0: Alapja egy egyszerű csipetketészta, amelyet tojásból, lisztből, sóból és vízből állítunk össze, ezt követően kinyújtjuk, majd kézzel a forró vízbe csipkedtük, miután megfőtt a tészta, átmostuk, végül túróval és tejföllel kevertük össze, és így tálaltuk. Osztotta meg az elkészítés fortéjait Jakab Elvíra.
1: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Művészet, kultúra, hagyomány.
3: Ez a Roma Szalon.
1: A 100.3 Rádió Dikben.
3: Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják. A Rádió Dik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. december 18-a csütörtök van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Bujka János, klarnétos, ismét a mai vendégem, aki a beszélgetésünk befejező részében mesélt nekünk a szakmai életútjáról, digitális fúvós hangszeréről és természetesen családjáról. Tartsanak velünk a folytatásban is.
5: Az Etnorom együttesben is vagyok, mint szakszafonos, és olászigán zenét csinálunk, autentikust, plusz balkán stílusban játszunk. Tehát román és törökös és szerbes stílusba játszunk. Hát ott is ott vagyok egy jó pár éve, ugye a Seres Vilmos kollégámmal együtt, ott is. Szóval nem menekülünk egymástól. És ugye nagyon szeretek velük játszani, nagyon jól szól benne a szaxofon, főleg ha kettő van. Főleg ha kettő van, mert akkor tudunk két szólamban játszani is. És én ezt jónak láttam. Tehát járok külföldre, ugye több zenekarban vagyok, szlovák zenekarban is benne. Ez köszönhető ugye még a Rajkónak visszamenőleg, ugye? Mert ott mi klasszikusból szalon, kamarazene, tánczene és népzenéből végeztünk.
4: Tehát ott egy nagyon sokszínű képzést kaptatok, ami tulajdonképpen megalapozta a ti széles látókörű gondolkodásotokat, játékmódotokat. Hol látod magad egyébként 5-10 év múlva? Milyen terveid vannak a jövőben?
5: Hát az igazság az az, hogy én céljaim mindig voltak, meg vannak is, terveim nem igazán. Szóval én ketté választanám a terveket, én csinálom a saját dolgomat a napi szinten. Tehát az, hogy hívnak cigányzenével, hívnak ugye tánzenével, vagy hívnak ugye jazzel, vagy akármivel, én csinálom a napi dolgomat. Uh-huh, ugye? Uh-huh. Az, hogy most 5 év múlva mi lesz, azt mondjuk, van célom, vagy van nekem olyan célom, meg most is újítok egyébként, ezt el kell mondjam, mert azért elmondom, mert megint büszke vagyok, mert benne vagyok még plusz a Vajda Gypsy zenekarba is. Ez Pest Erzsébetiek, ez a zenekar egyébként, abban is benne vagyok, és ugye ott is van egy olyan rétege, hogy van egy tánczenekar is, és ott külön szoktam ott is együtt lenni velük. Ugye a Cséki, Kálmán, ugye akkor a Kökény Laci van benne, stb. Stb. Tehát ugye valamikor együtt játszunk közösen, valamikor kétfelé játszunk. És annyit szeretem volna mondani, amivel büszkélkedek, hogy Magyarországon nem ismert az Evi hangszer. Akai Evi a neve, Akai Evi, megint mondom. Ez egy fúvós szintetizátor, de olyan, hogy ezt senki nem csinálta még. Természetesen gyerekkori barátom, testvérem, Seres Vilmos, ő már csinálja, ő is, és ez hatalmas. Képzeld el, amikor én a démol tokátát elfújok orgonán, és a szomszéd azt hiszi, hogy kézzel felveszem a hangerőt, mert komoly erősítőm van ott,

0: Nál, ugye, tehát ott is nyilván billentés érzékeny, sőt, mindenféle technikai dolgok be vannak építve most már, és ami a lényege az egésznek, az az, hogy különböző hangszíneket tudok előcsalni a zongorából. Csak erre csináltak egy fúvós verziót.
1: Egyébként ez nem mostani keletű.
0: Igen, azt tudni ez kell. Már nagyon kellett egyébként.
1: Ez Amerikában őshonos. Volt a 80-as, 90-es években, ugye, aki nekem nagyon-nagyon kedvencem, ugye, az a Mike Phillips, az egy fekete srác, aki nagyon komoly szakszafonos, de egyébként a nagyok is, tehát az őtől a nagyobbak, ma úgy mondom, hogy nagyobbak, hogy idősebbekre gondoltam, az Eddie Daniels-től kezdve a klarinétos, tehát ott az idősek is játszottak ezen, ezt általában a, hát úgy mondom, inkább, hogy a borult jazzisták szokták. Aha, ugye? Az ilyen elvont. Uh-huh. De viszont ugye mi romák vagyunk, és azért kisirabizáltuk, hogy hogy kell ezt csinálni, legalábbis én így a Vili kollégámmal, a Seres Vili kollégámmal, ugye, mert mi külön használjuk a nyelveket, tehát mi nem olyan nyelvet használunk, mi külön nyelveket használunk a klarinét szakszofonhoz, tárogatóhoz, nem olyat, amit a klasszikus cigányzene, vagy a klasszikus zenébe tanítanak. Tehát úgy, hogy most fél nyelvvel mondom, úgyhogy nyelv is, és torokból is, hanem mi máshogy oldjuk meg. Uh-huh. Ez egy külön technika, külön stratégia, amit nem tanítanak. Csak akkor, hogyha eljönnek hozzánk esetleg, és el is rá kell érezni. Ez sem olyan, mint egy staccato hegedűsnek. Fölfele, meg lefele. Vagy megy, vagy nem megy. Ez ugyanaz. És olyan fúvóka van kialakítva ez, ugye, hogy mivel, hogy elektronikus, nem mechanikus, ugye. Nehéz rajta, de mi kisilabizáltuk azt a hangszíneket, hogy milyen hangszínek vannak, hogy mivel, hogy lehet megoldani azokat a billentésektől kezdve minden, mi kijátszottuk azt. És hála Istennek, hogy nagyon-nagyon is tetszik is. Modern világ. Uh-huh. Stúdiózni igen. Nagyon jó vele amúgy. Borzasztóan jó. Nem tetszik valami. Tudod, basszusokat is befújja. Minden. A slap bass, minden, ami igen. Szóval...
0: Tehát aki nem zongorista, hanem fúvós, igen. Annak óriási lehetőséget ad ez a kezébe, hiszen akkor már mindenféle hangszíneket elő tud csalni.
1: Igen.
0: Ezzel a hangszerrel, ezzel a fúvós midi billentyűzettel, mondjuk így.
1: Aha. Képzeld el, nem akarom kimondani a nevét a tánzenekarnak, mert járok velük, de szeretnék csalódást okozni a szintisnek. Érted? Mert nem tudja, azt tudja, hogy mi van, csak bedugom, érted? Stb. És akkor magyarul megölöm őket. Érted? Mert ők írtak ki minket amúgy. Hát ezt a műfajt. De most gondold el egy fúvost, aki improvizatív fúvos. És olyannak kezébe adni egy ilyet. Mm-hmm. És egy szintetizátoros van mellette. És az meg nem tudja megoldani a fúvos ugye, technikákat, meg a billentéseket, motívumokat. Nem tud. Egy szint is. És akkor ugyanazon a hangszínnel, képzeld el. Most ez lesz a célom.
0: Beszéljünk egy kicsit a családról. Igen. Mit jelent számodra? Sikerült továbbadnod a hagyományokat, a tradíciókat, ami évszázadokra visszavezethető a családodban is?
1: Hát hála a Jóistennek, hogy van egy, a legkisebb, ugye a legnagyobb, a legkisebb fiam, ő a legmagasabb. Uh-huh. A családba 187 centi, és 17 éves múlt el a napokba, 7-én volt 17 éves, és hát ő nekünk az Isten adománya. Mivel el kell, hogy mondjam azt, hogy a gyerekeknek könyörögni kell, hogy gyakoroljon. Ő neki azért kell könyörögni, hogy hagyja abba. Hogy képzeld el?
0: Menjen játszon egy kicsit az udvaron.
1: Nem, hogy játszol, hogy foglalja el magát bármivel, csak hagyja abba. Nem, mert ez nem úgy van. Szóval...
0: Na de hát ő is ezt látta tőled.
1: Hát ezt látta, de hegedűs, ő a Bujka Leonardo.
0: Aki most konzis, ugye?
1: Aki

0: Most így van, harmadéves a Bartók Béla konzervatóriumba. Fölvették őt a különleges tehetségek közé a Zeneakadémiára. Csak ugye, mivel a feleségem is ugye konzit végzett, a Bartókba járt, és azért én úgy gondoltam, a feleségemben megbeszéltük ezt közösen, hogy felesleges, különleges tehetségnek adni. A lépcsőfokokat járja ki. Tudja, hogy ez mi, az mi, minden. Igaz, hogy ahogy bekerül szeptemberbe, az egész éves anyagot megtanult a 3 hónap alatt, ez igaz. Mert ugye maximalista. Ezt el kell, hogy mondjam, hogy maximalista, precíz, és nem csak mint darabszámban, stílusában. Tehát ő már kisgyerekkorban, hát most 17 éves, most is kicsi, meg 37 éves lesz, akkor is kicsi lesz, de amikor még volt 11 éves, akkor 10 éves korába tört ő ki. 10 éves koráig, ugye volt 7-8 éves, 7 éves elmúlt, amikor kezdve adtuk a hegedűt. Újpesten jár zeniskolába, egy arab tanárnőtől tanult, Nagam Fabiltól, játékosra kezébe adta, stb. Nem akkor így, hogy 10 évet betöltötte, olyan változáson ment keresztül, hogy felvették őt a Tóth Aladár zeneiskolába, a Véghelyi Kriszta tanárnőtől tanult ott, és nagyon megszerette. Nagyon-nagyon megszerette a hegedűt, ugye, mert ott még nagyon játékosan, nem adtak föl neki még olyan skálákat, nem adtak olyan etüdőket, stb. És ugye a Véghelyi tanárnő, ugye az egy már komolyabb fok, ugye, és ugye látta a gyerekben az anyagot. Na most ugye a Leo, úgy hívjuk, hogy Leo, 2-3 havonta változott. És még az a szerencse, hogy akinek ezt elmondom, meg tudom mutatni videóanyagba. Mert föl van mind. A feleségem vette föl őt, 2-3 havonta akkorát ugrott, tehát hogy megtanulta a stílusát a dolgoknak, tehát azt, hogy 11 éves gyerek külön tudja választani azt, hogy egy hágyn hogy kell játszani, meg egy barokkot hogy kell játszani, egy Bachot, vagy egy Vivaldit, vagy egy Mozartot, azt kapta, hogy nem. Ő ezzel foglalkozott. Tehát annyira nagy érdeklődési köre lett, hogy más nem tudtunk elképzelni, hát most balról is híres zenész a család, ugye a feleségem részéről is, anyósom részéről, egyébként taposom klarinétos, ő is, szépen. De már nyugdíjas, tehát.
1: Viszont feleségedről mondjuk el, hogy ő hegedűs, így és van. Klasszikus zenei képzettséget kapott, tehát akkor gondolom tud segíteni a gyermeknek. Illetve...
0: Tudott. Hála Istennek, hogy persze ugye korrigálni mindenkit lehet, meg ugye kritizálni, meg stb. Mert a legnagyobb kritikus az igazság, hogy én vagyok. Mert ugye én fúvos vagyok, én nálam nincs olyan, hogy valaki félre fog. Tudod, mert félre nem lehet fújni, mert ugye temperálva van, ugye? És hogy kicsit lejjebb, vagy följebb, intonál, jelen nincs. És hála Istennek, hogy a gyerek rá specializálódott erre a dologra, és el kell, hogy mondjam, kimerem mondani a számon, hogy mint a brilliáns volt, tisztán játszik, és mindent. És ugye a feleségem kontrollálta őt, ugye, amikor kicsi volt, meg ugye megmutatta neki, hogy mit, hogy, ugye a darabokat, meg bármit, ugye a új rendeket, stb. De amikor már mondom, 11 éves volt, akkor már egy olyan önállóságra teremtette magát, hogy nem azt mondta, hogy nem mondja senki, hanem ő kisilabizált magának, hogy tudja jobban, tehát olyan új rendeket tudott megcsinálni, hogy csak talán ő csak lesett. Ennek örömére 11 éves volt, és a Radics Ferenc Lisztdíjas hegedű művész, ugye nekünk nem idegen, rokon, és mondtam neki, hogy Feri, szerinted kihez vigyem a gyereket tanulni, hogy azt mondja, kihez vinnéd, Janika, azt mondja, hát én vagyok a bátyja, nem? Na, kezelésbe vette a Feri, ugye látta benne a tehetséget, és ugye nem cigánzenésznek, ő soha nem akart az lenni a Leo. Valahogy ő mindig klasszikus vonalon, nagyon kis korától is. Csak klasszikusnak szeretett volna menni, meg az is lesz. És mondta a Radics Feri, hogy azt mondja, induljunk el, azt mondja Leo, a Prímás versenyen. De Feri bátya, én cigányzenész nem akarok lenni, induljunk el. Hát hála jó Istennek, képzeld el, 12 éves korára úgy volt, hogy két korcsoport volt, 10-től 15, 16-tól 35 éves korig volt a két korcsoport. A kis csoportba senki nem jött el, berakták a felnőtteket, most magával nem versenyzik a gyerek. Berakta, hát varol a videófelvételek ott az oldalunkon, érdemes meghallgatni, Isten bizony, a zenekar vezetést is, tehát a vezetéseket, az összes külön díjat elhozta, képzeld el. Egy havas mesterhegedű certifikációval, akkor egy gyémánt köves manzsettát párba, ugye, akkor a tehát nagyon sok minden, az összes külön díjat ő hozta el. És ugye ugye mondta, hogy ugye, ugye csak klasszikus szeretne lenni, és ugye áll a Jóstennek, hogy azért a Radics Feri egy nagyon jó tanár. Nagyon nagyszerű, ugye kiváló, példás muzsikus. És ugye nagyon-nagyon ért a ugye gyerekekhez, meg főleg akárkit nem tanít, egyébként ha testvér, ha nem, mert volt rá példa, meg aki nem bírja a kiképzést. Aki nem volt, aki egy hónapig bírta, és nem 10 éves volt, 11.
1: Mik a céljai egyébként a gyereknek?
0: A céljai, a fő cél, ugye Olaszországot megtámadni.
1: Ott szeretne inkább tanulni?
0: Akadémiára oda szeretne járni. Rómába van a cél, a Santa Cecilia Zeneakadémiára. Beadja ő, ugye, mert be kell adni több helyre, ugye, a felvételi anyagot, stb. Milánóba, ugye, egyébként hallották őt már a milánói szkálába is, ugye, többen, mert még kérdezték azt is, mert most megint csak meg kell említenem, de mindegy, nagy zenekar előtt állt, 100 ember előtt állt a Leo, és ugye egy pár számot levezetett is. Ezeket ugye most a világháló ugye látják. És hogy ő az a Bujka Leonardo, aki Magyarországon volt a Margit sziget. Igen. És erre is nagyon büszke voltam egyébként. És azt tudni kell, hogy másfél éve olaszul is tanul. Tehát
1: készül akkor.
0: Készül rendesen, nem csak zeneileg, hanem ugye mentálisan is, ugye, meg hogy ne legyen idegen neki semmi. Most is volt egy felkérése neki a nyáron. Velencébe voltunk, egy konzervatóriumba, egy ilyen kis előadást kellett neki tartania, a zene hazájába, és képzeld el, barokkot kellett neki játszani, és a zene hazájába kellett megmutatni neki. A többi korcsoport, aki vele egyidős. Szóval most per pillanat például ilyen Mendelssohn hegedű versenyeket játsz, Vitali Chaconte.
1: Ezek rendkívül technikás és komoly felkészültséget igénylő darabok.
0: Persze.
1: Befejező kérdésnek kíváncsi lennék rá, hogy ha egy lakatlan szigetre mennél, akkor mi lenne az az 5 zenemű album CD bakelit, amit magaddal vinnél és évekig tudnád hallgatni?
0: Legelső körben a Bach.
1: Tőle jöhet bármi?
0: Bármi, a Bachtól bármi. Bármi. Kárlov.
1: A Carmina Burana.
0: Vagy a Carmina Burana, az menthetetlen. A Járóka Sándor. Hát tulajdonképpen még van kettő. Én az Eddie Daniels-től, az egy amerikai jazzista, aki klasszikus vonalon van, tehát érdemes, hogyha nem úgy ismered, klarinétos. Ő egy klasszikus klarinétos, de olyan jazzista, hogy ezt el nem tudom mondani. Tehát ez a modern ugye, de már idős, nem fiatal, de ilyen újjai vannak, nagyon oda tudja tenni magát. Borzasztó a technika, érzésvilág. A szolfeggiót úgy elfújta, hogy ugye klasszikus zenekarral is, és jazzszel is. Olyat improvizál rá, hogy füstöl. Tehát ő a negyedik, és ugye hát az ötödik az menthetetlen nálam. A román zene. Az menthetetlen kiskorom óta, azt is ugyanúgy, mint a klasszikus, ugye a Bach meg a cigánzenét. Szóval ez az öt, ami tényleg nekem az életem.
1: Hát köszönöm szépen a beszélgetést, én nagyon élveztem, és természetesen remélhetőleg hamarosan a fiaddal is megismerkedhetünk, és őt is bemutathatjuk itt a műsor keretében majd.
0: Igen.
1: Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
0: Én is köszönöm a lehetőséget.
1: A műsor első felében Bujka János klarinétos volt a vendégem, aki a beszélgetésünk utolsó részében mesélt nekünk a szakmai életútjáról, a digitális fúvós hangszeréről és természetesen a családjáról. A műsor befejezéseként pedig hallgassuk meg néhány híres vidéki primás életrajzát. Markó Miklós Cigányzenészek albuma című könyvéből Hamza Miska fejezete. Hamza Miska nagyváradi első zenekarvezető, született 1845-ben Oroson, Szabolcs megyében. Fia az öreg Hamza Miskának, ki az 50-es években a Boga Károly debreceni bandájának volt híres klarnétosa. Klarnét szólóiról annak idején ismerték az egész országban. Hamza Miska rendkívüli zenei tehetségét 12 éves korában fedezte fel az 50-es években az ismert magyar nábob Csernovics Péter, a szalárdi Bihar megyei Dárius. Az ő pártfogása mellett előbb szalárdi udvari prímás lett, mert Csernovics Péter úgy élt szalárdi kastélyban, mint egy igazi kiskirály. Hamzát 17-18 éves korában e szavakkal küldte el Debrecenbe Csernovics. Idézem. No, fiam Miska, eredj most már Debrecenbe, és mutasd meg, hogy minden patikánál jobban meggyógyítja a búbánatot a te hegedűd bűvös hangja. Nos hát így került Hamza Debrecenbe 1868-ban, ahol Balázs Kálmán bandájának lett a kedves segédprímása. A hegedűjéről már akkor meséket beszéltek a Debrecenbe átrándult nagyváradiak. Úgy szólván közkívánságra csalogatta aztán át Nagyváradra Bölönyi József, a kolozsvári színház későbbi intendánsa. Azóta 22 éven át ott lakik, és nem is eresztenék el semmi pénzért a nagyváradiak, akik rajongnak érte. Tisza Kálmánnak legkedvesebb udvari zenésze. Családi ünnepekre is mindig kihívják a Geszti kastélyba. Valahányszor pedig Tisza Kálmán bejön Nagyváradra, az öreg Hamzát rögtön hivatják, mert nélküle nem érzi jól magát Váradon Tisza. Nem tudja úgy senki elhúzni az ő kedvenc nótáját és a választási nótáját. 1880-ban körútra indult Oroszországba, hol játszott az elhunyt második Sándor cár előtt is, nagy tetszéssel. Itt vele is megtörtént, hogy az egyik udvari esély alkalmával, melyen a minden oroszok cárja is jelen volt, mielőtt a hangversenyterembe lépett volna, zenekara megvizsgálták a nagy és kisbőgőt, hogy nincs-e benne bomba elrejtve. Szentpéterváról Hamzáik Moszkvába, Odesszába, Varsóba, innen pedig Krakkóba mentek hangversenyezni. Mindenütt nagy tetszéssel és sikerrel. Krakkóból Bécsbe ment, honnan egy fél évi tartózkodás után Budapestre jött, és itt töltött egy farsangot. De Hamza visszakívánkozott Nagyváradra, honnan most az utóbbi időben csak nyárra szokott eltávozni, Borszékre és Herkules fürdőbe, hol már alig várják a rendes fürdővendégek. A jól megtermett cigányprímás többször játszott hadgyakorlatok alkalmával királyunk előtt. Ki most már nem igen hallgat cigányzenét, mióta Rudolf trónörököst elvesztette. Először 1883-ban Szegeden játszott a király előtt, amidőn az új középületek felavatási ünnepét tartották. Majd 1884-ben az aradi hadgyakorlatokon újra. Ebben a szerencsében részesült Hamza, ki azóta valamennyi tiszántúli és erdélyi királyfogadtatásnál ott volt 1889-ig, így a nagyváradi és kolozsvári királylátogatásokon is. Hamza rendes udvari zenésze Schlauch nagyváradi bíboros püspöknek, s valamennyi ebédjén és estején ott muzsikál. Néhány hónap előtt Agliardi pápai nuncius is jól mulatott muzsikája mellett. Ekkor hallott életében először cigányzenét. A derék prímásnak nagy családja van, és legöregebb fia, ki most vette le egy zsidó lányt, Párizsba készül kimenni, hol bandát alakít. Hamza bandája a legjobbak közé tartozik, és aki hallotta egyszer játszani, többé nem felejti el. Markó Miklós Cigányzenészek albuma című könyvéből a Magyari Testvérek című fejezet. A Magyari Testvérek debreceni zenekar vezetők. Az idősebb Kálmán 1862-ben született, Imre pedig 1864-ben, Debrecenben. Apjuk Imre szintén zenész volt. A két testvér egyszerre kezdte el tanulni a zenét, melyben annyira haladtak, hogy felvették őket a debreceni zenedébe, hol a híres Ridley volt a tanár. A magyari fiúk szép eredménnyel tették le vizsgájukat. Kálmánnak rendkívüli zenekari tehetsége már 14 éves korában annyira fejlődött, hogy meghívást kapott Lányi Gyula ungvári zenekarához, hol teljesen megfelelt a várakozásnak. Imre pedig különös érzéssel tudja előadni a magyar darabokat. 1880-ban már zenekart alapítottak, és zenekaruk csak hamar népszerűvé lett. Úgy, hogy minden évben meghívást kaptak Nagyváradra a lóversenyekre, hol Bihar megye legelső körei hallgatják Imre magyar nótáit 3-4 napon keresztül. Imre évek óta a Tisza családnak is legkedvesebb cigánya. 1889-ben a Herkules fürdőben működtek, majd sorban meghívást kaptak Kassa, Máramaros-sziget, Eger, Arad, Temesvár, Szatmár, Kolozsvár, Nagykároly és Nyíregyházára, a kaszinóbálokra. Kálmár a zeneszerzésben is rendkívüli tehetséges volt, amit számos tőle eredő nóta bizonyít. A magyari testvérek az ezredéves kiállítás első 3 hónapjában a debreceni csárdában játszottak. Markó Miklós Cigányzenészek albuma című könyvéből Erdélyi Kálmán fejezete. Erdélyi Kálmán szegedi első zenekarvezető, a híres erdélyi náci testvér öccse. 1860-ban született Szegeden. Mint utolsó sarja a hírneves erdélyi cigánycsaládnak, gondos neveltetésben részesült, s szülei nem is zenészi pályára szánták. De midőn bátyját, nácit, a városi zenede tanárává választották, abba hagyta tanulmányait, átvette bátyja bandáját, és egyben, mint kitűnő prímhegedűs, a Szegedi Városi Színházhoz szerződött. 1879-ben midőn a Tisza Szegedet elöntötte, bátyjával együtt beutazta Európa nagyobb városait, és azután még ugyanazon évben kimentek Amerikába, hol 4 éven keresztül az Eden Múzeumban játszottak. New Yorkban Vanderbilt vasút király estéjén Erdélyi Kálmán oly művészileg játszott, hogy a nábob gazdagon megjutalmazta őt. 1883-ban erdélyi náci megkülés folytán erősen megbetegedett New Yorkban, és hazatértek, és itt Kálmán végleg átvette a bátyja zenekarának vezetését. Még ugyanezen évben, midőn a király meglátogatta az újonnan felépült Szegedet, őt is az a kitüntetés érte, hogy a király előtt játszhatott. 1885-ben újra körútra indult. Bejárta Németországot és Csehországot. Königgrätzben megtörtént vele, hogy a városi tanács nem akarta megengedni, hogy nyilvánosan hangversenyezzen. Kálmán nagyon sértve érezte magát, és csak az a kérése volt a városi tanácshoz, hogy engedjék meg a próbamuzsikálást. Ez megtörtént a város előjárossága előtt, és a zenekar oly nagy tetszést aratott, hogy 8 napig ott tartották őket. Erdélyi körutat tett ezután Németországban. visszatérve Szegedre, fokozatosan annyira haladott művészetében, hogy jelenleg az ő zenekara a legjobbak egyike az Alföldön. Az ezredéves kiállítás alatt a Julanovics féle szegedi csárdában gyönyörködteti a közönséget játékával. Az ezredéves kiállítás megnyitása után érdekes epizód játszódott le a szegedi halászcsárdában, amelynek önkéntelen szemtanúja Erdélyi Kálmán bandája volt. Ugyanis József királyi herceg fiával, Ágost főherceggel és ennek nejével, Augusta hercegasszonnyal fáradtan tértek be egyik este a csárdába. Amint Erdélyi ezt meglátta, rögtön letette a vonót, s a főherceghez ment, meghajtotta magát, és engedelmet kért, miután a királyi hercegnek családi gyásza van, hogy szabad-e játszania. József főherceg ezt megengedte, és egyúttal három nótát parancsolt, úgy mint ég a kunyhó ropog a nád, jegenye fa tetejében, és repülj fecském, amelyeket Erdélyi ritka szép érzéssel és nagy hatással méltóan az egykori híres szegedi cigány király bandájához, Erdélyi Nácijéhoz játszott el. A legmagyarabb királyi herceg a nóta meghallgatása után gazdagon megajándékozta a derék szegedi zenészeket. Markó Miklós Cigány zenészek albuma című könyvéből Radics Lajos fejezete. Radics Lajos miskolci első zenekarvezető 1855-ben született Egerben. Már gyermekkorában Miskolcra került, és itt végzett 6 gimnáziumi osztályt. Közben a hegedülésre Klár József, a Miskolci Színház karmestere tanította. 17 éves korában beiratkozott a budapesti zenedébe, ahol 2 évig tanult. Azután visszament Miskolcra. Itt bátyja Radics Vilmos zenekarába lépett, hol mint másodprímás működött. Az 1885-ös országos kiállításra feljött bátyjával, és itt játszott vele a kiállítás alatt. Azután következő évben önálló zenekart alapított Miskolcon, hol azóta zenekarvezető. A nyarat többnyire Tátrafüreden tölti, hol rendesen állandó udvari zenésze József királyi hercegnek, ki nagyon megkedvelte a művelt cigányt. 1888-ban azon megtiszteltetés érte Radics zenekarvezetőt, hogy a Mária Dorottya királyi hercegnő által szerzett Borula derű című hallgató nótát József királyi herceg egy cigány nyelven írt levél kíséretében Radicsnak küldötte el, amely magyarul így hangzik. Én jó komám, küldöm neked a Borula derű nótát, hozzon neked hű szerencsét és pénzt, legyen a te hasznod, megengedem kinyomtatni, ha eladhatod minden embernek, aki te tőled kéri ezt a nótát. A nagy Isten áldjon neked szerencsét és egészséget a te öreg napjaidra. József főherceg. 1891-ben franciaországi útja alkalmával nőül vette a lyoni születésű Bamanatró Emma polgárleányt. Az ezredéves kiállításon pedig a Karikás Mihály csárdában játszott. Ez a minden tekintetben kifogástalan cigányprímás, aki a legjelesebb vidékiek közé tartozik. Néhány vidéki prímás életrajzával ismerkedtünk a műsor vége felé. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt, tartsanak velünk a jövő héten is. A viszonthallásra!
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
3: Roma Szalon. Rádió Dik.
2: Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Ez a Rádiódi. Rádiódi. Romákról. Rádiódi. Nem csak romáknak. Rólunk neked. Rádiódi. A Rádiódikben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádiódikben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: A belügyminisztérium hivatalosan is közzétette az idei év legjelentősebb vidéki szociális energiaprogramját. A kormány.hu közleménye szerint több milliárd forintos közvetlen keretösszeget különítettek el rászoruló családoknak. A támogatásra kizárólag az 5000 lakos alatti önkormányzatok nyújthatnak be hivatalos igényt mostantól. A forrásokat a helyi hatóságok tűzifa, szén, valamint a lakossági gázszámlák közvetlen kompenzálására fordíthatják. A Tiszapár frakciója üdvözölte az intézkedést, amely a hátrányos helyzetű régiók téli lakhatási biztonságát szolgálja. A Fidesz szerint a keretösszegek nem elegendőek az őszi és téli energiaárak növekedésének teljes ellensúlyozására. Beismerte bűnösségét, de nem mondott le a tárgyaláshoz való jogáról a volt barátnője meggyilkolásával vádolt egykori katona a kaposvári törvényszéken tartott előkészítő ülésen. A vádirat szerint a büntet elkövetésekor szerződéses katonaként szolgáló vádlott 2025. november 15-én megjelent volt barátnője kaposvári tartózkodási helyén azért, hogy elvigye a személyes dolgait. Veszekedni kezdtek, közben a férfi többször is megütötte a nőt, majd annak nagybátyját. A vádlott két kést vett magához a lakóház konyhájából. Ezekkel a nőt halálosan, nagybátyját könnyebben megsebesítette. A vádirat ismertetésekor elhangzott, hogy a támadó több mint egy tucatszor vágta és szúrta meg áldozatát. A kaposvári regionális nyomozó ügyészség életfogytig tartó fegyházbüntetés kiszabását indítványozta. Több rák típus is egyre gyakoribb a fiataloknál egy friss kutatás szerint. A rákkutatási világalap amerikai és holland rákkutatási adatok elemzése alapján 7 rák típusnál talált jelentős növekedést a fiatalabb korban kialakuló daganatos megbetegedések számában. A szakértők a tendencia hátterében egyre súlyosbodó elhízást, a helytelen táplálkozást, a kevés testmozgást, a rákkal kapcsolatos növekvő tudatosságot és ezzel együtt a diagnózisok gyakoribbá válását sejtik. Angliában a vizsgált 12 daganat típus közül a prostatarák előfordulási gyakorisága az 50 év alatti férfiak körében a 2001-es 100 ezer emberenkénti egy esetről 3,6%-ra ugrott. Ugyanebben az időszakban az 50 év alattiak körében a bélrák előfordulási gyakorisága 100 ezer emberenként 3,9%-ről 8,5%-re nőtt, miközben a fiatalabb korban kialakuló méh- és veserák előfordulása is megduplázódott. Kritikus katonai és védelmi hírek érkeztek az orosz-ukrán háború frontvonalairól. A Portfolio globál katonai szakjelentése szerint Oroszország masszív légi és tüzérségi támadásokat indított a keleti régiókban. A bombázások közvetlenül érintették Ukrajna kritikus energetikai és logisztikai infrastruktúráját. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök letaglózó és aggasztó harctéri jelentéseket kapott a védelmi vonalak helyzetéről. Kijev a szövetségesekhez fordult azonnali és megerősített légvédelmi rakétaszállítás követelve a nyugati partnerektől.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik, korábbi adásunk ismétlése következik. Művészet, kultúra, hagyomány.
3: Ez a Roma Szalon.
0: A 100.3 Rádiódikben.
3: Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják, a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. december 22-e hétfő van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. A hétvégén tartották a 2001 és 2011 között működött Rádió C munkatársainak 25 éves találkozóját, amelynek keretében több korábbi kolléga is elmesélte élményeit, tapasztalatait. Magyarország első roma rádiója 2001-ben kezdte meg működését a fővárosban és környékén fogható FM 88.8-as frekvencián. A Rádió C nem csak Magyarország, hanem egész Közép-Európa első teljesen önállóan működő cigány közösségi rádiójaként indult. Kezdettől napi 24 órában sugárzott műsorokat. A kísérleti adás egy nemzetközi program keretében 1997-ben a Szigeten szólalt meg, Horváth Margó újságíró hangján. A Rádió CKHT, amelynek alapító tulajdonosi testülete az alapítványt képviselő Csongor Annából és az akkor már évtizedes múlttal rendelkező Tilos Rádióból érkező Németh Vovából és Kerényi Györgyből állt. 2001-ben nyerte el a frekvenciát. Az adás Budapest határain túl csak az internet segítségével volt fogható, ám a felmérések szerint így is napi 70 ezer hallgatója volt a zenei és kulturális műsorok mellett híreket, közéleti, érdekérvényesítő műsorokat is sugárzó rádiónak. A rádió adásait mintegy 40 fős csapat készítette. Irodája és stúdiója abban a 8. kerületben kapott helyet, ahol a főváros cigányság zöme él. Úgy próbált közösségi és közszolgálati lenni, hogy az állami és pályázati támogatást hirdetési bevételekből pótolta ki. Az eredetileg tervezett bevétel struktúra azonban nem bizonyult stabilnak, így 2003 tavaszán több hónapra is felfüggesztette műsorát. Végül kormányzati támogatással, a fővárosi és kerületi önkormányzatok segítségével, illetve pályázati pénzből sikerült újjáéleszteni a rádiót. A legfontosabb támogatás a Magyar Rádiótól érkezett, amely műsorokat rendelt a Rádió C-től. A fővárosi közgyűlés pedig 2005 végén jelképes 1 forintos összegre szállította le a rádió Teleki téri stúdiójának bérleti díját. Ám az anyagi bizonytalanság fennmaradt, és később a Magyar Rádió is visszalépett. 2004. januárjában az első főszerkesztő és ügyvezető Kerényi Györgyöt Daróczi Dávid, majd őt később a harmadik főszerkesztő Ignác József követte. Az utolsó ügyvezető főszerkesztő Fátyol Tivadar volt, aki az utolsó pillanatig harcolt a rádió megtartásáért. A Rádió C nem csak rádió volt, hanem a romák, a legjelentősebb magyarországi kisebbség önazonosságának fontos formálója is. A rádió stabil működését viszonylag csekély, de kiszámítható segítséggel biztosítani lehetett volna, ám a mindenkori kormányzatok valójában politikailag nem voltak érdekeltek egy független, öntudatos roma rádió létében. Így annak ellenére, hogy a rádió stábját tucatnyi önkéntes is segítette, és számos korábbi rádiós múlttal rendelkező munkatárs révén profi csapatot épített, a folyamatos finanszírozás nehézségek miatt végül a rádió 2011-ben megszűnt. Olvasható az Autonómia Alapítvány honlapján. Most pedig hallgassunk meg néhány beszélgetést, néhány visszaemlékezést a korábbi kollégákkal, akiket a 25 éves találkozó alkalmával interjú voltam meg. Józsa Márta a következő vendégem. Márta, hogyan kerültél a Rádió C-be? Emlékszel még rá?
5: Hát én tulajdonképpen a folyamatra emlékszem, mert én ugye a Roma Sajtóközpont alapításánál is ott voltam, aminek az az alaptörténete, hogy én Pécset végeztem az egyetemet, és ott ismerkedtem meg Bogdán Jancsival, aki a Gandhi Gimnáziónak volt az alapító igazgatóinak az egyike legalábbis. És akkor a Jancsi jött egyszer csak, és mondta, hogy alakul a Roma Sajtóközpont, és mondtam neki, hogy ez nagyon érdekes dolog, mondta, hogy dolgoznék-e benne. Mondtam, de hát az volna jó, hogyha romák dolgoznának a Roma Sajtóközpontban, amiről azt mondta, hogy neki mindegy, hogyha ez

0: a rádiós életbe, és hát borzasztó érdekes, és jó volt, amit onnan is láthatsz, hogy különben nem volnék itt most.
1: Akkor te 2001 óta, tehát az indulás óta, és már előtte csatlakoztál hozzánk.
0: Tulajdonképpen összeértek, mert ugye a rádiócímek, hogy mikor indul, mikor nem, évekkel keresztül, vagy évekkel azelőtt voltak tervek, hogy majd elindul. És akkor ezekben a beszélgetésekben nagy dumák, nagy viták mindig benne voltam, úgyhogy igazából evidens volt, hogy jövök ide.
1: Milyen feladatod volt a Rádió C-ben?
0: Alapvetően hírszerkesztőnek jöttem ide, aminek az is volt az oka, hogy több munkahelyem is volt. Én ugye 3 gyereket neveltem egyedül, és körülbelül volt szükségem egy pár munkahelyre, ezért csak a hétvégéket és a hétfőket tudtam itt tölteni. De aztán kiderült, hogy a délutáni esti hírháttér műsorokban, meg néha a reggeliekben is kellene még valami szerkesztői tapasztalat, úgyhogy akkor abba is belefolytam részint szerkesztőként, részint műsorvezetőként.
1: Meddig maradtál végül is?
0: 2,5 évig körülbelül, utána indult a Magyar Televízióban egy csomó olyan feladat, amiben már így főállásba tudtam ott kerülni, és mondom, különben is arról volt szó, hogy indítsuk el, tehát én nem azt gondoltam, hogy ez egy ilyen örökös történet, de hát érted, én nem lakom nagyon messze a Tereki tértől, de bármikor arra járok, akkor vetek egy pillantást a Rádió C-nek az ajtajára, szóval, hogy nyilvánvalóan meg az RSK-val is így vagyok, ott sokkal több ideig dolgoztam, de hogy én is annak tartom magam, az RSK-hoz tartozónak és a Rádió C-nek tartozónak is, és azt gondolom, hogy ez kölcsönös.
1: Mit gondolsz, milyen jelentőséggel bírt a Rádió C-nek a beindítása abban az időszakban, a roma társadalomra nézve?
0: A kérdés, hogy milyen roma társadalomra, mert hogyha budapestire vagy annak a környéknek a társadalomára érjük, akkor annak nagyon nagy jelentősége volt. Nyilvánvaló, hogy már csak a frekvencia miatt is nem jutatott egy csomó olyan helyre, ahol el kellett volna, hogy jusson, és ki kellett volna igenis dolgozni, és találni egy modellt, és ez nem a C vezetőségét, hanem a országos médiahatóságot, a politikai szándékokat, meg nem tudom, itt jelentette volna, hogy ez máshova is eljusson. Én csak egy apró vicces példát tudnék mondani. Mondom, mindig hétvégén voltam benne, és nem egyszer történt meg, hogy vasárnap délelőtt megjelent egy csomó cigányasszony, cigányember ilyen nagy cekkerekkel, és azt mondták, hogy jaj, drága gyermekeink, itt vasárnap is dolgoztok, hoztam nektek rántott húst, meg zumpifrétek, húslevest, de hagyjatok éhen. Tehát, hogyha egy rádióba a közönség bejön, és nem csak, hogy betelefonál, hanem behozza a vasárnapi ebédet, akkor ezzel szerintem nem kell jobban illusztrálni semmit sem.
1: Neked milyen élményeid vannak a Rádió C időszak alatt, ami esetleg nagyon emlékezetes számodra, és még most is szívesen emlékszel vissza rá?
0: Az egyik legfontosabb élményem, hogy én voltam a hírszerkesztő azon a napon, amikor bemondták, hogy Kertész Imre Nobel-díjat kapott, és én voltam az első a magyar médiában, aki a Rádió C-be be tudtam mondani, abban a pillanatban ott ültem. Ugye úgy mondtuk a híreket, hogy előttünk voltak a híroldalak, tehát nem kellett bejönni és behozni az információt. Ez volt az egyik érdekesség a dolognak. A másik pedig az a rengeteg, hát hogy mondjam, amatőr dolog, amit így ki kellett húzni valahogy a hajánál fogva, ahogy éppen a Kálai Szilvi mondta az imént, hogy ő emlékszik arra, amikor hajnalban beérkezett, és valaki nem jött meg, nem volt vendég, nem volt senki, és akkor mondta, hogy én ugye a keze alá nyújtottam egy csomó papírt, hogy beadunk egy dalt, és addig pedig te ezeket így olvasd rá gyorsan, mert itt már van miről beszélni. Ezeket szerettem nagyon, amikor meg kellett azt oldani, egyébként a mai napig is szerettem azt, amikor rögtönözni kellett oda, részint az élőadás varázsának mondják, de az, hogy az emberek úgy nőnek föl, úgy tesznek szert olyasfajta rutinokra, hogy át tudják kidalni a problémákat, hogy ezek nem nagyon veszélyesek, egy kicsit viccesek is, de mégiscsak érzed, hogy rajtad van a súlyának, hogy egy perc múlva, vagy 50 másodpercre megszólalsz, ez nagyon fontos. Az én életemben is, meg szerintem a tiédben is, meg egy csomó emberében is.
1: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
0: Megtisztelő volt, köszönöm szépen.
1: Következő beszélgetőbe ott nem papulott Feri. Feri, hogy kerültél a Rádió C-be? És mikor? Emlékszel még rá?
2: Persze, a napra is pontosan emlékszem, mikor bementem a Rádió C-be. Ez 2003. október 28-a volt. Ez azért tudom, mert mind a két szülőm azon a napon született, már hogy október 28-án. Úgyhogy ez egyébként csak egy véletlen, már ha vannak véletlenek. És egyébként én úgy kerültem be, hogy a Független Média Központba az roma újságíró gyakornoki programra jártam.

0: És a nemzeti sportban voltam gyakornok, de szerettem volna a rádiózást is kipróbálni, és azért a Rádió C-ben is, meg a nemzeti sportban is voltam gyakornok, és aztán egyébként ez így még végigment, hogy akkor dolgoztam is a Rádió C-ben tovább, meg később egyébként a nemzeti sportnak az online részén is dolgoztam. Úgyhogy én nagyon, nagyon élveztem azt az időszakot.
1: Mi volt a feladatod? Milyen munkát végeztél?
0: Hát kezdetben ott az Ignác Józsival és a Baranyi Bélával, a Bélával egyébként találkoztam is a napokban, és többször is felidéztük azt az időszakot. Egy nagyon jó, úgymond, mi azt úgy hívtuk akkor, hogy szoció műsort csináltunk, Terepszemle volt a címe, és ott azért ott kifejezetten kijártunk ugye Terepszemle, tehát már adott volt, hogy ott nem telefonos interjúk vannak, hanem ott kifejezetten helyszínre mentünk. Most a Bélával pont azt idéztük föl, még mai napig emlegette, hogy ez milyen ütős volt ez a műsor. Elmentem a Rákospalotai Lányjavító Intézetbe, Tökörre, a fiatalkorúak börtönébe. Úgyhogy azért elég kemény témákat dolgoztunk föl, és mindemellett egyébként, amiért, de úgy nem ezért kerültem oda, hanem a Mágó Karcsi miatt, mert a Mágó Karcsival találkoztam egy sport témájú sajtótájékoztatón, a Magyarországi Labdarúgó Cigány Válogatottnak volt sajtótájékoztatója, és akkor mondta nekem a Karcsi, hogy figyelj, mert hát tök jó lenne, a rádióban is csinálhatnánk egy műsort, és amikor oda kerültem, akkor éppen lebetegedett a Karcsi, és több hétig, azt hiszem kórházban is volt, de nem is ez a lényeg, hanem hogy szóval több hétig jött, akkor helyettesíteni kellett, úgyhogy pont jól jött, hogy akkor készítettem a sporthíreket is.
1: Milyen élményeid vannak egyébként a Rádió C életéből?
0: Hú, az ez nem is tudom erre mi a jó szó, tehát itt nem akarok túl nagy szót mondani, de a család, tehát hogy a Rádió C az nekem nem egy munkahely volt, hanem az a második otthon, koromnál fogva is, tehát én akkor 20, most már nem tudnám ugyanezt megcsinálni semmi a munkahelyen, így 43 évesen, de nyilván 20-21 évesen, az embernek az az élete, tehát ez a második otthona. És ott volt is olyan nyitottság, hogy ott bementem, és nem okozott problémát, hogy én ott élem az életemet. Tehát az, hogy én ott reggeltől estig ott vagyok, és vágok, és interjúkat készítek, és helyszíre megyek. Hát ez egy akkora szabadság volt, és akkora dolog volt, hogy hát én nem is tudom, hogy a mai napon van-e erre lehetősége az embernek, hogy ekkora szabadságot kap, vagy ekkora életet kap úgy, hogy mindeközben nem egy feszítő, rossz munkahelyi környezetben van, ahol azonnal elvárnak mindent. És tehát is megvolt a lehetőségem a hibázásra, megvolt a lehetőségem arra, hogy olyan témát dolgozzak föl, amit akarok, úgy, ahogy én akarom. És ez egy hihetetlen ajándék volt, szóval, hogy az élmény, az nem is tudom azt mondani, hogy egy jó élmény volt, hanem egy ajándék az élettől, és egy abszolút egy családra lehettem a Rádió C-ben, ami hála jó Istennek, ugye mai összejövetelben is kiderült, hogy ahogy ez egy nagy családnál szokás, hogy nem is évente találkozunk, nem is sűrű már, sajnos már az sincsen, hogy karácsonyokon találkozunk, de azért, amikor találkozunk, akkor ott nagyon, nagyon együtt vagyunk.
1: Valóban nem is csak egy munkahely volt, hanem tulajdonképpen egy közösségi tér is, ahol találkozhattak a barátok, beszélgethettek, megismerkedhettünk olyan idősebbekkel, akikkel felnéztünk. Szóval egészen más, mint egy hagyományos munkahely. Tehát nem is így gondoltunk rá, én azt gondolom.
0: Igen, és azért is jó, hogy ezt mondod, mert amikor összehoztuk ezt a találkozót, akkor tulajdonképpen eszembe jutott, első körben azok jutottak eszembe, akikkel együtt dolgoztam. De aztán annyira nagy lett már a kör, hogy rájöttem, hogy jé, hát a Bordás Robi az nem dolgozott velünk, hát ő operatőr volt, hogy dolgozott volna a rádióban, de mégis ott volt velünk mindig, és ahhoz a körhöz tartozik, és nem tudsz olyan embert mondani, aki nem ismeri őt. Tehát, hogy igen, ez egy közösségi tér lett, és nem csak arról van szó, hogy a rádióban együtt dolgoztunk, együtt műsort vezettünk, hanem bejártak ezek az emberek a rádióba.
1: Van olyan pillanat, amire szívesen emlékszel vissza? Vagy olyan történet?
0: Hát, rengeteg van. Rengeteg van, nem is tudom most hirtelen mi az, amit felidézzek. Talán mert, hogy a mai napra nézve, hogy milyen jelentősége van, azért idézném azt föl, hogy mert hogy mennyire más már a világ, mint akkor, hogy hogy mi fiatal, mert akkor mi nagyon fiatalon kerültünk a rádióba. Ez nekünk az egy tanulás volt. És az, hogy ott megkaphattuk ezeket a lehetőségeket, az mai napra nézve azért érdekes, mert biztos vagyok benne, hogy a mai 20 évesek sokkal többet kapnak bizonyos értelemben, hiszen 2003-4-5-ben hát esélytelen volt, hogy én kimenjek. Nem tudom, voltam Csehországban, voltam Firenzében pár napokat, de az nehezen lett volna elképzelhető, hogy kimegyek egy fél éves ösztöndíjra. Addig, amíg egy mai 20 évesnek ezt elintézni, megvan hozzá a megfelelő támogatás is, megvan hozzá a megfelelő nyelvismeret is, mert ők egészen másképp, én azt tapasztalom, hogy ők azért egészen másképp beszélik az angol nyelvet, mint mi. De egyébként persze nyitottabb lett a világ, hát 2004-ben csatlakoztunk az Európai Unióhoz, akkor az egy nagy dolog volt, most 25-ben ez már a világ legtermészetesebb dolga, hogy elmegyünk, nem tudom, Brüsszelbe, Rómába, bármi felülünk a repülőre is, ott vagyunk egy viszonylag kifizethető összegér, az akkor még nem így ment, tehát akkor még ez egy komoly dolog volt.
1: Más világ volt. Mennyi ideig voltál egyébként a Rádió C-ben?
0: Hát tulajdonképpen én ott 2003-tól 2005 végéig dolgoztam, de az utolsó pillanatig ott voltam, mert a Szirmai Norbival még ott csináltunk sportműsort még 2010-ben is, úgyhogy tulajdonképpen azért az utolsó percekig ott voltam valamilyen szinten.
1: Utána is maradtál a médiában?
0: Igen, még próbálkoztunk még a Rádió C megszűnése után egy Szoszi nevű hírportállal a Független Média Központban, illetve hát a Nemzeti Sportban is dolgoztam még, ugye ez párhuzamos is volt sokszor, utána pedig sajtóreferensként, kommunikációs munkatársként helyezkedtem el, és azóta abban dolgozom.
1: Megváltoztatott valamiben a Rádió C?
0: Hát maximálisan azért azt hozzá kell tenni, hogy én Békés-megyeren nőttem föl lakótelepen, tehát nem feltétlenül cigány közösségben. Édesanyám, aki cigány származású, illetve hát édesanyám családja, édesapám, sajnos ő is elhunyt már, ő 2 éve hunyt csak el, úgyhogy ő még nagyon erősen, édesanyám sajnos sokkal régebben, ő 2002-ben halt meg, tehát ő már azt sem érte meg, hogy én újságíróként vagy hogy a Rádió C-ben dolgozom. De hogy éppen ezért nekem azért ez egy identitás kérdés is volt, hogy én a Rádió C-ben vagyok, tehát ott nekem a cigánsággal kapcsolatos, hát egyrészt nyilván a cigánságnak az életét jobban megismerni, de azt is megismerni, hogy nekem mit jelent személyesen belül, hogy én akkor hogy is vagyok cigány, mennyire vagyok cigány, hogyan éljem ezt meg, és azért ez egy nagyon nagy dolog, hogy ezt helyre tudtam tenni magamban, azok után, hogy pontosan, ha az ember fél cigány, olyan emberek között nő fel, akik nem cigányok, akkor minden bántás ezerszeres. Tehát akkor nincs hova menni, hogy most azt mondták, hogy cigány, és akkor úristen ezzel mit kezdje? Erre nekem nem volt válasz. Tulajdonképpen kamaszkoromtól a 20 éves koromig erre nem volt válasz, hogy ezt hogyan kell kezelni. Úgyhogy nekem ezt is jelentette.
1: És mit gondolsz, mit jelentett a cigányság életében a Rádió C? Az a 10 év, 2001-től 2011-ig.
0: Nagyon jó kérdés, és igazából, hogy most is mennyire, de ugye szerencsére van a Dik Rádió, tehát azért van még olyan közösségi tér, ahol erre lehet, vagy ahol van lehetőség megélni. Egyrészt az identitást, másrészt meg azért ott lehetőség van a roma kultúrára, a roma közéletre, hogy szó legyen, csak más a helyzet 2025-ben és más 2003-ban, amikor még nem volt közösségi média, amikor még nagyon a tévében nem láttunk cigányokat, hát hol láttunk volna, maximum tényleg sajnos csak a kékfényben, meg a híradónak azban a részében, ami nem annyira pozitív, és ehhez képest a Rádió C egy olyan változást hozott, egy olyan lökést adott, amit azért... Hát most nem akarok ugye nagyképű lenni, de nagyon remélem, hogy a cigányság számára az egy nagyon nagy elégtételt hozott akkor.
1: Köszönöm szépen.
0: Köszönjük, nagyon köszi, hogy beszéltünk.
1: Következő vendégem Bozsik Dániel. Mikor kezdted a Rádió C-t?
2: Szerintem 2003-ban kezdhettem. Nem emlékszem pontosan, de az összem hiszem 2003 lehetett. És én hírszerkesztőként kerültem oda. És hírszerkesztést csináltam egy évig. amikor, amiután felkértek, hogy legyek adásszerkesztő. És akkor pedig a nappali műsorokért feleltem, ami reggel 8 és este 8 között ment ki a rádióból.
1: Mi akkor pont elkerültük egymást, mert nekem este 8 után voltak a műsoraim.
2: Ez így van, de hallottam a műsoraidat is, mert volt egy periódus, amikor a Rádió C minden nap egy órányi anyagot adott a Magyar Rádiónak, amit a Magyar Rádió a vidéki rádióiban, a vidéki stúdióiban szórt. És volt egy darab cigány óra minden nap dedikáltan, amit a Rádió C állított össze, amit a, nem a Kossuth Rádió nagy frekvencián, hanem a kisvidéki frekvenciákon toltak országosan. És ennek a napi egy óráját azt mi állítottuk, én állítottam össze Baranyi Pisti technikussal minden nap, és abban volt a te műsorod is, hiszen ez minden napról volt egy-egy órányi adás, úgyhogy abban az is bekerült. Tehát ilyen szinten elkerültük egymást, de nem kerültük el egymást, meg hát személyesen találkoztunk.
1: Így van, úgy rekedtek is. Pontosan. Milyen élményeid van? Milyen volt számodra ez a néhány év?
2: Nekem a Rádió C az ilyen top 3 munkahelyeim egyike. Tehát az mióta dolgozom egészen mostanáig. És egy nagyon jó két és fél év. Fantasztikusan jó két és fél év volt. Tényleg úgy emlékszem vissza, hogy ez top 3 munkahelyeim egyike.
1: Miért volt ez olyan jó? Mi tetszett benne?
2: Tetszett benne a szabadsága, tetszett benne az, hogy új, tetszett benne az egész ötlete, az, hogy ez miért van a funkciója, és tetszett benne az, hogy mivel kicsi volt, ezért sok mindennel kellett mindenkinek foglalkoznia. Tehát, hogy gyakorlatilag egy ilyen sok mindenből állt össze, hát az, hogy sok mindennel kellett foglalkozni, nyilván meg kellett tanulni vágni, meg kellett tanulni dolgozni olyan területen is, ami nem a tiéd volt, ha kellett, akkor a technikát is meg kellett tanulni használni.
1: Ez így van.
2: Amit lehet, hogy nem kellett volna a munkába kifolyólag. A közösség az egy teljesen szabad közösség volt, egy nagyon nyitott, nagyon, nagyon befogadó közösség. A munka az olyan munka volt, amit szerettem csinálni, és maga a funkciója, ami az egész ötlet, amit létrehívta, az pedig szerintem egy fantasztikus és egy olyan dolog, aminek mindig is és kellett volna, és azóta is kellene léteznie, hogy egy valami fajta csatornát nyit egyrészt a kisebbség és a többségi társadalom között, illetve hogy a cigány kisebbségnek ad egy saját identitást meghatározó, bemutató, megerősítő forrást, ami általuk és neki készülve ad át információt és kultúrát és szórakozást.
1: Milyen tapasztalataid voltak? Szükség volt erre a rádióra?
2: Szerintem erre a rádióra, hogy szükség volt, mert a mai napig nagyon nagy szükség lenne egy ilyen rádióra. Nagyon nagy szükség volt rá, és a mai napig nagyon nagy szükség lenne erre.
1: Egy olyan érdekes közösség volt ez, ahol hát szinte már mondhatni, hogy család voltunk. Egy kis család.
2: Uh-huh. Igen, hogy tapasztaltad? Nagyon sok időt töltöttünk együtt. Akkor is voltak bent. Az emberek úgy is időt töltöttek bent, amikor éppen nem volt az ő műsoruk, ő adásuk. De magában a közösségben részt vettek, ott voltak, segítettek másnak. Ha nem segítettek, akkor meg is ott voltak, és a közösség részeként időt töltöttek. És mindig mindenkinek volt helye ott. Tehát, hogy ha volt műsorodott, ha nem volt műsorodott, neked ott volt helyed. Bármikor bemehettél, bármikor ott lehettél, és otthon voltál, hogyha oda mentél.
1: Tehát valahogy egy közösségi tér is volt. Az nem volt, csak egy egyszerű munkahely.
2: Nem, ez egy közösségi tér volt. Egy kulturális közösségi tér. Ahol amikor éppen nem dolgoztál, akkor találkoztál olyan emberekkel, akik az élet mindenféle területéről és a kultúra mindenféle területéről érkeztek. És velük bármiről beszélhettél, és tőlük nagyon sokat tanulhattál. Amiről én nagyon sokat tanultam zenéről, nagyon sokat tanultam kultúráról, művészetekről, amit a kollégáimtól kaptam. És nyilván ugye a zene nagyon sok volt, de zenében az Andodromtól egészen Paco de Lucián át, Oscar Petersonig gyakorlatilag, és T-Bag Corporationig bezárólag mindenféle zenét, és klasszikus zenét is. És tehát egy olyan fajta keverék és egy olyan fajta dolog volt, amiből rengeteg információ és tanulás áramlott egyik helyről, egyik szemétől a másikig.
1: Volt valami különleges pillanat, amire szívesen emlékszel vissza?
2: Hát egy különleges pillanat, Hát egy különleges, az egészen nagyon szívesen emlékszem vissza, amiben egy plusz különlegesség volt, az nem egy darab pillanat, hanem ugye annak idején a Rádiócia az a Sziget Fesztiválon is megjelent.
3: Igen, így van.
2: És nekem volt egy évem, amikor ott voltam egy hétig a Rádiócia sátorban, és ott onnan dolgoztam, onnan készítettem ezeket a napi egyórás magyar rádiós műsorokat, és az egy fantasztikus egy hét volt. Tehát azzal a sok emberrel, azzal a sok országból, a világ minden tájáról érkező emberekkel megismerkedni, a zenéjüket hallgatni, a művészetüket látni, és mindezt ott úgy, hogy mellette azt látod, hogy emberek jönnek oda, a fesztiválozók, a világ minden tájáról szinte, és örjönve, tombolva táncolják végig, és élvezik ezt a cigány zenét és cigány kultúrát, amit a Rádió C a világ minden tájáról elhozva mutatott meg az itteni közönségnek. És ez volt a Rádió C-nak gyakorlatilag a Rádió C-nek a mindennapja is. Csak ott így koncentráltan egy sátorban, egyébként meg a frekvenciáján 24 órában ezt tette és ezt mutatta meg.
3: Hogy érzed? Megváltoztatott ez az időszak?
2: Engem? Egész biztos. Egész biztos, hogy megváltoztatott. Nem tudom megmondani, hogy az olyan időszakok, amik hatással voltak, azok mind megváltoztattak, amiket szerettem és amiket szeretettel vettem, azok mind megváltoztattak, és ebben is szeretettel vettem ezt, úgyhogy ez is biztos, hogy megváltoztatott. Most azóta nyilván sok minden változtatott még az életben rajtam, azért nem tudom megmondani azt, hogy na, ebben változtam meg a Rádióci hatására, de hogy biztos, hogy olyan formáló ereje volt, ami az én jellememet, értelmemet és személyiségemet meghatározta, vagy ami befolyásolta, vagy ami formálta az egész személyiségemet a következő időkre.
3: Meddig dolgoztál egyébként még utána a médiában?
2: Hát még egy jó 16-17 évig.
3: Köszönöm szépen a beszélgetést, és örülök, hogy
2: szívesen. Én is nagyon örülök, és örülök, hogy felelevíthettem. Ez mindig egy jó érzés.
3: Baranyi Sanyi a következő vendégem. Szerinted mi volt a Rádió C-nek a legfontosabb üzenete?
4: Pont ez, hogy nem vagyunk jobbak vagy rosszabbak, ugyanolyanok vagyunk. Mert az alap elgondolása bizonyos kevésbé okos emberek, nem akarok többet, rosszabbat mondani, köreiben az, hogy az igen, ilyen meg olyan meg fúj. És nekünk nem azt kell bebizonyítani, hogy jó, mert azzal akkor ellenmondást akarunk a tudtuk a mi meg erőszakolni rájuk, amit úgyse fogadnak be, eleve dac és ellenállás fog keletkezni emiatt. De ha mi nem bizonygatunk, nem fölényeskedünk, nem nagy képűsködünk és erőszakoskodunk, hanem csak egyszerűen még csak nem is mutatjuk, hanem csinálunk valamit, amiből kiderül, hogy pontosan ugyanolyanok vagyunk. Semmi félnivaló nincs tőlünk. 2001. március 8-án indult a próbaadás, azt hiszem. Azt tartott 30 napig.
3: Próbaadás talán februárban, nem?
4: Lehet, hogy február.
3: És akkor utána jött valamikor májusban.
4: Február talán végétől március végéig. Uh-huh. Utána jött egy hónap próbaadás másik két rádiónak, a Tilos Rádió és a Mária Rádió. És aztán valamikor a másik összesen három próbaadás volt, és a legutolsó után valami bizottság, nem tudom én kicsoda, eldöntötték, hogy ki kapja a frekvenciát, a 88.8-at, és akkor mi győztünk. És akkor nagyon örültünk, ugráltunk a plafonig, és október 8-án indult meg az adás. De előtte jártunk képzésekre.
3: Így van.
4: Mindenki szinte, még én is beültem valami újságírásra, de hát én technikai ember voltam, nem nagy szükségem volt rá, de hát hívtak és örültem, hogy ott lehettem a többiekkel. Aztán összeraktuk az egész rádiót, ott mindent át kellett alakítani. Külön helységeket építettünk, hátul irodákat, lebontottuk a színpadot, az egész helyet kibeleztük, és újraépítettük. Kóti Anti gyönyörűen megcsinálta a saját embereivel, és amikor visszajöttünk, csili-vili, minden vadi új volt, gyönyörű berendezések, óriási monitorok, rengeteg számítógép, szerkesztőség kialakítva, és én jöttem, hogy hát én leszek a fültechnikus, de nem értek hozzá, gyerekek. És akkor mondták, hogy ne, hogy többi még hülyébb hozzá. Kész. És bizony volt olyan, hogy röptébe írtam a CD-t, meg nem volt papír a nyomtatóba, vagy nem működött a nyomtató, vagy ilyesmi, és akkor gyorsan, mert híreknek takra pontosan kellett kezdődenie, és én valahogy kipattant az agyamból, hogy hopp, akkor ne nyomtassuk ki, hanem tegyük oda a monitorra, mert van ott két monitor. Emlékszel, ott az asztalon, ott az üvegen keresztül lehetett adni két monitort, és akkor azt oda, és akkor én beültem el, és ahogy láttam, hogy olvassa, akkor tekertem tovább, hogy a következőt is. És akkor a következő hírekre már lett valahogy papír, vagy a nyom, vagy valami történt. Tudom, kiszalajtottuk valakit tonerért, mert nem volt toner, az volt a baj. És valaki hozott ott szemre, volt nem messze egy nyomtatványból, onnan hozott tonert, meg akkor már hozzá CD-t is, mert az se volt sose. És akkor megvettük, és akkor következő hírekre volt. De volt olyan például, hogy nem jutott más eszembe, hogy gyorsan valamit be kellett tenni, de a vágógépünk hibás volt, és akkor megírtunk egy CD-t, és akkor CD bejátszóról játszottuk be, de mivel nem volt megvágva, meg kellett keresni először fülessel, hogy hol van az a pont, ahonnan megy a bejátszás, és onnan én indítottam, ott ültem a zenei szerkesztő mellett, a pult mellett, és indítottam, és amikor elértük azt a pontot, hogy kész, akkor megállította. és ilyen amatőr barkács módszerekkel csináltunk egy amatőr barkács rádiót, de olyan nagy szív volt benne, hogy a legutolsó rádióból is kilógott, amikor hallgatták a hallgatóink. És emlékszem, jött egyszer egy statisztika, hogy 600 ezeren hallgatják. Uh-huh. Hogy az hogy? Hát Budapest 2 millió ember vannak, majdnem az egyharmada minket hallgat, én azt nem hiszem. De aztán annyi helyről hallottam, teljesen idegen emberektől, nem cigányoktól, nem láttak életükbe cigány közelből is, és mondták, hogy hogyha egyszer véletlen oda tekert, és hogy jaj Istenem, mekkora óriási. Hát ez szenzáció.
5: A hétvégén tartották a 2001 és 2011 között működött Rádió C munkatársainak 25 éves találkozóját, melynek keretében több korábbi kolléga is elmesélte élményeit, tapasztalatait. A folytatás érdekében tartsanak velünk holnap is 22 óra 5 perctől, ahol folytatjuk a visszaemlékezésünket a Rádió C-re. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt, a viszonthallásra.
6: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
7: Roma Szalon. Rádió Dík.
6: Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Rádió Di. Romákról, nem csak romáknak. Makagyuszi alsókertjében Völgyi Zsuzsi ludai végre árnyékot vetnek. 100.3 Rádió Di. Süss fel nap! Minden hétköznap 9-től délig. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádió Di-ben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Di nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Évforduló, 15 éves az evangélikus roma szakkollégium. Igazgató tanácsi üléssel ünnepelte megalakításának 15. évfordulóját a nyíregyházi evangélikus roma szakkollégium. Az elmúlt másfél évtizedben a szakkollégium tagjaként 160-an szereztek diplomát mentorok segítségével a nyíregyházi egyetemen. Jelenleg 27 hallgató vesz részt a kollégium munkájában 15 segítő támogatásával. Az evangélikus roma szakkollégiumot 2011-ben alapították azzal a céllal, hogy a nyíregyházi felsőoktatásban tanuló elsősorban roma származású és hátrányos helyzetű fiatalokat támogassák, segítve őket diplomájuk megszerzésében és a felelős értelmiségivé válásban. Az évforduló tiszteletére az igazgató tanács ünnepi ülést tartott a nyíregyházi egyetemen. Laborci Géza, az igazgató tanács elnöke, a szakkollégium alapítójaként kérdésre elmondta, hogy milyen feltételekkel kerülhet be valaki a tehetséggondozó programra. Saját felvételi eljárás a tagság feltétele. Hallgatói jogviszonnyal rendelkező polgárokat tudunk felvenni, roma hallgatókat és nem roma hallgatókat is. Ennek megvan a százalékos aránya, körülbelül 3/4-1/4 arányban. Akinek van hallgatói jogviszonya, azt mi a saját felvételi eljárásunkat követően vesszük fel a roma szakkollégium tagjai közé, ahol aztán segítjük őket, mert az egyik oldalról ez egy tehetséggondozás, sorolta Laborci Géza. A szakkollégium a megalakulás óta jelen van az egyetemen, amelynek jogelődjével a nyíregyházi főiskolával 2014-ben kötöttek együttműködési megállapodást. Az intézmény nem csak helyet biztosít a szakkollégiumnak, hanem aktívan részt vállal a hallgatók patronálásában is. Segítik a hallgatók céljaik elérésében. Jelenleg 27 hallgató vesz részt a roma szakkollégium munkájában, akiket 15 tutor támogat a nyíregyházi egyetem oktatói közül. Ez nagyon fontos küldetés a roma szakkollégiumoknak és a nyíregyházi egyetemnek, hiszen az intézmény egyik kiemelt célja a tehetséggondozás, illetve a felzárkóztatás. Lehetőséget biztosítanak arra, hogy a hallgatók el tudják érni azokat a célokat, amelyeket kitűznek maguk elé, mondta el dr. Vajda Ildikó, a nyíregyházi egyetem oktatási elnök helyettese. A szakkollégiumot a Magyarországi Evangélikus Egyház tartja fent, amely ösztöndíj programmal segíti a hallgatókat. Keckó Pál püspök szerint több hasonló kezdeményezésre lenne szükség az országban, 160 hallgatót kísértek el a diplomáig. Azt gondolom, ennek az aktualitása csak erősödött a mögöttünk lévő időszakban. Nagyon büszkék vagyunk a roma szakkollégium eredményeire, hiszen mintegy 160 hallgatót kísértek végig, ez alatt az idő alatt sikerült egy eredményes felkészítéssel elvezetni őket a diplomaszerzésig. Nagyon sok hasonló kezdeményezés kellene, ahol elkötelezett, segíteni akaró emberek és fiatal tehetségek megtalálják egymáshoz az utat, és így módon ebből valami nagyon jó az egész társadalom, a szélesebb közösség számára fontos és értékes végeredmény születik. Reménykedett a Magyarországi Evangélikus Egyház északi egyházkerület püspöke. Az ünnepi ülésen főleg az elmúlt 15 évről esett szó, de egy picit már a jövőről is beszéltek a résztvevők.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon. A Rádió Dik kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Dik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. december 23-a kedd van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. A hétvégén tartották a 2001 és 2011 között működött Rádió C munkatársainak 25 éves találkozóját, amelynek keretében több korábbi kolléga is elmesélte élményeit, tapasztalatait. Most pedig hallgassunk meg néhány visszaemlékezést, tartsanak velünk a mai este folyamán is. László Bencsik Judittal beszélek. Mikor kerültél a Rádió C-hez, emlékszel?
4: Hát dátumokra nem, ne haragudj, nagyon nem emlékszem.
3: És mi volt a feladatod, amíg ott dolgoztál?
4: Először hírszerkesztőnek mentem oda, mert akkor még a Kerényi György volt a főnök, és akkor azt mondta, az volt a alap, hogy csak cigány emberek vezetetnek műsort, és én csináljam a híreket. De egyébként az ember is volt nekem. Úgyhogy hírszerkesztőként kerültem oda, és aztán már nem is tudom pontosan, hogy ki döntött úgy, hogy próbáljunk ki engem. Hát végülis a média tapasztalatom elég régre nyúlik vissza, hogy próbáljunk ki a reggeli műsorban, a Müller Gyurival. És hát ez valami isteni volt. Azt nagyon szerettem.
3: Meddig dolgoztál ott egyébként?
4: A végéig.
3: A végéig, 11-ig akkor?
4: Így van, így van. A végéig ott. Az elején nem volt, de csak 1-2 év volt, azt hiszem, amíg nem voltam ott.
3: Milyen élményeid vannak? Milyen történetek vannak, amikre esetleg szívesen emlékszel vissza?
4: Hát leginkább az volt számomra nagyon fontos, hogy tanuljak. Hiába voltam én már 20-30 éve a médiában, de ez egy teljesen más kihívás, teljesen más helyzet volt. Borzasztóan szerettem ott dolgozni, és nagyon kíváncsi voltam arra, hogy ott mi és hogy történik. Úgyhogy a tanulás volt számomra a legfontosabb, hogy milyen tapasztalatokat, és azt hiszem itt is elmeséltem ezt a sztorit, hogy milyen volt, amikor először műsort vezettem a Müller Gyurival, élő műsor volt, tehát nem felvételről ment, és amikor egyszer csak a Gyuri, aki a zenét szerkesztette, azt mondta, hogy akkor most következik egy hallgató, és én megkérdeztem, hogy mi hallgató van a vonalban? Mert nem ismertem még ezeket a zenei műveket. Nagyon igen, szerettem a zenéket. Hallgattam. Teljesen átéreztem. De nem tudtam, hogy ez mit jelent. Úgyhogy ott is azt éreztem, hogy én nekem itt nagyon sok tanulnivalom van.
3: A reggeli műsornak a vezetése az egy nagy felelősség és nagyon nagy szakértelmet igényelt, ami szerencsére akkor már neked megvolt. Milyen élményeid vannak a reggeli műsorok kapcsán? Hogy fogadták ezt a hallgatók?
4: Nagyon jól. Egyébként egész más volt, tehát kereskedelmi rádióban dolgoztam, előtte esetben a Magyar Televízióban dolgoztam, a kamera előtt voltam, a telesportnál dolgoztam, és képernyős is voltam. Tehát valójában tényleg volt rutinom, úgymond ebben, hogy az ember egy élő adásban beszél. De mégis teljesen más volt a közeg. Más volt a hangvétel, más volt a hallgatóság, mások voltak a témák.
3: Én mindig azt éreztem, hogy a rádió nem csak egy munkahely számomra, hanem egy család. Egy közösségi tér, ahol találkozhattunk a barátokkal, idősebbekkel, akiktől rengeteget tanulhattunk, hiszen én is 19 éves voltam, amikor oda kerültem.
4: Emlékszem rád.
3: Neked milyen érzés volt ez az időszak?
4: Sok szempontból mondom, különös volt, legfőképpen azért, mert egy számomra valamilyen szinten egy ismeretlen közeg. Az, hogy engem is elfogadnak-e? Tehát, mint nem cigány embert, aki egyszer csak ott van egy ilyen műsorban, beszél, véleményt mond, az egész habitusa talán másmilyen. Rettenetesen jó érzés volt, hogy nagyon hamar azt hiszem megszerettek. Talán azért, mert nagyon önazonos voltam, tehát, hogy nem játszottam meg magam, hanem egyszerűen átvettem azt, ami ott fontos, vagy ami ott téma. És a hallgatóktól is kaptam visszajelzést, leveleket írtak nekem. Világéletemben küzdöttem a rasszizmus ellen, a megkülönböztetés ellen. Itt pedig találtam egy terepet arra, hogy én ezt nyíltan ki is fejezhetem. Tehát, hogy nem csak hogy kifejezhetem, hanem ennek még olyan fogadókészsége is van, hogy az emberek értik, hogy miről beszélek, hogy miért fontos ez nekem. És azt hiszem, hogy ebben elég hiteles voltam, mert hogy mondom, nagyon sok visszajelzést kaptam hallgatóktól. Iszonyatosan jól esett. Volt, hogy meghívtak egy kávéra, hogy beszélgessenek velem, mert feltűnt talán nekik, hogy úgymond nem cigány létemre mennyire szívemben viselem ezt az egész dolgot.
3: Miután vége lett

0: tőlem is jött, pedig ugye hát én nem tartozom ilyen értelemben közétek, bár lelkileg egy kicsit igen. Tehát muszáj annak úgy lennie, különben nem érezhettem volna magam ilyen jól, és szerintem ti sem szerettetek volna engem, hogy ez nem így van.
1: Ez így van. Köszönöm szépen.
0: Én köszönöm.
1: Verebes Laci a következő vendégem. Hogy kerültél a Rádió C-be?
2: Hát én 2003. október környéke volt ez, hogy engem beajánlottak a Szabó Józsi Norik, a Kerényinek ajánlott be, és akkor Kerényi mondta, hogy próbáljuk meg. Hát nekem igazából semmi közöm nem volt a rádiózáshoz, soha nem csináltam. Zenét nagyon szerettem akkor is már, mindenféle stílusban, tényleg a cigányzenétől, a nótától, a rockzenéig, tényleg mindenféle stílusban. Hát azt mondhatom, hogy otthon vagyok. És egy-két napig próbálgattam, tudod ezt, hogy működnek a dolgok azért ott bent a rádióban.
1: Ja, a keverőpulton.
2: Keverőpult, így van, azért, hogy hogy kell zenét berakni.
1: Ja, igen.
2: Ilyenek. Aztán, hogy mondtam is, hogy én egybe kerültem a mélyvízbe. Tehát a Józsi az akkor valamiért nem tudott jönni, és a Szilveszteréknek volt egy ilyen műsora, az Esti Lehűlés.
1: Ja, Balogh István Szilveszter.
2: Balogh István Szilveszternek, igen. És ott azonnal a mély vízbe kerültem be. Tehát és, hát ott hogy zenét kellett játszani, beszélgettünk, egy-két szót kérdeztek tőlem, azt se tudták, hogy ki vagyok. És ott bemutatkoztam.
1: A technikát is már akkor te kezelted.
2: Így van.
1: Hát alapvetően zenei szerkesztő és technikus voltál.
2: Hát első körben ő zenei szerkesztő. Uh-huh. Azt csináltam egy, nem tudom hány évig voltam, 2003-tól 2008-ig, és 2006-tól lettem zenei szerkesztő plusz. Tehát akkor már híreket csináltuk, hogy amikor jöttek be fölmondani valamit, vagy valami műsor volt, akkor bennültünk, fölvettük, közben vágtuk meg az anyagot. Én nagyon szerettem, egy élmény volt, tehát ezt nem lehet ilyen senki.
1: Mesélj nekünk valami kedves élményedről, amire úgy szívesen emlékszel vissza.
2: Hát voltak azért ilyen kisebb aljas, kisebb dolgok, de ez csak egy ilyen poén szintű, hogy megcsináltuk a híreket mondjuk. És akkor így alá suttogtunk mindig, tudod, divadar. És hogyha tudod, valaki nagyon-nagyon odafigyelt, tehát nagyon halkan játszottuk ezt azért le, mert lejátszottuk a híreket, de ugye alatt ez ment, hogy divadar. És akkor, hogyha tudod, nagyon figyeltél a hírekre, de csak ilyen, ugye, csak ilyen gyors hírek, akkor az hallott, lehetett volna hallani, de ez igazán hálóság senki nem vett észre, csak ezt így a belső kör tudta, hogy így cukkoltuk a fátyolt ivadart.
1: A főszerkesztő.
2: Igen, hát a főszerkesztő volt utána, hogy a Rádió C-nek volt a vezetője is utána. Én nagyon szerettem tényleg az öreget, és hát most igazándiból ez jutott így eszembe, de mindenkivel nagyon jóba voltam én a rádióban, tehát tényleg, mint egy igazi család. Uh-huh. Hát.
1: Szerinted mit jelentett a közönségnek, a hallgatóknak a Rádió C?
2: Hát, szerintem mindent. Lehetett üzenni bárkinek, lehetett élő adásba bekerülni. A Poncó Bélának ugye volt a kívánság műsor, ott nagyon sokat lehetett beszélni, lehetett zenéket kérni, folyamatosan hívtak tényleg minket, hogy mikor lehet élő adásba bekerülünk, de bármelyik műsorban egyébként, hogy olyan volt a műsorvezető, akkor bárki bekerülhetett az élő adásba és beszélhetett bármiről. Uh-huh. Az Andyval. Én nagyon-nagyon szerettem. Én mondjuk nem sokat beszéltem a rádióban, de amikor beszéltünk, akkor az a jó volt. Hát nekem igazán nem is az volt a tiszta, hogy én beszéljek. Én a zenét csináltam, a zenét szolgáltattam, illetve hát, hogy a hang jó legyen. Uh-huh. Meg a zene minőségi legyen igazán divó.
1: Én azt gondolom, hogy ez nem egy egyszeri munkahely volt számunkra, hanem valóban egy közösségi tér is, és hát ahogy mondtad, a család.
2: Igen. Tehát az abszolút
1: hát
2: ez.
1: Barátok.
2: Barátok, hát, család, ez abszolút egy nagy család volt az egész. Szerintem sokan is irigyelték szerintem. Tehát ezt valószínűleg irigyelték is. Ugye már kezdett így vége lenne a rádiónak, illetve a Rádió C-nek, és mondjuk véletlen mondjuk átkapcsoltam egy másik adóra, ott azért visszaköszöntek azok a zenék, amiket mi játszottunk a Rádió C-be. Tehát
1: ez valóban. Tehát hatással voltunk tulajdonképpen.
2: Voltunk, abszolút.
1: A teljes
2: külföldön is rengetegen hallgattak minket. Tényleg Amerikától, igen. Nem tudom, Afrikáig, vagy nem, most csak mondtam valamit. De
1: ezt jól tudod, mert az online adásokat, azokat figyeltétek.
2: Így van, úgyhogy ez a hatással voltunk.

0: így a mindenkire.
1: Én azt gondolom, hogy sikerült tematizálni is a közbeszédet is azzal, hogy arról sokan beszéltek a környezetünkben, amikről mi is beszéltünk ott a Rádió C-ben. És rettenetesen színes volt az a felhozatal, az a műsor struktúra.
0: Igen. Hát nagyon sokféle műsor volt a Rádió C-nek a palettáján. Tényleg beszéljünk például a Laurának az a csetszobás műsora.
1: Ja, igen.
0: De az is egy hatalmas jó kis műsor volt.
1: Oda is nagyon sokat telefonáltak.
0: Igen. Én emlékszem rá például, amikor a Bangó Margitot meghívtok, ő is csinált ott a rádióban a műsort. Igen. Dolgoztam vele is ott. Illetve, hát tényleg, és nagyon-nagyon sok emberrel megismerkedtünk. Nagyon sok vendége volt a Rádió C-nek, voltak politikusok is, úgyhogy büszke voltam arra, hogy egy ilyen csapatnak lehetek a tagja. Uh-huh. Tehát én nagyon szerettem, én nagyon sajnálom, hogy megszűnt.
1: Utána maradtál a médiában, vagy a zeneszerkesztésnél, vagy hát a zenéknél?
0: Egy ideig maradtam benne, a Spagi, kőst ilyen kívánságműsort csinált, meg inkább az R&B vonalon mozgott a rádióba. Ő próbált egy online rádiót csinálni. Igen. Nem tudom, hogy mondhatom-e a C Street rádiót. Oda segítettem be zenéket, küldtem neki, illetve raktam össze műsorokat, és akkor abban szerepeltem idézőjelbe. Abban annyiban maradtam így benne, aztán az megszűnt, utána teljesen más vonalon kezdtem el dolgozni, villanyszerelés, futárkodás, és most meg taxizok.
1: Köszönöm szépen.
0: Nagyon szívesen.
1: Kutics Marian a következő vendégem, aki inkább a háttérben dolgozott. Marian, hogy kerültél a Rádió C-hez? Mesélj, emlékszel még?
2: Persze, hogy emlékszem. Nagyon-nagyon sok mindenre emlékszem, szinte mindenre, ami ott történt velünk. Én 2002 őszén kerültem a Rádió C-be úgy, hogy egy programot vittem. Én rendszerszervező programozó voltam, és a pénztár programot vett meg a Rádió C. Azzal dolgoztuk fel a pénztárat, és elkezdtem oda járni, és akkor többször hívtak. És akkor szerelem lett belőle, gyakorlatilag az első látásra, és akkor két hónap után oda kerültem, körülbelül, vagy egy hónap után kerültem oda, de nem vállaltam el a pénzügyi vezetői posztot, meg volt hozzá az iskolám, meg minden, de mivel a hugommal dolgoztam együtt, én nem akartam, hogy itt ilyen hivatalos, aláfölé rendeltségi viszonyba kerüljünk egymással.
1: És mi volt a feladatod egyébként?
2: Pályázatoknak egyrészt a pályázatok elszámolása, a pénzügyi része, meg a pályázatok költségvetésének az elkészítése, amiket beadtunk. Ez volt az egyik. Ezen kívül mindenesek voltunk, mert kevesen voltunk, amit még kellett, számlát készítettünk, pénzügyi adatokat rögzítettünk. Később irodavezetői munkákat is, mert volt az Ancsa, aki elment onnan úgy szintén. Hát mindent, ami az irodához kapcsolódó, pénztárat, minden.
1: A végéig voltál, tehát 2011-ig?
2: 2011 május, nem tudom hányadikán zártuk uh-huh. hivatalosan a Rádió C-t, és végig. De azt már rég tudtam, hogy az utolsó leszek, aki becsukja ott az ajtót.
1: Mit jelentett számodra ez a közel egy évtized?
2: Élet, nem tudom, nem is lehet szavakba foglalni. Életem legkedvesebb munkahelye, szerelem munka volt, ahol volt egyfajta összetartozás köztünk. Tehát olyan volt, mint a családom, vagy még uh-huh. talán jobban is, mint a családom, mert az nincs ilyen nagy családom, de mi egy igazi család voltunk, és volt bennünk valami hajtóerő közösen, ami egy határtalan lelkesedés ez iránt a rádió iránt, és hogy tudtam én is, hogy egy nagyon jó ügyért teszem magam oda, és ezért hajlandóak voltunk. Mindannyiunk nevébe beszélhetek áldozatokra, tehát hogy pénz nélkül dolgoztunk, vagy fél évig nem kaptunk fizetést, de valahogy túléltük, és megoldottuk, és tettük, ami a dolgunk.
1: És mi motivált bennünket? Meg tudod fogalmazni? Mi volt az a lelkesedés, ami miatt tényleg hónapokig, akár ingyen is dolgoztunk, és csináltuk a mindennapjainkat?
2: megmagyarázni nem tudom. Volt valami közös lélek ebben a rádióban, én azt gondolom, hogy ennek a rádiónak lelke volt, és jó volt hozzá kapcsolódni.
1: Nem csak egy munkahely volt.
2: Nem, egyáltalán nem.
1: Hanem tulajdonképpen ott voltak a barátaink, vagy ahogy mondod, olyan volt, mint egy család. És ezen felül még egy közösségi tér is volt, én azt gondolom.
2: Igen.
1: Hát, hogy ott találkozhattuk az idősebbekkel, akik példát mutattak nekünk, a szakmai nagyjaival, akik segítettek bennünket a mindennapokban, akár szerkesztésben. És hát természetesen ott voltatok ti, akik a háttérmunkát végeztétek, akik nélkül nem is működhetett volna az egész.
2: Igen, és vittük a gyerekeket is, tehát őket se hagyjuk ki, az én gyerekem is ott nőtt fel, mert sokszor el kellett menni érte iskolába, aztán jött a rádió C-be, és ült a gép előtt, elfoglalták a fiúk valamivel, amíg dolgoztam.
1: Igen, sok ilyen, több ilyen család is volt, akár a Müller Gyurékre gondolok.
2: Igen.
1: Ők is hordták be rendszeresen a kis babákat. Miután vége lett a Rádió C-nek, maradtál a média területen, vagy a gazdasági, vagy hasonló területeken?
2: Hát én sokáig nem találtam a helyemet. Nagyon sokáig nem találtam a helyemet, és nem. Egyszerűen nem tudtam csak a pénzért elmenni dolgozni, egészen addig, amíg totálisan rá nem kényszerültem. Mert valahogy egyik munkahelyet se közelítette meg azt, tehát hogy semmi olyat nem tudott adni, amit a Rádió C. Úgy is adott, hogy pénz nélkül csináltuk, és egy munkahely, ami pénzt ad, az nem tudta ezt megadni. Tehát csak akkor mentem el dolgozni, amikor már tényleg nagyon muszáj volt.
1: Köszönöm szépen a gondolataidat.
2: Köszönöm, én is.
1: Baranyi Sanyi a következő vendégem. Mikor kerültél a rádióhoz, és mi volt a feladatod?
3: Én még a kezdetek kezdetén, amikor még nem volt adás, sőt, még az sem volt biztos, hogy lesz valaha, körülbelül olyan 2001. február elején, egy hónappal a próbaadás kezdete előtt. És a sógorom az Edmond azt mondja, gyere már, van itt egy rádió. Mondom, azt mit csináljunk ott? Rádió, vasutas vagyok. És akkor, gyere majd meglátod, jó lesz. És lementünk, és betette így az ajtón, így betolt, és így valaki elront előttem. Aztán másik valaki más irányba. És mindenkinek jó kedve volt, és emlékszem az volt, hogy szia, Tóth Elemér vagyok, és gyere segíts, csináljuk ezt. És akkor mondta, én meg izé vagyok, Szakács Pisti. És akkor az nekem annyira tetszett, ó Istenem. És nagyon megtetszett nekem az a dolog. Hú, de érdekes, de hát én mi a fenét csináljak itt, hát mi lesz belőlem. És az Edmond, a sógorom, aki levitt, oda vitt, hogy gyere, mert bemutatlak a Vovának. Mondom, nagyon jó lesz, ki az. És mondja, hogy itt a sógorom, ez nagyon ért a számítógépekhez, meg mitehez. És a Vova így nézett rám, értem. És így látszottam, hogy biztos, hogy egy hangot nem hiszel belőle. És azt mondja nekem így próbából, hogy nesek, itt van egy valami feladatot, be kellett grebbelni valami CD-ket. És akkor 13 perc múlva mondtam, hogy kész van. És föl voltak írva még a dalcímek és a trackek nevei, és akkor nézett, és akkor onnantól elhitte, hogy valamit azért sejtek. És amikor elindult végre a próbaadás 16 ezer kilométer rohangálás után, de az mind ott bent a rádióban, akkor én voltam az a szerencsés ember, aki a éjfélkor pontosan feltoltam a fédert, ezt a hangerőszabályzót, és megszólalt a adás. Hát akkor én elsírtam magam, és egy hónapon keresztül őrült módon rohantunk. Egy hónap, az nem tudom hány óra, nagyon sok, de annak a 90%-át én bent töltöttem. És hát a nejem majdnem elvált tőlem, mert azt mondta, hogy dolgozni nem akarok, csak ezt a hülyeséget csinálom, és különben is, és izé. De aztán ott maradtam egészen addig, amíg aztán már tényleg kenyér gondjaink voltak. És akkor el kellett mennem dolgozni valahová, és másodállásban folytattam, de aztán ki is rúgott a Gyuri.
1: A Kerényi?
3: Igen.
1: Ő volt akkor a főszerkesztő?
3: Igen, ő volt a legelső. És akkor pontosan egy évig dolgoztam egy nyomdában, az eredeti szakmám nekem nyomdász. És pontosan egy év után visszamentem, hogy vegyetek már vissza, de akkor már a Daróczi Dávid volt, És mondta, hogy jó, gyere vissza 2 hét múlva, visszamentem, nem is emlékezett rám. Úgyhogy nem vettek végül is vissza, hát szomorú voltam. És aztán egyszer, fogalmam nincs már mennyi idővel később, amikor a Dávid meg a igazgatótársa, a Márk befejezték a működésüket, és a következő volt az Alfonz, és ez egy hétvégén volt, hogy pénteken leadták a szerelést, és hétfőn kezdett az Alfonz.
1: A Zsiga Alfonz.
3: Uh-huh. A Zsiga Alfonz, igen, a következő igazgató, aki azóta is nagyon jó barátom, és nagyon szeretem őt. És a 2 időpont, tehát péntek és hétfő között, szombaton telefonált a Hosszúkat, a irodavezetőt. Igen, ő az anyukája a rádiónak szerintem. És akkor telefonál, hogy gyere, nincs adás, és már mindenkit felhívtam, és nem tudom, mi van, most már nem tudok mit tenni. Gyere, nézd meg, csinálj valamit. Hát én meg, mint a jó tyúkanyó, rohantam a csidéinhez, és rohantam be, és kiderítettem a hibát, rájöttem, telefonáltam, kevertem, kavartam, és végül is úgy oldattuk meg a problémát, hogy összeraktunk gyorsan egy másik számítógépet, és rá zenéket sokat, fölvittük a nagy toronyba, mert a hiba az volt, hogy nem jutott el a stúdióból az adótoronyba a jelünk. És ezért fölvittük, kikerültük ezt a hiányzó szakaszt, fölvittünk egy számítógépet, és akkor egy ilyen random üzemmódban, nem tudom, hány dal közül válogatva folyamatosan játszott. Addig, amíg egy pár nap múlva meg nem jött a szakember, aki egyedül képes volt erre a javításra, és megcsinálta, és onnantól megint mentünk. De amikor ez szombaton történt, ugye, akkor nekem ott lent rohangálni kellett, összerakni egy új gépet, fölpakolni rá zenéket, installálni Windows-t, kutyafülét. És közben megjelent az Alfonz, aki még nem volt szolgálatban, de már ugye aggódóan bejött, hogy mi történt, és kiderült, hogy egy nagyon jó figura, egy nagyon szimpatikus ember, és olyan egyből barátságos lett, és egyből munkát ajánlott nekem, amiért én egész addig ácsingóztam. Ugye már visszajöttem volna, mert hát nekem is az volt a legcsodálatosabb dolog a világon, amit megtörtént velem. És mondtam, hogy én már nem tudok visszajönni, mert nekem van rendes munkám, és nagyon jó keresek. Hát jó. És akkor úgy jöttem vissza, ezt de kevesen tudják egyébként, még közülünk is, hogy nem vettek állományba, csak dolgoztam. Nem kaptam fizetést 2 teljes évig. Előtte se sokat, ugye ott sosem volt pénz, és aztán 2 teljes évig semmit nem kaptam, majd ez az új munkahelyem is eltűnt. Hát ott voltak más dolgok, tehát oda nem maradtam. Akkor kerestem még egyet, hogy valamiből megéljek, és akkor így 24 órából 23-at dolgoztam, hol itt, hol ott. Aztán, amikor már tényleg nem ment egyáltalán, meg már senki nem kapott fizetést, én 2008. január 1-én leadtam a felszerelésemet, és elmentem Írországba. Adott egy nagyon jó lehetőség, tényleg borzalmas sok pénzért, és végre a családomat rendbe tudtam tenni, az adósságokat kifizetni, a meg nem vetett dolgokat megvenni, és egyáltalán életben maradni. És akkor elmentem, mindig visszajöttem onnan, addig működött a rádió, mindig, amikor hazajöttem, fél évente 3-a mondta, mindig itt voltam. Hát aztán kint ért a hír, hogy most már nincs többé rádió. És azóta most látom először a legtöbb kollégát, téged is.
1: Így van, így van. Most volt tulajdonképpen a 15 éves találkozunk, hiszen 2011-ben lett vége a rádiónak, akkor fejeztük be, úgyhogy hozzávetőlegesen 15 év.
3: Másik sztori, párhuzamosan dolgoztam, azt így csak így emberségből, meg szeretetben, Tomiből. A Tilos Rádiónak volt egy cigány műsora. Az volt a neve, hogy Rádió utca 11. Barát Bernadett, Antal Zsuzsi, Szilvi, milyen Szilvi?
1: Eskári Szilvi. Csík Juci,
3: hát ő volt a botori az egésznek, ő pörgetett mindent, és én voltam a, így becsábítottak, mert hogy volt nekik egy, hogy mondták ezt, hogy DJ-jük, aki a pultot kezelte, de aztán ez a, nem tudom ki volt, ez eltűnt, ő már többet nem akart jönni, és akkor mindig agitáltak, hogy jöjjek be, mint ahogy te is most behívtál, hogy beszélgessünk egy kicsit, és nem akartam, mert én nem szereplek, nem vagyok én, mi neked most mit mondjak magamról, hogy vasutas vagyok, meg na, meg tudod. És akkor egyszer azt mondtam Bernadett, hogy gyere, kell a segítség, mert nincs meg a DJ-nk, elment, megszokott a műsor, de gyere, segíts legalább egyszer. És bementem 2001. március 12. Valami miatt emlékszem a dátumra. És beültem a pultba, elkezdtek beszélgetni, és azt mondja Bernadett, hogy és a mai vendégünk Sanyi. Így néztem, hogy mi van? És így vágtak át engem, megbeszélték előre megfontolt szándékkal, és ha hiszed, ha nem, ez a műsor, nem tudom, vagy 4-5 évvel ezelőtt néztem a Tilos Rádió nagy szerverén, még mindig ott volt, mint népszerű műsor. Le is töltöttem, el is tettem magamnak akkoriban, és baromi büszke voltam rá. És, hogy 3 évvel ezután, műsor után szintén, itt dugáltunk ott lent a ott van egy ilyen hely, a rádióépület, Tilos Rádió épületében, és beszélgetünk, vihorászunk, így négyesben, ahogy a műsorot csináltuk, és a szomszéd asztaltól átszól egy srác, hogy Sanyi, néztem, nem láttam ezt a fizikot soha, te vagy a boldog bakter, mert ezek elnevezték úgy a műsort, Sanyi a boldog bakter, mert hogy én bakter voltam a vasútnál. És ez, hogy 2-3 évvel később valaki a hangomról megismert, hogy ő már engem hallott a rádióban.
4: Hát ez akkora ilyen nagy dolog, volt. Igen.
1: Szerinted mit jelentett egyébként a hallgatóinknak a rádió cél?
3: Hát persze a legtöbb csak annyi, hogy jól a kapcsolatban jó zene van, de azért voltak olyanok is köztük, főleg a cigányok szerintem, akik érezték azt, amit mi is, hogy ez most valami nagy dolog. Én azt szoktam mindig mondani, amikor még működtünk, hogy nem azt kell nekünk bebizonyítani ezzel a rádióval, hogy mi jobbak vagyunk másoknál, hanem azt, hogy mások sem jobbak tőlünk, hogy pontosan ugyanarra vagyunk képesek. Kicsit másképp csináljuk, ahogy egy olyan országban, ahol sokféle nemzetiség lakik, klasszikus példa Amerikában. Ott mindenki egyenjogú állampolgár, de mindenki egy kicsit másféle. És ebben nincs baj, ők ezt már nem veszik figyelembe, hogy nem olyan, mint én, tehát nem jó. Ez az alapvetően buta logika, amikor a gondolkodásban csak egy lépést tud az ember tenni, hogy más, tehát félek tőle. Az értelmesebb, okosabb ember, vagy aki megtanulta már a többi lépést, az meg látja, hogy más, de nézzük meg, hogy milyen. Egy értelmes embert kíváncsivá tesz, hogyha valami újat lát. A buta embert meg félelembe ejti. De ez már nem ezt tartozik, ez már csak egy ilyen gondolkodni próbálás.
1: Neked mit jelent a rádió C, illetve mit jelentett? Megváltoztatott esetleg valamiben?
3: Persze. Ó, de hát hogyne. Úristen. Én a cigányságomat valamikor gyerekkorom óta úgy éltem meg, hogy 4 éves koromig nem is tudtam, hogy én cigány vagyok, mert hogy nem volt róla szó soha. 4 éves koromban az óvodában valaki egyszer lecigányozott, így arccal a falnak lökött és ordított a márnak. És akkor mondták a szüleim, hogy hát mi cigányok vagyunk kisfiú. És akkor nem tudtam, hogy most az mit jelent, hogy rossz, vagy hogy így kell verni őket, a cigányokat, mert tudod, olyan nem értettem. Én vagyok a Sanyi, az nem elég. Tudod, hát 4 éves korban még egyszerűen gondolkodik az ember. És akkor egészen addig, amíg nem nyílt ki az ilyen dacos öntudatom, addig én szégyeltem, hogy én cigány vagyok. Soha nem laktam a cigány környezetben, ez tény, mindig magyar emberek között. Soha egyetlen cigány iskolatársam nem volt, vagy nagyon-nagyon kevés, és azok is csak távoli más osztályokban. És összesen cigányokkal majd, amikor nagyobb lettem, és nagyanyámnál nyaraltunk mindig nyári szünetben, akkor találkoztam cigány gyerekekkel. És olyan furcsa volt, hogy meg kellett volna tanulnom cigányról, ott mindenki cigányról beszélt a faluban, Nógrádban még ma is sok felé beszélnek a cigányok anyanyelvükön, és ezek a gyerekek, meg a felnőttek is, amikor én ott voltam, vagy a húgom Laura, akkor tapintatból magyarul beszéltek. És azért soha nem tanultam meg cigányul. Egy-két szót értek a mai napig is csak, sajnos. És amikor a rádióhoz kerültem, akkor már dacos voltam, és ha valaki cigányozott, rászóltam, és mit gondolsz, és azt szerettem nagyon, hogyha éreztem, hogy nincs olyan észre a fickónak, mint nekem, és általában aki cigányozik, annak nem sok van, és azokat így leiskoláztam, így lepéldálóztam, hogy és ahhoz mit szólsz, hogy te ezt mondod, akkor én meg azt mondom, és szerinted melyik az igazságosabb is. És akkor úgy általában vagy elhallgattak, vagy megrúgdostak. Ez a két verzió volt. Vagy úgy győztek, vagy én. De a rádió után akkor már okosabban és valahogy olyan szabadságharcként fogtam fel. És akkor kezdett tudatosulni bennem, hogyha én föllépek mai napig, én a fészen nem tudok úgy elmenni egy bárkien, bármilyen idegen ember által jött, akár csak ilyen pici cigányozós vagy zsidózós vagy akármilyen ezős poszt mellett, hogy ne szóljon be neki. Ezért is vagyok most már kitiltva végleg, pont valamelyik nap jött a levél, hogy szervusz. És onnantól kezdve azt tudatosult bennem, hogy amit én csinálok, azzal a saját gyerekeimnek a jövőjét talán meg tudom javítani. Mert akkor nyílt ki bennem igazán az apa. Mert amikor még kicsi a gyerek, addig csak olyan veszek neked nyalókát, addig úgy apa az apa, majd te is megtapasztalod most. Most még csak azzal vagy elfoglalva, hogy legyen Belenka, meg a legfinomabb, amit ő szeretne. Jaj, mert örülgetem, hogy kiszállt, amikor lehette magát, ilyesmi. Aztán utána majd kezdesz gondolkodni, hogy amikor megnő, akkor majd hogyan fejlesztem, milyen iskola, milyen tanár, mivel foglalkozom, hogyan figyelem, hogyan kérdezem meg apámat, anyámat, idősebbeket, hogy mit kellene változtatni azon, ahogy én a gyereket nevelem. Hogyan olvasok el 78 könyvet arról, hogy kell egy gyereket nevelni. És hogyan jövök rá végén arra, hogy a szeretet egyedül, ami nagyon fontos. Semmi más nem számít. Már azért biztosan persze. És a rádió ezt adta nekem, nem csak ezt, de ezt is, hogy valahol megértettem, hogy azok az igények, amiket én a saját jogomnak tekintek, egyenlő bánásmód, lehetőségek biztosítása, vagy engedélyese, eresztése, és az ilyen dolgok, amik mindenki másnak jogai, azok nekem pontosan olyan jogaim és a gyerekeimnek is, és azért nekem nagyon keményen kell arcolnom. Sajnos gondolkodni is kell hozzá, mert hogyha csak megyek neki mindenkinek, akkor én leszek az erőszakos buta cigány, az meg semmire nem jó, azzal csak rosszat teszek. Ezért először nagyon ki kell gondolni, mit csináljak, és aztán a végén mégis elrontom legtöbbször.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést.
3: Én köszönöm szépen.
5: A hétvégén tartották a 2001 és 2011 között működött Rádió C munkatársainak 25 éves találkozóját, melynek keretében több korábbi kolléga is elmesélte élményeit, tapasztalatait. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt, a viszonthallásra.
6: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
7: Roma Szalon. Rádió Dik.
6: Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.
8: FS The King.

0: Minden, ami rólunk szól. Ez a Rádió Dik. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádió Dikben minden hétvégén déltől Húzdrá cigány. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a Húzdrá cigányban. 100.3 Rádió Dik. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dikben.
1: Jelentős informatikai és közigazgatási fejlesztési programot jelentett be a miniszterelnöki kabinetiroda. A kormány.hu hivatalos közleménye szerint több milliárd forintot biztosítanak a kormányablakok megújítására. A cél a papíralapú ügyintézés teljes felszámolása és az elektronikus rendszerek kiterjesztése az országban. Az új szoftverek bevezetésével az állampolgárok várakozási ideje a töredékére csökkenhet a hivatalokban. A kormányhivatali vezető üdvözölte a technológiai váltást, amely jelentősen tehermentesíti a köztisztviselőket. Ellenzéki szakértők ugyanakkor figyelmeztetnek az adatvédelmi kockázatok és a kiberbiztonság megerősítésének fontosságára. Az aradi 13-ak nem azért váltak hősök ki, mert minden csatát megnyertek, hanem azért, mert amikor már mindent elveszítettek, a tartásukat akkor sem veszítették el, mondta a honvédelmi miniszter a Fiumei úti sírkertben Budapesten, a Batthyány mauzóleumnál az aradi vértanúk emléknapján. Ruszin Szendi Romulus emlékeztetett arra, október 6-a nem egy győzelemre, egy diadalra emlékeztet, nem ünneplésre gyűlünk össze, hanem azokra a hősökre emlékezünk, akik hűek maradtak a hazájukhoz, amikor ennek az ára már a saját életük volt. Felidézte, 1849. október 6-án Aradon kivégeztek 13 honvédtisztet és Budapesten Batthyány Lajost, Magyarország első felelős miniszterelnökét. Különböző származású életutat bejárt emberek voltak ők, de amikor dönteniük kellett, összekötötte őket Magyarország szolgálata, emelte ki. Tavaly óta csak nem 6000 támogatási döntés köthető Hankó Balázs volt kulturális és innovációs miniszter nevéhez. Tavaly februártól idén áprilisig csak nem 5,5 milliárd forint közpénzt osztott szét 246 tételben. A döntések elemzésekor pedig jól látható mintázatok rajzolódtak ki, közölték a kormány.hu oldalon. Azt írták, az áprilisi választás előtti két hónapban kétszer annyi pénzről született miniszteri döntés, mint előtte egy éven át. 2025-ben 139 tételben összesen 1,8 milliárd forintot osztott szét saját hatáskörében a miniszter. 2026-ban az április 12-ével záruló 3,5 hónapban összesen 3,6 milliárd forintról döntött 107 tételben. Márciusban csak nem 2 milliárd, az áprilisi fél hónapban 1,2 milliárd forint sorsáról határozott a tárcavezető. A jelmezeket is felpróbálta egy betörő egy budapesti színházban, de hamar véget ért a produkciója. Egy parkolótábla talapzatával törte be egy fiatal a 7. kerületi Hevesi Sándor téren található Magyar Színház vészkijáratát szeptember 28-án éjjel, majd oda bejutva kutatni kezdett, írta a Facebookon a budapesti rendőrfőkapitányság. A poszthoz mellékelt videón látható, ahogy a férfi az előadáshoz bekészített jelmezeket és kalapot, kesztyűt is felveszi. Ezután néhány elektronikai eszközt is összekészített, hogy magával vigye őket, de a kiérkező rendőrök még a színházban elfogták.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
2: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról. Roma Szalon. Rádió Dik. Rólunk, neked. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Dik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. december 30-a kedd van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Dr. Dráfi Kálmán, Liszt Ferenc díjas, Prima díjas, érdemes zongoraművész ez év októberében töltötte a 70. életévét. Egy tanár sikerei a növendékeinek sikerein mérhető igazán, amely tekintetben az elmúlt évtizedek legsikeresebb zeneakadémiai professzoráról beszélhetünk. Olyan korábbi növendékekkel, mint a Kossuth és Liszt díjas Balázs János zongoraművész, junior primadíjas Magyar Valentin, Balázs Elemér, Kovács Gergely, Kocsis Krisztián, Váradi László és Gyöngyös Évett. Növendékei számtalan nemzetközi zongoraverseny díjazottjai. 14 évesen már a Zeneakadémián tanult, ahol 22 éves korától az egyetem történetének legfiatalabb tanára lett. Majd később 10 éven keresztül a billentyűs tanszék vezetője volt. Cifra György zongoraművész megbízta a Sanlisi Zongora Akadémiájának vezetésével. És már több mint két évtizede rendszeresen vendégprofesszora a legnevesebb japán egyetemeknek. Tartsanak velünk és hallgassák meg dr. Dráfi Kálmán zongoraművésszel készült interjúmat.
4: Az az igazság, hogy gyakorlatilag szinte születésem pillanatától szólt a muzsika otthon a lakásban, hiszen édesapám az első pár évben, körülbelül 5-6 éves koromig tánczenész volt, és egy nagyszerű tánczenekara volt, és otthon próbáltak. Tehát én már valószínűleg csecsemő koromban is, de hát arról nem tudok természetesen. 3 évesen, arra már visszaemlékszem, magam előtt van a pianino, amin a zongorista zongorázott, és volt egy dob is természetesen, amit hoztak, és ott dobolt a König bácsi, úgy hívták König a dobost, és természetesen volt szaxofon, hegedű, tehát ez volt a legelső igazi élő kapcsolat a zenével. Édesapám hosszú éveken keresztül a Budavárban játszott, ez ma már nem tudják a mai generációk, már nem csak a mostani, de már az előző generációk sem. Ez gyakorlatilag a város Budapest egyetlen éjszakai bárja volt annak idején. Hát ugye most itt a 60-as évek, 50-es évek vége, 60-as évek elejéről beszélünk. Ez az Ostrom utca elején volt, azt hiszem ma épp egy Burger King van a helyén, és ez egy nagyon-nagyon előkelő bár volt, este 11-kor nyitott, éjjel 5-ig. Tehát ugye ez a szocializmusban ez egy tabu dolog volt, de ez az egy hely, ez meg volt engedve akkor, és hát oda járt a város krémje. És többek között nagyon komoly, nagyon színvonalas műsor is volt, ott lépett fel Kazan László, Galambos Erzsi, a Latabár fivérek, és ezeket kísérték édesapám zenekara. És én 3 évesen már ott rumba tököztem éjjel 2-kor nagyon sokszor, mert édesanyámat állandóan oda cipeltettem erőszakosan, én szerettem hallgatni ezeket a dolgokat, és nagyon sokszor egész éjjeleket ott eltörtöttünk. Édesanyám is szerette, én nem voltam hajlandó aludni, úgyhogy ott tanultam tulajdonképpen a zenét, és a színpadi létet egész picinek, mert ez a rumba tök, hát ezt borzasztóan élveztem, és a közönség is nagyon élvezte, hatalmas siker volt, és hát ez volt az legelső kapcsolatom. És közben aztán 3 éves koromtól elkezdtem zongorázni, hiszen otthon volt egy pianinónk, és azon elkezdtem zongorázni. De nem csak édesapám muzsikus, gyakorlatilag a családban minden felmenő-lemenő muzsikus volt. Nagyapám édesanyám oldaláról, tehát anyai nagyapám, ő nagybőgős volt, és Toki Horváth Gyula cigányzenekarának volt a nagybőgőse, ő egy legendás nagybőgős volt, minden idők egyik legjobb nagybőgőse volt, az egész zenekar legendás volt, azt meg kell mondjam. És ez nagyon érdekes, hiszen Balázs Jancsi későbbi növendékem nagyapja is ebben a zenekarban játszott, mint egészen kezdő, fiatal tini csellista, a Jáger névre hallgatott, és hát ők ott együtt játszottak, hogy milyen érdekes a világ, hogy később aztán olyan én növendékem lett, de gyakorlatilag ilyen egészen régi családi kapcsolat is fűzött minket össze a Jancsival, hogy a nagyapák azok egy zenekarban játszottak. Édesanyám nagyszerűen énekelt, de nagyapám nem engedte őt énekesi pályára, ő operaénekes szeretett volna lenni, mert zseniális hangja volt, de nagyapám ezt nem engedte, mert akkoriban hát egy nő ne énekeljen a színpadon, hanem otthon a családját otthonában legyen, és a családjátnak főzzön, süssön, főzzön. Tehát ez a tipikus régi szemlélet volt. Egyébként apai nagyapám is hegedűs volt, ő nagyon fiatalon sajnos meghalt, őt nem ismertem. Tehát gyakorlatilag mindenki muzsikus volt. Édesapám még családja, Dráfi család, ők Újvár és Pozsonyból származnak, tehát a mai Szlovákia területéről. Édesanyám pedig a bizonyos Ferus bátyi, Miklós Ferenc, ő volt ez a bizonyos nagybőgős a Toki zenekarból, ők pedig Aradról, tehát a mai Erdély területéről. És aztán ők itt találkoztak Magyarországon. Úgyhogy ez a

0: nagyon híres volt, és érdekes módon talán tőle örököltem a pedagógiai vénát is, mert ő nagyszerűen tanított. Például a későbbi Tibai mester, aki már komoly zenében volt nagyon nagy név, Nagybőgőben, őt édesapám tanította. Tehát Tibai, ő az operába nagybőgőzött, és aztán a Filharmónia zenekarban is, tehát később az Áházénak is első számú nagybőgőse volt, és hát ő az első és legfontosabb leckéket nagyapámtól vette. Tehát ez a fajta családi késztetés, azt hiszem, ez egy nagyon nagy előny, és én úgy érzem, és egyre inkább érzem ennek a jelentőségét, ahogy telnek, múlnak az évek, évtizedek, hogy ez azt hiszem meghatározza az embernek a zenei vénáját.
1: A legkiválóbb tanároktól tanulhattál az évek folyamán. Tanáraid névsorából említenél néhányat?
0: Néhány az túlzás, ez borzasztó nehéz így, mert rengeteg tanárom volt, és hál' Istennek nagyon sok nagyszerű tanár volt. Zeneiskolában egy tanárnőm volt, Váradi Klári néni, hozzákerültem, és hát 3,5 évesen már elkezdtem tanulni. Édesanyám elvitt hozzá, mi a Tompa utcában laktunk, ez a 9. kerületben van, és egész közel van hozzá Mester utca, Klári néni ott lakott, és ott volt neki egy zenei óvodája. És hetente pár alkalommal oda mentünk 1-2 órára, ebbe a zenei óvodába, ahol Klári néni hát gyakorlatilag megismertette a kis gyerekeket, ilyen óvodáskorú 3-4-5 éves gyerekeket a zene alapjairól, tehát a ritmusra, dallamra, szolmizációra. Úgyhogy én gyakorlatilag 4 éves koromra tökéletesen tisztában voltam a ritmusképletekkel, a szolmizációval, vissza tudtam énekelni a dallamokat, kiderült, hogy abszolút hallásom van. És hát Klári néni mondta rögtön az édesanyáméknak, hogy hát ezt a gyereket érdemes lenne tanítani zenére. Természetesen a zongora jött első számú hangszerként, hegedűben iszonyatosan botkezű voltam, tehát teljesen használhatatlan, de egyszerűen szinte megfogni nem tudtam, annyira ügyetlen voltam a hegedűre, de miután otthon volt a pianinó, a zongorán azonnal rögtön nagyon ügyesen zongoráztam, és 5 éves koromban már a tévébe zongoráztam, a zenekedvelő gyerekek kedvelő, zenekedvelő, hogy is volt a cím? Zenekedvelő gyerekek klubja. Ez Varga Karcsi bácsinak volt a műsor, nekem ő Varga Karcsi bácsi, ő egy a rádióknak és a tévének egy nagyszerű zenei műsorszerkesztője volt, akinek azt hiszem, hogy talán minden 2 hétben volt ez az 1 órás műsor, ahol gyerekek zenéltek különböző hangszeren, és ez egy vetélkedő volt, és különböző kérdéseket tett fel Karcsi bácsi az ott ülő közönségnek, akiknek válaszolni kellett. Persze a közönség is gyerek volt, maximum 10-12, esetleg 14 éves korig, és ez egy nagyon népszerű adás volt. És én ott rendszeresen felléptem. Karcsi bácsi nagyon megszeretett engem. Az első alkalom, erre még emlékszem, még előttem van a kép, Sámlin játszottam, oda vittük az én Sámlimat, amin otthon is gyakoroltam, hiszen még nem értem fel azon, nem tudtam a lábom letenni a pedálhoz. És aztán ez egy természetes dolog volt, hogy hát a pódiumon már gyakorlatilag 4-5 éves koromtól fellépek. A zeneiskolában is nagyon sokat szerepeltem, úgyhogy a pódiumon való lét, az, hogy egy gyerek, egy muzsikus a pódiumon embereknek, felnőtteknek, gyerektársaknak zongorázik, azt én gyakorlatilag 4-5 éves koromtól megtanultam és megszoktam, és ez egy nagyon fontos dolog. Tehát ő volt az első tanárom, aztán a Konziba, Vásárhelyi Magda nénihez kerültem, ez volt életem talán legnagyobb szerencséje, ezt meg kell mondjam neked, mert ő egy egészen káprázatos tanárnő volt. Ő volt a Bartók szakiskola, Bartók Béla szakiskolának, zongora tanszakának a vezetője. Akkor csak egy szakiskola volt Budapesten. Úgyhogy annak nagyon nagy jelentősége volt. Aki gyakorlatilag oda bekerült a Bartók Konziba, mi úgy akkor ugye a konzervatórium az volt a hivatalos neve, az már arra volt predesztinál, hogy abból zenész lesz. Nagyon nehéz volt bekerülni, iszonyatosan nehéz volt bekerülni. Én 10 évesen kerültem be, mert addigra már elvégeztem a zeneiskolát, a zeneiskola 7 osztályát, és hozzá kerültem, és hát roham léptekkel fejlődtem nála.

0: És én azért mondom, hogy ő egy egészen kivételes tanár volt, mert minden növendéke hosszú-hosszú éveken keresztül a legjobb növendékekké avanzsált a szakiskolába. Tehát még a gyenge, közepes, vagy még a közepesnél is gyengébb növendékekből nagyszerű zongoristát faragott, és gyakorlatilag szinte minden növendéke bekerült az akadémiára. Tehát nem csak azoknak tudott jó tanár lenni, és jó nevelést és muníciót adni, akik igazán tehetségesek voltak, hanem az egyszerűbb, közepesebb, gyengébb képességű gyerekekből is aranyat faragott. Tehát én ehhez foghatott a mai napig nem ismerek ilyen szintű tanárt és ilyen minőségű tanárt, mint amilyen a Magda néni volt. Nála tanultam 4 évig, és az egyik legnagyobb veszteségem és a legnagyobb nyereség, szakmai nyereség életemben az ő léte, hogy nála tanulhattam. És a legnagyobb veszteség az, hogy amikor bekerültem a Zeneakadémiára 14 évesen, akkor rá egy évre sajnos súlyos betegségben ő meghalt. Így aztán nem tudta tovább segíteni az én szakmai fejlődésemet, pedig nagyon nagy szükség lett volna rá. Ezt már akkor is éreztem, és így utólag öreg fejjel pontosan tudom, hogy ő nagyon sok mindentől megóvott volna, és egész máshogy alakul az én szakmai életem, hogyha őt még évekig magam mögött tudhattam volna. Ebből a pontból tudom azt, hogy milyen fontos az, hogy egy tanár nem csak egy-két évre, vagy arra a periódusra tanára egy növendéknek, ahol éppen tanít mondjuk a konziba vagy a szakiskolába, hanem az az igazi szerencsés dolog, amikor egy tanár ott van a növendék háta mögött egy életen keresztül. Legalábbis hosszú-hosszú éveken, ideális esetben évtizedeken keresztül. Mindenkinek szüksége van erre. Nekem is szükségem lett volna erre, de ezt sajnos nem kaptam meg, mert ő elment közülünk. Aztán bekerültem 14 évesen a Zeneakadémia első osztályába, ahol Becher Mihály osztályába kerültem. Misi egy fantasztikus tanár és művész volt, borzasztóan egyéni és nagyon, hát hogy mondjam, csak extra és különleges művészi szemlélettel és adottságokkal, ami passzolt is és nem is passzolt az én valódi egyéniségemhez. Pár évre rá átkerültem Kadosa Pál osztályába, ahol Rados volt éppen akkor Kadosának a tanársegéde, tehát akkor egyszerre tanultam Rados tanárúrnál és Kadosánál. Közben kamarazenéből Kurtág volt a tanárom, Kurtág György, és csak azért mondom, hogy milyen érdekes ez a név, hát azért ez egy kicsit színvonalas, és az utolsó egy-két évben talán Mihály Andrásnál tanultam, aki szintén az operaház igazgatója volt, egy fantasztikus kamaratanár, aki gyakorlatilag az akkori idők összes kvartettjének a megteremtője volt és tanára volt. Beleért a Takács Nagy kvartettől, Éder kvartettig, hát ezek világhírű kvartettek voltak, Budapest vonos négyes, és így tovább. Tehát ez a névsor, ez egészen káprázatos volt. Közben 16 éves koromtól, tehát már 15 éves korom, nagyjából, még nem voltam 16 éves, amikor a Liszt versenyen a döntőben Fischer Anni hallott engem zongorázni, Liszt Ádúr zongora versenyt ott hallgatta a rektori páholyba, ami hát ő elmondása szerint frenetikus hatással volt rá, ahogy játszottam ezt a zongora versenyt, nagyon tetszett neki, és oda jött hozzám rögtön a verseny után, gratulált, és hát egyből a szívébe zárt engem, és felajánlott, amit el is fogadtam természetesen azonnal, hogy rendszeresen meghallgat engem, és hát szakmailag segít engem, úgyhogy én jártam hozzá éveken, hosszú éveken keresztül a lakására, Szent István parkba, ahol hát az új darabokat és mindenféle dolgokat játszottam neki, és ő is játszott nekem, és hát magyarázott. Ez életem egyik legnagyobb szakmai sikere, hogy Fischer Anninak a szeretetét és tulajdonképpen szakmai tiszteletét birtokolhattam. Aztán később még van két ilyen nagyon nagy név, illetve rögtön Fischer Anni után, ami hát 71-ben volt, 72-ben kikerültem Párizsba, ahol édesanyám vitt ki, ahol Cifrával tudtunk találkozni, fogadott minket, ezt édesanyám szervezte, és Cifra fogadott minket párizsi lakásán, akkor még Párizsban éltek, később költöztek Saint-Lysba a Fondationhoz, akkor ez még nem létezett, és megismertem junior Cifrát is, a fiát, és hát természetesen feleségét, Zuleikát, hát az egész családot, és ő nagy-nagy szeretettel fogadott, zongoráztam neki, és mondta, hogy még rengeteget kell tanulni, meghívott a következő Cifra versenyre, ami rá talán egy évre volt, de oda már nem tudtam kivenni, vagy két évre, már nem, erre már nem is emlékszem pontosan, mert közben bevonták az útlevelemet. Sajnos, 3 évre, olyan címen, hogy az én utazásom közérdeket sért. Hát ebben nagyon komoly politikai, illetve szakmai irigység volt az alapja ennek a dolognak. Ezt emberek intézték, hogy az én útlevelemet bevonják, ne mehessek nyugatra. Hát így aztán ez kútba esett. Elég sokáig, mert hiszen legközelebb 85-ben sikerült kimennem valóban Párizsba, de ez majd egy későbbi téma lesz. Tehát Cifrával is kapcsolatba kerültem 16 éves koromba, aminek a gyümölcsét, hát később már mint érett művész 30-32 évesen tudtam kamatoztatni Párizsba, illetve Saint-Lysban. Miután elvégeztem a Zeneakadémiát, 19 éves koromban diplomáztam, 2 évig kikerültem Moszkvába, hiszen ahogy mondtam, bevonták az útlevelemet, nyugatra nem mehettem, de kék útlevelem volt. Annak idején 2 útlevél volt, tudnivik. Volt egy kék útlevél nyugatra, és volt egy piros útlevél keletre. Na most természetesen a piros útlevelemet nem vonták be. Tehát ezt ti már nem ismeritek, ezt a verziót, ugye? Tehát ezt úgy hívják, hogy szocializmus. Ne kérdezz róla, a világ legnagyobb szélhámossága és legszörnyűbb ideológiája, de most erről ne beszéljünk. A lényeg az, hogy miután nem mehettem nyugatra, így aztán hát a Zeneakadémia tulajdonképpen szakmai vezetése kitalálta, hogy hát akkor menjek el Moszkvába tanulni, ami megint csak egy hatalmas szerencsém volt, mert ott Bella Davidovicshoz kerültem, ahhoz a Bella Davidovicshoz, aki 2 évig tanított engem, és hát gyakorlatilag imádtam. Hát ő egy káprázatos zongoraművésznő volt szintén, aki 16 évesen nyerte meg a varsói Chopin zongora versenyt, tehát egy káprázatos tehetség volt. 15 évesen az Összojúz, tehát a Szovjetunió zongora verseny, így hívták ezt, hogy Összojúz zongora verseny, ami azt hiszem a világ legszínvonalasabb zongora versenye volt. Ezt onnan lehet tudni, ő volt 15 éves, és ő nyerte az első díjat, a második díjat Emil Gilebs nyerte, aki akkor már majdnem 20 éves volt, tehát egy érett művész. Na most ez a pici lány, ez a kicsi kis Bella, ez nyert Emil Gilebs előtt. És hát ő lett az én tanárom. Nála tanultam 2 évet, és utána körülbelül 2-3 évre ő emigrált Amerikába, illetve először Izraelbe, hiszen ő zsidó származású művész volt, nagyon sok zsidó származású művész élt akkor Szovjetunió területén, és hát igencsak elnyomásba, tehát őt se engedték például nyugatra. Tehát ez nagyon érdekes, hogy itt nagyon közös volt a sorsunk, annak ellenére, hogy káprázatosan zongorázott, nyugati karriert nem engedtek neki származása miatt. És akkor volt egy ilyen egyezmény Amerika és Szovjetunió között, és amerikaiak kivásárolták szó szerint a nagyon, hát nem híres, hanem az igazi értékes művészeket pár ezer dollárért, tehát mint egy árucikk. Ez valami egészen döbbenetes volt, és ezt az oroszok, illetve akkor szovjetek odaadták, és így került ki nyugatra. Először Izraelbe ment, hát onnan azonnal Amerikába, New Yorkba, és ott a Juilliard School-nak egy vezető tanára lett, és hát gyakorlatilag a nyugati karrierje onnantól indult el. Tehát ő volt még nekem egy nagyon nagy adománya az életemnek, hogy nála tanulhattam, hiszen nála tanultam meg Chopint és Schumannt. Azt hiszem, hogy Chopin játéka, de talán Schumann játéka is mai napig világelső. Én azóta se hallottam senkit úgy Chopint és Schumannt játszani, mint Bellát. Talán Fischer Andi, azt meg kell mondjam. Fischer Anitól rengeteg mindent hallottam élőbe, természetesen koncerteken, de hát ez két olyan név, és milyen érdekes, hogy ez két hölgy, és ahogy ők játsszák ezeket, vagy játszották sajnos, hát ugye Fischer Anni már nincs közöttünk, Berna még hál' Istennek él, hát már egy nagyon idős hölgy, Amerikában már nem koncertezik, a férfiak képtelenek voltak erre a zenei minőségre, erre a fantasztikus költőiségre, érzékenységre, ahogy ezek a nők zongorázták ezeket a Chopin, Schumann műveket. És aztán jött 85-be Ciframester. Most itt nem taglalom, mert hát most csak ugye ez egy felsorolás, hogy kik a tanáraim, de hát őt is kvázi mint tanáromat mondhatom, halott akkor már én egy érett művésznek számítottam, ugye sok minden volt mögöttem, rengeteg koncertet adtam, és mindenféle hát szép és fontos eredmények voltak mögöttem, és akkor kikerültem 85-ben egy lemezszerződéssel Párizsba. Egy francia cég ajánlott fel nekem egy szerződést két évre, és az legelső lemezem az egy Liszt lemez volt. Azt beszéltük meg a céggel, hogy ez egy Liszt program lesz, és hát természetesen megkerestem Ciframestert, és elmondtam neki, hogy most ez 85 nyarán volt, június vége fele, hogy hát készülődöm erre a Liszt lemezre, és hát nagyon kérem, és nagyon szeretném, hogyha ő ebben nekem segítene, és tudnék neki játszani, és tanácsokat tudna adni természetesen az interpretációban. Ő nagy-nagy szeretettel emlékezett rám azonnal, hát azért is fogadott. Akkor már Szalliszban éltek ők, és sajnos akkor már nem volt közöttünk a fia. És ez még egy viszonylag, én nem tudom pontosan a melyik évben volt ez a tragédia, amikor meghalt Junior Cifra, de még viszonylag frissebb volt Cifránál. Úgyhogy nagyon örült nekem, és egy kicsit szinte ilyen hát fiaként fogadott engem. És sokat zongoráztam neki azt a műsort, a Dante szonátát, Funerájt, Mephisto keringőt. Rengeteget beszélt nekem a darabokról, Lisztről természetesen, az ő interpretációs hát szemléletéről és ideológiájáról, és hát én ebből rengeteget tanultam, és aztán miután ez a lemez elkészült, és nagyon nagy sikere volt, amire ő egyébként adott nekem egy fantasztikus ajánlást is, ami rajta van a lemezen kinyomtatva. Ez az egyetlen ilyen ajánlása egyébként, erre is nagyon büszke vagyok, senkinek nem adott ajánlást, főleg nem itt nyomtatva, ami a világ elé oda lehet tenni, hogy Ciframester ajánlja ezt a lemezt. Felajánlotta nekem, akkor indult Szalliszban az ő zongora akadémiája. Ez elsősorban művészeknek már végzett, vagy éppen végzendő egyetemistáknak, tehát nem gyerekeknek, nem középszinten, hanem a legmagasabb szinten képzelte ő el ezt a bizonyos zongorakadémiáját, és felajánlotta, hogy én ott legyek vezető tanár. Ő kurzusokat adott, nagyon sokszor adott Franciaországba is kurzust, néha eljött Magyarországra, amikor koncertetett Magyarországon, ott is, itt is volt kurzusa Budapesten, egyszer emlékszem, volt egy nagyszerű kurzusa Keszthelyen, de alapvetően ő nem szeretett tanítani, tehát ő nem tartotta magát tanárnak, ami nem azt jelenti, hogy nem tudott tanítani, csak egyszerűen az a tanár, aki rendszeresen hétről hétre tanít. Ugye ez olyan dolog, hogy ki a karmester, az a karmester, aki a zenekar előtt vezényel. Aki nem vezényel zenekar előtt, az nem karmester. Tehát ugyanez vonatkozik a tanárra is, hogy rendszeresen kell tanítani a növendékeket, mert akkor tudnak fejlődni, hogyha minden héten kapnak órát. Na most ő nem ez a típus volt, és éppen ezért ő átadta nekem ezt a feladatot, amit hát én nagyon nagy ambícióval és hálával el is fogadtam, és két évig ott tanítottam Szalliszban. Párizsból minden héten jártam oda autóval, és hát csináltuk ezt a mesteriskolát. Hát nagyjából ennyi az én tanári névsorom. Azt kell mondjam, hogyha most így visszagondolok, ez nagyon érdekes, hogy így kérdezett, hogy ugye a 20. század, hát gyakorlatilag a 60-as évektől, ugye én akkor élettem, mint hát muzsikus palánta. Ha visszagondolok, akkor ez a névsor, ez magába foglalja a magyar zenei élet, hát most a zongora hangszerről beszélni természetesen, színe javát, és én azt hiszem, hogy itt Fischer Annit, Kurtágot, Cifrát beleértve, akik nincsenek ebben a névsorban, azok egy egészen más színvonalat képviselnek. Tehát a legmagasabb színvonalat azt ezek az emberek képviselték a 20. század második felébe, akik az én tanáraim voltam. Na, erre nagyon büszke vagyok.
1: Ezt megértem. Sokat szoktunk szakmai kérdésekről elmélkedni. Miben látod a Liszt és a szovjet iskola közötti különbséget?
0: Ez egy nagyon egyszerű kérdés, a válasz az hogyha erre most 10 órát adsz, akkor körülbelül a 20%-ához érnék nagyjából. De ugyanakkor egy borzasztóan húsba vágó kérdés, mert most az interpretációról beszélünk természetesen, tehát Liszt mint interpretáció, hiszen Liszt mint zeneszerző az egy egészen más dolog. De az ránk most nem is vonatkozik. Gyakorlatilag a 20. század hát 50-es, 60-as éveitől ez az úgynevezett szovjet iskola, ez tökéletesen átvette a hatalmat a világban, nem csak Szovjetunióban. Az a fajta szemlélet, amit a szovjet iskola képviselt, az ma uralja az interpretáció filozófiáját egész világon, mindenütt. Nem csak Oroszországban, Amerikában, Európában, itt Magyarországon is. És most így utólag visszagondolva, és hát természetesen ennek első legnagyobb nevei, azok hát Szatoszár Viter és Emil Gilers volt. Na most ezek fantasztikus zongoraművészetek, ezt le kell szögezzem. Én Richternek minden koncertjét hallottam. Már mikor is hallottam először, pillanat, hát azt hiszem 68-ban, igen, 18-13 éves voltam, akkor még konzis voltam. És egy egészen döbbenetes koncertet adott a Zeneakadémia nagy termében, akkor a második emeleten álltunk egy széken, hárman, hát olyan teltház volt. Tehát ő egy egészen nagy géniusz volt, akinek olyan aurája volt állítólag, ezt később mérték, hogy hát nem fér be az ő aurája a Zeneakadémia nagy termében. Tehát több száz méteres aurája volt, ezt hozzá kell tenni, és minden idők egyik legnagyobb zongora művésze volt. Ennek ellenére az a bizonyos filozófia, amit ő már képviselt, az valójában egy nagyon komoly zsákutca az interpretációnak. Ezt természetesen nála nem lehetett érezni, mert ez a fajta személyiség, ez az őrületes erő, varázs, amit ő képviselt, ez mindent elnyomott, illetve hát ez felülírt mindent, és mindnyájan tátott szájjal hallgattuk, és hát csodáltuk. De azok az emberek, akik nem rendelkeztek ezzel az aurával, ezzel az erővel, ezzel a géniusszal, ott már nagyon komoly hibák leledzenek. És hát ez történik a mai napig. A legalapvetőbb különbség, és itt tényleg a liszti interpretáció és ez a bizonyos szovjet interpretáció között az, hogy mi van a középpontban, mit akarunk ábrázolni. Na most itt van a nagyon nagy különbség, hiszen Liszt gyakorlatilag ugye a 19. században alakította ki ezt a bizonyos szemléletét, ami a mai napig én azt hiszem az igazi és a megfelelő és az igaz szemlélet. Tudnélik, ez művészi, illetve hát a zenélésnek, az interpretációnak, a muzsikálásnak a szemlélete. Nála a muzsika központjában a lélek, a filozófia, az érzékenység, az ember, a kifejezés, a szenvedély árt. És a zenét és a hangot ennek, hát hogy is mondjam csak, ennek a szolgálatába állította. Tehát a hang, a zene maga, a hang, az gyakorlatilag csak egy eszköze Lisztnél, a Liszt interpretációnak. A hang amiből áll gyakorlatilag a zene, az anyaga a muzsikának, a művészetnek, de nem a lényege. Tehát gyakorlatilag az csak az anyag. Az az anyag, ami közvetíti a művészetet, ami közvetíti a muzsikát, ami közvetíti az embernek a lelkét, a szellemiségét, a filozófiáját, és így tovább, amit itt fel is soroltam. Ezzel szemben a szovjet iskola ezt a bizonyos hangot és a kottát is ezzel együtt a központba állítja. Tehát nekik ez a lényege, ott a hang a lényeg. Nem eszközként kezeli a szovjet iskola a hangot, hanem magát a művészetet úgy gondolja, hogy a hang maga a művészet. És ez egy hatalmas tévedés. Gondolj abba bele, ez minden más művészetnél így van, hogy egy festmény, egy zseniális festmény, Mona Lisa. Mit csodálunk a Mona Lisán? Azt a vásznat? Azt a festéket, amit Leonardo használt? Hát ez senkinek eszébe nem jut. Ugyanazokat a festékeket használta, mint mindenki más. A vászon talán még annyi se volt, mert lehet, hogy nem volt annyi pénze éppen akkor. Ki tudja? Lehet, hogy egy olcsó valami kis sablonos kis obi vásznat használt, vagy elment az IKEA-ba, és ott vett valamit, és akkor ki tudja? És erre festette a Mona Lisát. Na most a Mona Lisának mi a lényege? A vászon, a festék, vagy az a női arc, ami a Mona Lisa? Na ugyane, hát miért gondoljuk, hogy a zene máshogy működne? A hang, amit mi hallunk egyébként, az csak az anyaga a zenének. Ugyanúgy, mint ahogy az a vászon, vagy az a festék. És itt van a különbség, hogy nem erre kell koncentrálni, ez csak az anyaga, hanem hogy ez az anyag, ez mit hordoz, ez mit fejez ki. És itt van a Liszt iskolának a lényege, hogy amit el is mondtam neked, hogy ez a bizonyos a filozófiát, az érzelmeket, a szenvedélyt fejezi ki a hang. És ez egy egészen más interpretációt hordoz, mint aztán ez a későbbi szovjet, hát ateista. Én ezt ateistának találom. Miért ateista? Mert anyagi. Mert az anyagot felsőbbrendűnek képzeli a szellemnél, a léleknél. Márpedig ez ma már a 21. században, 2021-ben pontosan tudjuk, hogy nem csak anyag van, illetve nem csak úgy van anyag, hogy amit látunk, amit a szocializmusban és hát a kommunisták mondtak, hogy az csak az van, amit meg tudok fogni, amit látok, amit nem látok, az nincs. Hát ez egy baromság. Ma már ezt már pontosan tudjuk. És ez a bizonyos szovjet iskola a hangot, illetve a kottát teszi a zene központjában. Na most ez két fétis, ez két anyag. Ez fetisizmus ráadásul. Tehát nem csak ateista, hanem fetisizmus. Miről beszélünk? Hát ezek az emberek fetisiszták. Bocsánatot kérek, kikérem magamnak. Hát hogy? Egy művész hogy lehet fetisiszta? Hát hol van az a művészi hitvallás? Hol van a lélek? Hol van a szellem? Hát pontosan erről szól a Biblia. Hogy ne fétisekbe gondolkozzunk, hanem a lényegben, ami az Istentől ered, ami, és itt ez most nem vallási dolog, ugye Isten teremtményei vagyunk, és minden körülöttünk, a gravitációtól kezdve az univerzumig, minden olyan törvény, ami ránk hat, és amit mi használunk, az mind valamilyen isteni teremtménynek a szüleménye, és nem pedig fétiseknek. Vagyis számomra a hang, illetve a kotta, az a zéróval egyenlő. Na most én ezzel tökéletesen egyedül vagyok. Kitől tanultam? Elmondom neked a névsort. Ezt Beethoven tanította Lisztnek Csernén keresztül. Természetesen, hiszen Cserny volt Liszt tanára, aki Beethovennek volt kedvenc növendéke. Liszt átadta Tománnak. Tomán volt az első zongoratanára, ami Liszt zeneakadémiánknak, ahol én ma jelenleg tanítok. Tomán átadta Doknányinak. Doknányi volt a leggeniálisabb növendéke. Doknányi átadta Fischer Anninak. Fischer Anni átadta nekem. Illetve Cifra ugyanúgy hallotta Doknányi, természetesen nem csak nekem, hát most ezt csak így leegyszerűsítve mondom, de ez egy olyan egyenes vonal, egy olyan fantasztikus szivárvány, ami a mai napig tart, és itt vége is van. És a régi orosz iskola, ami nem egyenlő a szovjet iskolába, ami állt Anton Rubinsteintől kezdődött, Rachmaninov, Horowitz, még ugyanezen a szemléleten tulajdonképpen nőttek fel, és ezt képviseli. Tehát Horowitz gyakorlatilag, én hallottam Horowitzot 1985-ben Párizsban szólóesten, még ugyanezt a liszti szellemiséget, illetve interpretációt közölte, és ahogy mondtam neked, Richtertől indult el ez a bizonyos másik szovjet iskola, ami a Kottát emeli a zene központjába. A Kotta egyébként egy nagyon fontos anyag, egy nagyon fontos eszköz, természetesen Kotta nélkül nem ismerhetjük a zeneművel, tehát meg kell ismerjük, hát ez nem kétség, tehát a jó Kotta és a Kotta nagyon fontos, csak a Kotta, hogyha mi mindent tudunk a Kottából és a Kottáról, akkor vagyunk a zéró ponton. Még 1%-ot se értünk el. Ezt aztán természetesen át kell transformáljuk, le kell fordítani a művészet a muzsika nyelvére. Ez olyan, mint hogy a Kotta egy kicsit olyan, mint hogyha elém tesznek egy kínai szöveget. Látom, de nem értem. Tehát a Kotta művészileg a nullát súrolja. Nincs benne művészet. Minden információ, tehát egy információ, mint egy tudomány. Mint egy NAV ellenőrző papír. Pontosan ugyanannyit ér művészi szempontból. Egy Beethoven Kotta lap, mint egy NAV lap. Befizetett 120 ezer forint adót, visszakaphat belőle 20 ezeret, és így tovább, és így tovább. Ezek adatok. A Kottában ugyanígy adatok vannak. De hát ebből mikor lesz művészet? Soha. Ha csak én nem tudom azt a bizonyos nyelvezetet, azt a bizonyos nyelvet, amit a Kotta képvisel, amivel én átfordítom a kínai nyelvet magyarra, illetve a muzsika nyelvére, és akkor már érthetővé válik. Na ezt nem teszi meg a szovjet iskola. Ő azt hiszi, hogy amit a Kottában lát, az már maga a művészet. És itt van a különbség. Vagyis a zene lényege a hangjegyek között van elrejtve a Kottában, láthatatlan tintával feljegyezve. És én foggal körömmel próbálom nem az én igazamat, hanem ezt a Beethoveni, Liszti, Dohnányi igazát a mai világban képviselni, és nagyon remélem, hogy még hosszú ideig fogom tudni, és én a növendékeimet ennek a szemléletnek az irányában nevelem, illetve hát adok tanácsokat. Meg kell mondjam, hogy hatalmas sikerrel. Úgyhogy én ennek nagyon örülök, és nagyon boldog vagyok, hogy egyre inkább terjeszteni tudom ezt az új, régi új szemléletet. Nagyon remélem, hogy sikerül kiszorítani ezt az ateista, fetisista szemléletet. Hatalmas tábora van az ellentábornak, hatalmas, hát tulajdonképpen ellenségként kezelnek engem. Nem baj, hát az élet az harc. Ezt már mások is mondták. Szívesen harcolok.
1: Befejezésként szeretnék még egy utolsó kérdést feltenni. Mi lenne az az 5 CD, illetve hát bakelit lemez, amit magaddal vinnél egy lakatlan szigetre?
0: Hát a lakatlan sziget az valahol egy másik univerzumban lenne egyébként. Én azt hiszem, tehát ahova valahol valamilyen időgépen átmennénk, ez ma már tudományos tény, hogy ezek léteznek, ugye? Ez a legnehezebb kérdés az interjú során. És én azt hiszem, hogy ha szívemre teszem a kezem, és talán ezt érezheted te is, és hát a kedves nézők, illetve hallgatók, akik ezt az interjút hallják, hogy én legfontosabb tulajdonságom azt érzem, hogy ami a szívemben a számon, tehát kimondom, tehát nem akarok itt kertelni. Nem fontossági sorrendben mondanám, azt hozzáteszem, de körülbelül úgy 5. Na hát ez nem könnyű. Először, nem először is, hanem hát ami eszembe jut, elvinnék egy Oscar Peterson lemezt. Oscar Peterson minden idők legnagyobb jazz zongoristája volt. Nekem van egy lemezem, ahol ő zongorázik a jazz triójával, méghozzá szimfonikus zenekar kíséretével, tehát vonósokkal. És ott például játszik egy olyan számot, hogy a Wave, ez a hullámok, szimfonikus zenekarra. Hát ez valami kápál. Marom magam, amikor ezt hallom. Hát ez egyszer olyan hatással van rám. Tehát Oscar Peterson. Barbara Streisandot vinnék magammal. Bee Gees-szel van egy felvételük, ahol Barbara Streisand ilyen evergreeneket énekel. Egészen ilyen Michel Legrand, és nem tudom én is, és ehhez hasonló fantasztikus régi nagy számokat. Olyan tehetséggel, olyan gyönyörű érzékeny hanggal, ami egészen káprázatos. Ő ugye egy színésznő, aki egyébként a világ egyik legnagyobb tehetsége, és hát egyszerűen úgy énekli ezeket a számokat, ahogy az azt hiszem maga Isten is elképzelni. A lemez végére még felvenném George Michaelnek egy felvételét, ahol ő is szintén régi slágereket énekel, abszolút modern feldolgozásban. Az egyik szám az egészen káprázatos, mert érdekes módon egy hárfa szóló, természetesen egy jazz kísérettel, de ez valami olyan gyönyörű hangzást kölcsönöz, ez a hárfa hang az egész felvételnek, amit feltétlenül magammal kell, hogy vigyek. Aztán még édesapám hozott Németországból, ha jól emlékszem, 65-ben, igen, egy lemezt, ahol Béla Babai hegedül, ez egy cigány zenekari lemez. Béla Babai, tehát Babai Béla magyarul, ő disszidált 56-ban, és az egyetlen olyan cigány prímás volt, cigány zenész, aki nagyon nagy karriert ért el Amerikában, az Egyesült Államokban. Nagyon-nagyon híres volt, és népszerű volt. És édesapám megtalált egy lemezt német, akkor még NSZK-nak hívták, ugye 65-ben, ezt elhozta, és ezen a lemezen ő hegedül, illetve a zenekar is játszik, egyébként a zenekarban van zongora is, nagyon érdekes, egy fantasztikus, káprázatos összeállítás ez, mert van cimbalom, természetesen egy komplett cigány zenekar, de zongora is. És ez egy őrületes hangzást kölcsönöz az egésznek. Játszik magyar nótákat, csárdásokat, orosz Ocsi Csornaja és társai, és román hórákat, staccatót és pacsirtát. Hát ez egy döbbenetes lemez. Ez is olyan, hogy nem hallgatom sokszor, mert nem akarom, mert olyan hatással van rám, hogy ezt nem is szabad sokszor hallgatni. Tehát ugye most akkor már háromnál tartunk? Igen, háromnál tartunk. Hát negyediknek mondjuk elvinnék egy Mozart lemezt, amit én állítanék össze, megmondom őszintén, ott lenne mondjuk egy G-moll szimfónia, a nagy G-moll szimfónia, lenne a prágai szimfónia, és lenne Fischer Annival a C-dur zongora verseny, az a bizonyos híres F-dur második tétellel, és lenne Horowitzzal az A-dur zongora verseny, ami egyébként YouTube-on is fent van, ezt lehet mindenki meghallgathatja a Giulini vezényletével és a Milánói Scala zenekarral. Ezt azt hiszem talán New Yorkba vették fel, nem tudom pontosan. Ezen a válogatáson még Wagner zenét is vinnék magammal a végén, méghozzá a Ringből zenekari közjátékokat hallgatnék nagyon szívesen. Például a Tűzvarást, Siegfried Rajnai utazását, és nem utolsó sorban az Istenek alkonya utolsó zenéjét, a gyászzenét, és hát tulajdonképpen a Ringnek a legvégét. Ez egy fantasztikusan káprázatos zene, ahol Wagner azt hiszem a zene irodalom csúcsát írta meg, és ez nem csak zene, ez sokkal több, ez Wagnernek és egy kicsit Lisztnek is a legfontosabb filozófiáját sugározza felénk, emberek felé, hiszen arról szól a zene, hogy az Istenek vára a Valhall összedőlt. Vagyis ez egy szimbólum, ami azt szimbolizálja, hogy minden megszűnt. Nincs univerzum, nincs anyag, az anyag felbomlott atomjaira, és gyakorlatilag egy üres tér van csak, amiben már nem létezik semmi. És itt jön Wagnernek a fantasztikus ideája, hogy ebben az éteri entitásban azért mégis valami sugárzik, valami lebeg, és ez nem más, mint a szeretet. Isten szeretete. És Wagner azt közvetíti nekünk, azt üzeni nekünk, hogy amikor már minden megszűnt, már anyag sincs, univerzum sincs, akkor még mindig ott van Isten szeretete, ami egy újabb univerzum, egy újabb multiverzumok eleje lesz, és ez az a szeretet, ami tovább visz gyakorlatilag az idők végezetéig, és azt hiszem, ezt mindnyájunknak nagyon jó, ha megtanuljuk, mert ezt a mi dimenziónkban, a mi agyunkkal egyelőre még nem tudjuk felfogni, de azért létezik ez a dimenzió, ez nem három dimenzió, ez valahol egészen más dimenzió, nem is tudom én, hanyadik lehet, hogy a tizedik, vagy akár a 25. Minden esetre ez a szeretet dimenzió, ez létezik, ezt Wagner nagyon pontosan megérezte és megmutatta, és mi pedig csak borzongunk, amikor halljuk ezt a zenét, és érezzük ennek a dimenziónak az érintését. És ötödik lemeznek szintén egy összeállítás lenne, ahol egy-két zongoristát vinnék. Hát itt elsősorban Doknányi Beethoven szonátákból vinnék egy párat, aztán vinnék Rachmaninov zongorázik mondjuk a Schumann Karnevált, saját műveit, aztán Fischer Anni mondjuk zongorázik Chopin, mondjuk a Fantasy Impromptu-t, G-moll balladát, Cifra zongorázza a hatodik rapszódiát, a második rapszódiát, a Horowitz zongorázza, két előadásban lenne egy darab, Horowitztól a H-moll ballada, illetve Cifrával is. Na most Cifrával hallottam élőben, és ő ezt játszotta a Vigadóban Pesten, ezt a H-moll balladát, hát az valami egészen káprázatos volt. És Bella Davidovicsal mondjuk két Chopin keringőt, és én azt hiszem, hogy ennyi. Ezzel én nagyon boldog lennék, és sütkéreznék a napfénybe, ott valószínűleg már 3 nap volna, úgyhogy nem csak reggel és délbe, hanem éjjel 3-kor is tudnék sütkérezni, mert a nap number 2 az akkor sütne. Nem úgy, mint itt csak nap number 1 van, ez egy rossz világ. A jó világban legalább 3 nap van körülöttünk, és válogathatunk, hogy mikor ülünk ki a napra, ha kell, akkor éjjel, ha kell, akkor nappal. Én mindenből szeretek sok-sok mindent. Szeretem az autókból, szeretem a sokat, szeretem órákból a sokat, szeretem tévékből a sokat, barátokból. Úgyhogy ebben az univerzumban legyen 3 napunk. Ezt kívánom mindjárt.
2: Dr. Dráfi Kálmán Liszt Ferenc díjas, Prima díjas, érdemes zongoraművésszel készült interjúmat hallhatták, aki ebben az évben, októberben töltötte a 70. életévét. A mai szerkesztő műsorvezető Dr. Suki András volt. Tartsanak velem holnap és jövőre is. Előre is boldog új évet kívánok. A viszonthallásra.
3: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Művészet, kultúra, hagyomány.
4: Ez a Roma Szalon.
3: A 100.3 Rádió Digben. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Budapesten és környékén a mi hangunk szól. Rádió Dick. Rólunk neked. A Rádió Dickben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dickben. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dick nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. 10 év után újra képzési programot indítanak. Örömteli hírként jelenthetem be, hogy 10 év után újból képzéseket indítunk a hátrányos helyzetű romák felzárkóztatása érdekében, jelentette be Ferkovics Menyhért, a Hódmezővásárhelyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke a város gyors hírszolgálatán közzétett videóban. Hódmezővásárhely polgármesterével közösen készítették el. A legjobb szobafestőket alkalmazzák. 2 szakmára képezik majd az önként jelentkezőket, az egyik szakma a családellátó, aminek képzését a hölgyeknek szervezzük, a másik pedig a szobafestő, amire a férfiak jelentkezését várjuk. A képzéseken 20 férfi és 20 nő vesz majd részt, a családellátó csoport létszáma már betelt, szobafestőnek még 5-6 férfi jelentkezését tudjuk fogadni, mondta a videóban Ferkovics Menyhért. Mivel a Roma Nemzetiségi Önkormányzat irodája kicsi, a 2 képzés végzésére nem alkalmas, ezért a város polgármesteréhez fordultak segítségért olyan helyiséget, ami alkalmas az oktatásra. Az önkormányzat a gyakorlati helyet is biztosítja a cégében a szobafestőknek. Ferkovics Menyhért arra is ígéretet kapott, hogy a legjobb szobafestő tanulókat a város cége alkalmazza majd. Az ügyintézéseknél is hasznosíthatják majd a tanultakat. A családellátó képzés úgy tudjuk, hogy egy felzárkóztató jellegű képzés, olyan ismereteket szereznek majd a 3 hónapos oktatás során a roma asszonyok, amelyeket a saját háztartásuk vezetésében is hasznosan tudnak alkalmazni, például az ügyintézések területén. Roma ízek és hagyományok kerültek terítékre Békés Csabán. 26. alkalommal rendezték meg a Roma Gasztronómiai Napot Békés Csabán a Király vendéglőben. A résztvevők ezúttal a nemzetiségi konyha 3 ízletes fogását kóstolhatták meg. Kovács Erzsébet, a szervező Békés Csaba megyei jogú város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának elnöke elmondta, a közel 3 évtizedes múltra visszatekintő program célja, hogy közelebb hozzák a többségi társadalomhoz a roma gasztronómiát. A hagyományainkat szeretnénk minél szélesebb körben bemutatni, hogy ezáltal is jobban megismerjenek minket, romákat. Szeretnénk ráirányítani a figyelmet az értékeinkre, a kultúránkra és a vendégszeretetünkre, hogy ne csak a negatív jelenségek éljenek a köztudatban, fogalmazott az elnök. Hozzátette, a visszajelzések évről évre pozitívak, a gasztronómiai nap nagy népszerűségnek örvend, az elkészült fogások pedig rendszerint pillanatok alatt elfogynak. A vendégek körében a sikerlista élén töltött káposzta áll. Bár a magyar konyhában megszokott fűszerekkel készítik, azok eltérő arányának köszönhetően sajátos gazdag ízvilágot kap. A népszerű fogás idén is szerepelt a kínálatban a túrós tészta mellett. A fogás alapja egy egyszerű csipetke tészta, amelyet tojásból, lisztből, sóból és vízből állítunk össze, ezt követően kinyújtjuk, majd kézzel a forró vízbe csipkedtük, miután megfőtt a tészta, átmostuk, végül túróval és tejföllel kevertük össze, és így tálaltuk. Osztotta meg az elkészítés fortéjait Jakab Elvíra.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dick Roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Roma Folk a 100.3 Rádió Dickben. Rádió Dickben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick Roma.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió

0: Ez volt a Roma Folk.
1: Holnap reggel 6 órától ismét felcsendülnek az ikonikus folklorzenék.
0: Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Dickben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem.
1: Aki a kívánságokat teljesíti,
0: Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dickben.
1: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
0: Szityuvász Losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Dickben.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando! Na ismét tanulunk, miről fogunk tanulni a héten?
2: Hát most meg fogjuk tanulni a testrészeket.
3: Ó, ezeket fogom tudni hasznosítani a hétköznapokban, ez fontos?
2: Ez nagyon fontos, ugyanis rögtön az első dolog, amit tanulunk, az egy javító jellegű tanulás lesz, hiszen minden ember azt mondja a hajra, hogy belövöm a sírómat.
3: Így van.
2: Pedig a síró az a fej.
3: Akkor miért ezt használjuk, hogy belövöm a sírómat?
2: Nem tudom, pedig cigányul az a bál. Úgyhogy
3: tehát igazából... belövöm a bálomat?
2: Igen, igen, azt kéne mondani, de majd amikor a hajat tanuljuk, akkor ezt bővebben kifejtjük. Most a lényeg az, hogy a síró...
3: A lényeg, hogy a síró a fej, és a bál a haj.
2: Így van.
3: Jó.
2: Így van, tehát síró fej. Szityuvász Losasza.
3: Tanuljunk örömmel.
1: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádió Dick. Rádió Dick.
0: Rólunk
1: neked.
0: Hírek rólunk neked. A 100.3 Rádió Dickben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat. A Rádió Dick nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Az első olasz cigányokról szóló feljegyzések. A cigány népesség története évszázadokra nyúlik vissza, azonban eredetükről és korai vándorlásukról kevés olyan írásos forrás maradt fenn, amely közvetlenül tőlük származna. A róluk szóló legkorábbi információkat elsősorban más népek krónikáiból, egyházi feljegyzésekből, uralkodói oklevelekből és utazók beszámolóiból ismerjük. Ezek a dokumentumok különösen értékesek, mert segítségükkel nyomon követhető, hogyan jelentek meg a roma közösségek Európa különböző területein. A történészek és nyelvészek kutatásai alapján a romák ősei az indiai szubkontinens északnyugati részéről indultak el több hullámban. A roma nyelv számos szava és nyelvtani sajátossága az indiai nyelvekkel mutat rokonságot. Hosszú vándorlásuk során a közösségek Perzsia, Örményország és a bizanci birodalom területein is áthaladhattak, mielőtt Európába érkeztek. A vándorlás pontos időpontját és útvonalát azonban nem lehet teljes bizonyossággal rekonstruálni. Az egyik legkorábbi, gyakran említett európai forrás a bizánci birodalomhoz kapcsolódik. Egy 11. századi görög szövegben szerepel az Atiganói elnevezés, amelyet egyes kutatók a romák korai európai megnevezéseivel hoztak kapcsolatba. A kérdés azonban nem teljesen egyértelmű, a forrásban említett csoportos, pontos azonosítás vitatott, ezért óvatosan kell kezelni azt az állítást, hogy ez minden kétséget kizáróan a romák első európai említése lenne. Érdekes, hogy a középkori Európában a romák többféle néven jelentek meg az írásos forrásokban. Az angol gypsy, a spanyol gitano, a francia gitan elnevezések például ahhoz a régi elképzeléshez kapcsolódnak, amely szerint a közösség Egyiptomból származott. Ez azonban téves eredet magyarázás volt, sokak szerint. A mai történeti és nyelvészeti kutatások India felé mutatnak, miközben az egyiptomi eredetről szóló elképzelés az európai elnevezésekben még évszázadokon keresztül fennmaradt. A 15. század elején már több európai területről is találunk olyan feljegyzéseket, amelyek vándorló roma csoportokról számolnak be. Különösen érdekesek azok a történetek, amelyekben a csoportok vezetői zarándokokként vagy távoli országokból érkező utazókként mutatkoznak be. Egyes esetekben menleveleket, uralkodói vagy egyházi ajánlóleveleket kaptak, ezek lehetővé tették számukra, hogy biztonságosabban haladjanak egyik településről a másikra. A Közép-Európába érkező roma csoportokról is több korai adat maradt fent. A Magyar Királyság területén a 15. századtól kezdve találkozunk egyre több olyan forrással, amely cigány közösségeket említ. Az egyik legismertebb adat Zsigmond királyhoz kapcsolódik, 1423-ban a király menlevelet adott egy magát László Vajdának nevező csoport vezetőjének és követőinek. A dokumentum jelentős történelmi emlék, mert azt mutatja, hogy a korszak uralkodói már hivatalos okiratokban is foglalkoztak a vándorló cigány csoportokkal.
1: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dick roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
5: Gyere, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dickóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick. Korábbi adásunk ismétlése következik.

0: 100.3 Rádiódi.
1: Szép délelőttöt mindenkinek, 11 óra múlt 16 perccel, hét közepe van, szerda és július első napja. Szép napot nektek.
2: Már itt is vagyunk, érkezik a hidegfront, de ne foglalkozzatok vele.
1: Jön. Minden itt esetre van már velünk a
2: patikát érintsetek munkából hazafele, gyuszi.
1: Már nekem, attól hány fejdalomcsillapító van otthon? Tudnék nyitni egy ilyen kis ilyen illegális patikát konkrétan. Na de, vissza az előző témánkhoz, mert ugye 10 órát úgy fejeztük be, hogy ilyen eszement törvények a nagyvilágból, és Zsuzsi említette már, hogy Szingapurban ugye nem is tudsz kapni rágót, és nem is rágózhatsz, ugye a tiszta utca érdekében, hogy ne köpt ki a rágót, vagy ne essen ki a szádból,
2: ne ragadjon bele a cipődbe.
1: Így van, így van, így van. Na de, érdekesség még, figyeljetek, ez nekem nagyon tetszett amúgy. Egy legenda szerint, legenda, figyeljetek,
2: igen,
1: a brit parlament épületében technikailag illegális meghalni. Mivel az épület amúgy a királyi palotának számít, és az ott elhunytaknak állami temetés járna. Tehát a brit parlament épületében te nem halhatsz meg, mert az tilos.
2: És hogyha ott egy képviselő mondjuk rosszul lesz, infarktust kap és meghal, akkor...
1: Nem halhatsz meg.
2: Nem?
1: Nem, akkor onnan kifele.
2: Nem, az van, hogy valaki ott véletlen szívinfarktussal rosszul lesz, és azonnal kilökik az ajtón.
1: Hogy itt nem
2: biztos nem halsz meg, ember.
1: Hát konkrétan. Please, sir, go outside. De tényleg, nem halhatsz meg, mert az a királyi épp palotának számít a brit parlament. A turisták gyakran esnek a helyi törvények csapdájába. Barbadoson például kizárólag a katonaság viselhet terepmintás ruhát, így a civileknek és az utazóknak szigorúan tilos terepmintás ruhába lenni.
2: Látod, ezt jó tudni, mert tele vagyok ilyen terepmintás rucikkal, de hogy is sehol semmi. De egyébként ez tényleg jó tudni, hát azért ez nagy divat, ezek a militaris cuccok,
1: igen,
2: tök nagy
1: van
2: divat.
1: Van ilyen pólód, mert tudod, veszel, mert tetszik, meg divat is, meg
2: kiszínű,
1: Barbadoson doszta, mert ott azt hiszik, hogy katona vagy, kapsz. És kiderül, hogy nem vagy katona, már kattan a bilincsereket.
2: Aha. Úgy, jó ezekről szabad tudni, mert bizonyám, bárki, hogyha oda látogat és ott turistáskodik, akkor azért ezt vegyük figyelembe.
1: Igen. A következő ez a szingapúri, amit már Zsuzsi elmondott, ugye saját tapasztalatból a rágógumis effektus. Olaszországban meg sok helyen illegális a galambok etetése a történelmi műemlékek védelme miatt.
2: Hát össze-vissza csinálják, igen, a galambok.
1: Igen. Hát... mondjuk ezzel azért nem, most ez, hogy mondjam, ettől függetlenül azért látsz, például de hirtelen akartam mondani, Milánóban van az a nagyon szép templom, nem fog eszembe jutni a neve, mindegy is, hogy ott előtte tele van mindig galambokkal például.
2: Tehát az, most akkor... az a nagy tér.
1: Igen, most az alakul mi van?
2: Semmi.
1: Ugye? Na, mindegy is.
2: Semmi, hát ne etesd.
1: Jó, hát én nem voltam Milánóba, de
2: szeretnek,
1: csak mondom.
2: Szeretnek oda repülni, de ne etesd.
1: Jó, oké, ne vigyek nekik lecsót. Jó.
2: Ne.
1: Ne.
2: Nekem mondjuk eszemágában nincsen ilyenkor galambokat etetni, mert mindig az az érzésem, imádom, szeretem az állatokat, de hát rengeteg betegséget terjesztenek, főleg
1: az
2: a
1: biztos,
2: galambok.
1: Az biztos.
2: Azzal, hogy már felszáll az ürülékükkel, mindennel. És szerintem ezzel is próbálják óvni odautazók, meg az ott élők egészségét.
1: Amúgy igen, ez nem hülyeség. Igen. Na, figyelj, Görögország, ugye újonnan kedvenc országom.
2: Na, Gyuszikám, te ott most voltál.
1: Bizony,
2: mi csináltál,
1: figyelj,
2: olyat, amit esetleg nem kellett
1: csináltam,
2: volna?
1: Csináltam, figyelj. Tilos tánc közben pucsítani, vagy túlzottan riszálni. Én úgy kezdtem, gyerekek. Fölálltam.
2: Egyből tverkeltél.
1: Egyből tverkeltem, már jöttek is ott is a Napolopulosz.
2: Tilos?
1: És tilos, gyerekek.
2: Tilos? Tehát mit? Te nem pucsíthatsz tánc közben, nem, meg nem tverkelhetsz?
1: Nem riszálhatsz.
2: Nem riszálhatsz.
1: Úgy túlzottan.
2: Le van tiltva a lubnyás tánc.
1: Tulajdonképpen nagyon leredukálva, igen.
2: Aha.
1: Igen.
2: Jó, nem baj az.
1: Tehát Görögországban, gyerekek, ne rázátok nagyon magatokat.
2: Ne tverkeljetek.
1: Ne tverkeljetek. De tényleg a görögök, most, hogy tényleg én voltam, és tényleg ugye sok helyen is voltunk, tehát nem csak a szállodában, hanem azért tényleg körbenéztünk, tavernák, ez az amaz, óváros, a

0: szép öcsém.
1: Az identitásuk is olyan romás, igen, olyan, igen. Olyan nagyon barátkozósak.
0: Mondom, engem a tavernába először mentem, betettem a lábamat, elmondtam, hogy szeretnénk ide asztalt foglalni, mert holnap este lesz, ez vasárnap volt, ugye másnap volt feleségem szülinapja, hogy szeretnénk. Csávó körülbelül 12 másodperc múlva már átölelt, és úgy
1: már
0: beszélgett.
1: Már nyakadba volt, már duruzsolt a fületbe.
0: És úgy vakergattunk, hogy már fogta a vállamat, és ölelt.
1: Ilyenek, na, tényleg nagyon, nagyon erős baráti.
0: Ilyen
1: baráti szeretettel fogadják az embert. Mondom, ha valaki látja a filmet, nagyon jól bemutatja a görögöknek a stílusát, a viselkedés, a nemzeti identitásukat. Tényleg romásak.
0: Nagyon, nagyon. És a pacek, meg tényleg ez a drága, fekete göndör haj nekik, az igazi. És vettünk feleségemnek egy csodaszép karkötőt, és ott az eladó hölgy, de el is mondtam feleségemnek, nem látni, van szemem, hogy mondom, ilyen szép görög nőt még nem láttam. Eredeti, az az igazi, hamisítatlan, gyönyörű fekete hajú, ilyen mogyoró színű bőrű, gyönyörű szép görög nő.
1: Na jó, fejezd be, ne folyjon a nyálad.
0: Menjünk tovább. Tájföld jön. Maximálták a felhalmozható felnőtt játékok számát, és 14 a limit. Tehát itt gondolom arra van szó, hogy egy ember 14 felnőtt játékot birtokolhat.
1: Tök jó. És ne felejtsük el, hogy Tájföldön a ladyboyoknak az érdekeit védik. Tehát ott te nem alázhatsz meg egy ladyboyt. Tehát nem hát nagyon sok turista azért, igen, nem úgy viselkedik, igen. Tehát, hogy nem szépen viselkednek a ladyboyokkal sok esetben, de ott a ladyboyokat tisztelni kell, és sokkal nagyobb respektjük van mondjuk egy bárban egy ladyboynak, mint egy turistának.
0: Hát azért, mert ott mondjuk ki nyugodtan, ez egy tájföldi sajátosság, ez a ladyboy dolog. Így tehát, van. Hogy hány ilyen videót látni, vagy ne is menjünk messzire, a másnaposok kettőbe volt talán az az epizód, amikor Tájföldön voltak, azt
1: annak
0: hiszem.
1: Is van alapja.
0: És hát nyilván nem is vé, és az egy nem mai film, a másnaposok kettő. Szóval igen, tehát Tájföldnek ez egy, hát most mondjuk bátran a kultúrájuk hát részét képezi.
1: Abszolút, tehát nem kell ezen finomkodni, meg lábújhegyre
0: beszélni,
1: mikor
0: van,
1: így van, mikor nagyon sok esetben szép kisfiúkat úgy nevelnek már kiskoruktól kezdve, hogy ők ladyboyok lesznek, és már a nemi identitásukat is, igen, már formálják, hogy ők majd ladyboyok lesznek. Hát
0: nem kicsit szomorú, de minden lépünk is tovább.
1: De Tájföldön jártam, és ott személyesen tapasztaltam azt, hogy az akkori párom nem akarta elhinni, hogy az egy ladyboy. És akkor ott veszekedtünk a bárba.
0: De barom gázsi forma volt?
1: Nagyon szép nő volt, igen, és akkor köztünk ment egy vita, hogy hidd már el, mondom, hogy ladyboy, de biztos nem. Nem. És oda ment, megkérdezte, és kapott egy nagy pofont.
0: Tényleg?
1: Persze! És aztán utána így, ja, hát így nem pofont adott, hogy leverte, mert ilyen szalmakalapja volt a pasimnak, leverte a szalmakalapját, hát én majd megfulladtam abba a koktélba, sírok, amit ittam, és kikérte magának, de így kérte ki magát.
0: Ja, ezt akartam mondani, hogy az a what do you want?
1: Igen, melyik az a videó, hogy szoktam mondani? Marco.
0: Ja, Marco. Tudom.
1: What's your name?
0: Marco.
1: What's your real name? Marco.
0: Ja, igen, szóval, hogy ott ez tényleg ennyire be van védve a jobbuk.
1: És ugye látta ezt a bár tulajdonos, és szépen megkért bennünket, hogy távozzunk. Igen, igen. Mert érdekes, nem akartunk mi ott balhézni, hanem
0: egyszerűen
1: igen, kíváncsi volt.
0: Csoda jött, megkérdezte, és azt mondta,
1: igen. Így van, így van. Pedig fogyasztottunk.
0: Értem, de azt mondta, hogy ja, értem.
1: Igen,
0: jó,
1: mert
0: a,
1: tudod, ez olyan, hogy az ott dolgozó ladyboy vonza be azokat a turistákat. Aha, szóval érted? Aha. Ez egy ilyen cserebere.
0: Értem.
1: Cserebere így
0: business,
1: a bár
0: business
1: tulajdonos között, meg a ladyboy
0: szép között. Ladyboy értem, között. Értem. Jó, hát figyelj, én engem nem vonza a vendégeket. Tájföld, alapvetően
1: pedig nagyon jó. Nagyon jó.
0: És ez most így nem hozta megutúzottan a kedvem, úgyhogy megyünk tovább. Itt van az én egyik nagy kedvencem, Japán. És figyeljetek,
1: na?
0: Ezt az előbb én már elolvastam, és azért kuncogtam be, nem tudom, figyeltétek egy pillanatra.
1: Na?
0: Tilos este 6 után nyilvános helyen szellenteni. Hagyok időt mindenkinek, jó? Tehát, hogy erre hagyok időt. Tehát este 6 után bemész ezekbe a marketekbe, tudod, ott is Japánban is tele van ez.

0: ezzel a készítsd el ott helybe a levest, tudod, meg izé, mit tudom. Elkanyarázod magad, abba a pillanatban jön a japán rendőrség, nyakadat megfogja szépen, ott kitessék el.
1: Megbírságolnak.
0: Megbírságol, kitessége.
1: De csak 6 után?
0: Csak este 6 után. Ha 5 óra 42-kor még oda kanyarászol az üzletbe, azért még a kutya nem szól. Na de ha ez 6 óra 3 perckor történik este, kattan a bilincs, nyakadat fogják, visznek
1: ki. Hogy találták ki? Meddig lehet? 6-tól? Este? Ja, csak este 6-tól.
0: Este 6 után. Nem lehet. Hát gondolom reggel 6-ig, nem? Hát úgy van értelme egy
1: gondold el, hogy mennyien szellenthettek, hogyha ezt a törvényt beiktatták.
0: Annyira meghallgattak.
1: Ebből elég legyen. Igen. Felszólaltak a parlamentbe.
0: Káromászoda! Odaszad a dosztakany!
1: Elég legyen a kanyarászásból.
0: Odaszad a dosztakany!
1: 6 után!
0: Hat után! Szóval nem, én akkor lentem ott volna, ugye ez a bizonyos pókafalon, amikor ezt tényleg ott, ezt kitalálták.
1: De szerinted ez igaz lehet?
0: Figyelj, nem tudom, de ha igaz, az nagyon nagy show. Ha nem igaz, akkor viszont nagyon jó, hogy kitalálták ezt.
1: Nagyon szeretem
0: szinten
1: a japánokat. Na imádom, végre. Imádom is a japánokat.
0: Figyelj, most kiestek a VB-n sajnos.
1: Segények.
0: Kiestek, nagyon jól játszottak. Nagyon jól játszottak, és hallod, vagy több 10 000 like érkezett az M4 Sport oldalát, én is követtem ugye a foci miatt is, meg úgy amúgy is. A japánok kiesésen, hogy a legnagyobb tiszte, hallod, a japán edző kiállt, meghajolt a közönség előtt, de ez a japános felhajtás, és nyilvánosan bocsánatot kért, hogy kiestek.
1: Jaj, de cuki.
0: Na, mérhetetlenül.
1: Igen, elnézést kérek az országunk.
0: Összeszedték a szemetet maguk után ugyanúgy.
1: Nagyon szeretem, igen.
0: Figyelj, kiestek, nagy szomorúság, és rováztak. Halálos rovázásban voltak a japánok, de utána maguk után mind az öltözőben, mind pedig a japán közönség ott a stadionban, nem tudom, azt hiszem Dallasban volt a meccsük, összeszedték a szemetet, a japán edző kiállt a nézők, közönség elé meghajolt és bocsánatot kért, hogy kiestek.
1: De cukik.
0: Figyelj! Igen. A japánoktól csak tanulni lehet.
1: Főleg ez a szemétszedés, ugye tegnap pont erről beszélgettünk.
0: Na hát ez, igen,
1: hogy,
0: igen.
1: Na
0: igen.
1: Tessék, és milyen tiszták a japánok.
0: De hát nem véletlen, ugye, hát nem véletlen. Na jó, menjünk tovább. Kambodzsa a következő. Az ősi
1: oda nem vágyom. Nem vágyom.
0: Ja, én sem. Ja, elgondolkoztam, de hogy gondolkoz, engem sem érdekel. De én gondolom, Tájföld sem érdekel.
1: De.
0: Mondom, hogy nem.
1: Én imádom Tájföldet, és érdekeljen téged is, mert nagyon jó kultúra. A legaranyosabb, ezt az előbb mondtam el, hogy ezt kidobtak minket.
0: Hát ez az, mondtál egy elég olyan sztorit, ami hát, na mindegy.
1: De nem, egyébként imádják a turistákat, és hogyha te tisztelettel vagy a tájok fele előtt, akkor nagyon szeretnek téged.
0: Nem szeretnék ázsiai országot. Csodálatos.
1: Na mindegy. Mi van Kambodzsában?
0: Kambodzsa. Az ősi templomoknál tiltó listás a magas sarkú cipő. Mondjuk ez evidens, tehát ott ne zörögjétek, ne csattogjátok ott a magas sarkúdba, ja, missz izésen, tudod, nem szabad.
1: Ez sőt, de hát azért Tájföldön is, hogyha ilyen szent helyekre mész be, akkor egyértelműen a turistáknak el kell takarniuk a dekoltázsukat, a vállukat, tehát például én most ebbe a ruhába be nem sem mehetnék egy szent helyre, hanem ott azért már ott a bejáratnál adnak is a kezedbe kendőt, hogy igen, ezt terítsd a válladra, terítsd a dekoltázsukra, és ne menjél be egy szent helyre, ilyen nagy dekoltással, meg egy szám eltartóba.
0: Ezt teljesen értett. Kambodzsában kifejezetten tiltják ezt a magas sarkút, mert ugye nyilván csattognál ott a lépcsőkön, nem és is az csak nem
1: ez
0: illik.
1: Nem is csak ez, hanem a magas sarkúnak van egy erotikus hatása. Tehát, hogy fölvesz egy
0: igen,
1: nő egy...
0: Igen, kiemeli dögösen a combokat.
1: Igen, fölvesz igen, egy igen, nő egy magas sarkút, akkor a boka, a vádli az olyan, tehát olyan erotikusabb egy olyan magas ilyen, sarkuba. Igen, egy tűsarkuba egy nő, mint mondjuk egy lapos talpuba.
0: Igen, én is múltkor tűsarkuba voltam a körúton, az Erzsébet körúton, vagy 50-en rám fütyöltek. Na mindegy is. Kanada.
1: Csattogtál végig. Végig csattogtad a körútat.
0: Igen, ez megint csak vicces lesz, figyeljetek. Kanada törvény bünteti, ha másra fogod a saját bélgázaidat.
1: Úgy látom, hogy több országnak, meg több...
0: kanyarászást itt több országban igen, nagyon izére
1: kontrollálják.
0: Veszik. Abszolút próbálják kontrollálni.
1: És milyen jól is teszik. Én otthon is bevezetném ezt. Este 6 után nincs kanyarászás.
0: Igen, tehát tilos ráfognod más. Tehát Kandi van, körbenéz egy társaság, te
1: mutogat,
0: mondjuk én rád fogom, persze, hogy a Zsuzsi volt. Már elvitetlek, ott is kattan a bilincs.
1: Elvitetlek egyből. Rám fogta, és mi történt? Mi volt a probléma? Miért jöttek a bíróság elé? Mert rám fogta, hogy kanyarázott.
0: Kanyaráztam, és nem is. Igen.
1: Nagyon kemény.
0: Franciaország következik. Tilos a rágót az asztal alá ragasztani, és nem nevezheted a disznódat Napóleonnak.
1: Aha. Jó.
0: Az asztal alá ragasztott rágó, teljesen érthető. Úristen,
1: nagyon prosztó.
0: Nagyon prosztó dolog, így nagyon. Van, ezt maradjunk is.
1: Bárhová ragasztani is a rágót. Rágót szalvétába tesszük, kidobjuk.
0: És kidobjuk, így van. A nem nevezheted a disznódat Napóleonnak történet pedig, hát nyilván Franciaországban is vannak gazdák, akiknek vannak csirkéik, malacaik, sertések, stb. Nem nevezheted Napóleonnak. Ezt meg valahol értem, mert...
1: Én is.
0: Ugye, hát most ezt nem én is kell talán túlmagyarázni, szerintem nyilván se. Tiszteletből ők nem szeretnék hát ezt, hogy van. Egy disznó Napóleonnak mm-hmm. szólítsák. Igen.
1: De valószínűleg sok ilyen eset történt, amiért ezt a törvénykezést bevezették.
0: Így van, így van. És figyelj, azek szerint ennek a nyomvonalán haladva, amit most mondasz, hogy valószínűleg sokszor megtörtént, és ezért került tiltó listára, akkor ha a következő is megtörtént, az óriási Benny Hill show. Ausztráliában vagyunk, ahova szintén, ha fizetnének, sem mennék el egy másodpercre sem.
1: A bogarak miatt, meg a nagy méretű
0: kígyók.
1: Ez ilyen mutáns állatok.
0: Ha most itt azt mondanád, hogy
1: mutáns moszkító, mutáns
0: adnál 1 millió forintot, csak menjek el egy napra Ausztráliába, nem.
1: Én mennék. Én megnézném. De jó, nagyon izgalmas lehet a nagyon. Nagy skorpiót, kígyót, mindent látni.
0: WC-zni se tudná, nem tudná pisilni. Hát leülsz a WC-re, és kimászik onnan kígyó a... Na, nem mondom el hova. Na, szóval Ausztrália. Illegális megütni, vagy megcsapkodni valakit egy döglött nedves hallal. Tehát, ahogy te mondtad most, ezek megtörténtek, és azért tiltották. Mekkora Benny Hill show volt az Ausztráliában, hogy valakik csapkodták egymást halakkal. Verekedtek.
1: Úgy márászkodtak.
0: Persze.
1: Döglött halakkal, de nedvessel.
0: Nedves döglött hal, igen, ez így van kiemelve külön.
1: Biztos, hogy ezek megtörténtek.
0: Döglött pókkal lehet?
1: Talán azzal még lehet, de nedves döglött hallal biztos nem árászkodjál, mert akkor elvisznek.
0: Jézusom.
1: Vissza kézből elvisznek.
0: Na és még 2 van hátra, figyeljetek, Amerikai Egyesült Államok, azon belül is Texas. Figyeljünk oda.
1: Fegyverviselési engedélyről lesz szó?
0: Nem, hát nem? Az nekik szabad.
1: Persze.
0: Az nekik szabad, nem. Tilos fagylaltot hordani a nadrágot hátsó zsebében. Így gondolom, ne egy gombóc fagyit képzeljünk el, hogy bedugják a farmer hátsó zsebébe, hanem gondolom a jégkrémről beszélgetünk itt, ugye?
1: És ez miért tilos?
0: De miért tilos? Ugye, ugyanezt ott eszembe,
1: miért, ha nekem ott esik jól?
0: Kit bántok ezzel?
1: Igen, ha nekem ott esik jól vinni a jégkrémet, akkor most nektek mi bajotok van azzal,
0: kit
1: hogy bedugok egy
0: ezzel?
1: Magnumot a farzsebembe?
0: Igen. Kit bántanak ezzel?
1: Nem tudom.
0: Na mindegy is, akkor ezen tovább lépünk, és jön az utolsó ilyen.
1: Na?
0: Deutschland, Németország. Este 10 óra után tilos lehúzni a WC-t a társasházakban a csendháborítás miatt.
1: Na hagyjál!
0: Jó. Oké, ezt
1: na
0: én adom.
1: Na hagyjál!
0: Azt ezt én
1: ki
0: adom.
1: Kimész este 10 után pisilni, azt hagyd ott. Ha menjél már! Fúj, ne már! Undorító.
0: Nem, milyen, én tudod mit? Nekem ez tetszik.
1: Tudod, milyen büdös szag van utána reggel, ne. Egyszer, csak egyszer felejtsd ott a mutreszt, és reggelre olyan kandi a WC, hogy ez nem
0: jó,
1: igaz.
0: Jó, oké, okay, de amúgy inge. A csendháborítás dolog
1: menjenek
0: végeti
1: már.
0: Dolgok. Én ezt támogatom.
1: Hát én biztos, hogy lehúznám. Inkább büntessenek meg, kifizetem.
0: Jaj, de nagyban van. Jó, az megint máshogy kifizetni. Este jön rád a Cool and the Gang.
1: Na, akkor ott hagyod.
0: Jó, azt nem hagyom ott. Na. Jó, azt lehúzom, ott én ugye? Is vállalom a büntetést, de egy pisit simán leöblítek egy pohár vízzel, és akkor jó van, kész, csókolom. És a csendháborítás végén, ha tilos tényleg ott minden nemű csendháborítás este 10 óra után, tessék aludni, nem pisilgetni, meg kulendegengelni,
1: nagyon
0: hanem tessék aludni.
1: Kellemetlen. Nem tudom, hogy ezek a törvényhozások, ezek ilyenkor, azok az emberek, akik ezt a törvényt, ezeket a törvényeket hozták, azok részegek voltak, vagy be voltak gombázva, vagy mi volt ezekkel?
0: Fogalmam sincs, de ez a kedvencem még mindig Japán. Este 6 után, nyilvános helyen, tilos szellenteni.
1: Hú, nagyon kemény.
0: Annyira előttem van,
1: és
0: egy
1: tudod,
0: ilyen plakát.
1: Tudod, mi a durva
0: plakát,
1: az, hogy ezt
0: ilyen...
1: meg is szavazták. Tehát, hogy be valaki ezt meg. Felterjesztette, hogy
0: fel.
1: Na, ide hallgassatok. Nekem problémás az, hogy 6 után szellent valaki.
0: Kanarázgatnak a plázákba.
1: Megszavazzuk? Megszavazzuk.
0: Meg, jó.
1: Megszavazták.
0: És előtted van ez a tábla, ez a kis, tudod, ez a figyelmeztető tábla, hogy plázákban, hogy after 6 o'clock, Please don't pukkantás.
1: És a bulból jön ki egy
0: szélrész. És a bulból jön ki egy szélrész, és átvan húzva pirossa.
1: Zöld,
0: igen.
1: Zöld szélrész.
0: És átvan pirossa húzva.
1: Nem bírom.
0: Sírok, gyerekek, sírok.
1: Nagyon
0: na jó.
1: Jó.
0: Hát ennyit erről. Mi ezzel a bölcs törvénykezésekkel búcsúzunk tőletek. Holnap csütörtök, jövünk hozzátok változatlanul. Csodaszép napot, vigyázzatok magatokra. Fölöttünk a hidegfront, mindenhol esőt, zápor, zivatart mondanak, felhőszakadás, jégeső.
1: Ha esetleg fáj a fejetek, akkor vegyetek be egy fájdalomcsillapítót, és mindenkinek buenos dias.
0: Viszont hallásra, viszont látásra.

0: Laci.
1: A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Minden, ami rólunk szól, ez a Rádiódik. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádiódikben. Roma folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma folk a 100.3 Rádiódikben. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok. Szityúvász Losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigánynyelvoktatás a 100.3 Rádiódiken.
2: Szia, Hajni!
3: Szia, Armando! Na, ismét tanulunk. Miről fogunk tanulni a héten?
2: Hát most meg fogjuk tanulni a testrészeket.
3: Ó, ezeket fogom tudni hasznosítani a hétköznapokban? Ez fontos?
2: Ez nagyon fontos, ugyanis rögtön az első dolog, amit tanulunk, az egy javító jellegű tanulás lesz, hiszen minden ember azt mondja a hajra, hogy belövöm a sírómat.
3: Így van.
2: Pedig a síró az a fej.
3: Akkor miért ezt használjuk, hogy belövöm a sírómat?
2: Nem tudom, pedig cigányul az a bál. Úgyhogy
3: te belövöm a bálomat?
2: Igen, igen, azt kéne mondani, de majd amikor a hajat tanuljuk, akkor ezt bővebben kifejtjük. Most a lényeg az, hogy a síró...
3: A lényeg, hogy a síró a fej, és a bál a haj.
2: Így van.
3: Jó.
2: Így van, tehát síró fej. Szitjú vaszlos asszal.
3: Tanuljunk örömmel.
1: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Rólunk, neked. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádiódikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallja. A Somogy megyei rendőrfőkapitányság csapata nyerte a regionális Roma rendőr futballtornát. A Tolna megyei Roma nemzetiségi önkormányzat által szervezett eseményen Baranya, Somogy és Tolna megye csapatai mérték össze tudásukat. A rendőrség és a roma közösségek együttműködését erősítő sportprogram a tervek szerint jövőre is folytatódik. A rendőrség 2011-ben létrehozott kisebbségi kapcsolattartó munkacsoportjai évek óta együttműködnek a roma nemzetiségi önkormányzatokkal, és a program részeként rendszeresen szerveznek kapcsolatépítő, kulturális és sportprogramokat. Október 3-án a Tolna megyei roma nemzetiségi önkormányzat szervezésében zajlott a sportesemény, amelyen Baranya, Somogy és Tolna megye csapatai mérkőztek meg egymással. A csapatok sportszerű mérkőzéseit követően a Somogy megyei rendőrfőkapitányság csapata bizonyult a legjobbnak, így ők vehették át a torna mérkőzéseknek járó elismeréseket. A rendezvény célja az együttműködés erősítése és a közösség építés volt. A tervek szerint kezdeményezés jövőre is folytatódik, és 2027-ben újra pályára lépnek a roma és rendőr csapatok. A cigány közösségek és a rendőrség együttműködésének fontossága. A rendőrség és a cigány, vagyis roma közösségek együttműködése különösen fontos része annak, hogy egy településen biztonságosabb, együttműködőbb és egymás iránti tiszteletteljesebb közösség alakuljon ki. A jó kapcsolat nem csupán a bűnmegelőzésről szól, hanem a bizalom kialakításáról, a kölcsönös megismerésről és arról, hogy a rendőrök és a roma emberek egyaránt partnerként tekintsenek egymásra. A rendőrség egyik legfontosabb feladata a közbiztonság fenntartása és az állampolgárok védelme. Ehhez azonban szükség van a helyi közösségek együttműködésére is. Ha a rendőrség és a roma lakosság között bizalom alakul ki, az emberek könnyebben fordulnak a hatóságokhoz, ha problémát tapasztalnak, és nagyobb eséllyel vesznek részt a bűnmegelőzési programokban. Ugyanilyen fontos, hogy a rendőrök is jobban megismerjék azokat a közösségeket, amelyekkel munkájuk során kapcsolatba kerülnek. A kapcsolat egyik fontos területe a bűnmegelőzés. A rendőrség munkatársai roma közösségi rendezvényeken, iskolákban és helyi programokon is részt vehetnek, ahol közvetlenebb kapcsolatot alakítanak ki a lakossággal. Ilyenkor szó szerint eshet például a gyermekek és a fiatalok biztonságáról, az internet veszélyeiről, illetve az áldozattá válás elkerüléséről. A személyes találkozások azért fontosak, mert a rendőr így nem csupán egyenruhás hatósági személyként, hanem segítő és elérhető szakemberként jelenik meg. Különösen fontosak azok a programok, amelyek a roma fiatalokat a rendőri pálya felé orientálják. A rendőrségi pályaorientációs programok keretében a fiatalok megismerkedhetnek a rendőri hivatással, a rendőrképzés követelményeivel és azzal, hogy milyen feladatokat végeznek a rendőrök a mindennapokban. Az ilyen kezdeményezések hozzájárulnak ahhoz, hogy több roma fiatal gondoljon a rendőrségre olyan munkahelyként, ahol hosszú távú szakmai karriert építhet.
1: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
0: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggel is szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick. Korábbi adásunk ismétlése következik.

0: 100.3 Rádiódik.
1: Zsali, vója!
2: 11 óra múlt 37 perccel vissza is jöttünk hozzátok, és egy kis hibernációba fogunk majd mi is vonulni a hétvégére, de csak hétvégére. Azért próbáltam
3: kicsit utazunk
2: így...
3: a skifik világába.
2: Igen.
3: A valóságból.
2: Igen, azért próbáltam így átkötni ezt, mert ugye a tudósokat, sőt valamelyik nap mi is beszélgettünk erről, hogy mondom, de kár, hogy ez nincs. Ugye te mondtad, hogy mekkora film ugye a...
3: A filmekről beszélgettünk,
2: a
3: hogy hogyan valósul meg. Igen. Mondjuk egy 82-ben elképzelt skifi film.
2: Igen.
3: Mai
2: hogy lesz
3: világban,
2: az már a valóság.
3: Igen. Már, igen.
2: És hogy mondtad ezt a filmet, hogy milyen jó film, és én fejtettem meg ugye a címét, hogy A pusztító, amiben Stallone és Wesley Snipes
3: játszanak. Sandra Bullock.
2: Meg Sandra Bullock, így van, hogy ugye lefagyasztják a két bullock, lefagyasztják ugye a bűnözőt és a rendőrt, és aztán itt olyan 30-40 év múlva élesztik őket
3: igen.
2: fel.
3: Na, hát van már ilyen?
2: Nincs annyira messze, mert a tudósokat mindig is vonzotta, ugye a medvék, sünök, mormoták, mindegyikük tud valamit, amit mi nem,
3: igen.
2: képesek extrém módon visszavenni a működésükből.
3: És tényleg, és ráadásul még a medve még meg is szüli a két bocsát, vagy a hármat,
2: szóvázás
3: nem
2: közben.
3: Általában kettőt szokott, vagy egyet. Szovázás közben, igen, pont ja. úgy időzíti.
2: Direkt, persze.
3: Igen.
2: Az emberi hibernációs terápia gondolata innen indul, és bár elsőre futurisztikusnak hangzik, a háttérben nagyon is komoly kutatások állnak. A cél nem kevesebb, mint hogy az emberi testet is olyan állapotba lehessen hozni, ahol az anyagcsere lelassul, a szervek pedig energiatakarékos üzemmódra váltanak. De jó lenne,
3: nagyon.
2: Fú, de adnám ezt, hogyha így be lehetne fizetni, meg gondolom nem lenne ingyen, persze, és akkor mit tudom én azt mondanám, hogy ma 2026. május 29 van, tessék engemet lefagyasztani, oszt majd 2060-ba föl.
3: Én nem akarnám. Persze, azt lemaradok a gyerekemnek az esküvőjéről.
2: Jó, de nekem nincs gyerek, most én úgy gondoltam.
3: Egyébként a hibernálás atyaként Robert Ettinger fizikatanár tarthatjuk számon, mikor is a háborúban sérült lábát csontbeültetéssel hozták helyre, végérvényesen beleszeretett a tudományba és az általa elérhető eredményekre. 92 éves halálakor az általa megalapított Krinoka intézetben helyezték édesanyja és két felesége mellé, ez csak egy mellékzönge így. Az első hibernált embert egyébként James Bedford volt, aki daganatos betegségben szenvedett, és 1965-ben kapott felajánlást a meghosszabbított élettársaságtól. Ez nagyon filmes, nem? A meghosszabbított élet.
2: Csatlakozom
3: a meghosszabbított élettársaságához.
2: Átrakták ki csuklóról az idő, lopott idő.
3: Igen.
2: A Justin Timberlake a főszereplője.
3: Na most itt 65-ben már hibernálták az embert. Nyilván azért, mert tehát, hogy látta azért a jövőjét egyértelműen, hogy egy ilyen halálos, daganatos betegségből nem fog kijönni, tehát úgy feltételezem belement a kísérletekbe. Tehát testének vizsgálata kapcsán sokat megtudhatott a szakma az emberi szövetekre kifejtett hatásáról a hibernációnak.
2: Igen, az emberi hibernációs terápia, tehát most már nem csak egy futurisztikus elképzelés, hanem potenciális eszköz az életmentésben, ahogy te is elmondtad például, mert a súlyos balesetek utáni sürgősségi ellátás, hosszú és kockázatos műtétek támogatása, űrutazások biológiai terhelésének csökkentése, és szerv átültetések idejének optimalizálása.
3: Hát
2: és ez
3: nyilván,
2: a néhány terület,
3: igen.
2: ahol már most vizsgálják a lehetőségeit a hibernációs terápiának, ezt így nevezik hivatalosan.
3: Hmm. Nyilván, amikor egy ilyen van, hogy mondjuk egy szervet donor vár a szervre, akkor is tehát egy ilyen olyan táskába, hűtődobozba szállítják át és viszik át, hogy ne roncsolódjanak a szövetek, vagy hogy ne induljon bomlásnak az a szerv.
2: És a lélekdonor?
3: Azt kérdezzük meg a karamát,
2: igen,
3: jó?
2: Igen. Szóval ez egy tényleg nem csak ki vagy mi.
3: Aztán.
2: Hát mik jutnak eszembe? Nem, viccen kívül, ez a tényleg, amit mindig elmondok, nem én találtam ki, bár én lennék ilyen okos, ilyeneket találok, hogy a ma skifie a holnap valósága.
3: Hát ez így van.
2: És ez tényleg egyre
3: mennyi
2: jobb...
3: Mennyi ilyet láttunk megvalósulni?
2: Hát erről, igen, ezt mondom, hogy erről már egyszer igen beszélgettünk, emlékszem, és mennyi példát tudtunk felhozni fejből is, meg aztán persze utána olvastunk. Legyen az a mostani FaceTime-nak az akkori megfelelőjétől kezdve.
3: Ugyanaz volt.
2: A beszélő kocsinát, nem tudom, tehát tényleg...
3: Igen. Az okos órák, az okos

0: Gyula, Maka Gyula, a 008-as ügynök. Így direkt C-vel, 8-as, direkt így, hogy mondjam. Igen, a tudósok egyelőre azt próbálják megérteni, mely biológiai kapcsolók felelősek a természetes hibernációért az állatoknál. Ha ezeket sikerül feltérképezni, talán egyszer az emberi szervezetben is elérhetővé válik egy hasonló állapot. Hát igen, hogy ugye a medvék hogy bírják? Tehát, hogy amit pontosan te is mondasz, hogy konkrétan alvás közben megszül, de hogy kapcsolja ki Azt a biológiai kapcsolóját
1: meg a
0: medve.
1: Meg a funkciókat. Tehát
0: de ezt vizsgálják nálunk 100-szor okosabb emberek, hogy, vagy 1000-szer okosabb emberek, hogy hogy kapcsolja ezt ki, és hogy mi emberek hogy tudnánk ezt elérni, mi nálunk hogy tudnák ezt kikapcsolni.
1: Ez a kikapcsolás szerintem úton. Az már megvan, mert azért mesterséges...
0: Hát nincs, most mondják.
1: De mesterséges kómát már tudnak előidézni, ja, meg ilyesmi.
0: Az
1: itt
0: van.
1: Inkább a legnagyobb kérdés az mindig, hogy miként lehetséges a testet kiolvasztani. Tehát amikor kivesznek a fagyóból, hogy akkor hogyan jössz vissza...
0: Beraknak amik egy óriás mikróba.
1: Hát hogyan jössz vissza, hogy ne szenvedjen bármilyen károsodást a szervednek az összes szövete, meg úgy minden.
0: Amúgy ezt tisztázzuk, mielőtt itt bárki beleéli magát, hogy már jövőre lehet ezzel foglalkozni. Azt mondják, hogy igen, a legizgalmasabb kérdés talán az, hogy mindez mikor válhat valódi orvosi gyakorlattá. A válasz egyelőre bizonytalan. Lehet, hogy még évtizedek kérdése.
1: Te hiszel benne?
0: Az is lehet, hogy soha ilyen? Nem jutunk el a teljes hibernációig.
1: Szerintem nem fogunk. Én azt gondolom, hogy ilyen, ez nem lehetséges. Ez nem lehetséges, mert itt a visszajövetellel van a baj. Mert még mert a lefagyasztással semmi baj. Hát lefagyasztalak én 2 perc alatt.
0: Köszönöm szépen.
1: 2 perc alatt bezárlak egy hűtőházba.
0: Azt ott vagyok, persze.
1: Azt már le is fagytál.
0: De akkor meg is halok.
1: Persze.
0: Tehát ez lenne azért, na hát akkor még az sincs megoldva, hogy él túl a lefagyasztás. Megáll a szíved, leáll a légzésed, minden. Tehát itt ezen is. És ezért mondják, igen, hogy lehet, hogy soha nem fogunk eljutni a teljes hibernált állapotig.
1: Mert lehetetlen. Vannak dolgok, amik lehetetlenek. Hát az emberi szervezetet lefagyasztani le lehet. Csak az már utána gatya.
0: Igen.
1: De nincs tovább.
0: De milyen érdekes az ember, ugye, hogy mindig szerettük kitolni a határokat, tehát, hogy tovább élni, gyorsabban gyógyulni, messzebbre jutni, lefagyasztani magunkat, ezáltal egy más korba felébredni. Tehát, hogy valahogy...
1: Időt utazni.
0: Igen,
1: na,
0: igen,
1: időt nem.
0: Utazni.
1: Tehát ezek az ember azok, ez... nincsenek, meg nem lehetségesek. Hát nem. És szerintem hiába vágyik rá minden tudós, hogy ennek megfejtse a kulcsát, nem lesz ilyen, mert tehát a medve se hal, meg nem megfagy a nem. téli álom alvása közben, hanem egyszerűen csak alszik, tehát egy olyan állapotba kerül egy ember.
0: De nem úgy alszik, mint mondjuk tegnap este te vagy
1: orkolva.
0: Én, hogy ma fölkeltünk és itt vagyunk, nem úgy alszik.
1: Nagyon mélyen. Hát ki lehet rabolni.
0: Hát őt bőven. De tényleg, tehát hogy nem úgy alszik,
1: jó,
0: mint te
1: de úgy
0: én.
1: Tudunk aludni már mi is. Tehát amikor altatnak és műtenek bennünket, akkor el tudnak már altatni orvosilag úgy, hogy még a fájdalmat sem érzed, érted? Kiktatják úgy a fájdalom központodat, még akkor is tudnak ilyet csinálni, amikor ébren vagy egy epidurális érzésenítővel. Szóval az orvostudománynak tényleg
0: az
1: csodálatos menete van.
0: Jó,
1: ilyen dolgokban. Érted? Fönn vagy, az közben föl van vágva a hasad, vagy éppen műtik a lábadból ki a kiálló szilánkot, azt a csontot, ami eltört.
0: Igen,
1: vagy...
0: Meg jó, amit mondasz, igen, hogy altatásba végzendő műtéteknél ugye beadnak valamit, vagy ez a
1: beszkeszívni, ez a állarcon
0: keresztül, ez a mi az?
1: Tehát maszk. Van,
0: maszk, de nem azt a jó...
1: Mit tudom én, milyen gázzal altatnak el, nem tudom. Ilyen,
0: nem tudom én sem, mindegy.
1: Kapsz gázt is, meg kapsz vénásan is valamit, mindegy, nem vagyunk orvosok.
0: Nem, persze, de tényleg így van.
1: Hát elaltatni el tudnak, olyan állapotba tudnak juttatni, hogy nekik kell tudni azt, hogy mennyi dózist kilóhoz van mérve, minden be van vizsgálva, hogy te abból fölkeljél. Te közben meg úgy aludjál, hogy ne érezzél semmit abból a műtétből. Ez zseniális. Szerintem ez már, itt már megugrottuk a saját jövőbeli elképzeléseinket is az orvostudományba, hogy lesz majd ilyen, amikor a 20-as években meg az 1800-as években meglőttek egy katonát, érted, azt úgy vágták le a lábát, hogy így áll egyet, komám, aztán
0: és amúgy igen.
1: Így húzzál ebből a szüvegből, de úgy jó pár kortyot.
0: Konkrétan, meg úgy tudod, a sebre is rálocsoltak alkoholt sokszor.
1: Persze.
0: Meg igen, ez így van. Így van.
1: Aztán amúgy, vagy igen, túlélte, vagy nem.
0: Amúgy jól mondom, igen, hogy van, amikor injekcióval altatnak, ez az úgynevezett anasztéziána, nem anasztázia.
1: Anesteziológia, tehát az anesteziológia, ez,

0: foglalkozik az altató orvos.
1: Így van, és az altató gáz szót kerestem, nem voltam messze az igazságtól, altató amikor igen, gáz. Egy ilyen maszkon keresztül, lélegeztetőgépen keresztül, bocsánat, belélegzett gázokkal tartják fent az alvás állapotát a műtét végéig.
0: Igen, van, hogy
1: dinitrogénoxid, ez úgynevezett kéggáz.
0: Mi kéggáz? Uh-huh.
1: Gyenge altató, de kiváló fájdalomcsillapító hatású, kiegészítő gáz, ez van odaírva mellé.
0: Most képzeld el, nagyon kemény, hát hogyha most csak simán lefekszel aludni, fölkelsz arra is, hogy valaki megcsiklandozza a talpad, rátszál egy légy, már felkelsz. Itt meg olyan altatásban, olyan mélybe vagy, hogy semmi nem tud felébreszteni, még egy szike se.
1: Hát na, ez nagy dolog.
0: Na, ez amúgy
1: egy óriási nagy dolog.
0: Ez nagyon.
1: Na minden esetre igen, hát
0: szerintem
1: kemény.
0: Nem lesz ilyen, hogy egyszer csak a mamát kiveszük a fagyasztóból, aztán újra süt, főz. Nem tudom ezt elképzelni, hogy
1: én
0: lesz
1: tudom
0: majd
1: elképzelni,
0: ilyen.
1: De én 20 évvel ezelőtt azt sem tudtam elképzelni, hogy lesz okos óra.
0: De az egy technikai fejlődés, az más. Itt
1: ez
0: meg egy emberi,
1: tudomány,
0: itt meg
1: tudom,
0: de csak, nem, itt egy emberi szervezet van, aminek a határai véges.
1: Nem baj. Tehát itt... nem baj.
0: Nem
1: én
0: baj.
1: Hiszek benne.
0: Nem baj azért, figyelj, Gyuszi.
1: Én meg ebbe hiszek, tudod mit? Te meg abba hiszel, hogy majd egyszer megtámadnak minket a ChatGPT-k, meg az AI-ok, így jönnek face to face, izé,
0: meg ne
1: nagy nyaklánccal, tudod, ez a nagy új nyaklánccal jönnek kis késekkel, azt megszurkálnak.
0: És jövő héten jönnének az a, mi az a társaság? A meghosszabbított élettársaságtól hozna nekem egy prospektust a Gyuszi.
1: Igen.
0: Nézd, Zsuzsi, kaptam a meghosszabbított élettársaságától. Én
1: leszek a donor, vagy nem donor, hogy mondják, ezt a kísérleti patkány tulajdonképpen.
0: Elbúcsúznék tőled örökre, köszi Gyuszi, hogy itt voltál velem.
1: Figyelj,
0: jó
1: amúgy...
0: volt veled ez a négy év.
1: Én amúgy az X-Men filmeket...
0: És te hinnél benne, hogy majd visszatérsz.
1: Én maximálisan. Én amúgy az X-Men filmeket ezért is szeretem, mert tudom, hogy mese, meg tudom, hogy nem valós, de én nagyon szeretném elhinni, hogy egyszer tényleg eljutunk oda, hogy mint a farkasnak, hogy lehet ilyen adamantium karmot a csontvázat bevonni adamantiummal.
0: Nagyon jó hétvégét kívánunk mindenkinek vasárnap gyereknapon.
1: Ha már gyereknap, igen.
0: Ennek elgurult teljesen a gyógyszere.
1: Na mindegy. Jó vagy gyerekek, én hiszek ilyenekbe, tudom, én ilyen szempontból gyerekes vagyok.
0: A meghosszabbított
1: vagyok, de...
0: élettársaságától kapja a Gyuszi a prospektust, és jelentkeznének nálad, hogy
1: tök
0: ha szeretnél
1: lenne.
0: Részt venni ezen a kísérleten,
1: igen.
0: Azt mondja, tök jó
1: adnám.
0: Lenne.
1: Én nagyon adnám, miért a Deadpool is így kezdődik, aki látta, tudja nagyon jó, hogy a Deadpoolt játszó a Wade Wilson rákos beteg, és ezért megkeresik őt egy corporation-től, hogy, hogy meggyógyítják őt a rákból, és cserébe szuperhős lesz.
0: Ezért lefagyasztják? Történik
1: nem, csak szuperhős lesz.
0: Ja, hát nem. Jó, az meg... úgy oké. Okay.
1: Ja, hát, az oké, hogy annyi
0: hát
1: szuperhős rohangálja, az úgy oké.
0: Hát az
1: tehát
0: más.
1: Az öngyógyítás,
0: de fagyasztással.
1: A végtelen élet az oké, mert az oké, de a fagyasztás az nem értem. A
0: fagyasztás az nem. Abból még ember nem jött vissza.
1: Mindegy, a szuperhősök se nagyon. Na jó, sajnos, bár lenne. Na mindegy is, hát ezzel a gondolatmenettel búcsúzunk tőletek. A májust ezennel lezárom. Zsuzsám, csatlakozol?
0: Benne vagyok. Indítsuk be jövő héten a nyarat, közösen együtt.
1: Amen.
0: És nagyon szép hétvégét, jó
1: szép
0: kis
1: hétvégét.
0: BL döntőt mindenkinek, aki
1: és
0: arra megy.
1: És
0: szép gyereknapot, igen.
1: Hétfőn meg június 1-én reggel találkozunk.
0: Sziasztok! Hello!

kérdésed van? Vagy kérésed? A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.

0: A mi rádiónk,
1: a mi hangunk,
0: a mi hangunk.
2: Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík.
0: Rádió Dík, romákról, nem csak romáknak. A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Díkben.
3: Több vállalkozói szervezet támogatja a kata átalakítását. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara üdvözölte a javaslatot, az Ipartestületek Országos Szövetsége pedig úgy látja, hogy a változtatások nagy részt összhangban vannak korábbi javaslataikkal. A vagyonadó bevezetését ugyanakkor összetettebb kérdésnek tartják. Az Iparkamara fő közgazdásza szerint ezt nehéz jól kialakítani, míg az IPOSZ társadalmi szempontból indokoltnak tartja. A kormány kedden bocsátotta társadalmi egyeztetést a két adótervezetet. Jövő héten kezdődnek az őszi érettségi vizsgák, hétfőn a magyar nyelv és irodalom, valamint a földrajz írásbelikkel. Az oktatási hivatal közlése szerint 221 intézményben várhatóan több mint 24,500 érettségiznek. Az írásbeli vizsgákat október 12-e és 22-e között tartják, az emelt szintű szóbelik november elején, a középszintűek pedig november közepén lesznek. A jelentkezők összesen csak nem 26,000 vizsgát tesznek, ezek közül mintegy 15,000-et emelt szinten. Előreláthatólag 3 héten belül végezhetnek az aszbesztes utak lefedésével Szombathelyen, jelentette be Nemény András, a város polgármestere a közösségi oldalára feltöltött videójában. A héten már a bitumen teszik le az Oladi platón, ahol több útszakaszt is az egészségre káros aszbesztes kőzúzalék borít, és ennek kiporzását akadályozzák meg a felületek befedésével. Szombathely területén a családi házas övezet 21 utcáján túl további 110 helyen mutatták ki igazoltan aszbesztes kőzúzalék jelenlétét. Ezek részben parkolókat, részben önkormányzati kezelésű útszakaszokat érintenek, ezek lefedése szerda délelőtt megkezdődött. A szerződés szerint a munka befejezésére 60 napja van a kivitelezőnek. Rátámadott 3 medve egy gazdára az erdélyi Hunyad megyében, miközben a tehenét próbálta védeni a vadaktól, jelentette szerdán az Ager Press román hírügynökség. A medvetámadás kedden történt a Hunyad megyei Federi településen. A gazda annak köszönhetően menekült meg, hogy a közelben felbukkant egy turista csoport és tagjai zajt csaptak, amivel elijesztették a medvéket. A tehén súlyosan megsérült és később elpusztult. A Hunyad megyei környezetvédelmi igazgatóság szerint nagyon súlyos esetről van szó. Romániában még nem volt példa csoportos medve támadásra, a barna medve ugyanis jellemzően egyedül támad, közölték. Újraindítja a kormány a Diákváros projektet, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a közösségi oldalán. Szerinte a beruházást uniós forrásokból is finanszírozzák, és a terület ismét állami tulajdonban van. A döntést az újjáalakult fővárosi közfejlesztések tanácsa hozta meg. A délpesti rozsdaövezetbe eredetileg tervezett több ezer hallgatónak szánt kollégiumi és lakóövezet ügye éveken át az egyik legélesebb politikai konfliktus volt a főváros és a kormányzat között.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dík hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
4: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésül kötik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 Rádió Dík. Süss fel nap, romákról, nem csak romáknak.
0: Minden hétköznap 9-től délig.
4: Most indulunk.

0: Ügyfelnap már elkezdődött.
1: 9 óra elmúlt 18 perccel, nagyon szép napot és reggelt kívánok mindenkinek, és ha már azt gondolnátok, hogy én még mindig egyedül vagyok, akkor tévedtek!
0: Jeep.
1: Mert itt van már a Gyuszi, és visszahozta nekem a betegséget!
0: Nem igaz, jó reggelt kívánok én is mindenkinek. Na hát csütörtök van, ugye, és október 8-a, hát ennyi idő kellett. Be van még dugulva Zsuzsám az orrom, de ez már, ha ezt elkapod, itt ülök az ablaknál, ne féljél.
1: Van nálam szentelt víz.
0: Ja jó, az a nyugodtan meglocsolhatsz.
1: Hagy spicceljelek le, mint egy jó kis húsvéti locsolkodást, hagy rendezzek.
0: Egy vámpírt,
1: Igen, igen, távolszelem, fokhagyma is van nálam.
0: Figyelj, hál' Istennek, ezt nem fogod tudni már elkapni, mert csak egy maradt, ami itt maradt, hogy bedugult az orrom, de ez már semmi. Az sokkal rosszabb, gyerekek, hogy jön az időjárás, változás, front van, és úgy fáj a fejem, ez most sokkal rossz. Ezt meg pláne nem tudod elkapni. Úgyhogy,
1: az egyfájás nem.
0: Igen, nagy szerencséd van, hogy nem vagy erre érzékeny.
1: Nagy, igen. Tényleg, én is összeteszem imába a kezem, és hálát adok a jó Istennek, hogy nem vagyok igen frontérzékeny, viszont téged üdvözöllek újra itt körünkben.
0: Hello.
1: Nagyon örülök, hogy végre engem boldogítasz, és igen, én nem egyedül kell van menben sót nyomnom.
0: Hát köszönöm is Zsuzsámnak, hogy itt kitartott itt mellettetek, és addig szórakoztatott, ameddig én otthon fetrengtem magamnak.
1: Csörgős bohóc sapkába, bohóc sipkába.
0: Persze.
1: Elszórakoztattam amúgy a hallgatókat.
0: Ja, azt te vagy én meg otthon hálósapkába feküdtem, nem bohót sapkába. Nagyon jó volt ezekben a szép napokon, amúgy bevallom az őszintét nektek így feküdni. Bár azért sétáltam is egy picit, meg kellett azért a levegő, meg
1: jó
0: minden.
1: Jó volt betegeskedni egy kicsit, úgy
0: egy picit,
1: jó
0: igen,
1: volt úgy ágynak dőlni, aludni,
0: csúcsúzni. Szedtem a kis tablettáimat szépen, öregesen feküdtem.
1: Meg ezek le is húznak, ezek
0: főzött
1: a tabletták.
0: Fú, olyan jókat aludtam. Azért is mondom, le is kopogom, hogy szerintem ezért esik hamarabb túl rajta az ember, ha tud pihenni. Viszont visszatérve csak egy röviden az időjárásra, hogy ma van még, hát most már, ahogy látom, nem is süt annyira a napocska se. Ma estétől várhatók mindenhol záporok, zivatarok, és ennyi volt a vénasszonyok nyara, mindenhol meg is jelent ez, úgyhogy vége.
1: Taka, ennyi volt az én
0: nyarára.
1: Időjárásomnak.
0: Sajnos igen, úgyhogy aki eddig nem használta ki, annak ennyi volt. Lesznek még szép napos időszakok, de már ilyen 16-17 fokok, úgyhogy ez már igazából ez
1: nem
0: már
1: annyira nagyon meleg, mint ahogyan eddig volt, viszont a réteges öltözködést azt én még mindig javaslom, mert azért reggel az a 7 fok, meg 6 fok, amikor elindulunk, és aztán utána az a 17 és 20 fok, azért az, igen, tehát hogy legyen, igen, alattatok mindig póló, meg alsógatya.
0: Ezt akartam mondani, vagy tanga, ezt férfiaknak mondom. Na szóval viccen kívül igen, sajnos a vénasszonyok nyara az így is jelent meg, ma reggel pont láttam, hogy így rémizgetik az embereket, de hát ez nem rémizgetés, mert ez a valóság, hogy a vénasszonyok nyara búcsút int a mai nappal.
1: Ennyi volt.
0: Október 8-a.
1: Ennyi volt, jönnek a hidegek, a számlák.
0: De. Mi is kaptunk tegnap körlevelet, hogy beindult a fűtés a társasházba, és mivel nálunk ilyen padlófűtés van, ezért a fürdőbe annyira jó meleg a padló, és olyan jó kiszállni a kádból, és rálépni a meleg padlóra, nagyon jó érzés amúgy, de hát nem vártam ezt.
1: Hát tényleg hallom a hangodon, hogy gatyám vagy. Én múlt hétvégén voltam ugyanígy, nagyon-nagyon el volt dugulva az orrom, de akkor ugye a Romantikkal voltunk egy ilyen születésnapra voltunk meghívva.
0: Egy kis vetkőzők, akkor... már meleg van gyerekek közben ittben.
1: Na, vetkőz. Jaj. Vetkőz, ez a Gyuszi.
0: Ez drága szürke póló alattam, izé vagyok, ilyen munkásban nyomom most. Farmer Jacky és szürke pólót.
1: Igen, jól van. De úgyhogy azon a hétvégén én voltam ugyanígy eldugulva, meg ugyanezt éreztem, nagyon sokat kellett nekem is a hétvégén pihennem, meg nekem is ezt tett jót. Szerintem egy ilyen enyhe Covidon estünk keresztül most mi ketten a Gyuszival.
0: Azt mondod?
1: Igen, mert a Covid minden tünetét én legalábbis produkáltam, nem tudom, hogy nálad volt-e.
0: Na mondd, hogy igen.
1: Szaglás, meg ízvesztés. Nekem egy minimális volt, csak egy picike, de lehet, hogy azért, mert el volt dugulva az orrom. Aztán volt egy minimális száraz köhögésem is, de
0: az
1: nagyon
0: nem
1: kis gyenge.
0: Nem.
1: Még lehet.
0: Semmi. Kösz szépen, már most, hogy jövök ki belőle, most, persze. És a szaglásom is jó. Tegnap voltunk egy bizonyos, nem mondom ki, hogy mi az üzletnek a neve, ahol illatosítókat, lakásillatosítókat lehet venni, és mindent meg tudtam szagolni, és semmi. Nem,
1: akkor nem tőlem kaptad el.
0: Erre ment ki a játék, erre ment ki a játék.
1: Nem tőlem kaptad el akkor.
0: Nem, én hál' Istennek nem is köhögtem. Alapvetően nekem van néha reggelente egy ilyen kis száraz köhögésem, de az nekem az...
1: Hát a dohányzástól.
0: Hát ezt akartam, nem akartam így kimondani,
1: hát
0: de...
1: Miért? Hát most ebben semmi nincsen.
0: De ez nekem, amikor teljesen full egészséges voltam, és 42 fok volt hetekig nyáron, én akkor is ugyanúgy köhögtem reggel, tehát hogy ez sajnos, ez igen, ez a 20 év dohányzás. Tehát most hát, ezt nap mondjuk ki.
1: Na, hát, egészség ez... perceinket kicsit toljuk félre, a másik közlekedés. Ja. Borzasztóan el van veszve a város, borzasztóan elvérzett a város, nem tudom, hogy mi történik, nem tudom, hogy milyen lezárások vannak. Azt tudom, hogy hétvégén az biztos, hogy az egész déli pályaudvart, mármint úgy a déli pályaudvart szerintem, hogy az Alkotás utat nyilván nem fogják lezárni, vagy erről nem tudok így információt, csak
0: nem
1: azt
0: látok
1: hallottam.
0: Nem most ilyen hírt erről, de igen.
1: Hogy a délinél lesz egy nagy karbantartás, és akkor ott lesz lezárás. Viszont most a mai reggelen nem tudom, hogy mi történik a városba, de vannak napok, amikor pedig nem is esik még az eső, de vannak napok, amikor...
0: Meg a hó. Várd ki a
1: amikor
0: havat.
1: így elvérzik a város. Hát, hogy így azok az utak, amik ugyanabban az időpontban érek oda, tök jól járhatóak, ma reggelre ugyanaz az út, teljesen beállva, bedugulva, nem tudom, hogy ennek mi az oka, hogy bizonyos napokon többen előveszik az autót, vagy tényleg lehet, hogy valami lezárás, vagy baleset.
0: Figyelj, mindig vannak, tudod, ilyen, hogy egy-két utcába újítanak mondjuk távfővezetéket, csatornát, és arra már nem tud menni az a, mit tudom én, 100 ember, aki arra menne minden reggel, az már akkor kerül, az is becsatlakozik mondjuk, amerre te mész, vagy nem tudom. Tehát, hogy ez inkább ennek betudható szerintem. A taxis úr is, akivel ma jöttem, ő is mondta már, ahogy beszálltam a kocsiba, hogy ha van bevált útvonalad, mert akkor menjünk arra, mert azt mondja, hát eléggé gáz van a városba. Mondom, hogy Jézus. Csak annyi különbség azért taxival, hogy mi mehettünk buszsávba, átjöttünk a Lánchídon, tehát hogy azért vigyázzunk.
1: Milyen menő. Igen. Hát én általában a budai alsó rakparton szoktam végigjönni, viszont a Petőfi hídon kanyarodom fel, vagy le rá, és most annyira be volt ott is dugulva a lehajtó sáv, hogy
0: mint
1: inkább...
0: Mint a morrom.
1: Hát igen, körülbelül igen. Úgyhogy inkább tovább vettem az irányt, bízva abba, hogy majd a bakcsomópontnál és az alkotásnál könnyebb lesz, nem volt az.
0: Nem, ahogy hát a bakcsomópont szerintem, igaz is, a bakcsomópont mira? Szerintem az amúgy
1: csak
0: is...
1: Csak még van itt valami, még a levegő.
0: Jaj, de jó, örülj. Hívjunk még be valakit, aztán nézze, nem tudom. Szóval a bakcsomópont szerintem amúgy is mindig ergya. Tehát, hogy én mindig azt látom... gyalogosan, vagy nem tudom, hogy a bakcsomópont az mindig amúgy is
1: gáz. Az mindig el van veszve, igen. De most nagyon érdekes volt, hogy pont ott a bakcsomópontnál nem volt torlódás, tehát ott kimondottan jól lehetett haladni, úgyhogy ha valaki arra veszi az irányt, akkor ott most jól lehet közlekedni. Ami el volt veszve egy kicsit ott az allé környéke, tehát hogy az a rész egy kicsit ott meg volt fogva, a balatoni lehajtóig, tehát amikor így megyünk fel a pályára, tehát ott azok a részek még picit torlódással mentek, de aztán utána mondom, ott a bakcsomópontnál már kimondottan nem volt nagy forgalom. Úgyhogy érdekes, nem tudom, mi múlik ez. Hogy...
0: Hát szerintem szimplán tényleg ezen, hogy ki, hogy merre kerül aznap, nem tudom, és igazából ez már egy tény és való dolog, és ezt nem én mondom, aki nem vagyok sofőr, még, aztán majd ki tudja, ugye mi lesz, de hogy nem ennyi autóra lett kitalálva Budapest. Tehát rengeteg autó van már, és ez a város, ez pici ahhoz képest, és kicsik az utak, szűkek az utak, nem amerikai útjaink vannak, ahol 8-sávos jeepekre tervezett, hanem ilyen kis pindúr, kis
1: vékonka.
0: Hát
1: az igazi ékszerdoboz Budapest, az a picike kis város, igen. Na a másik, ha már vezetés, hát jó, ha már vezetés, akkor ma is hallottam egy nagyon érdekes hírt, nem tudom, hogy te hallottad, de hogy megint csak egy 8 éves kisfiú vezetett egy autót. És jól el is ment vele, tehát hogy így ment is vele, de hogy mi történt, hogy nem elkötötte a kocsit, meg nem a az volt, hogy ellopta, meg nem ellopta a szülei kocsiját, hanem itt anyuka odaadta a kulcsot, és mondta, hogy hát nyugodtan menjél, de az volt a feltétele ennek a körnek, hogy egy 14 éves nagyobbacska, nem tudom, hogy testvér, vagy barát, vagy valaki ült mellette. Tehát ez volt a feltétele, hogy úgy oké, úgy elviheted fiam a kocsit, hogyha ül melletted az a Jóska vagy Pista, érted, aki 14 éves, ugyanúgy gyerek. Igen. Na most ez már a második olyan hír, szerintem ebbe a hónapba, vagy az elmúlt két hónapba, hogy gyerekek vagy autót loptak, mert ez volt körülbelül 3 vagy 2 hete az legutolsó ilyen gyerekes történet, hogy bementek egy autószalomba, nem Pécs,
0: igaz.
1: Pécs, és akkor ott egy autószalomból kihoztak autókat, mentek vele egy
0: ideig. És hogy derült ez ki, hogy a gyerek vezethette? A
1: rendőrök vették észre.
0: Ja, hogy lemeszelték őket.
1: Azért, mert nem látszódott ki a sofőr egyébként a székből, és akkor mellé álltak, és észrevették, hogy hát nem egy kis növésű emberről van szó, hanem konkrétan egy gyerekről.
0: De nagy jelenet. Sírok amúgy.
1: Nagyon.
0: Szóval igen, tehát tényleg az autózásra még egy gondolat, hogy tényleg nem ennyi autóra lett ez kitalálva. És most persze most mondom ezt én, aki most pont tervezi, hogy vesz autót, és én is becsatlakozom ebbe az óriási dugós budapesti életbe, de közben meg tényleg azt látni, hogy nagyon sok autó van. Tehát rengeteg autó van. Már csak a parkolásnál láthatod ezt ugye elsősorban. Nem tudom, nálatok Csepelen nyilván azok laknak ott a háztömb körül, vagy azok állnak ott, akik ott laknak. De egy belvárosban rengeteg olyan ember is áll, aki nem ott lakik, csak mondjuk oda megáll, mert ott van éppen hely, és mondjuk teszem azt, már mondjuk ingyenes zóna van, vagy ingyenes éra van mondjuk 6 után, vagy nem tudom, mikortól van az ingyenes rész, vagy 7 után, és akkor ott lerakja a kocsit, és ott hagyja, és akkor lehet, hogy mit tudom én, egész hétvégén ott áll az autó.
1: Hát sok autó van, ez kétségtelen, de hát ezzel most nem tud mit csinálni az ember. Az ember így rendezkedett be, hogy minél komfortosabban élje az életét. Nem tudsz ezzel mit kezdeni,
0: hát
1: tehát
0: igen,
1: itt több parkolást kéne kialakítani. És ha már parkolás, akkor tegnap megint csak láttam egy nagyon érdekes hírt. Ezt is szeretném veled megosztani, mert lehet, hogy te nem láttad, hogy ha már parkolásról beszélünk, az Uzsoki Kórháznál... van egy tábla kirakva, és hát innen is szeretném, aki nem látta esetleg a tegnap esti híradót, hogy felhívni a figyelmet, hogy nagyon vigyázzatok, mert a kórháznál ki van rakva egy megállni tilos tábla, és nem csak megállni tilos, és nem csak így büntetnek meg, ha te ott megállsz, és mondjuk bemész a kórházba, akár bekíséred a beteget, vagy beszaladsz a beteghez valamiért, hanem azonnal kerékbilincset helyeznek fel az autóra, tehát vissza kézből. Tehát a megállni tilos táblánál, aki megáll, ott azonnal kerékbilincseznek, és hát tegnap megkérdezték, hogy mi az oka ennek, hogy ott rögtön rádobják a kerékbilincset, és hát meg hogy a büntetést, tehát nem értik, hogy pont egy kórház területén, vagy környékén miért kell egy megállni tilos, miért nem inkább segítik azzal az embereket, hogy felhívták a 14. kerületi önkormányzatot, hogy miért nem inkább azzal segítik az embereket, hogy segítsék a parkolást, hogy még több parkolás legyen. És hát ugye az volt a válasz, hogy hát ott nagyon szűk az útszakasz, és hogyha jön egy mentő, akkor nem tud azoktól az autóktól bekanyarodni. Igen ám, de kérdem én, ha rajta van a kerékbilincs, akkor hogyan fog tudni bekanyarodni a mentő? Vagy hogyan fogja tudni kikerülni? Vagy hogyan áll át?
0: Ja. Hát igen, ez egy érdekes dolog, igaz is. Ez egy érdekes dolog. Sajnos ez rengeteg ilyen helyen van így, tehát hogy rögtön dobják rád a kerékbilincset. Valahol meg például egyáltalán nincs ellenőrzés például, tehát hogy rengeteg olyan hely lehetne, ahol meg igenis állhatnának akár rendőrök, vagy akár felügyelet, akik megnézik az útszakasznak azon részét. Például a buszsávok. Tehát, hogy nem véletlen, hogy az csak taxi és busz használhatja, ők fizetnek rá, van egy éves díja ráadásul, tehát nem ingyen használhatják Brahiból, de van, aki ott körbenéz, nincs itt senki, és kielőzi a sort, és ő megy, és egyáltalán ők nem bukik le, és nyer mondjuk 5 percet, főleg a reggeli dugóba, a reggeli forgalomba, míg mondjuk te, aki meg betartod a szabályt, te meg ott állsz a többiekkel, és hát, tízzel gurulsz.
1: Nem érdemes kockáztatni már ilyeneket, mert be van kamerázva minden, majdnem minden második lámpa a városba, és ezeket a kamerákat azért utólag is kikaphatjuk, megkaphatjuk a büntetésünket. Meg hát tudni, hogy Murphy törvénye szerint mindig akkor jön egy rendőrautó mögöttünk.
0: Hát volt, így láttam egyszer pont személyesen is ilyet amúgy, pont a Podmanickinél ott is van egy nagy buszsáv, és pont személyesen láttam egyszer, hogy ő nem vette gondolom észre az autós, hogy ha, ott egy rendőr, ő átment a buszsávba, ment is benne, egyszer csak már fordult rá arra a rendőr.
1: Igen.
0: De sajnos, hát nyilván mondjuk nem rakhatsz ki minden ilyen útszakaszra egy-egy rendőr, tehát hogy nyilván nem elvárható történet, de ha utólag még megy a büntetés, akkor az úgy mondjuk szerintem elfogadható, nem? Tehát, hogy igazságos. Hát, tehát nyilván most neked se lenne, tehát te se örülnél annak, ha tudnád, hogy nem büntetik azt meg, aki csal, te meg aki betartod a szabályokat, te meg csak ott avászkodsz, gurulsz ott, érted? Tehát, hogy hát de nem, ott avászkodva ott el, tízzel ott elgurulgatsz, míg látod, hogy más meg kikerül, elszágúd mellette,
1: hát
0: minden.
1: Hát előbb-utóbb egyébként tényleg mindenkit utolérnek, tehát nincs olyan, hogy nem. Én nagyon régen emlékszem, hogy most viszont nagyon vigyázzatok, mert a telefonozásért nagyon büntetnek, tehát aha, hogyha valakinek már csak a kezében tartja a telefont, és nekem volt ilyen, nem olyan, hát de, a múlt évben volt ilyen, hogy csak a kezembe fogtam meg a telefont, és csak azért fogtam meg a telefont, mert le volt rakva az anyósülésre, és ki akartam kapcsolni a GPS-t. És abban a pillanatban, ahogy álltam a piros lámpánál, megfogtam a telefont, ki is kapcsoltam a GPS-t, és a kezembe maradt a telefon, de így lent, így a térdemnél. És mellém állt egy rendőrautó,
0: ne,
1: de kiszállt, tehát nem az a hagyományos rendőrautó, hanem busz. Tehát a 3-4 rendőr ült benne, és kiszálltak, félreállítottak, és mondták, hogy az a törvény, hogy a kezedbe se tarthatod, ja, a telefon, tehát hogy egyáltalán vezetés közben, mert nem hogy fokhatod. Ők feltételezhetik azt, hogy én úgy SMS-t írok, ja, vagy persze, videót nézek, vagy bármit, tehát nem persze, foghatjátok persze a kezetekbe se a telefon, úgyhogy ezért, hogyha valakit azon kapnak rajta, hogy telefont fog a kezébe, 23.000 forintra ő büntetik. Tehát ezt most nagyon megszigorították, és ezen a héten... Nem, hát ezen a héten nem, hát én nem is telefonálok úgy, nekem, én tudod, hogy telefonálok, ha nincsen kihangosító. Ja. Hát most éppen a kocsimban nem jó a kihangosító. Ja. Fogom, berakom, így megy az őv keresztbe, ja, és oda beteszem a telefont az övre.
0: És úgy kihangosítod.
1: Igen.
0: Mármint, hogy megnyomod,
1: igen,
0: a telefon
1: kihangosítója. És így nem fogom.
0: Jogos.
1: Ugye?
0: Figyelj, igen.
1: Jó? Nem, nincs a kezembe.
0: Abszolút nincs. Nem, ez nem, beszélni szerintem az, hogy most kihangosítod és úgy beszélsz,
1: úgy lehet,
0: lerakod a műszerfalra, akár a telefont, igen, ha olyan a kialakítás a kocsinak.
1: Úgy
0: nem,
1: lehet.
0: Ez nem a gond. Azzal van inkább a gond, aki igen, mondjuk nem egyszer látni tényleg, hogy írnak SMS-t az emberek.
1: Persze.
0: És nem csak piros lámpánál.
1: Persze.
0: Hanem látod, hogy például mit kanyarodik be, közben látod, hogy fölnéz, de közben
1: nagyon
0: azért
1: eltereli a figyelmet.
0: Hát, hogyne?
1: Kegyetlenül.
0: És nem hiszem el, hogy nem ér rá. Tehát, hogy én ezt a telefonfüggés dolgot nem egészen értem.
1: Nem tehát, ér rá, de tényleg rengetegen írnak SMS-t vezetés közben, és borzasztóan el tudja terelni. Hazudnék, hogyha most azt mondanám, hogy soha életemben nem írtam, én nem vagyok szent, soha életemben nem írtam, de nekem is volt, és tényleg én is észrevettem, hogy ez borzasztóan el tudja terelni az embernek.
0: Persze.
1: A figyelmét, úgyhogy jobb az, amikor tényleg az útra figyelünk, főleg amikor ennyi rolleres van az utakon.
0: Igen.
1: Úgyhogy most ezt nagyon megszigorították, vigyázzatok erre, figyeljetek oda erre, és nem csak ezért, mert hogy most ezen a héten ezt nagyon kimondottan ezt ellenőrzik, hanem azért is, mert tényleg vigyázunk egymásra az utakon.
0: Egyetértek, és nem baj ez, hogy ellenőrz. Sőt, én azt gondolom, hogy erre is lehetne, hogyha nem tudom, ilyen kamerafelvétel, vagy bármi, mert nem lehet mondom minden rendőr ott úgy, mint mondjuk mellettet, hogy megálltak és látták.
1: Megállítottak, félrehúztak.
0: De ez nem minden autósnál van sajnos, aki telefonozik. És erre is jó lenne, hogy valahogy így visszanézhető lehetne.
1: Jó
0: azt,
1: van, már ne adjál már ötleteket.
0: De, én igaz, én szeretem tudni az igazságot.
1: Tudod, hol keresélte munkát a jövőben? Megmondom,
0: na,
1: neked. Valamilyen igazságügyi, vagy valamilyen törvényhozásban. Neked tényleg az kéne.
0: Ugye?
1: Olyan szigor lenne gyerekek,
0: az
1: hogy
0: biztos,
1: mindenki sarokba állna.
0: Hát azért nem, de igen, tartsuk be a dolgokat. Tényleg, amit mondasz, amiatt, tehát, hogy itt tényleg elsősorban a véget, hogy az ember biztonsága a tét. Tehát
1: ez
0: most tényleg
1: van.
0: Az az SMS nem ér rá egy következő piros lámpáig, vagy esetleg egy megállásig. Hát most nem hiszem, hogy mindenki naponta másfél órát vezet a városon belül. Hát most nem ér rá az az SMS arra, 20 perces út, levezeted, megállsz, és akkor megírod.
1: Igen.
0: Vagy ha nem olyan, akkor fölhívod azt az illetőt. Tehát, hogy még az is százszor jobb, és már legtöbb kocsiba, igen, van kihangosító, monitor, ez a CarPlay, hogy iPhone-on van, stb. Tehát annyi modern dolog van.
1: Na, egyébként, by the way, olyan érdekes, hogy tényleg az emberek annyi, tehát olyan flottákban vannak már, hogy ingyen tudnak beszélni, de azért irogatunk.
0: Na, hát ez meg a másik, igen, szóval, hogy...
1: Sokszor nem értem magamat sem, hogy simán föl tudnám hívni a barátaimat, de azért inkább
0: megírod. Persze. Na jó, szóval igen, vigyázzunk egymásra az utakon, és mi pedig már csak 10 óra után jövünk hozzátok vissza.
2: Szia testvérem, itt vagyok a bárba. Mi van, baj van?

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott.
1: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Dikem.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando! Na ismét tanulunk, miről fogunk tanulni a héten?
2: Hát most meg fogjuk tanulni a testrészeket.
3: Ó, ezeket fogom tudni hasznosítani a hétköznapokban, ez fontos?
2: Ez nagyon fontos, ugyanis rögtön az első dolog, amit tanulunk, az egy javító jellegű tanulás lesz, hiszen minden ember azt mondja a hajra, hogy belövöm a sírómat.
3: Így van.
2: Pedig a síró az a fej.
3: Akkor miért ezt használjuk, hogy belövöm a sírómat?
2: Nem tudom, pedig cigányul az a bál. Úgyhogy
3: te belövöm a bálomat?
2: Igen, igen, azt kéne mondani, de majd amikor a hajat tanuljuk, akkor ezt bővebben kifejtjük. Most a lényeg az, hogy a síró...
3: A lényeg, hogy a síró a fej, és a bál a haj.
2: Így van.
3: Jó.
2: Így van, tehát síró fej. Szityuvaszlosasza.
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Rólunk, neked. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádiódikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat. A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Az első olácigányokról szóló feljegyzések. A cigány népesség története évszázadokra nyúlik vissza, azonban eredetükről és korai vándorlásukról kevés olyan írásos forrás maradt fenn, amely közvetlenül tőlük származna. A róluk szóló legkorábbi információkat elsősorban más népek krónikáiból, egyházi feljegyzésekből, uralkodói oklevelekből és utazók beszámolóiból ismerjük. Ezek a dokumentumok különösen értékesek, mert segítségükkel nyomon követhető, hogyan jelentek meg a roma közösségek Európa különböző területein. A történészek és nyelvészek kutatásai alapján a romák ősei az indiai szubkontinens északnyugati részéről indultak el több hullámban. A roma nyelv számos szava és nyelvtani sajátossága az indiai nyelvekkel mutat rokonságot. Hosszú vándorlásuk során a közösségek Perzsia, Örményország és a bizanci birodalom területein is áthaladhattak, mielőtt Európába érkeztek. A vándorlás pontos időpontját és útvonalát azonban nem lehet teljes bizonyossággal rekonstruálni. Az egyik legkorábbi, gyakran említett európai forrás a bizánci birodalomhoz kapcsolódik. Egy 11. századi görög szövegben szerepel az Attiganói elnevezés, amelyet egyes kutatók a romák korai európai megnevezéseivel hoztak kapcsolatba. A kérdés azonban nem teljesen egyértelmű, a forrásban említett csoportos, pontos azonosítás vitatott, ezért óvatosan kell kezelni azt az állítást, hogy ez minden kétséget kizáróan a romák első európai említése lenne. Érdekes, hogy a középkori Európában a romák többféle néven jelentek meg az írásos forrásokban. Az angol gypsy, a spanyol gitano, a francia gitan elnevezések például ahhoz a régi elképzeléshez kapcsolódnak, amely szerint a közösség Egyiptomból származott. Ez azonban téves eredet magyarázás volt, sokak szerint. A mai történeti és nyelvészeti kutatások India felé mutatnak, miközben az egyiptomi eredetről szóló elképzelés az európai elnevezésekben még évszázadokon keresztül fennmaradt. A 15. század elején már több európai területről is találunk olyan feljegyzéseket, amelyek vándorló roma csoportokról számolnak be. Különösen érdekesek azok a történetek, amelyekben a csoportok vezetői zarándokokként vagy távoli országokból érkező utazókként mutatkoznak be. Egyes esetekben menleveleket, uralkodói vagy egyházi ajánlóleveleket kaptak, ezek lehetővé tették számukra, hogy biztonságosabban haladjanak egyik településről a másikra. A Közép-Európába érkező roma csoportokról is több korai adat maradt fent. A Magyar Királyság területén a 15. századtól kezdve találkozunk egyre több olyan forrással, amely cigány közösségeket említ. Az egyik legismertebb adat Zsigmond királyhoz kapcsolódik, 1423-ban a király menlevelet adott egy magát László vadjának nevező csoport vezetőjének és követőinek. A dokumentum jelentős történelmi emlék, mert azt mutatja, hogy a korszak uralkodói már hivatalos okiratokban is foglalkoztak a vándorló cigány csoportokkal.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
1: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésül kötik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 Rádiódik. Süss fel nap, romákról, nem csak romáknak.
0: Minden hétköznap 9-től délig.
1: Most indulunk.

0: reggelt kívánok mindenkinek. Na, Gyuszikám, végre már itt vagy, ennek itt is véget vagyok. Kellett érnie, hogy te beteg vagy.
1: Igen, hogy úgy, otthon vagyok. Igen. Annak kellett véget érni, hogy otthon vagyok.
0: Jó van, igen. Most már boldog is, légy szíves a hallgatóinkat, mert kaptunk üzenetet. Szevasztok. Is, hogy most már hiányzol.
1: Itt vagyok, itt
0: igen,
1: vagyok.
0: Igen, nem tudom, hogy láttad-e.
1: Nem pörgettem vissza az SMS
0: kívántak
1: falat.
0: Neked.
1: Jaj, de cuki,
0: igen,
1: köszönöm.
0: És vártak vissza.
1: De nem átkoztak el.
0: Nem.
1: És ott lett volna olyan, csak azt nem mondott.
0: Nem.
1: Nagy átok rajta, persze.
0: Nem. A mi hallgatóink nagyon kedvesek, itt nagyon aranyosak. Persze. Nincs bennük semmilyen rossz indulat.
1: Hát reméljük is a legjobbakat. Úgyhogy köszönöm mindenkinek, aki jelezte Zsuzsinak, hogy hiányoztam. Itt vagyok, költ minden ok. És viszont mivel ugye hát nem voltam itt a héten, ezért ugye hát a hétvégi eseményekről nem is tudtunk nagyon beszélni, úgyhogy arra gondoltam, hogy az egy pár mondat erejéig azért vesézzük már ki, hogy mik történtek.
0: Már hát, televíziózás szempontja,
1: bocsánat, igen, ezt kihagytam. Igen. Véget ért ugye először is kezdjük azzal, a celeb vagyok, ments ki innen. 21 napig voltak a dzsungelben a celebek, és véget ért, és hát drága cigány testvérünk GVM lett ugye a dzsungel királya.
0: Te nézted, ugye?
1: Néztük, igen.
0: Na először
1: igen.
0: Is gratulálunk GVM-nek. Szerintem az, hogy ezt végigvitte, és végigcsinálta, már azelőtt meg lehet emelni a kalapunkat, és hát nagyon büszkék vagyunk rád,
1: és
0: drága
1: GVM. Sose nyelvogott, sose minden feladatnál, és pedig az elég sokszor gusztustalan feladatot kapott. Volt, amikor Rafkóba azért izéből, Rafkó 9. kerületiből így izét, hogy kijöjjön, meg kellett volna inni azt a izét, és akkor jaj, kiömlött, csinált ilyeneket.
0: Igaza volt, nehogy már megegyen, megígyom minden.
1: De igaza volt, igen, abszolút, jól csinálta. Viszont
0: megérdemelten győzött, ugye?
1: Szerintem abszolút, mi végignéztük
0: feleségemmel. Biztos vagyok benne.
1: Én azt gondolom, hogy abszolút megérdemelten győzött. Még aki abszolút megérdemelte volna, az a Valkusz Milán. Uh-huh. Ő lett a második tulajdonképpen itt a versenyben, de megérdemelte volna ő is a győzelmet, mert a Milán is nagyon... A Milánnak inkább az volt a sok probléma, vagy az volt a fő probléma, hogy sok konfliktusa volt a aha. többiekkel. Tehát ő egy picit máshogy élte ezt a dzsungellétet meg, és ezáltal sok konfliktusa volt lányokkal is, fiúkkal is, tehát, hogy ő így azért úgy picit elszeparálódott.
0: És gondolom, hogy a végén így a csapatnak szavaznia is kellett, hogy ki, vagy nem?
1: Nézők szavaztak, csak mert nézők. Ugye az összefoglalók ugyan felvételről mentek, de a Puskás Petiék élőben jelentkeztek be, kolumbiai idő szerint, tehát, hogy ők délután jelentkeztek be, mi meg azt este láttuk, aha. És közben lehetett szavazni.
0: Értem.
1: És így a GVM-re jött a legtöbb szavazat.
0: Hála Istennek! Na, nagyon örülünk neki tényleg.
1: Viszont ami óriási volt, és ezt nem én mondtam, hanem mellette Vini, aki nagy barátja, ugye rapper srác a GVM-nek, hogy mindenkiről a maradék öt ember, vagy négyen, na mindegy is, a top négyről, vagy

0: legtöbb pötről kiraktak így képeket, hogy a beköltözés napja és 21 nap után. És a GVM-nél volt az, hogy a szakál megnőtt, de hogy mondta a Vini, hogy ő még kövérebb lett, mint hogy bement. Mindenki, tudod, le volt fogyva, meg volt viselve, tudod, szeretem. Hogy azért 21 napig azért rizs tettek, babolt, tudod, azért nem egy, nem McDonald's-on
1: éltek. Fogott a cigányon, na.
0: Óriási volt, így mutatták előbb before after kép, és akkor mondja a Vini, azt mondja, Dick cigányos, hogy te dagadtabb volt. Mit voltál az elején.
1: Jaj, de fajn.
0: Úgyhogy óriási, tehát, hogy a, például a Valkusz Milán amúgy se egy kövér srác, tehát egy nagyon magas, ugye a Milán, és amúgy is egy vékony srác volt. Na ő például még jobban
1: csontra
0: lefogyott.
1: Fogyott?
0: Hát ő, úgy ja. Pont azért izéltük, beszéltük feleségemmel, hogy mondom, ez nekem milyen jó lenne, mondom, egy ilyen szempontból bemennék, itt van az úszógumi, kijövök, drága, agártest, mint régen, ahogy ugye mondtad.
1: Lehet egyébként, hogy én se tudnék fogyni. Őszinte leszek, a farmon azt gondoltam, hogy hú, majd ott majd de jó lesz, majd fogyok, meg minden. Hát hagyjad, semmit.
0: Semmit.
1: Na jó, de az Ázsia forgatáson igen. Tehát ott volt ott szerencsém. Sikerült. Igen, ott aztán tényleg nagyon sokat kellett menni. Hát nem minden, tehát azért szerintem az embernek a kardió nagyon sokat számít, és hát ott a dzsungelben nem nagyon csináltak így sport szempontjából szinte semmit.
0: Nem, hát el is mondták itt most a végén már a kibeszélésnél, amikor már megvolt, hogy a GVM nyert, hogy nagyon sok, már most így láttak ugye bevágásokat az adásokból először, és mondták, hogy tök jó van összevágva, mert hogy igazából mondták, hogy nagyon sokszor nem volt valószínűleg a kamerásoknak mit venni, mert hogy csak testpettek.
1: Nem történt semmi. Aha.
0: Feküdtek a matracon, nézték egymást, beszélgettek egy-két semmit mondó dologról. Most ennyi.
1: Igen. Tehát amikor nincsenek játékok, meg nincsenek feladatok, akkor az
0: úgy
1: ilyen...
0: feküdtek, azt mondja, és így
1: kicsit uncsi.
0: Nézték az eget.
1: Aha.
0: Ezt ennyi történt igazából.
1: Ez unalmas egyébként ebből a szempontból, tehát oda tényleg kellenek a játékok. Ebből, tehát, hogy ilyen szinten az Ázsia azért egy sokkal jobb, összetettebb dolog.
0: Mindjárt
1: mert...
0: indul az új évad. Igen. Október 19. Igen, október 19.
1: Én nem tudom pontosan, úgyhogy ezt te tudod.
0: Pont egy nap volt a reklám.
1: Na, az jobb, mert tehát így ebből a szempontból, mert mozgás szempontjából tényleg az Ázsia az olyan, hogy ott nem is tudom hány ezer lépésszámot teszel meg. Reggel 17:30-tól este 11-ig mész. Igen,
0: hát annyiból jobb. Itt a dzsungelben igen, itt azért eléggé tudtak testpedni, de aki lefogyott, az azért fogyott le, mert viszont kaját meg nem kaptak.
1: Igen.
0: Szóval itt meg ez volt a lényeg. És választ kaptam egy számomra nagyon érdekes kérdésre, amire mindig bennem volt ez, én mint sajnos dohányzó ember, hogy mondom, hogy cigizik, aki cigizik.
1: Igen.
0: És a Milán elszólta magát, mert nem elszóltam, ezt nem, ez nem volt megtiltva nekik, hogy elmondják, vagy nem tudom, csak Max nem volt bevágva adásba soha egy ilyen.
1: Soha nem szabad bevágni ilyet, hát hogyne?
0: És mondta a Milán, mert volt egy vitát bevágtak, a Puskás Peték megmutatták, hogy nézd meg Milán ezt a ízet, és akkor utána kibeszéljük. És akkor megmutatták, hogy összeveszett ő meg egy lány, mindegy is, és akkor elmondta a Milán, hogy hát ez igazából úgy történt, hogy. És akkor mondta, és akkor mondta, hogy fú, hát itt aztán ideges is lettem, akkor arrébb is mentem a többiektől, addig rágyújtottam, és visszajöttem, és addigra már, és akkor a sztorit folytatta, de hogy így egy ilyen hopp, ez így megütötte a fülemet, hogy elmentem oldalra rágyújtani, micsoda?
1: Hát hogyne, hát azért ne felejtsük el, te is egy olyan ember vagy, de azért néha neked is kellenek a kulisszába betekinteni, hát hogy azért ez egy forgatás, tehát...
0: Hát jó, csak tudod, engem ez érdekel,
1: ez tényleg. Ez nem egy olyan reality, amit tényleg 0-24-ben, azért bevágnak belőle minden,
0: persze.
1: De aki dohányzik, az egyértelműen kap dohányárót, tehát nálunk igen. Is, amikor fönt voltunk a farmon, ott is rengeteg ember dohányzott, és...
0: Igen, ott
1: és
0: is azért mondtátok.
1: Persze, nyilván ezt nem, nem a kamerák tüzében, persze. Tehát olyankor volt meg, ki volt jelölve egy hely, hogy hol lehet, ahol nincsenek kamerák, nem forgatnak, és azért persze, hát az operatőröknek is jobb, a dzsungelben azért ott több ilyen olyan statívok lehettek, amik fix kamerapontok, de azért mondjuk egy farm, meg egy Ázsia, ott azért operatőr kíséri a versenyzőket, persze. És hát nekik is kell ebédszünet, cigiszünet, más más egyéb szünet, tehát nem lehet 0-24-ben egy operatőrnek se a vállán a
0: valahol
1: kamera.
0: Valahol sejtettem, csak tudod, sose volt ez így kimondva, és így ez így tök jó volt, hogy tök random mondta a Milán, tehát nem ez volt a lényege, hogy ezt ő elmondta, hanem mesélte, hogy hogy volt ez a vita. És ebbe csak így beleszúrta így hirtelen, hogy ő amúgy el is ment onnan a beszélgetésből, mert annyira összeveszett azzal a bizonyos lánya. Arrébb mentem, azt mondja, rágyújtottam, és mire visszajöttem, már becsatlakozott az XY, és akkor ment tovább a vita. Tehát ez volt a lényege, de hogy így nekem rögtön megütött a fülemet, hogy micsoda?
1: Hát hogy
0: tudod, így egyből. Na, de mindegy, nem szabad cigarettázni, ez a lényeg.
1: Na,
0: a sztorinak.
1: A lényeg nem is ez a lényeg. Nem. A lényeg az is, hogy ki nyert.
0: Igen,
1: ez a legfontosabb.
0: GVM lett a dzsungel királya.
1: Na, ennek tényleg én személy szerint nagyon örülök.
0: Figyelj, megmondom, megérdemelte. Tehát tényleg nagyon sokszor ment bátorság próbára, jól teljesített, nem nyafogott, tehát nem volt úgy, nem érezted azt, hogy ő így kiveszi magát a feladatokból rafináltba, vagy nem tudom. Nem, kellett menni, ment, csinálta, ő neki nem volt úgy nagyon konfliktusa sem, igazából teljesen megérdemelte, nem tudok
1: jó.
0: Tényleg rosszat mondani, amit a GVM ott a dzsungelbe tett volna, vagy amire azt mondott, hogy ez úgy ellenszenves volt, mert nem, semmilyen nem
1: volt. Tehát szimpátia szavazás volt, és a szimpátia szavazáson ő nyert. Nagyon jó.
0: Igen.
1: Halleluja.
0: Igen, mindjárt véget ér a farm is, holnap fog véget érni ez a farm. Tegnap megint ketten kiestek, Szőke Zsuzsi és Sáfrány Emese Aleska távozott a farmról, úgyhogy megvan a top 3, Béci, Pepe és Franciska, ők hárman. És mivel te már elárultad nekem, hogy te tudod, hogy ki nyert, én most már tudom én is ezek után, hogy ki nyert, mivel ebből a háromból te csak egyet ismersz, hát ezért gondolom, hogy ki nyert.
1: Hát én nem mondtam azt, hogy én ismerem azt, aki nyer. Én csak azt mondtam, hogy tudom, hogy ki nyer.
0: Ja.
1: Én csak annyit mondtam, hogy szerintem nem fog szörülni annak, aki nyer.
0: De hát akkor egyértelmű most már ezek után.
1: Miért? Kinek örülnél? Na most ebből
0: most
1: a háromból,
0: mindegy.
1: Nem mindegy, na kinek örülnél ebből a háromból, nem mondtam semmit.
0: A háromnak örülnék igazából, tehát semmi bajom nem lenne egyikkel se, hogyha nyernek, mert tényleg jól teljesít mind a három játékos, aki most a top háromban
1: nézd,
0: van.
1: Nézd, aki végigviszi ezt, bár szerintem nem tudom, hogy ebből a háromból mennyi ember ment párbajra. Ezekből a háromból volt-e valamelyik párbajon?
0: Na most ez nagyon jó kérdést tettél föl, mert végignéztük pedig az egész évadot,
1: és nem
0: emlékszem.
1: És nem volt.
0: A Béci szerintem volt.
1: Igen?
0: Igen, a Béci volt.
1: Ő volt?
0: Ilyen szökhúzás volt a deszkából.
1: Szökhúzás, igen.
0: A
1: és
0: Béci volt.
1: Jó volt a technikája, igen, mondtad is.
0: Így van. A Franciska szerintem nem volt. Uh-huh. A Pepe, hát lehet, hogy volt, de nem emlékszem. Nem tudom, most így fejből nem. Annyira azért nem vagyok nagy fan, nem járok fan VIP-s pólóba,
1: szóval
0: meg nem tudom.
1: Szóval kiesett az Aleska is, pedig ő nagyon ügyes volt.
0: Ő nagyon ügyes volt, és hát ugye ők megnyerték annó az Anettel az Ázsia Express-t, és azt gondolom, hogy lehet őt szeretni, nem szeretni, mert nyilván a múltja miatt
1: nagyon
0: sokan
1: ügyes.
0: Elítélik, nem ítélik, stb. De azért azt hozzá kell tenni, hogy az Emese nagyon ügyesen játssza ezeket a fajta játékokat, és jól teljesített. Sokan mások is jól teljesítettek, és mégis kiestek.
1: Figyelj, én azt gondolom, hogy ez egy verseny. Ez egy tök jó verseny alapú, tehát nem közönség szavaz, hanem itt tényleg az teljesítmény alapú, az jut tovább, az nyeri meg, aki a legügyesebb végig.
0: És pont, így van, nem, nincs semmi más mögötte. Ettől függetlenül nagyon sokat számít az, hogy ki mennyire szimpatikus. Most
1: a végén azért is számít, mert a farnál úgy van, hogy a top háromban visszajönnek a csapattársak.
0: Már visszajöttek, igen.
1: És akkor ők szavaznak, hogy...
0: Már visszajöttek, igen.
1: Tehát vagy top 5.
0: Top 5-nél volt ötnél. Így, pont tegnap volt ez az adás, hogy visszajött az összes, és
1: akkor
0: megmondták, hogy kinek szurkolnak.
1: Így van.
0: Annyi előnyt kapott a Pepe, Pepére esett a legtöbb szavazat, annyi előnyt kapott a Pepe, hogy a három golyó, amit be kellett, mindegy, föl kellett rakni egy ilyen palló segítségével játéknál, ő neki nem hármat, hanem kettőt kellett. Előny, mert amúgy egy rohadt nehéz feladat
1: igen,
0: volt.
1: Igen, de hogy ennél tök jó az a játékszabály, hogy itt az emberi mi voltodat is, tehát aztán be tudnak szavazni a top háromba a játékosok.
0: Igen. Viszont egy érdekességet azért hagyd mondjak el, mert szerintem ez, aki nézi, annak ez egy nagyon érdekes lehetett, és mennyit tud változni az ember véleménye valakiről. Volt egy hölgy ebben a műsorban,
1: a Horányi Juli,
0: gondoltam, hogy tudod, aki nagyon szimpatikus volt nagyon sokáig, szerintem sokunknak. És volt aztán egy egy elég érdekes húzása. Ugye bevette őt a sárga csapat maradék tagjai, ugye a Zsolti gazda, ugye Gáspár Zsolt megbízta ezt a három sárgát, azzal a feladattal, hogy pluszba termeljenek, és akkor ők megkapnak a nyeremény arabból 3 milliót. De vegyenek be egy pirosat is, és akkor tartsák titokban. És ők közszavazattal, így a három sárga játékos, a pirosak közül a Julit választotta maga mellé.
1: És ez volt Olivier,
0: Nóri, meg a Pepe. Aha. Ők voltak akkor már csak három sárga. Aha. És bevették a Julit negyediknek, mint pirosat bevették. És aztán úgy nézték, hogy szövetkeznek is vele, mert hogy a pirosak kiutálták már a Julit, de ők befogadják. Tök cukin, tehát hogy egy picit ilyen... Tényleg azt érezted, hogy ilyen, ó, szegényt kiutáltak, pedig egy jó szívű, és akkor aha, nem baj, mi megvédünk téged, aha, mi veled vagyunk, minden. Summa summarum, nem akarom az egész múltadásokat elmondani. Lényeg, hogy Júli azt a jó hátba szúrva őket, a farm szavazáson, vagy hogy mondják ezt, ez a milyen szavazás, ami ott megy, ez a farm gyűlésen, pedig a sárgák ellen ment, egész pontosan Olivér ellen ment Júli.
1: Én láttam ilyet. A saját... Figyelj, nálunk is volt ilyen. Nálunk például Görgényi Fruzsina csinálta ugyanezt, és nem értette senki, hogy miért váltott ki belőlem akkor ellenszenvet, akkor Görgényi Fruzsina. Én Fruzsinával össze is vesztem. És én pont a Lajos
0: Vajtó?
1: Vajtó Lajos, igen. A Vajtó Lajos, mikor mi a Fruzsinával és a Fülöppel felkerültünk a parasztházba egy csere folyamán, akkor a Fruzsina ment ugyanígy a Vajtó Lajos ellen, és egy csomó útilaput nyomott a Vajtó Lajos, vagy hát ő is útilaput adott. Aha. Miközben a Lajos, az pont ő akkor volt ott a csapat vezetője, és egy ilyen tök nagy szívvel fogadott be minket, meg minden. És volt nekik egy konfliktusuk, amit nem rögzített a kamera, hogy bent alszik-e a kis cica a házba, vagy nem. Lajos kérte, hogy nem, mert összepisül összekakilott mindent, és nem akar macska pisik, akiba aludni a Lajos olyan szagba. És ezen volt egy összemenésük, akkor éppen ezt nem rögzített a kamera. És ugyanígy, én ugyanezt éreztem, hogy akkor a Lajost ugyanígy hátba szúrta. Igen, tehát ez már a farm történetében, az én érámban ez megtörtént, és nem értette senki, hogy én miért vagyok ki a Fruzsinától. Na, pont ezért voltam ki, és akkor ezek szerint Orányi Júli ugyanezt akkor
0: ugyanezt
1: meg tudta
0: megtette,
1: lépni.
0: De úgy, hogy tényleg előtte a piros csapatnál azért ő elrúgta a pöttyöst a saját csapatánál, akkor ott a Béci, aki végig mellette volt, szintén elrúgta nála a pöttyöst, és tök korrekten elmondta neki a Béci, hogy szerinte ilyet emberként nem szép megcsinálni. Ezen gondolom a Júli elszégyelve magát, akkor utána rögtön meg hátba támadta a sárgákat. Tehát, hogy ő úgy konkrétan másfél nap leforgása alatt hátba támadta a pirosokat, rájött, hogy ez cingbe mégis a saját csapata, aztán hátba támadta a sárgákat, akik meg befogadták őt emiatt, hogy hátba támadta a pirosokat. Igen, és meg is mondták neki aztán a többiek, még a piros csapatból, például a Szőke Zsuzsi is, hogy keveri maga mögül, vagy körül a szart, aha, és utána elvárja, hogy utána viszont mindenki megbocsásson neki.
1: Már maga se tudta, hogy taktikázzon, és hogy forgassa.
0: És ez csak azért érdekes, mert az ember, hogy milyen az ember, hogy a való életben is, pont mondtam is feleségemnek, hogy hányszor fut az ember bele ilyenben, akár munkahelyen, akár suliba, hogy hányszor találkozol ilyennel, akik ez a odáll, ahova a szél fújja őt típusú ember. És azt hát, én, fú, de ezen én mindig kiégtem. És a másik hát, ilyen, az ilyen típusú ember az, akivel úgy nem mer szövetkezni, például egy munkahelyen se, hogyha megy a nagy panaszkodás, tudod, ő föllázít mindenkit, azt mire oda kerül a sor, ő áll leghátrébb, hogy ja, hát nekem minden jó, én nem szóltam semmi. Nem? És téged hagy benne a kakiba, hogy hát ők panaszkodtak, és te hát, meg így, mi? Hát te kezded az egész.
1: Érdekes nem? Az, hogy tényleg, hogy ahova szél fúj, most pont egy ilyen nagyon komoly politikai dolgok jutottak eszembe, hogy addig, amíg valaki nagyon egy pártrendszerbe hitt, és teljesen odáig és rajongásig volt mondjuk a konkurens csapatér, na így, igen, már így mondom, igen, politikai csapatér, addig aztán utána kijön a másik csapat győztesként, és aztán rögtön átáll. Tehát
0: mennyi ilyet látunk,
1: hogy így a politikában a legjobban tükröződik ez, hogy Míg addig teljesen magáinak vallotta annak a pártnak az összes...
0: És nagyon hangosan, hát hallhat ezeket. Azoknál a legérdekesebb, igen. Na, igen. Az ilyen emberek...
1: Vagy pont... akit még támogattak is, mondjuk, mit tudom én...
0: Na most az ugyanez, igen, hogy a sárga csapat támogatta a Julit, mert hogy jaj, szegény, kitagadta a piros csapat, de nem hát baj, igen. Mi itt vagyunk, gyere, mi megvédünk, majd a farmgyűlésen is úgy szavazzunk, hogy akkor az MSZ-re rakjuk, és akkor majd ő... Mert hogy ő amúgy piros, és hogy a sárga csapattal ez csak a dillig tartott neki ez a lojalitás, meg íze. Tehát, hogy ez nagyon jó példát hoztál föl. Konkrétan április 12-a után szerintem nagyon sokan tisztelet a kivételnek, igen, pontosan megmutatták ezt, hogy ez pontosan így zajlik, igen, hogy addig igen, kitűző, jelvény, békemenet, mindenen elsősor. Ahogy nem ez történik, április 12-én változik, onnantól kezdve, ja, hát én sose.
1: Igen,
0: hát,
1: és nem. Mindent letagadnak, ez a legkeményebb.
0: Tudod, ez a töröl minden poszt, töröl izé, mit tudom én, és nem tudom. Tehát, hogy...
1: Hát nem az egyik, de a legnagyobb ilyen nagyon nagy döbbenet. Sok volt, sok ja, ilyen volt.
0: Ja, múlt heti cikk volt, vagy mi volt, igen, vagy az
1: sok
0: előtti.
1: Ilyen volt, sok nagy döbbenetet hozott ez a kormányváltás, de hogy az ember, ez valami egészen elképesztő.
0: Ezt teszem az ő pár éve kapott Kossuth díjat. Tudom, hát meg voltam.
1: Nagyon-nagyon támogatták őt, meg nagyon. Ez egy, ő aztán tényleg nagyon szembe fordult
0: nagyon,
1: ezzel,
0: igen,
1: a,
0: igen.
1: A múltjával.
0: Szóval sajnos, hogy az
1: sok
0: ember...
1: Ilyen van.
0: De tényleg, hogy ez egy milyen jó visszacsatolás ez a farmnál, mondom, hogy tényleg az emberek... Én valahol sose tudtam ilyen lenni. Most egy picit, hogy a pozitív oldalt is megfogjuk, és nem akartunk amúgy politizálni, de való igaz, ami Zsuzsi mond, sajnos, hogy nagyon sokak így cselekedtek.
1: Ott a legszembetűnőbb.
0: Ott a legszembetűnőbb, mert azok voltak a leghangosabbak.
1: Ez az emberi tulajdonság. Igen,
0: tehát,
1: abszolút hogy,
0: egyetértek veled.
1: Ott látni a legjobban, most, vagy most tükröződött ott, vagy most körvonalazódott ott ki a legjobban, hogy igen, az emberek milyenek tudnak lenni.
0: Napraforgók tulajdonképpen, nagyon. Igen, sok ember. Tisztelet a kivételnek, tehát ezt tegyük hozzá az igazsághoz. Én például egy barátságba vagy egy szövetségbe sose csináltam ezt meg. Tehát például egy munkahelyen is, hogyha vegyük azt alappéldának, én sose tudtam volna elárulni úgy valakit, hogy ő elárul nekem egy olyan dolgot, és szövetkezni akar velem, akkor én utána beköpöm az ellen oldalnál azt, hogy ja, őt kedvelitek? Hát nem, erő amúgy tegnap pont azt magyarázta nekem, hogy, vagy nem tudom. Szerintem ez egy nagyon csúnya dolog, vagy nem tudom. Tehát, hogy ez ilyen nagyon...
1: Ez nem szép emberi tulajdonság egyáltalán az ilyen.
0: Igen, és én nagyon csodáltam a Juliba ezt, hogy vagy csalódtam, olyan, mert nem ismerem,
1: hát
0: is,
1: meg nagyon
0: nyilván leszarja,
1: meg
0: hogy én csalódtam.
1: Volt egy jelenet is, azt én csak úgy utólag láttam, hogy kihívták párbajra, és akkor így utána egy leütötte azokat a kockákat,
0: igen.
1: Vagy nem
0: az
1: tudom.
0: Most volt nemrég, igen.
1: És akkor mondta, ott egy kicsit... Tehát, hogy kicsit elhamarkodottan volt egy kijelentése, hogy ne hívjon többet ki senki párbajra, mert ez az én farmom.
0: Igen, indott, hát, még a Demcsák Zsuzsa is így átott a pultnál, hogy dikaz. Így volt a szeme, látszódott neki, hogy dikaz.
1: Ki jött belőle?
0: Ki? Ott ki jött ez belőle, hogy ki ő amúgy belőle? Végig így akart játszani, vagy hogy neki ez egy ilyen
1: így próbált
0: taktika
1: taktikázni.
0: Volt, igen. És
1: igen, ez... hát akkor valószínűleg ő, na mindegy, hát nem akarom, nem ismerem, nem tudom, hogy...
0: Én sem ismerem őt
1: tudod,
0: személyesen.
1: Más az, amikor idegen emberek között vagy, meg más az, amikor be vagy zárva, meg mit tudom én.
0: Persze, csak közben meg nem tudom, nekem valahogy ezek mindig egy ilyen jó jellemrajzok az emberekről, hogy ki hogy játszik egy ilyen játékot, hát hogy jön ki, és nem tudom. Tehát,
1: nekem
0: hogy,
1: is volt egy szép húzásom, amikor a Fülöpöt kihívtam párbajra, aztán végül én jutottam tovább, az akaratomon kívül volt. Ez senki nem hitt el, de hát én tudtam, meg a csapattársaim is tudták, hogy ez nem egy tudatos visszakerülés volt, az egy véletlenül raktam ki a játékot, ha hisztek, hanem meg már 2,5 órája raktuk, és már kívülről már mindenki nagyon unta, és már könyörögtek, hogy valahogy jussunk már a végére, de én akkor ott is, tehát amikor az ember eltaktikázza magát, tehát én akkor ott nagyon eltaktikáztam magam, mert én azt gondoltam, hogy na, a Fülöpnek kell ezt megnyerni, én a Fülöpöt szerettem volna, hogy megnyerje, és akkor kihívtam párbajra, mondom, én majd jól kiesek, Aztán nem így lett, mert hogy a Fülöp tök jó. Logikai játék, minden, abban úgyse vagyok erős, majd a Fülöp kirakja. Hát nem rakta
0: hát
1: ki.
0: Nem rakta.
1: Hát nem, de nem rajtam múlt egyébként, hogy én kiraktam, hanem már inkább csak a segítőimen, akik kívülről már mondták, hogy szabaduljunk már meg ettől a 2,5 órás melegbe, ott a pajtába. De nehéz volt, és azt én nagyon eltaktikáztam. Szóval van ilyen, amikor az ember eltaktikázott, de ez nem eltaktikázás
0: ez nem,
1: volt.
0: Ez inkább, ez egy kicsit ilyen szembefordulás mindenkivel, és szembefordulsz a saját csapatoddal is, aztán rájössz, hogy az nem jó, ez picit ilyen suli is, ilyen gyerekes dolog nekem. Hát azért nem tudom, felnőtt embernél azért jobban végig gondolod ezt, szerintem. Nem tudom, lehet én gondolkozok így. Hát mindegy, amúgy ezért is
1: kiből
0: jó nézni
1: mit
0: az
1: hoz ki a bezártság,
0: amúgy,
1: és ez meg a másik, hogy mindenkiből mást hoz ki a bezártság. Ez egy
2: 103 rádiódik.
1: Jó tükörképe, ilyenkor az ember önmagának.
2: Csiffelnap. 103 rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
0: Majd, de 11-kor jövünk hozzá.

0: műsor termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked a 100.3 Rádiódíkben.
1: Nyomozás indult az augusztus 20-ai rendezvénysorozat miatt, a BRFK a közbeszerzéssel kapcsolatban nyomoz. A 24.hu azt írja, a nyomozás versenyt korlátozó megállapodás közbeszerzési és koncessziós eljárásban büntettének gyanúja miatt indult. A feljelentést a Mi Hazánk tette Torockai László szerint ugyanis Zelcsényi Miklós, a Tisza párt rendezvény szervezője, már a közbeszerzés kiírása előtt egyeztetett a rendezvényről a későbbi nyertes Hard Rock Kft-vel. A párt emellett hűtlen kezelés és hivatali visszaélés gyanúját is felvetette. Radnai Márk, a Tisza párt alelnöke és kormánybiztos azt állítja, hogy sem az augusztus 20-i állami rendezvények közbeszerzésében, sem azok megszervezésében nem vett részt. Szerinte a Tisza rendezvényeinek szervezése május 9-éig tartozott hozzá, a kormány alakítás után pedig már nem foglalkozott az állami ünnepségekkel. Járvány tört ki egy veszprémi általános iskolában. Szeptember 25-e óta 204-en betegedtek meg. Az érintettek közül 200-an diákok, 4-en pedig az iskola dolgozói, 4 beteget pedig kórházban is kezeltek. A leggyakoribb tünet a hányás, a hasmenés és a láz volt. A laborvizsgálatok 6 mintából 3 esetben kalicivírust mutattak ki, és a vizsgálatok alapján az is felmerült, hogy a fertőzést étel közvetíthette. Az iskolában ezért megszigorították a higiéniai szabályokat, és folyamatos fertőtlenítést rendeltek el. A kalicivírus rendkívül fertőző, zárt közösségekben gyorsan terjedhet. A tünetek általában 1-2 nap alatt jelentkeznek. A kezelés legfontosabb része a folyadék és sópótlás, súlyos kiszáradás esetén pedig kórházi ellátásra is szükség lehet. Újraindítja a kormány a Diákváros projektet, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a közösségi oldalán. Szerinte a beruházást uniós forrásokból is finanszírozzák, és a terület ismét állami tulajdonban van. A döntést az újjáalakult fővárosi közfejlesztések tanácsa hozta meg. A délpesti rozsdaövezetbe eredetileg tervezett több ezer hallgatónak szánt kollégiumi és lakóövezet ügye éveken át az egyik legélesebb politikai konfliktus volt a főváros és a kormányzat között. A beruházás azután akadt el, hogy a kormány korábban a kínai állami egyetem kampuszának megépítése mellett döntött a területen. Hosszú idő után újraindult a szakmai és civil párbeszéd a hazai kábítószerügyben, jelentette be szerdán az Egészségügyi Minisztérium. Bejegyzésükben emlékeztettek, ez a tárca felel a kábítószer megelőzésért és a drogügyi koordinációs feladatokért is, emiatt hívta egyeztetésre a terület meghatározó szakmai és civil szereplőit. A szakmai napon áttekintették a hazai kábítószerügy aktuális helyzetét, legsürgető problémáit és a változtatást igénylő területeket. A résztvevők nem csak a problémákat azonosították, hanem konkrét változtatási és fejlesztési javaslatokat is megfogalmaztak.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésülködik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 Rádiódik. Süss fel nap, romákról, nem csak romáknak.
0: Minden hétköznap 9-től délig.
2: Most indulunk.

0: Gigi Zsuzsi pedig lesütött szemmel. Süss fel nap! 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. Minden hétköznap 9-től délig.
1: 11 óra múlt 12 perccel, még mindig csütörtök van, és október 8-a. Jó reggelt!
2: Jó reggelt! Sziasztok!
1: Ha mindjárt itt az ebédidő, gyerekek, most már azért ugye reggeltől picit távol esünk. Viszont ahogy látjátok, hát nem győzöm hangsúlyozni, hogy véget ért a vénasszonyok nyara, vagy indián nyár, ki hogy nevezi. Hát ahogy látjátok most az égboltot, hát elég sötét kés, és ez nem véletlen, ugyanis ma országszerte várható kisebb-nagyobb zápor, zivatar, ami majd lehűti a levegőt, nem annyira vészesen azért persze, de azért most már 20 fok fölött nem nagyon lesz a hőmérséklet, úgyhogy ezt így felejtsük el.
2: Hát nem baj, most már nem sokára érkezik, már hallod, lesz Christmas.
1: Igen. Már ugye távolból így hallod, így
2: igen, hallod, így finoman már szól a Last Christmas és az All I Want for Christmas.
1: Sőt, itt
2: nem hallok. Sokára itt van engem?
1: Nem, várjál, ez Kevin McAllister.
2: Uh-huh.
1: Már jönnek uh-huh. megint a reszkesetek betörők.
2: Jönnek, igen, érkeznek. Igen, jó lesz. Szóval, szépen ezzel kell most már számolnunk. Jön majd nem sokára a november egy minden szentek is, aztán utána már tényleg jön a születésnapom, ne feledkezzünk meg arról se. Ho!
1: 25. szülőnapja Zsuzsinak, gyerekek, ne feledkezzünk meg róla.
2: Nem mennék vissza abba az időbe.
1: Nem, már nem,
2: nem. Tehát, hogyha lehetne választani, és akkor mondjuk visszamennék úgy az időbe, hogy 25 éves vagyok, nem csinálnám előről már.
1: Hát,
2: a testemet vissza szeretném kapni, a 25 éves körüli testemet, igen,
1: azt
2: az jó lenne.
1: Azt én is.
2: Igen, tehát 25 éves test lehetne, de azzal úgy kiegyeznék.
1: Meg a 25 éves energiám.
2: Meg az energia, igen, de egyébként nem csinálnám másképp, tehát hogy annyira jó nekem ez így, hogy van
1: jó,
2: gyerekem.
1: Jó, nem, most viccen kívül mondom, de miért nevetsz ki, komolyan mondom, én nem vagyok, én máshogy csinálnék sok mindent, de tök jó hallani olyat, aki meg így elégedett, és azt mondja, hogy maximum a testemet szeretném, meg az energiámat, ami

0: Érted, kell menni Füredre a szívklinikára. Isten ments. De figyelj, hogyha megveszünk a kocsit, úgyis szeretem Füredet, lemegyek érted.
1: Köszi.
0: Füredet amúgy is kamázom, úgyhogy szépen. Bár most már ilyen időben, most már mit csinálsz ott Füreden, semmit igazából.
1: De
0: ott
1: csinálsz.
0: Még hűvösebb van, mert elmondom. A Balatonparton még hűvösebb van,
1: nem,
0: ugye?
1: Nem igaz, mert most Szüreti Fesztivál lesz ezen a hétvégén.
0: Ja.
1: Gyuszi, úgyhogy aki szeretne egy kicsit a Szüreti Fesztiválon részt venni, ott a Tagore sétánynál borkostolás és gasztrokiállítás, meg gasztrokiállítás.
0: Ki vannak állítva?
1: Ki vannak állítva a zsíros kenyerek, tehát gasztronómia és borkostolás és mindenféle móka mulatság, szüreti mulatság lesz.
0: Na.
1: Balatonfüreden is, meg Balaton környéki tájakon is, úgyhogy majd nézzetek utána.
0: Csak de azért azért mondom, most már öltözzetek föl, mert azért tényleg hűvösebb van a víz közelében.
1: Főleg a Balcsi mellett,
0: azért
1: igen.
0: Mondom, igen, hogy
1: szóval,
0: ott
1: hogy program lehetőségek most ezen a hétvégén is, és jövő hétvégén is vannak és lesznek, de majd erről még holnap beszámolok szerintem, még holnap elmondom, hogy milyen lehetőségek vannak, és még szombaton is, délelőtt is, és vasárnap is elmondom majd a program lehetőségeket a hétvégére, úgyhogy érdemes lesz majd délelőtt is hallgatni szombaton, aki korán kell.
0: Már mi Gyuzsit, én akkor mám leszek itt?
1: Gyuszi nincs már én itt nem, ilyenkor nem. Velem, az egy One Man Band Show, úgyhogy aki még nem kapta el, az 8 órától, én már adásba vagyok, és egészen délig velem lehet rádiózni.
0: Igen, és többek között erről is lesz szó. De ez jó tudni, igen, hogy még vannak ilyen programok. Hát annyi, hogy most már igen, ezek a... Azért ilyenkor az ember kicsit vissza tud merengeni, hogy jaj, de jó volt a nyár, és nem tudom. És akkor, amikor ott állsz pulóverbe, kiskabátba a Balatonparton, mert ha ott fúj a szél, azért az nagyon hűvös tud lenni. Még egy nyári szellő is hűvösebb a Balatonparton, mint mondjuk itt a belvárosban, a beton dzsungelbe tulajdonképpen. Na de, nem is ez a lényeg, hanem még egy picit visszamegyünk hétvégére. Beszéltünk arról, hogy véget ért ugye a Celeb vagyok, lassan véget ér a Farm is, de hogy ami ugye folytatódik, és hát egy ember számára véget is ért a Sztárban Sztár múlt heti adása, ugye vasárnap, ugye Lola búcsúzott az adástól, és milyen érdekes, hogy pont ő búcsúzott, aki aztán rá két napra pedig az Árulókban tűnt föl, ami ugye pont a konkurens kereskedelmi csatorna műsora.
1: Még hogyha emlékszem...
0: Én nem akarok ilyen izéket mondani, ilyen összeesküvés elméleteket, de pont az jutott eszembe, amit mondtál, ha ezt akarod mondani.
1: Igen, emlékszel.
0: Hogy nem lehet egyszerre elvileg szerződés szerint a két kereskedelmi csatornán párhuzamosan főműsoridőben. És lehet, hogy a Lolának direkt így szólt, hogy három adás. Pont kiszámolták, hogy ez pont úgy lesz vége a Lolának a Sztárban Sztáros szereplése, hogy aztán két nap múlva indul az Árulók. És így is történt, mert konkrétan a Lola búcsúzott vasárnap, kedden kezdődött az Árulók, amiben Lola lett az első áruló ráadásul. Tehát, hogy még ő így kiemelt szereplője is lett ennek így hirtelen, úgyhogy
1: pont... Lola most visszatért.
0: Figyelj, eddig nem szerepelt tévében, most mindenben ott van. Most mindenben ott van.
1: Most mindenben Lola is. Én nem tudom, hogy ezt adásban mondtam-e neked, Gyuszi, vagy adáson kívül, de mondtam neked, hogy olyan nem létezhet, hogy...
0: Adásban mondtad, igen.
1: Adásban mondtam.
0: Aha, azért
1: olyan,
0: emlékeztem
1: olyan
0: így
1: nem
0: rá.
1: Létezhet, hogy itt is van, meg ott is van. Ez, várható volt, hogy ő fog távozni. Hát nem is tudom, meg a másik nagyon nehéz férfi karaktert hozni egy nőnek, nagyon
0: igen,
1: nehéz.
0: Igen.
1: Hát én tudom.
0: Sam Smith volt, ugye ezt tegyük hozzá, ugye a Unholy
1: rettenetesen jól meg
0: dal.
1: Volt csinálva, kicsit nagyobb darabra csináltam volna meg, bár nem tudom, hogy Sam Smith abban a videójában ilyen sovány.
0: Zsíros.
1: Igen, ugye, hogy testesebb.
0: Hát én néztem a klipet, kellett hozzá egy zsömlét ennem, meg ne feküdje a gyomromat a klip. Több indokból is, de igen.
1: De az arc nagyon jól meg volt csinálva, és nagyon, nagyon csúnya volt. Nagyon csúnya volt, de ez nem a Lola csúnyasága, mert a Lola egy nagyon szép nő, de hogy egy ilyen szép nőből ilyen csúnyát tudjanak csinálni.
0: Igen.
1: Hát én nem tudom, én nem vallom, az öndicséret mindig büdös, de azért én is másképp néztem ki, mondjuk, amikor férfinak voltam öltöztetve, mint amikor általában nőnek vagyok. Nagyon csúnya tud lenni egy nő, amikor férfinek öltöztetik, viszont egy férfi nagyon jól tud kinézni, mikor nő.
0: Mint Dr. Mátyás.
1: Miért van ez?
0: Figyelj, második alkalom, hogy Dr. Mátyás gyerekek, kimondom én, rendesen szexi.
1: Hát és milyen jól hozta
0: Csepregi
1: Évát. Miért mondjuk, hogy Sárkány Éva egyébként?
0: Ja, mert hogy az a YouTube-os asszony,
1: igen,
0: aki
1: igen, és Sárkány Éva
0: néven futott. Igen. Ezt a Papszabi is fölhozta valami ilyen Papszabi példába, azt az már ennek kéne egy ilyen külön kifejezés, ma a Papszabi példái, figyelj, azzal nem mész messzire, mert olyan példákat mond az ember, de én sírok rá,

0: te mindig, tehát én nagyon örülök, jó, hogy ott van a zsűribe.
1: Doktor Mátyás, hogy hozta? Hogy hozta Csepregi hangját? Hát Csepregi Évának a hangját így még én nem hallottam. Ilyen szinten lehozni.
0: Nagyon jó volt. És ő most már a harmadik adás volt. Talán a múlt heti, már mint a nem most vasárnap, az előtti Szikora volt egy picit gyengébb. Olyan, hogy gyengébb, de az se volt gyenge, csak gyengébb
1: nem hasonlított annyira. Viszont ez, itt hangutánzásban, meg hát fazonra is, hát
0: nagyon
1: volt. Brutális volt, és azt kell mondjam, hogy aki így tudja lehozni valakinek a hangszínét, az gyerekkori rajongás, tehát hogy ott gyerekkora óta kellett, hogy hallgassa, biztos vagyok benne, hogy gyerekkora óta rajongott Csepregi Éváért, és szerette.
0: Nem szerette a Neoton, tehát én speciál nagyon szerettem, de nem tudnám utánozni a Csepregit, de én a Neoton zenéket nagyon kamáztam mindig is. Na mindegy is.
1: Jó szóval, dalokat írtak.
0: Jó,
1: igen.
0: Fönnmaradó dalok, amiket úgy tényleg fölcsendül bárhol ma is, a 220 felett, Don Quixote, Szép nyári nap, mindenki tudja.
1: Te Jakab György, Isten nyugasztalja, az idősebb Jakab György, fantasztikus dalokat írt, fantasztikusakat.
0: És nem véletlen, hogy például készült belőlük ugye musical, ugye igen. Az Operett Színházban Szép nyári nap címen futott, nem most már, még jóval régebben egy musical, ami nagyon jó volt.
1: És nagyon jó hangszereléseik voltak, jók voltak a vokálok, tényleg erős dalok.
0: Igen. Na, szóval igen, Doktor Mátyás, szerintem amúgy kifejezetten egyre jobban közelítünk a felé, hogy esélyes arra, hogy úgymond a semmiből jött, hogy ő maga vallotta be úgy az első adásból, hogy ő nem énekes.
1: Ja, így. Jó, de hát ő gyerekkorában foglalkozott ezzel.
0: Igen, az énekiskolájában volt, igen,
1: hát, aztán akkor ezek szerint így autodidakta módon biztos, hogy van valami, tehát az nem lehet ezt mondani, hogy nem énekes, hiszen hát
0: úgy hozta. Ő mondta magáról, nem én bántom őt, igen, most ezzel, igen, ő mondta magáról.
1: Igen, csak hogy úgy hozta le, jó, ez ilyen műszerénység. Úgy lehet. Hozta le a Csepregit, hogy ezt nem lehet így kijelenteni, tudod, még magáról se. Mit szólsz Michael Jackson utánzásához? Mit szólsz Sophiehoz?
0: Adam Sophie volt. Figyelj, nagyon vegyes érzésem volt. Szerintem Ádám Szofia amúgy nagyon ügyes. Nagyon-nagyon ügyes szereplő.
1: Abszolút, én is aláírom, igen.
0: Nagyon ügyes szereplő. Szerintem a Jacksonhoz nyúlni igazából nem tudom. A Berecki Zolin kívül nem nagyon sikerült ez. És a Bereckinek is ugye az első évadban, hát ugye az mikor volt?
1: Akkor még sokkal éve. Soványabb testalkat is
0: ezt
1: volt.
0: Ezt akartam mondani, nem akarom megsérteni én, mert hát ki, de, hogy jövök én ahhoz, hogy valaki
1: nem,
0: a szújjáról beszéljek,
1: figyelj,
0: de
1: nézd, ez
0: a Bereczki is már azért
1: férfiasabb
0: lett. Na.
1: Igen, férfiasabb lett, emberesebb lett. Az igen. Idővel egyébként mindenki egy kicsit így testesebb
0: igen.
1: lesz.
0: És a Bereckinek akkor abban a korszakából van ez a nagy Jacksonozás, amikor még például Mercutio volt ugye a Róma és Júliában, amiben szintén ugye végig táncol, ugrál, tehát egy ilyen ugribugri szereplő volt. És szerintem a Bereckin kívül másnak annyira topra nem sikerült még Jackson produkció.
1: Nagyon nehéz. Ez egy iszonyú nehéz választás volt. Én nem választottam volna a helyébe ezt, de hát nem én vagyok az, aki ő.
0: Nem én vagyok az, aki
1: nem,
0: ő.
1: Nem én vagyok ő. Nem választottam volna biztos, hogy ezt, mert ez egy kőkemény feladat. Itt egy kicsit, ez nagy falat volt.
0: Nagy falat volt.
1: Én is azt éreztem, hogy nagyon bíztam benne, hogy ha valaki Jacksonhoz nyúl, akkor annak nagyon-nagyon jónak kell lennie, de itt nem volt az a nagyon, nem ájultam el. Na.
0: Én sem ájultam el, nem volt rossz sem,
1: nem.
0: De igen, egy picit.
1: Nem,
0: picit,
1: de nem volt a legjobb.
0: Nem volt a legjobb. Na, gyorsan visszaemlékezünk még, hogy milyen produk voltak, de addig jöjjön kettő zene.
2: Abban a hitben válunk szét, hogy az útjaink egyszer majd újra összefognak. Ahogy távolodunk az úton, a másik egyre kisebbnek tűnik. Egymásnak vagyunk teremtve. A végén ott fog állni. Csak hogy a végén egy dolog lesz.

0: 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. Minden hétköznap 9-től délig.
1: Egész pontosan 11:30 van, vissza is jöttünk, ahogy ígértük. Na és a Starban Starnál jártunk, egész pontosan Ádám, Szofi, Jacko, Billie Jean produkcióját beszéltük, hogy nem volt rossz, de azért igen, nem voltam én se úgy hanyatdőlve, mint mondjuk Dr. Mátyás Neoton produkciója után, amikor is tényleg azt mondta az ember, hogy wow.
2: Én lemaradtam arról, hogy ki lett az adás győztes.
1: Ő.
2: Megérdemeltem.
1: Már másodszor.
2: Abszolút.
1: Tehát a három adásból eddig kétszer ő. Aha. Mint a Dr. Mátyás. Hát egyszer meg az Ádám, Szofi ugye múlt
2: igen.
1: hét előtti héten.
2: Bangaranga, vagy mi volt ez?
1: Bangaranga, igen. Igen, ez a Eurovíziós asszonka.
2: Aha.
1: De az tényleg ilyen nekivaló volt nagyon, tehát hogy azt így nagyon, nagyon el tudta sajátítani.
2: Még?
1: Fú, nekem ugye nagy kedvenc hangilag a Tóth Abigail.
2: Hirtelen most mondta, hogy mi volt? Nótár Méri.
1: Nótár Méri volt. Aha. Nem, hogy mondjam, hogy ne sértsek rasszt. Nem volt benne vér, na, így a legegyszerűbb szerintem ezt megfejteni szerintem nekünk.
2: Hogy ne sértsek rasszt.
1: Hát most igen, azt, és végig
2: egy cigány rádióban.
1: Igen, hát na, pont azért, hogy ha de már jó. Cigány rádióban vagyunk, akkor ne mondjunk már csúnya dolgokat, jó, és nem nagyon, is akartam, mert szép. Mondom, nekem nagy kedvencem a Abigail amúgy, mert nagyon szépen énekel.
2: Tehát nem
1: az
2: találtad
1: a
2: meg benne azt a romás
1: nem volt benne a vér, igen. Nekem ez most egy kicsit hiányérzetet adott, és érdekes, hogy erre több pontot kapott, mint múlt héten, vagyis múlt hét előtt, amikor meg Rúzsa Magdi volt, amit szerintem meg tök jól csinált. Tehát, hogy nekem néha a zsűrinek a pontozása nem feltétlenül következetes, ha már ők magukat amúgy annak tartják, néha nem az, nekem legalábbis. Tehát, hogy erre több pontot kapott az Abigail, holott ez talán egy picit gyengébb volt, mert azért a Méri egy nagyon karakán hang, karakteres hangú, nagyon-nagyon tud mulatni. Egyedül, aki ezt jól lecsípte, és bárki megtalálhatja még YouTube-on, meg TikTokon is, az a Gubik Petra volt abban az évadban, amit
2: hát,
1: ő nyert
2: jó.
1: meg. Figyelj, az zseni volt, az zseniális volt. Hát, na, és abban volt nagy vér, volt hát, nagy slung, minden.
2: Petra, és na, akkor pont egy nagyon jó példát hoztál, mert Gubik Petra volt az szerintem mindig, aki nagyon jó hozta a férfi karaktereket. Hát a Marics Petit úgy hozta, hogy még most is kirázt tőle ideg, mert annyira tetszett.
1: Igen.
2: Hát, hogy neki aztán szóval, hogy valahol ez tényleg kell, hogy legyen egy jó nagy adag színészi képesség abban, hogy valaki jó férfi legyen, jól hozza a karaktert, tehát fantasztikus volt.
1: Hát nekünk magán férfiaknak kell a magán életünkben nem kis színész teljesítmény, hogy jó férfiak legyünk.
2: Hát igen, én mondasz szóval... valamit. De érdekes, hogy kevesebb nőt láttam, egyet-egyet, akiknek nagyon jól állt a férfi szerep. Például Dérheni nagyon jó Komár Laci volt, ő is nekem nagyon tetszett, még az előző Starban Star All Starsban. És hát mondom Petra Marics Peti megformázásában meg egetrengető volt. És hát most akkor, igen, szép volt Gyuszi ez a, hogy ne sértsek rasszt, értettem. Tök jó, hogy ezt így mondtad, mert igen, tehát hogy talán így van, igazad van, a vér hiányzott abból a produkcióból. Azért, tehát hogy, és nagyon sokszor én ezt érzem, amikor ilyen cigányzenéhez nyúlnak előadók, akikben nincs vér, akkor pont ez hiányzik belőle, az a pici fűszer. Tehát, hogy, és őszinte leszek, nem az Abigail produkciójáról beszélek, hanem általánosságba véve.
1: Általánosan,
2: nem is, nem is nagyon szeretem nézni, amikor nem cigányok cigánykodnak. Valahogy ez olyan, nem tudom, úgy olyan...
1: Azt mondod?
2: Nem szeretem nézni. Tehát, hogy rossz érzés, elfog egy valamikor, nem jó érzés.
1: De van, ami, én meg ezzel annyiból...
2: Elfog egy nem jó érzés.
1: Én értem, amit mondasz.
2: Ugye azt érzem, hogy jaj, ne már, ne.
1: Igen, értem, de közben meg én nekem meg az van inkább, hogy én nagyon várom, pont azért, hogy oldják meg, mert nagyon sokan külsőségekre próbálnak helyezni hangsúlyt, holott a szaftban van a lényeg, és ezt most értse mindenki jól. És itt van tényleg nagyon jó példaként Gubik Petra, akiben szintén nincsen vér, tehát, igen. hogy Petra nem egy cigánylány, és mégis olyan Nótár Mérit csinált, olyan mulatást, olyan ízzel, olyan szaftal, nem tudom ezt tényleg máshogy mondani, hogy az nem 40 pont volt, hanem 400 pontos produkció.
2: Igen.
1: Na most míg van, akinél igen, akinél picit úgy azt érzed, hogy bármennyire jó énekel az a férfi vagy nő, ha nincs ott az a plusz, az a vér, akkor úgy úgy elhal a dolog, úgy ezt, a közepénél.
2: Ezt éreztem akkor is, amikor a nagy duettbe a Ramiék ellopni lehetett dalt. Nem tudom, hogy emlékszel erre. A nagy Lékai kis Ramona, Brass Bencével a nagy duettbe a Győzőnek és a Heninek lopták a Azzalari Bombát, meg azt a Mennyasszony táncos produkcióját.
1: Volt igen. Ilyen, vagy medli, igen.
2: És azt se szerettem.
1: Azt se szeretted.
2: Nem, mert rossz érzés volt, hogy...
1: Szenvedtem.
2: Rossz érzés azt látni, hogy próbálják, tudod, azt, ami nincs. És tehát nem tudják úgy visszaadni, tényleg az. Na mindegy.
1: Nem, értem, amit mondasz, és ez is egy érdekes meglátás, hogy amikor tényleg, tehát például ezért nem baj az, hogyha van a zsűribe, ahogy Kökény Attila mondaná, római származású, mert nagyon sokszor ezek plusz meglátások, ezek plusz dolgok, amik nem véletlen. Jó, néha már, most már azért sok így tizen, nem tudom, hanyadik éve, hogy ott ül a Gáspár Laci az X-faktorba, de mégis a Laci egy olyan szeme ennek az egésznek, olyat lát, amit lehet, hogy a mellette ülő Báj Alex nem,
2: igen.
1: Vagy tavaly a Milán ült ugye mellette, igen. Meg az Tóth Andi, most idén ugye a Soler nevű hölgyül, ott, aki megint más benne, néz. Igen, és akkor ott a Majka, aki meg egy globál összefogó, tehát hogy nekem még mindig ő a legjobb zsűritag szerintem, aki mindent is össze tud látni és fogni, de a Laci tényleg egy másik szem. Vagy igen, amikor a Kökény volt például, a Kökény Attila volt a Sztárban Sztár zsűriében hosszú ideig, hogy ő is azért mást lát ezekben
2: persze.
1: A dolgokban.
2: Van egy plusz szemszög, igen. De ez ugyanolyan, mint hogyha ne csak romákról beszéljünk. Én például nem tudnék balkánt énekelni. Tehát ez ugyanolyan, hogy most kapnék egy balkán dalt, hogy ezt sajátítsd el és vidd színpadra, akkor lehet, hogy egy sváb ember azt mondaná, hogy jaj, te jó Isten, miért? Ne csináld, mert
1: ezt
2: nagyon rossz,
1: mondaná,
2: igen. Hogy ne, jaj, inkább ne csináld, ne énekelj. Ilyet. Érted? Mert, hogy, mert nem, nincs bennem az a vér. Tehát, hogy valószínűleg, tehát, hogy egy ugyanaz. Ez, tehát, hogy beszélhetünk rasszokról, igen. Tehát, hogyha lehet, hogyha én kapnék, mondom, egy balkán zenét, akkor lehet, hogy velem is ez lenne az érzés, mert nincs bennem meg az életérzés, az a balkán, az a sváb életérzés.
1: Igen, de ugyanakkor tisztelet mondom a kivételnek, és ne csak énekeseket vegyünk, hanem akár zenészeket is. Nekem mai napig le van mentve TikTokon egy videó, ahol egy nem cigány származású zenész, egy klarinétos olyan variációt fúj, hogy szerintem azt nagyon sok cigány zenész is úgy elismerően bólogatva mondja azt, hogy ennek volt íze.
2: Tényleg?
1: Komolyan. Egy étteremben vannak ráadásul, és feláll a zenekar mellé. Egy fiatal ember ráadásul.
2: Fiatal, igen.
1: És olyan variáció, csárdás variációt fúj, hogy úgy azért úgy, na, azért van szaftja
2: igen,
1: a dolgoknak.
2: Érezte.
1: Igen. Úgyhogy ez egy érdekes dolog. Arról még beszéljük már, hogy te voltál Cyndi Lauper, és ezt a számot énekelted?
2: Nem, én
1: is?
2: Nem voltam Cyndi Lauper.
1: Nem voltál Cyndi Lauper?
2: Nem, én Madonna voltam.
1: Madonna voltál.
2: Igen.
1: Valahogy pedig ez a dal, ez a, amit a Komonyi Zsuzsi énekelt.
2: Girls just have fun.
1: Fun az. Aha. Az a dal volt, igen. Annyira az ugrott be, hogy te már voltál, nem. Hogy valamiért ezzel mondtam izébe.
2: Nem, Madonna, jó. Csak a hangszín nagyon hasonlít.
1: Ja.
2: Igen, akkor Komonyi Zsuzsi tovább
1: Komonyi
2: jutott.
1: Komonyi Zsuzsi volt, így van.
2: Tovább jutott.
1: Igen. Csak
2: persze, csak a Lola, igen.
1: Igen. Gudics Máté padödő, medlit
2: nagyon
1: adott
2: jó volt.
1: Elő.
2: Nagyon jó
1: szerintem
2: volt.
1: Gudics Máté ma sokkal jobb volt,
2: nagyon
1: mint a múlt hét
2: volt.
1: Előtti héten, amikor
2: nekem
1: Travoltaként
2: nem tetszett egyáltalán.
1: És
2: mert Travoltának is, tehát hogy onnan abból, hogyha tényleg a Grease nézzük, akkor Travolta is egy vékony, magas, egy ilyen tök más karakter volt, és egyszerűen nem tudtam
1: elhinni,
2: hiába
1: igen.
2: Volt a hang. Szerintem a Gudics Mátinak nagyon jól állt volna egy Elvis Presley dal.
1: Most meg a Brass Bence volt Elvis.
2: Igen, és akkor hagyd tegyem hozzá, hogy én nem vagyok zsűritag, meg minden, de hogy jó, nagyon jó volt. Becsuktam a szemem, nagyon jó volt a hang, kinyitottam a szemem, és egy olyan illúzió rombolás volt az egész, ahogy nem láttam az Elvis-t. Egyáltalán nem láttam az Elvist benne, egyáltalán nem. Hangban mese volt, gyönyörűen hoztat hangban, de így kinyitottam a szememet, és te mit gondolsz erről? Mert hogy én...
1: A Brass Bencés produkcióról? Őszintén? Untam picit. A Bence amúgy egy nagyon jó énekes, nagyon, nagyon szépen kiforta magát, ő ugye csillagszületikes gyerek volt.
2: Nekünk kellene zsűribe ülni.
1: Amúgy igen.
2: Hogy mondanád? Untam picit.
1: Figyelj, Jocskos, untam. Csillagszületikes gyerek volt, és azért mondom, hogy gyerek, mert ugye ő egy tini sztár volt ugye a Lolával, uh-huh. és egyéb abban a körben mozgó embere, Fluor Tomi, stb. Stb. Tehát ők egy brancs voltak akkor. És a Bence nagyon szépen kiforta magát, komoly színész lett belőle, komoly szerepeket énekel és játszik, tehát sok prózai szerepe is van, úgyhogy ezt félretéve, tehát ezt azért mondtam, hogy ez a pozitív. Ez a produkciója most engem ugyannyira nem vitt magával.
2: Mutatott.
1: Ahogy Kovács Áron It's My Life-ja és Takás Nikolász Repteresem. Tehát, hogy ez a hármat azért hagytam a végére, mert nekem speciál. Ez a három produkció volt a legunalmasabb. Tehát ez, hogy ez a Korda Gyuri dolgot, ezt ennyire minden adásba el kell sütnünk, és elviszi a dal, és ezért elhisszük, hogy az egy jó produkció volt.
2: Én szerettem.
1: Tudom, hogy szeretted nagyon a Nikolást.
2: Én szerettem, amit csinált. Szeretted? Ahogy csinálja, igen. Nekem nagyon tetszett. Tehát nekem ő kimondottan nagyon tetszett. Viszont Kovács Áron Bon Jovinak egyáltalán nem tetszett.
1: Tehát azért mondom, igen, hogy itt...
2: Nagyon rossz éráját sokszor... fogták meg. Tehát igen. Neki a Bon Jovinak egy göndör, parókás, azt a 80-as évekbeli korszakát kellett volna megfogni, nem ezt. Ráadásul Áron is most kicsit teltebb, mint szokott, vagy nem tudom, régen nem így emlékszem rá.
1: Nem hogy... kövér az Áron, nem
2: igen, gondolom. De valahogy mégis Bon Jovinak
1: hát, úgy... 50 éves azért, az igen, azért ő se fiatal, az Áron se fiatal ember már, tegyük hozzá. Pedig én nagyon vártam, és az nem is tudom, ki mondta ki, a Liptai, vagy valamelyik zsűritag már mondta ezt. Ott,
2: a Liptai azért nem szíthatta, mert nem szíthatja.
1: Ja, igen. De hogy nem az, hanem hogy, hogy valamelyik kimondta, hogy várta ezt, mert hogy rock, és ugye az Áron is rocker, és nem tudom, és hogy na mindegy is, tehát hogy nekem az is egy picit ilyen kis haloványka volt, de mondom nekem, amikor meghallottam, hogy Korda György Reptér következik, és akkor így mondtam is, hogy mondom, nem hiszem, elmondom ezt, mennyi bőr kell erőre rántani, és jó, akkor persze van, énekel amikor... az egész stúdió,
2: igen, de nem
1: és akkor elviszi az egészet ez.
2: Figyelj,
1: és
2: Gyuszi,
1: akkor,
2: annyi éven tudom. Keresztül megy már ez a
1: tudom,
2: műsor,
1: persze,
2: hogy volt
1: új.
2: Már annyi, igen, tehát volt már sok Madonna, volt már sok,
1: persze.
2: Most így magamra is gondolok, volt már nagyon sok Oswald Marika is, tehát, hogy annyi éve megy már ez, hogy
1: hogy ne ez a 12. Nehéz. Évad, persze, nem azt mondtam, hogy mindig
2: nehéz
1: legyen
2: előadókat,
1: újdal,
2: főleg
1: persze.
2: Magyarok közül, érted, magyarok közül válogatni,
1: igen.
2: Főleg a nagyok közül, Dolly, Szikora, Fenyő Miki,
1: jó,
2: tényleg
1: jó
2: a régi...
1: Még lehet, nem, az rég volt
2: az
1: már.
2: Is volt.
1: Tudom, hogy volt, csak mondom,
2: az
1: hogy
2: is
1: például
2: volt,
1: az is
2: és például Méri volt apostol.
1: Tényleg.
2: És a múlt évben.
1: Meződi Józsi. Most eszembe jutott az énekese, igen. Hát én dolgoztam vele a Győri Nemzeti
2: Na,
1: Színházba.
2: Na például ott jól nézett ki a Méri.
1: Mint Meződi Józsi?
2: Nem, ahogy meg volt csinálva.
1: Ja. Én úgy értem. Nem emlékszem így ennyire rá,
2: hogy,
1: de biztos.
2: Hogy így a maga a maszk, meg én nagyon emlékszem rá, de olyan, hát tudod, ő is alacsony.
1: Persze.
2: És kicsit ilyen héttörpéből az egyik.
1: Igen, úgy nézem,
2: még talán ezt a poént el is sütötték akkor, de jól meg volt csinálva. Tehát arra emlékszem, hogy nagyon eltüntették a maszk mögött a Mérinek a karakterét, nagyon jól állt. Tehát
1: jó,
2: nem
1: hát
2: jól állt,
1: igen,
2: jól nézett ki, na.
1: Ő is egy jó versenyző volt, igen.
2: Jó.
1: Szóval
2: igen.
1: Most én még nem tudom eldönteni, hogy ki fog nyerni, még nagyon az elején vagyunk, de már vannak azért kedvenceim, úgyhogy, de nyilván neked is, meg sokszor a zsűrin is látszik, hogy nekik is, úgyhogy...
2: Igen, észrevehető, hogy például Brass Bencének a Ramona soha nem fog adni 9 pontot, igen. És Liptei Klaudia sem Áronnak.
1: Igen.
2: Tehát ott meg vannak azért a kedvencek, és az is észrevehető volt, hogy Lolát például a Klaudia soha nem pontozta túl,
1: igen.
2: És soha
1: mondom,
2: nem mentette meg.
1: Itt ez lehetett a háttérben, amit te is mondtál, és tényleg biztos, hogy így van, hogy nem lehet egyszerre a két nagy kereskedelmi csatornán párhuzamosan valaki.
2: Nem megmondtam.
1: És a Lola pont akkor esik ki, amikor rá 48 órára elkezdődik az Árulók, amire most már nincs időnk, de csak egy annyit gyorsan hagyd tegyek hozzá, hogy egy adást néztünk belőle, nem fogjuk nézni feltétlenül, nekem nem egy nagy... Nem egészen értem a játékot, hogy legyen
2: őszinte. Azt a játékszabályt én se értettem, soha nem értettem.
1: Tudod, hogy van Áron, hogy nyomozol utána, minden, biztos, hogy van ennek egy tök jó, mert nézik az emberek. Tehát, nem a, nem, tehát én vagyok a hülye, én bevallom, hogy én...
2: Nem, miért hát, akkor én is hülye vagyok? Hogy nem tudjuk nem megérteni a játékszabályt?
1: Nem, valamilyen nem értjük. Amit nagyon vártam, és ami miatt oda kapcsoltam, egy drága bandi barátom, Csonka bandi barátom benne van, ő miatta nagyon vártam, és imádtam, hogy azt mondja, hogy azt hitte, volt annak, ezek, ott is vannak ilyen kis videók róluk.
2: Ő se értett a játékszabályt, tudod?
1: Az is lehet, de nem, azt mondja, hogy hát amikor kiszálltunk az autóból, én azt mondja, bíztam benne, hogy én most itt mindenkit ismerni fogok, oda megy, azt mondja, nem, szóval alig ismertem meg valaki. Jó, nincs is rajtam a szemüvegem, de...
2: Imádom a humorát.
1: No-name ember van ott, érted? És a Bandi is ezt így finoman kimondta, hogy hát ő azt hitte, hogy őt mennyi embert fog ismerni, és rohadtul, nem?
2: Egyen meg a szívét. Várta, hogy jó, buli lesz, mindenkivel bratizik.
1: Az közben no. És aki még már az első nap már beleálltak, mert nem tudtak benne bízni, és hogy hogy kerülhetett ide, ugye az von a Gábor, ugye a Jobbik volt elnöke. És amúgy imádtam, ahogy a Vona próbálta magát ebből tök intelligensen kimagyarázni, hogy figyeljetek, hát most meghívtak, én is itt vagyok, most ugyanúgy játszok, mint ti. Jó, de te politikus vagy. És akkor mondják, hogy, és akkor mondja a Vona, hogy jó, de hát most attól
2: és
1: ő...
2: És akkor mit akartak ezzel mondani, hogy a politikusok jól hazudnak, vagy hát mit akartak igen, ezzel mondani?
1: Igen, nyilván erre
2: neki?
1: Utaltak, de megkérdezték igen a Vonától, hogy miért a politikusok nem hazudnak, és akkor mondta Vona, hogy hát de nyilván van az, annyit hazudnak az, amit egy átlagos ember. Ennyit mondott Vona. Hát most jaj, mindenki döntse el ezt maga, hogy ki hova teszi. Én speciál örülök neki, hogy benne van, hogy elvállaltam ezt, mert ez egy tök nagy szint ad ennek az egész műsornak.
2: Hát
1: hogy
2: főleg
1: van benne
2: így, hogy ilyen őszintén megmondják neked, de politikus vagy.
1: Igen, tehát hogy igen, de ő meg szegény így ült, és akkor mondta, hogy jó, és? Tehát, hogy nem tudott erről, hogy nagyon, de amúgy de tud mindenre mondani, mert egy iszonyat intelligens csávó.
2: Kell hozzá.
1: És így nagyon vártam azt, hogy ő így, tehát nagyon várta, azért ő miatt néztem meg a Bandi miatt az első év részt, de ennyi. Tehát azóta nem néztem, úgyhogy nem tudom, hogy áll most
2: hát
1: a helyzet.
2: Hát azért, mert nem tudod a játékszabályt.
1: Fogalmam sincs, hogy ölsz meg valakit ebbe a játék, mert nyilván nem igaziból ölöd meg.
2: Szerkesztő
1: de nyilván nem igaziból, vagy nem tudom, tehát hogy...
2: De szerkesztő eldönti, hogy holnap ő hal meg, és az hal meg, kész, ennyi.
1: Ja, értem. Jó,
2: ez hát, tényleg, ez okay. Komolyan. Tehát, okay. Hogy ez
1: én elhiszem neked,
2: így van.
1: Csak nem értem. Na mindegy,
2: ezt, nem tud, ezt vissza se tudják egyébként ellenőrizni, hogy most tényleg
1: ha
2: mindenki rászavazott.
1: Nem,
2: hát ez a szerkesztői háttérmunka.
1: Halál titokban van minden, az Árpát nagyon bírom benne, iszonyat macsó, bejön rajba, öltöny, pacekba van vágva, ő raj, az Árpa, az nagyon raj ebben a műsorban.
2: Na miatta megnézek egy adást.
1: Érdemes, ő miatta igen belenézned. Na jó. Viszont hát ennyit az én visszatérésemről, búcsút veszünk tőletek, viszont holnap jövünk hozzátok már most már változatlanul kettecskén, az édes életálom kettecskén.
2: Itt lesz már Gyuszi is, ne aggódjatok érte, nem kell virágokat küldeni, meg bombonokat, már meggyógyult, nem. Már nem kell a...
1: Már mint koszorúra gondoltak az emberek, hogy azt küldenek, mondtam én, hogy elátkoztak, tudtam én.
2: Jól van már ez a lényeg.
1: Jó, szép napot nektek, vigyázzatok, öltözzetek fel, jól megy, hogy gyűn a hidegfront. Sziasztok.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott.
1: Szityúvász Losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádiódikem.
2: Szia, Hajni!
3: Szia, Armando! Na, ismét tanulunk. Miről fogunk tanulni a héten?
2: Hát most meg fogjuk tanulni a testrészeket.
3: Ó, ezeket fogom tudni hasznosítani a hétköznapokban? Ez fontos?
2: Ez nagyon fontos, ugyanis rögtön az első dolog, amit tanulunk, az egy javító jellegű tanulás lesz, hiszen minden ember azt mondja a hajra, hogy belövöm a sírómat.
3: Így van.
2: Pedig a síró az a fej.
3: Akkor miért ezt használjuk, hogy belövöm a sírómat?
2: Nem tudom, pedig cigányul az a bál. Úgyhogy
3: tehát belövöm a bálomat?
2: Igen, igen, azt kéne mondani, de majd amikor a hajat tanuljuk, akkor ezt bővebben kifejtjük. Most a lényeg az, hogy a síró...
3: A lényeg, hogy a síró a fej, és a bál a haj.
2: Így van.
3: Jó.
2: Így van, tehát síró fej. Szityúvász Losasza.
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Rólunk, neked. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádiódikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallja. A Somogy megyei rendőrfőkapitányság csapata nyerte a regionális Roma rendőr futballtornát. A Tolna megyei Roma nemzetiségi önkormányzat által szervezett eseményen Baranya, Somogy és Tolna megye csapatai mérték össze tudásukat. A rendőrség és a roma közösségek együttműködését erősítő sportprogram a tervek szerint jövőre is folytatódik. A rendőrség 2011-ben létrehozott kisebbségi kapcsolattartó munkacsoportjai évek óta együttműködnek a roma nemzetiségi önkormányzatokkal, és a program részeként rendszeresen szerveznek kapcsolatépítő, kulturális és sportprogramokat. Október 3-án a Tolna megyei roma nemzetiségi önkormányzat szervezésében zajlott a sportesemény, amelyen Baranya, Somogy és Tolna megye csapatai mérkőztek meg egymással. A csapatok sportszerű mérkőzéseit követően a Somogy megyei rendőrfőkapitányság csapata bizonyult a legjobbnak, így ők vehették át a torna mérkőzéseknek járó elismeréseket. A rendezvény célja az együttműködés erősítése és a közösségépítés volt. A tervek szerint kezdeményezés jövőre is folytatódik, és 2027-ben újra pályára lépnek a roma és rendőr csapatok. A cigány közösségek és a rendőrség együttműködésének fontossága. A rendőrség és a cigány, vagyis roma közösségek együttműködése különösen fontos része annak, hogy egy településen biztonságosabb, együttműködőbb és egymás iránti tiszteletteljesebb közösség alakuljon ki. A jó kapcsolat nem csupán a bűnmegelőzésről szól, hanem a bizalom kialakításáról, a kölcsönös megismerésről és arról, hogy a rendőrök és a roma emberek egyaránt partnerként tekintsenek egymásra. A rendőrség egyik legfontosabb feladata a közbiztonság fenntartása és az állampolgárok védelme. Ehhez azonban szükség van a helyi közösségek együttműködésére is. Ha a rendőrség és a roma lakosság között bizalom alakul ki, az emberek könnyebben fordulnak a hatóságokhoz, ha problémát tapasztalnak, és nagyobb eséllyel vesznek részt a bűnmegelőzési programokban. Ugyanilyen fontos, hogy a rendőrök is jobban megismerjék azokat a közösségeket, amelyekkel munkájuk során kapcsolatba kerülnek. A kapcsolat egyik fontos területe a bűnmegelőzés. A rendőrség munkatársai roma közösségi rendezvényeken, iskolákban és helyi programokon is részt vehetnek, ahol közvetlenebb kapcsolatot alakítanak ki a lakossággal. Ilyenkor szó szerint eshet például a gyermekek és a fiatalok biztonságáról, az internet veszélyeiről, illetve az áldozattá válás elkerüléséről. A személyes találkozások azért fontosak, mert a rendőr így nem csupán egyenruhás hatósági személyként, hanem segítő és elérhető szakemberként jelenik meg. Különösen fontosak azok a programok, amelyek a roma fiatalokat a rendőri pálya felé orientálják. A rendőrségi pályaorientációs programok keretében a fiatalok megismerkedhetnek a rendőri hivatással, a rendőrképzés követelményeivel és azzal, hogy milyen feladatokat végeznek a rendőrök a mindennapokban. Az ilyen kezdeményezések hozzájárulnak ahhoz, hogy több roma fiatal gondoljon a rendőrségre olyan munkahelyként, ahol hosszú távú szakmai karriert építhet.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
5: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dikroma.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

0: Rompodrom
1: 100.3 Rádió Di.
0: Utazz a Dik Rádióval.
2: Szép csütörtöki napot kívánok mindenkinek, aki a Rádió Dik déltől 3-ig tartó műsorsávjában velünk tart. Baranyi Tamás vagyok. Október 8-a van, Koppány névnap, amely régi magyar név, és leggyakrabban a nagy, győzelmes, erős jelentéskörrel hozzá kapcsolatba. Ma a győzelem fogalmát járjuk majd körbe különböző megfontolások szemszögéből. Először is a győzelem régen nagyon konkrét volt. Legyőzni a másikat, és általában volt győztes meg vesztes. Innen jövünk. Ezután jön az, hogy ma sokszor nem egy másik ember az ellenfél, hanem saját félelmünk vagy halogatásunk. Harmadikként az lesz a csavar, hogy mi van, ha az is győzelem, amikor nincs vesztes. Például, amikor egy vitában nem lenyomjuk a másikat, hanem találunk egy közös megoldást. Negyedik szempontként majd bejön a győzelem ára, mert nem minden győzelem ér annyit, amennyit feláldozunk érte, és ez már átvezet abba, hogy egy veresség néha a későbbi győzelem alapja lehet. S végül talán a 21. században a győzelem nem mások fölött, hanem önmagunkhoz képest történik, önmagunkhoz képest előrébb jutni. Így első kép a győzelemmel kapcsolatban nézzük Billie Jean King, a tenisz történetének egyik legnagyobb alakja, 39 Grand Slam címet nyert, tudjátok, ez egy évben négyszer kerül megrendezésre a világ különböző pontjain, és ebből bizony ő 39 alkalommal első lett, és pontosan ismerte a döntő pillanatok súlyát. Így fogalmazott: a terhelés kiváltság, a bajnokok alkalmazkodnak hozzá. Elsőre furcsán hangozhat, hogy a terhelés kiváltság. Pedig egyszerű a gondolat, ha nagy a tét, az sokszor azt jelenti, hogy eljutottunk odáig, ahol már van mit megnyerni. A győzelemhez pedig sosem elég erősnek lenni, alkalmazkodni is, akár önmagunkkal együttműködni is tudni kell. Következik most a budapesti útinform, aztán az időjárás jelentés, majd folytatjuk a zenéket. Nem működnek a jelzőlámpák délután 3 óráig a Hungária körút Egressy út csomópontban, a forgalmat rendőrök irányítják. A második kerületben a Csalogány utcában a Kapás utca és a Fő utca között szakaszos és időszakos útszűkület nehezíti a közlekedést egészen délután 3 óráig. Lezárták a 6. kerületben a Szondi utcát egészen délután 4 óráig, az Ötvös utca és a Terész körút között. A 7. kerületben a Rottenmiller utcában a Baross tér felé a Veselényi utca után lezárták a belső sávot várhatóan egészen este 8 óráig. Lezárták a 8. kerületben a Horánszky utcát a Kródi Gyula utca után. Lezárták a Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gellért rakpart felé, s az Attila úton sávlezárása is készülni kell a Döbrentei tér után. A 11. kerületben a Sárbogárdi utat lezárták a Fehérvári útnál, a Sósfürdő utcától csak a célforgalom hajthat be. A Hamzsabégi úton, a Fehérvári útnál és az Erőmű utcánál a forgalom egy sávban váltakozva halad. Egyirányosították a 14. kerületben a Karinti-Frigyes utat a Bercsényi utcától az Irinyi József utcáig. Tart a csatorna felújítása a Városligeti Fasorban. A Dózsa-György út és a Bajza utca között egy hosszabb szakaszon csak a szervízúton tudtok közlekedni. Útszűkületen kell áthajtani az Állatkerti körúton a Hősök tere felé a fürdő közelében. Lezárták a külső sávot a 14. kerületben a Stefánia úton, a Hungária körút felé, az Ifjúság útja után. Lezárták a félútpályát a 13. kerületben az Esztergomi úton, az Árpád híd alatt. A váltakozó irányú áthaladást jelzőlámpa szabályozza. A 11. kerületben a Bartók Béla úton, befelé a Somogyi út után, a közúti forgalmat a villamosinekre terelik. S most nézzük az időjárást. A délután folyamán még napos felhős idő vár ránk, akár 25 fokos maximummal és egy igazán enyhe estével, hiszen este 6-kor még 23, 8-kor 21, éjfőkor pedig 20 fok lesz. A késő este folyamán már helyenként várható csapadék, eső, záporok, akár zivatarok formájában. Holnap hajnalra mindössze 15 fokig süllyed a levegő hőmérséklete. Pénteken csapadékmentes idő, ugyanakkor egy erős lehűlés, már 6 fokkal kevesebb maximum, csupán 18 Celsiusig érkezik, míg szombaton kevés csapadékkal 20 fokos maximum vár ránk.

0: mi hangunk hallatszódik. 100.3 Rádiódik.
1: Szép csütörtöki napot kívánok mindenkinek, aki a Rádiódik déltől 3-ig tartó műsorsávjában velünk tart, Baranyi Tamás vagyok. Október 8-a van, Koppány névnap. A Koppány egy régi magyar férfi név, amelyet leggyakrabban a nagy, a győzelmes és erős jelentéskörrel hoznak kapcsolatba. Innen indulunk el ma, és így a győzelem különböző arcait járjuk majd körbe. Ma ugyanis sokszor már nem egy másik ember az ellenfél. Lehet, hogy a saját félelmünket, a bizonytalanságunkat, vagy éppen a halogatásunkat kell legyőznünk. Muhammad Ali, minden idők egyik legismertebb boxolója így fogalmazott: a mérkőzést jóval a nézők szeme elől távol nyerik, vagy veszítik el. Vagyis a győzelem sokszor nem akkor dől el, amikor mindenki néz bennünket, hanem jóval előtte, a hétköznapokban, amikor senki sem látja, hogy készülünk, hogy újra kezdünk, és hogy akkor is folytatjuk, amikor könnyebb lenne abbahagyni. Nézzük, hogy mi a helyzet Budapest útjain, és hogy milyen időjárás vár ránk a nap folytatásában, valamint holnap és szombaton. Nem működnek a jelzőlámpák délután 3 óráig a Hungária körút Egressy út csomópontban, a forgalmat rendőrök irányítják. A második kerületben a Csalogány utcában a Kapás utca és a Fő utca között szakaszos és időszakos útszűkület nehezíti a közlekedést egészen délután 3 óráig. Lezárták a 6. kerületben a Szondi utcát egészen délután 4 óráig, az Ötvös utca és a Teréz körút között. A 7. kerületben a Rottenmiller utcában a Baross tér felé a Veselényi utca után lezárták a belső sávot várhatóan egészen este 8 óráig. Lezárták a 8. kerületben a Horánszky utcát a Krúdy Gyula utca után. Lezárták a Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gellért rakpart felé, s az Attila úton sávlezárása is készülni kell a Döbrentei tér után. A 11. kerületben a Sárbogárdi utat lezárták a Fehérvári útnál, a Sósfürdő utcától csak a célforgalom hajthat be. A Hamzsabégi úton, a Fehérvári útnál és az Erőmű utcánál a forgalom egy sávban váltakozva halad. Egyirányosították a 11. kerületben a Karinti-Frigyes utat a Bercsényi utcától az Irinyi József utcáig. Tart a csatorna felújítása a Városligeti fasorban. A Dózsa-György út és a Bajza utca között egy hosszabb szakaszon csak a szervízúton tudtok közlekedni. Útszűkületen kell áthajtani az Állatkerti körúton a Hősök tere felé a fürdő közelében. Lezárták a külső sávot a 14. kerületben a Stefánia úton a Hungária körút felé az Ifjúság útja után. Lezárták a félútpályát a 13. kerületben az Esztergomi úton az Árpád híd alatt. A váltakozó irányú áthaladást jelzőlámpa szabályozza. A 11. kerületben a Bartók Béla úton befelé a Somogyi út után a közúti forgalmat a villamosinekre terelik. A Rákóczi híd Pesti híd főjénél a Soroksári úti lehajtón csak egy-egy sávban lehet a Soroksári útra kikanyarodni, s éjszakánként este 8 órától másnap hajnali 5 óráig a Soroksári úton a Rákóczi híd alatt sávlezárása is készülni kell. Útszűkületen kell áthajtani a 9. kerületben a Vágóhíd utcában, a Soroksári út felé az Albert Flórián út után. A 22. kerületben a Gyula vezér úton a Rákóczi útnál útszűkületen kell áthajtani. A 2. kerületben a Pasaréti úton a Ditró utca közelében a forgalom egy sávon jelzőlámpás irányítással váltakozva haladhat. A Ditró utcát lezárták a Pasaréti útnál. A 3. kerületben a Cet János közben, a Cet János utcánál időszakosan a forgalom egy sávon váltakozva halad, napközben a forgalmat jelzőrök segítik. És most nézzük az időjárást. A délután folyamán még napos felhős idő vár ránk, akár 25 fokos maximummal és egy igazán enyhe estével, hiszen este 6-kor még 23, 8-kor 21, éjfőkor pedig 20 fok lesz. A késő este folyamán már helyenként várható csapadék, eső, záporok, akár zivatarok formájában. Holnap hajnalra mindössze 15 fokig süllyed a levegő hőmérséklete. Pénteken csapadékmentes idő, ugyanakkor egy erős lehűlés, már 6 fokkal kevesebb maximum, csupán 18 Celsius-ig érkezik, míg szombaton kevés csapadékkal 20 fokos maximum vár ránk.

0: Hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. Kérdésed van? Vagy kérésed? A Rádió Díkre számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Ahol a mi? A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádió Díkben.
1: Kihallgatta szerda este a központi nyomozó főügyészség Magyar Pétert a 2024 nyarán történt belvárosi szórakozóhelyi incidens miatt. Magyar Péter vallomást tett, de nem ismerte el a terhére rót bűncselekményt. Az eljárás a 2024. június 21-én a budapesti Ötkert nevű klubban történtekre nyúlik vissza. Az ügyészség szerint egy vita után Magyar Péter elvette egy férfi telefonját, a készülék pedig a Dunaparton a folyóba kerülhetett. A korábbi kormánypártok lopással és parázdasággal vádolták a Tisza párt vezetőjét, míg Magyar Péter a kezdetektől provokációnak nevezte az esetet. Az országgyűlés a múlt héten határozatban függesztette fel Magyar Péter mentelmi jogát, ami megnyitotta az utat a kihallgatás előtt. Elismerte az ügyészség, hogy rejtett megfigyelést alkalmazott Sesták Miklóssal szemben. Sesták pártársa, a szintén KDNP-s Latorcai Csaba azonnali vizsgálatot sürgetett az ügyben, mert szerinte a mentelmi jog sérthetetlensége miatt nem lehet csak úgy megfigyelni országgyűlési képviselőt. A központi nyomozó főügyészség ezt máshogyan látja. A 444-nek azt írták, hogy a jogszabályok alapján a rejtett megfigyelésre Sesták mentelmi jogának felfüggesztése előtt is lehetőségük volt. Lezárult a paksi fenékküszöb építése, csaknem 1000 katona dolgozott rajta. A honvédek több mint 22 000 köbméter kőanyagot építettek be a Dunamedrébe, a munkában pedig műszaki, vízi, légi és logisztikai egységek is részt vettek. A miniszter szerint a védmű az atomerőmű működése szempontjából is kulcsfontosságú, mert hozzájárul az energiabiztonság és a nukleáris biztonság fenntartásához. A feladatban összesen 145 technikai eszközt használtak. Egy egészséges kislányt helyeztek el a Szent János Kórház baba mentő inkubátorába. A 2060 grammos 45 cm-es újszülött állapota stabil, jelenleg a kórház perinatális intenzív centrumában gondoskodnak róla a szakemberek. A kórház megjegyzi, ő az első újszülött, akit a kórház baba mentő inkubátorában helyeztek el. A kisbaba további sorsáról az illetékes hatóságok együttműködve gondoskodnak. Sikeres volt az első hármas vesetranszplantációs műtét Magyarországon, jelentették be a Semmelweis Egyetemen tartott szerdai sajtótájékoztatón. Kovács János Balázs, az SS Sebészeti Transplantációs és Gastroenterológiai Klinika adjunktusa, a vesetranszplantációs program vezetője elmondta, az egy időben történt hat műtétet szeptember 23-án végezték el, a beavatkozások sikeresek voltak. A hat páciens közül öten már otthon vannak, egyikük még kórházban van, de ő is hamarosan hazamehet. Hozzátette, a párhuzamosan zajló műtéteket több hónap előkészítő munka előzte meg. A keresztdonációra olyan donorok és szervbefogadók között van lehetőség, akik egymásnak közvetlenül nem adhatnak szervet, viszont egy másik donorpárban megvalósulhat a szervadományozás.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dík hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dík, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Díkben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dík.

0: Hallgass Budapesten és környékén a 100.3 Rádió Diket. Romákról nem csak romáknak.
1: Miért kellett most

0: számunk 0630 30 30 100. Rádió D. Romákról, nem csak romáknak.
1: Szép csütörtök délután kívánok mindenkinek, aki velünk tart. Baranyi Tamás vagyok. Október 8-a van, Koppány névnap, és a névhez kapcsolt jelentések egyike a győzelmes. Mi pedig ma azt nézzük meg, hogy mit jelentett győzni a 21. században. És itt jön egy érdekes csavar. Mi van akkor, ha úgy is lehet győzni, hogy közben senkinek sem kell veszítenie? Például egy vitában nem legyőzzük a másikat, hanem találunk egy olyan megoldást, amely mindkettőnknek jó. Stephen R. Covey, amerikai vezetés szakértő, a Kiemelkedően eredményes emberek 7 szokása című világsikerű könyv szerzője így fogalmazott. Ha hosszú távon nem mindketten nyerünk, akkor hosszú távon mindketten veszítettünk. Ez a win-win, vagyis nyerő-nyerő gondolkodás lényege. És ezt kell gyakorolnunk egy családban, egy kapcsolatban, vagy akár a munkahelyünkön, mert nem biztos, hogy valóban nyertünk, ha közben a másikat legyőztük, vagy megaláztuk. Néha épp az a legnagyobb győzelem, amikor a végén egyik félnek sem kell vesztesként felállnia. Nézzük most az útinformot, aztán pedig, hogy milyen időjárás vár ránk. Nem működnek a jelzőlámpák délután 3 óráig a Hungária körút Egressy út csomópontban, a forgalmat rendőrök irányítják. A második kerületben a Csalogány utcában a Kapás utca és a Fő utca között szakaszos és időszakos útszűkület nehezíti a közlekedést egészen délután 3 óráig. Lezárták a 6. kerületben a Szondi utcát egészen délután 4 óráig, az Ötvös utca és a Teréz körút között. A 7. kerületben a Rottenmiller utcában a Baross tér felé a Veselényi utca után lezárták a belső sávot várhatóan egészen este 8 óráig. Lezárták a 8. kerületben a Horánszky utcát a Krúdi Gyula utca után. Lezárták a Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gellért rakpart felé, s az Attila úton sávlezárása is készülni kell a Döbrentei tér után. A 11. kerületben a Sárbogárdi utat lezárták a Fehérvári útnál, a Sósfürdő utcától csak a célforgalom hajthat be. A Hamzsabégi úton, a Fehérvári útnál és az Erőmű utcánál a forgalom egy sávban váltakozva halad. Egyirányosították a 11. kerületben a Karinti-Frigyes utat a Bercsényi utcától az Irinyi József utcáig. Tart a csatorna felújítása a Városligeti Fasorban. A Dózsa-György út és a Bajza utca között egy hosszabb szakaszon csak a szervízúton tudtok közlekedni. Útszűkületen kell áthajtani az Állatkerti körúton a Hősök tere felé a fürdő közelében. Lezárták a külső sávot a 14. kerületben a Stefánia úton, a Hungária körút felé, az Ifjúság útja után. Lezárták a félútpályát a 13. kerületben az Esztergomi úton, az Árpád híd alatt. A váltakozó irányú áthaladást jelzőlámpa szabályozza. A 11. kerületben a Bartók Béla úton, befelé a Somogyi út után, a közúti forgalmat a villamosinekre terelik. A Rákóczi híd Pesti híd főjénél a Soroksári úti lehajtón csak egy-egy sávban lehet a Soroksári útra kikanyarodni, s éjszakánként este 8 órától másnap hajnali 5 óráig a Soroksári úton a Rákóczi híd alatt sávlezárása is készülni kell. Útszűkületen kell áthajtani a 9. kerületben a Vágó híd utcában a Soroksári út felé az Albert Flórián út után. A 22. kerületben a Gyula

vezérúton a Rákóczi útnál útszűkületen kell láthajtani. A második kerületben a Pasaréti úton a Ditró utca közelében a forgalom egy sávon jelzőlámpás irányítással váltakozva haladhat. A Ditró utcát lezárták a Pasaréti útnál. A harmadik kerületben a Cet János közben a Cet János utcánál időszakosan a forgalom egy sávon váltakozva halad, napközben a forgalmat jelzőrök segítik. S most nézzük az időjárást. A délután folyamán még napos felhős idő vár ránk, akár 25 fokos maximummal és egy igazán enyhe estével, hiszen este 6-kor még 23, 8-kor 21, éjfőkor pedig 20 fok lesz. A késő este folyamán már helyenként várható csapadék, eső, záporok, akár zivatarok formájában. S holnap hajnalra mindössze 15 fokig süllyed a levegő hőmérséklete. Pénteken csapadékmentes idő, ugyanakkor egy erős lehűlés, már 6 fokkal kevesebb maximum, csupán 18 Celsius-ig érkezik, míg szombaton kevés csapadékkal 20 fokos maximum vár ránk.

0: kezdődik.
1: Henas Tumenge.
0: Romákról nem csak romáknak.
2: Szép csütörtök délután kívánok a Rádiódik minden hallgatójának, Baranyi Tamás vagyok. Október 6-a van, Koppány névnapja, és mivel ezt a régi magyar férfi nevet a győzelmes jelentéssel is kapcsolatba hozzák, ma erről gondolkodunk együtt. És most akkor nézzük meg a győzelem árát. Nem minden győzelem ér annyit ugyanis, amennyit feláldozunk érte. Ronda Rousey olimpiai érmes judós és egykori UFC bajnok így fogalmazott, a legtöbben az eredményre figyelnek, nem a folyamatra. A folyamat az maga az áldozat. Magyarán, amikor látunk valakit győzni, általában csak a célba érést látjuk, de azt már kevésbé, hogy mennyi munka, lemondás, idő és energia van mögötte. És ezért érdemes néha magunktól is megkérdezni, hogy amit meg akarok nyerni, valóban megéri azt az árat, amit fizetek érte? És bizony nagyon sok célba érésig nem csak ezeket, hanem embereket is elveszítünk. Következzen most a budapesti útinformasztár az időjárás jelentés. Nem működnek a jelzőlámpák délután 3 óráig a Hungária körút Egressy út csomópontban, a forgalmat rendőrök irányítják. A második kerületben a Csalogány utcában a Kapás utca és a Fő utca között szakaszos és időszakos útszűkület nehezíti a közlekedést egészen délután 3 óráig. Lezárták a 6. kerületben a Szondi utcát egészen délután 4 óráig, az Ötvös utca és a Terész körút között. A 7. kerületben a Rottenmiller utcában a Baross tér felé a Veselényi utca után lezárták a belső sávot várhatóan egészen este 8 óráig. Lezárták a 8. kerületben a Horánszky utcát a Kródi Gyula utca után. Lezárták a Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gellért rakpart felé, s az Attila úton sávlezárása is készülni kell a Döbrentei tér után. A 11. kerületben a Sárbogárdi utat lezárták a Fehérvári útnál, a Sósfürdő utcától csak a célforgalom hajthat be. A Hamzsabégi úton, a Fehérvári útnál és az Erőmű utcánál a forgalom egy sávban váltakozva halad. Egyirányosították a 11. kerületben a Karinti-Frigyes utat a Bercsényi utcától az Irinyi József utcáig. Tart a csatorna felújítása a Városligeti Fasorban, a Dózsa-György út és a Bajza utca között egy hosszabb szakaszon, csak a szervízúton tudtok közlekedni. Útszűkületen kell áthajtani az Állatkerti körúton, a Hősök tere felé, a fürdő közelében. Lezárták a külső sávot a 14. kerületben a Stefánia úton, a Hungária körút felé, az Ifjúság útja után. Lezárták a félútpályát a 13. kerületben az Esztergomi úton az Árpád híd alatt. A váltakozó irányú áthaladást jelzőlámpa szabályozza. A 11. kerületben a Bartók Béla úton befelé a Somogyi út után a közúti forgalmat a villamosinekre terelik. A Rákóczi híd Pesti híd főjénél a Soroksári úti lehajtón csak egy-egy sávban lehet a Soroksári útra kikanyarodni, s éjszakánként este 8 órától másnap hajnali 5 óráig a Soroksári úton a Rákóczi híd alatt sávlezárása is készülni kell. Útszűkületen kell áthajtani a 9. kerületben a Vágóhíd utcában, a Soroksári út felé az Albert Flórián út után. A 22. kerületben a Gyula vezér úton a Rákóczi útnál útszűkületen kell áthajtani. A 2. kerületben a Pasaréti úton a Ditró utca közelében a forgalom egy sávon jelzőlámpás irányítással váltakozva haladhat. A Ditró utcát lezárták a Pasaréti útnál. A 3. kerületben a Cet János közben a Cet János utcánál időszakosan a forgalom egy sávon váltakozva halad, napközben a forgalmat jelzőőrök segítik. És most nézzük az időjárást. A délután folyamán még napos felhős idő vár ránk, akár 25 fokos maximummal és egy igazán enyhe estével, hiszen este 6-kor még 23, 8-kor 21, éjfőkor pedig 20 fok lesz. A késő este folyamán már helyenként várható csapadék, eső, záporok, akár zivatarok formájában. Holnap hajnalra mindössze 15 fokig süllyed a levegő hőmérséklete. Pénteken csapadékmentes idő, ugyanakkor egy erős lehűlés, már 6 fokkal kevesebb maximum, csupán 18 Celsiusig érkezik, míg szombaton kevés csapadékkal 20 fokos maximum vár ránk.

0: ahol a mi hangunk szól, ahol a mi kedvenceink szólnak. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. Rádió. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Szityúvász Losasa. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádiódiken.
1: Szia Hajni!
2: Szia Armando! Na ismét tanulunk, miről fogunk tanulni a héten?
1: Hát most meg fogjuk tanulni a testrészeket.
2: Ó, ezeket fogom tudni hasznosítani a hétköznapokban, ez fontos?
1: Ez nagyon fontos, ugyanis rögtön az első dolog, amit tanulunk, az egy javító jellegű tanulás lesz, hiszen minden ember azt mondja a hajra, hogy belövöm a sírómat.
2: Így van.
1: Pedig a síró az a fej.
2: Akkor miért ezt használjuk, hogy belövöm a sírómat?
1: Nem tudom, pedig cigányul az a bál. Úgyhogy
2: tehát igazából... belövöm a bálomat?
1: Igen, igen, azt kéne mondani, de majd amikor a hajat tanuljuk, akkor ezt bővebben kifejtjük. Most a lényeg az, hogy a síró...
2: A lényeg, hogy a síró a fej, és a bál a haj.
1: Így van.
2: Jó.
1: Így van, tehát síró fej. Szitjú vaszlos asszak.
2: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Rólunk, neked. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádiódikben.
3: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Az első olá cigányokról szóló feljegyzések. A cigány népesség története évszázadokra nyúlik vissza, azonban eredetükről és korai vándorlásukról kevés olyan írásos forrás maradt fenn, amely közvetlenül tőlük származna. A róluk szóló legkorábbi információkat elsősorban más népek krónikáiból, egyházi feljegyzésekből, uralkodói oklevelekből és utazók beszámolóiból ismerjük. Ezek a dokumentumok különösen értékesek, mert segítségükkel nyomon követhető, hogyan jelentek meg a roma közösségek Európa különböző területein. A történészek és nyelvészek kutatásai alapján a romák ősei az indiai szubkontinens északnyugati részéről indultak el több hullámban. A roma nyelv számos szava és nyelvtani sajátossága az indiai nyelvekkel mutat rokonságot. Hosszú vándorlásuk során a közösségek Perzsia, Örményország és a bizanci birodalom területein is áthaladhattak, mielőtt Európába érkeztek. A vándorlás pontos időpontját és útvonalát azonban nem lehet teljes bizonyossággal rekonstruálni. Az egyik legkorábbi, gyakran említett európai forrás a bizánci birodalomhoz kapcsolódik. Egy 11. századi görög szövegben szerepel az Atiganói elnevezés, amelyet egyes kutatók a romák korai európai megnevezéseivel hoztak kapcsolatba. A kérdés azonban nem teljesen egyértelmű, a forrásban említett csoportos, pontos azonosítás vitatott, ezért óvatosan kell kezelni azt az állítást, hogy ez minden kétséget kizáróan a romák első európai említése lenne. Érdekes, hogy a középkori Európában a romák többféle néve jelentek meg az írásos forrásokban. Az angol gypsy, a spanyol gitano, a francia gitan elnevezések például ahhoz a régi elképzeléshez kapcsolódnak, amely szerint a közösség Egyiptomból származott. Ez azonban téves eredet magyarázás volt, sokak szerint. A mai történeti és nyelvészeti kutatások India felé mutatnak, miközben az egyiptomi eredetről szóló elképzelés az európai elnevezésekben még évszázadokon keresztül fennmaradt. A 15. század elején már több európai területről is találunk olyan feljegyzéseket, amelyek vándorló roma csoportokról számolnak be. Különösen érdekesek azok a történetek, amelyekben a csoportok vezetői zarándokokként vagy távoli országokból érkező utazókként mutatkoznak be. Egyes esetekben menleveleket, uralkodói vagy egyházi ajánlóleveleket kaptak, ezek lehetővé tették számukra, hogy biztonságosabban haladjanak egyik településről a másikra. A Közép-Európába érkező roma csoportokról is több korai adat maradt fent. A Magyar Királyság területén a 15. századtól kezdve találkozunk egyre több olyan forrással, amely cigány közösségeket említ. Az egyik legismertebb adat Zsigmond királyhoz kapcsolódik, 1423-ban a király menlevelet adott egy magát László Vajdának nevező csoport vezetőjének és követőinek. A dokumentum jelentős történelmi emlék, mert azt mutatja, hogy a korszak uralkodói már hivatalos okiratokban is foglalkoztak a vándorló cigány csoportokkal.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termékmegjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick. Indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
4: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick nóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

0: állásunkat. Rendkívül esemény történt. A népszerű roma hip-hop együttes elkészítette második albumát.
1: A Tour Junior és Mickey Bay teljesítménye várakozáson felül sikerült. Az album...
2: Ezen a héten sem volt helyi találatok.

0: Rádió Dick. Rólunk, neked.
1: Szép csütörtöki napot kívánok mindenkinek, aki velünk tart ezen a délutánon. Baranyi Tamás vagyok. Október 8-a van, Koppány névnap. A név egyik jelentésköre a győzelmes, mi pedig ma azt próbáljuk megfejteni, mitől lesz valaki valóban győztes. Mert néha éppen a vereségből indul el a következő győzelmünk. Biztos vagyok benne, hogy nektek is a legnagyobb győzelmeitek egy korábbi nehéz szakaszhoz, vagy egy nagy krízisszerű fordulóponthoz kapcsolódik. Serena Williams, a tenisztörténet egyik legeredményesebb játékosa fogalmazott így: szerintem a bajnokot nem a győzelmei határozzák meg, hanem az, hogyan képes talpra állni, amikor elesik. Mindannyian elesünk, és mindannyian felállunk valahogy, de nem mindegy, hogy mennyi idő alatt és milyen módon, mert úgy egészen mások lesznek a kilátásaink. Egy kudarc még nem dönti el, hogy kik vagyunk. Sokkal többet árul el rólunk, amit utána teszünk. Maradunk a földön, vagy felállunk, tanulunk abból, ami történt, és újra nekivágunk. Így nézve egy vereség nem feltétlenül a történet vége, hanem akár a következő győzelem kezdete is. Útinform és időjárás jelentés következik. Nem működnek a jelzőlámpák délután 3 óráig a Hungária körút Egressy út csomópontban, a forgalmat rendőrök irányítják. A második kerületben a Csalogány utcában a Kapás utca és a Fő utca között szakaszos és időszakos útszűkület nehezíti a közlekedést egészen délután 3 óráig. Lezárták a 6. kerületben a Szondi utcát egészen délután 4 óráig, az Ötvös utca és a Teréz körút között. A 7. kerületben a Rottenmiller utcában a Baross tér felé a Veselényi utca után lezárták a belső sávot várhatóan egészen este 8 óráig. Lezárták a 8. kerületben a Horánszky utcát a Kródi Gyula utca után. Lezárták a Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gellért rakpart felé, s az Attila úton sávlezárása is készülni kell a Döbrentei tér után. Egyirányosították a 11. kerületben a Karinti-Frigyes utat a Bercsényi utcától az Irinyi József utcáig. Tart a csatorna felújítása a Városligeti Fasorban. A Dózsa-György út és a Bajza utca között egy hosszabb szakaszon csak a szervíz úton tudtok közlekedni. Útszűkületen kell áthajtani az Állatkerti körúton a Hősök tere felé a fürdő

közelében. Lezárták a külső sávot a 14. kerületben a Stefánia úton, a Hungária körút felé, az Ifjúság útja után. Lezárták a félútpályát a 13. kerületben az Esztergomi úton, az Árpád híd alatt. A váltakozó irányú áthaladást jelzőlámpa szabályozza. A 11. kerületben a Bartók Béla úton befelé a Somogyi út után a közúti forgalmat a villamosinekre terelik. A Rákóczi híd Pesti híd főjénél a Soroksári úti lehajtón csak egy-egy sávban lehet a Soroksári útra kikanyarodni, és éjszakánként este 8 órától másnap hajnali 5 óráig a Soroksári úton a Rákóczi híd alatt sávlezárása is készülni kell. Úgy szűkületen kell áthajtani a 9. kerületben a Vágóhíd utcában, a Soroksári út felé az Albert Flórián út után. A 22. kerületben a Gyula vezér úton a Rákóczi útnál úgy szűkületen kell áthajtani. A 2. kerületben a Pasaréti úton a Ditró utca közelében a forgalom egy sávon jelzőlámpás irányítással váltakozva haladhat. A Ditró utcát lezárták a Pasaréti útnál. A 3. kerületben a Cet János közben, a Cet János utcánál időszakosan a forgalom egy sávon váltakozva halad, napközben a forgalmat jelzőőrök segítik. És most nézzük az időjárást. A délután folyamán még napos felhős idő vár ránk, akár 25 fokos maximummal és egy igazán enyhe estével, hiszen este 6-kor még 23, 8-kor 21, éjfőkor pedig 20 fok lesz. A késő este folyamán már helyenként várható csapadék, eső, záporok, akár zivatarok formájában. Holnap hajnalra mindössze 15 fokig süllyed a levegő hőmérséklete. Pénteken csapadékmentes idő, ugyanakkor egy erős lehűlés, már 6 fokkal kevesebb maximum, csupán 18 Celsiusig érkezik, míg szombaton kevés csapadékkal 20 fokos maximum vár ránk.

0: zenék, amelyeket mi szeretünk. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Szép csütörtök délután kívánok mindenkinek, aki a Rádiódikkel tart ezen a napon. Én Baranyi Tamás vagyok. Október 8-a van, Koppány névnap. Ez a név a győzelmes jelentéséből indult el, és mi is ebből indulunk ki. S most érkeztünk el talán a győzelem legszemélyesebb formájához. A 21. században ugyanis a győzelem nem feltétlenül azt jelenti, hogy valaki más győzünk le. Lehet, hogy egyszerűen csak önmagunkhoz képest jutunk előrébb. John Wooden, az amerikai kosárlabda legendás edzője, 10 országos bajnoki címet nyert csapatával, mégis egészen máshogy beszélt a sikerről. Ő mondta, a siker annak tudata, hogy megtetted az erőfeszítést azért, hogy a lehető legjobbá válj, amire képes vagy. S talán ez zárja össze legjobban a mai gondolatainkat. Nem kell mindig valaki másnál jobbnak lennünk. Rengeteg olyan győzelmünk van, amihez nem kell dobogó, kupa vagy legyőzött ellenfél. Elég, ha egy kicsit előrébb jutunk ahhoz képest, ahol tegnap tartottunk, ha ma egy picit szebben bánunk magunkkal, mint mondjuk tegnap, a tegnapihoz képest ma egyetlen egyel kevesebbszer toljuk le, és büntetjük magunkat valamiért. Ezek közül akár lehet valamelyik a hátralévő napunk célja, útinform és időjárás jelentés következik. Nem működnek a jelzőlámpák délután 3 óráig a Hungária körút Egressy út csomópontban, a forgalmat rendőrök irányítják. A 2. kerületben a Csalogány utcában a Kapás utca és a Fő utca között szakaszos és időszakos útszűkület nehezíti a közlekedést egészen délután 3 óráig. Lezárták a 6. kerületben a Szondi utcát egészen délután 4 óráig, az Ötvös utca és a Teréz körút között. A 7. kerületben a Rottenmiller utcában a Baross tér felé a Veselényi utca után lezárták a belső sávot várhatóan egészen este 8 óráig. Lezárták a 8. kerületben a Horánszky utcát a Kródi Gyula utca után. Lezárták a Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gellért rakpart felé, s az Attila úton sávlezárása is készülni kell a Döbrentei tér után. A 11. kerületben a Sárbogárdi utat lezárták a Fehérvári útnál, a Sósfürdő utcától csak a célforgalom hajthat be. A Hamzsabégi úton, a Fehérvári útnál és az Erőmű utcánál a forgalom egy sávban váltakozva halad. Egyirányosították a 11. kerületben a Karinti-Frigyes utat a Bercsényi utcától az Irinyi József utcáig. Tart a csatorna felújítása a Városligeti Fasorban, a Dózsa-György út és a Bajza utca között egy hosszabb szakaszon, csak a szervízúton tudtok közlekedni. Útszűkületen kell áthajtani az Állatkerti körúton, a Hősök tere felé, a fürdő közelében. Lezárták a külső sávot a 14. kerületben a Stefánia úton, a Hungária körút felé, az Ifjúság útja után. Lezárták a félútpályát a 13. kerületben az Esztergomi úton az Árpád híd alatt. A váltakozó irányú áthaladást jelzőlámpa szabályozza. A 11. kerületben a Bartók Béla úton befelé a Somogyi út után a közúti forgalmat a villamosinekre terelik. A Rákóczi híd Pesti híd főjénél a Soroksári úti lehajtón csak egy-egy sávban lehet a Soroksári útra kikanyarodni, s éjszakánként este 8 órától másnap hajnali 5 óráig a Soroksári úton a Rákóczi híd alatt sávlezárása is készülni kell. Útszűkületen kell áthajtani a 9. kerületben a Vágó híd utcában, a Soroksári út felé az Albert Flórián út után. A 22. kerületben a Gyula vezér úton a Rákóczi útnál útszűkületen kell áthajtani. És most nézzük az időjárást. A délután folyamán még napos felhős idő vár ránk, akár 25 fokos maximummal és egy igazán enyhe estével, hiszen este 6-kor még 23, 8-kor 21, éjfőkor pedig 20 fok lesz. A késő este folyamán már helyenként várható csapadék, eső, záporok, akár zivatarok formájában. Holnap hajnalra mindössze 15 fokig süllyed a levegő hőmérséklete. Pénteken csapadékmentes idő, ugyanakkor egy erős lehűlés, már 6 fokkal kevesebb maximum, csupán 18 Celsiusig érkezik, míg szombaton kevés csapadékkal 20 fokos maximum vár ránk. Én mindenkinek további jó rádiózást kívánok, és egy egészen szép napot. Szeretettel üdvözöl mindenkit, Baranyi Tomi.

0: műsor termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked a 100.3 Rádiódíkben.
1: Tiltott versenykorlátozó megállapodás miatt vizsgál menza cégeket a gazdasági versenyhivatal, tudta meg a HVG. A lap emlékeztetett rá, hogy az elmúlt években a sajtóban több alkalommal is felmerült, hogy túlárazott szolgáltatást nyújtanak egyes közétkeztetési cégek, a döntéshozókat pedig korrupciós pénzekkel veszik rá a közbeszerzések befolyásolására. A piaci szereplők szerint az is gondot okoz, hogy néhány tőkeerősebb cég alacsony árakkal próbálja ellehetetleníteni a kisebb vállalatokat, ezzel pedig azt érik el, hogy kisebb lesz a konkurencia. Jogszabályt kell módosítani a nevelőszülői alkalmassági vizsgálatok megváltoztatásához, ugyanakkor a belső szabályozókban már tudtak gyorsítani a folyamatokon és ésszerűsíteni a feladatokon, mondta a Szociális és Családügyi Minisztérium gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkára szerdán egy a témában szervezett budapesti konferencián. Gyurkó Szilvia közölte, a pszichológiai alkalmassági vizsgálatok módszertanát is revízió alá veszi az általa vezetett államtitkárság. Gyurkó Szilvia megjegyezte azt is, szakítani kell azzal a gyakorlattal, hogy odahelyezik a gyermekeket, ahol hely van, ehelyett a szükségleteit kellene figyelembe venni. Bocsánatot kért Panyi Miklós az aradi vértanúkra emlékező posztja miatt, amelyhez mesterséges intelligenciával készült grafikát használt. A megosztott képen az aradi vértanúk tablóján több hibás név is szerepelt, köztük Pötterbing Ödön, Ormányi Károly és Grevici Károly. Panyi Miklós időközben törölte a hibás képet tartalmazó bejegyzést, amely azonban több mint egy napig elérhető volt a közösségi oldalán. A Magyar Narancs cikke szerint Nagy István volt agrárminiszter is ugyanazt a mesterséges intelligenciával készített grafikát osztotta meg október 6-án, mint Panyi Miklós. Nagy István ugyanakkor jelezte, hogy a kép emi tartalom és a közzétételt követően több mint 19 órával még kedden este lecserélte a grafikát. Nyomozás indult az augusztus 20-ai rendezvénysorozat miatt, a BRFK a közbeszerzéssel kapcsolatban nyomoz. A 24.hu azt írja, a nyomozás versenyt korlátozó megállapodás közbeszerzési és koncessziós eljárásban büntettének gyanúja miatt indult. A feljelentést, ami hazánk tette, Torockai László szerint ugyanis Zelcsényi Miklós, a Tisza párt rendezvény szervezője, már a közbeszerzés kiírása előtt egyeztetett a rendezvényről a későbbi nyertes Hard Rock Kft-vel. A párt emellett hűtlen kezelés és hivatali visszaélés gyanúját is felvetette. Radnai Márk, a Tisza párt alelnöke és kormánybiztos azt állítja, hogy sem az augusztus 20-i állami rendezvények közbeszerzésében, sem azok megszervezésében nem vett részt.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. Közlekedési hírek.
2: A Városligeti fasorban a Dózsa-György út és a Bajza utca között egy hosszabb szakaszon csak a szervízúton lehet közlekedni. Útszűkületen kell áthajtani a Vágóhíd utcában a Soroksári út felé az Albert Flórián út után. A Bartók Béla úton befelé a Somogyi út után a közúti forgalmat a villamos sinekre terelték. Vasúti híd felújítása miatt le van zárva a Sárbogárdi út a Fehérvári útnál. A Sorsfürdő utcától csak és kizárólag a célforgalom hajthat be, a Hamzsabégi úton pedig a Fehérvári útnál és az Erőmű utcánál is a forgalom egy sávban haladhat váltakozva. Szintén vasúti híd felújítása miatt a Rákóczi híd Pesti hídfőjénél a Soroksári úti lehajtón csak egy-egy sávban lehet a Soroksári útra kikanyarodni. Le van zárva a fél útpálya az Esztergomi úton az Árpád híd alatt. A váltakozó irányú áthaladást jelző lámpa szabályozza. Útszűkületen kell áthajtani továbbá az Állatkerti körúton a Hősök tere felé a fürdő közelében. A Vakbottyán utcában pedig a Jósika utcánál a forgalom egy sávon haladhat váltakozva. A Gyulavezér úton a Rákóczi útnál is útszűkületen kell áthajtani, úgyhogy tényleg vezesse mindenki megfontoltan, türelmesen, óvatosan, meg hát azért egy kicsit vagányabban is, nem kell bénázni útközben. Mondom gyorsan, hogy milyen időre számíthatunk a mai nap folyamán, addig pedig természetesen, hogyha lát valaki valami rendkívülit közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 06303030 100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
2: A mai délutánunkon a délnyugat-nyugati ország rész felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, kisebb eső, zápor előfordulhat, este, illetve a késő esti órákban pedig már több helyen lesz várható csapadék, eső, zápor helyenként pedig akár zivatar formájában is. A lényeg magyarul, hogy esti fog az eső. A délies szél napközben megélénkül, néhol pedig meg is erősödhet, de a mai nap folyamán még 24 fok körül várható a csúcs hőmérséklet, és szerintem az idei évre eddig tartott a jó idő, ugyanis holnaptól a maximumok legfeljebb 18 fokok lesznek most már így elnézve. Én most 30-áig látok előre, és ilyen 16-17-18 fokos maximumok lesznek sajnos, úgyhogy hivatalosan is eddig tartott a vénasszonyok nyara.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.
3: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egyre kellik szól nektek a diknóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
2: Minden egyes hétköznap délután 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem. Elvégre erről szól a Bódik Kívánság Show, úgyhogy kapjátok elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 0630-30-30-100-as telefonszámot, és írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig akár fel is hívhattok, és úgy is meg lehet nekem mondani, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét, és milyen alkalomból szeretnétek küldeni, mint ahogy a kedves Krisztián is tette, akitől kaptam egy SMS-t nem is olyan nagyon régen, így szól az üzenet. Sziasztok, Krisztián vagyok, és Leányfalura szeretnék küldeni egy dalt Palikától, kedves barátomnak, Petinek, legyen neki szerencsés. Hát akkor Peti, legyen neked cseresznyés, szerencsés, jöjjön kis Palikától, sok szeretettel Krisztián kérésére, az Amor Amor, mely most Leányfalura Petinek fog szólni, sok-sok szeretettel.

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Budi Kívánságshow a 100.3 Rádió DJ.

Nagyon sok szeretettel várom és teljesítem a zenei kívánságaitokat, hiszen ez a Bódik Kívánság Show itt a 100.3 Rádió Dikken, tehát magyarul a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, amennyi csak bele tud férni a napi 3 órányi műsoridőbe. Pontosan ezért mondom nektek mindig azt, hogy ne kéressétek magatokat, ne szégyelősködjetek, tárcsázzátok a 06303030 100-as telefonszámot, és kövessétek Gázsó Robi példáját, akitől kaptam egy SMS-t nem is olyan nagyon régen, így szól. Szia tesó, Ozi vagyok, Hódmezőről, egy jó lejlát tesám, puszilla köcsém, Gázsó Robiék. Na hát akkor áldja meg a jó Istent, az egész Gázsó család összes tagját kivétel nélkül, és akkor sok szeretettel fog szólni Lejlától az Andó Dubáj, tiszta szívemből remélem és kívánom nekik, hogy egyszer eljutnak majd Dubajba, és meglátják, hogy milyen csodás hely. Minden esetre most Hódmezővásárhelyen maradunk, mert oda fog szólni a dal nagyon sok szeretettel Gázsó Robi kérésére.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.

0: Gyuri Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: közlekedési hírek.
1: A Városligeti Fasorban a Dózsa-György út és a Bajza utca között egy hosszabb szakaszon csak a szervizúton lehet közlekedni. Útszűkületen kell áthajtani a Vágóhíd utcában a Soroksári út felé az Albert Flórián út után. A Bartók Béla úton befelé a Somogyi út után a közúti forgalmat a villamos sinekre terelték. Vasúti híd felújítása miatt le van zárva a Sárbogárdi út a Fehérvári útnál. A Sorsfürdő utcától csak is kizárólag a célforgalom hajthat be, a Hamzsabégi úton pedig a Fehérvári útnál és az Erőmű utcánál is a forgalom egy sávban haladhat váltakozva. Szintén vasúti híd felújítása miatt a Rákóczi híd Pesti hídfőjénél a Soroksári úti lehajtón csak egy-egy sávban lehet a Soroksári útra kikanyarodni. Le van zárva a fél útpálya az Esztergomi úton az Árpád híd alatt. A váltakozó irányú áthaladást jelző lámpa szabályozza. Útszűkületen kell áthajtani továbbá az Állatkerti körúton, a Hősök tere felé, a fürdő közelében. A Vakbottyán utcában pedig a Jósika utcánál a forgalom egy sávon haladhat váltakozva. A Gyulavezér úton, a Rákóczi útnál is útszűkületen kell áthajtani, úgyhogy tényleg vezesse mindenki megfontoltan, türelmesen, óvatosan, meg hát azért egy kicsit vagányabban is, nem kell bénázni útközben. Mondom gyorsan, hogy milyen időre számíthatunk a mai nap folyamán, addig pedig természetesen, hogyha lát valaki valami rendkívülit közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630 30 30 100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
1: A mai délutánunkon a délnyugat-nyugati országrész felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, kisebb eső, zápor előfordulhat, este, illetve a késő esti órákban pedig már több helyen lesz várható csapadék, eső, zápor helyenként pedig akár zivatar formájában is. A lényeg magyarul, hogy esti fog az eső. A délies szél napközben megélénkül, néhol pedig meg is erősödhet, de a mai nap folyamán még 24 fok körül várható a csúcshőmérséklet, és szerintem az idei évre eddig tartott a jó idő, ugyanis holnaptól a maximumok legfeljebb 18 fokok lesznek most már így elnézve. Én most 30-áig látok előre, és ilyen 16-17-18 fokos maximumok lesznek sajnos, úgyhogy hivatalosan is eddig tartott a vénasszonyok nyara.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei.
1: Manapság háromszor annyi hőségnap van, mint néhány évtizede, a magyarok közel fele pedig elégedetlen otthona nyári hőmérsékletével. A BME kutatói rájöttek, hogy mely lakásokban a legrosszabb a helyzet, és mit érdemes az előttünk álló hónapokban tenni, hogy a következő kánikula egy kicsit elviselhetőbb legyen. A nagy társasházakban élők több mint 60%-a elégedetlen otthona nyári hőmérsékletével, miközben éppen ők próbálnak a legtöbbféleképpen védekezni a hőség ellen. Egy országos 1496 fős felmérés szerint a nyári komfort nem csak azon múlik, hogy mit tesznek a lakók, hanem azon is, hogy mennyire árnyékolható, átszellőztethető, valamint hűthető maga az épület. Dr. Szagri Dóra és dr. Szalai Zsuzsa, a BME építőanyagok és magasépítés tanszéki kutatói, a kutatás adataira támaszkodva mondják meg, hogy minden lenne érdemes változtatni ahhoz, hogy elviselhetőbb legyen mondjuk jövőre a forróság. Ha egy épületen minél több a zöld felület, elsősorban lombos fák veszik mondjuk körül, annál több a természetes árnyék és a pároloktatás révén elvont hő. A nagy társasházakban élők esetében indokolt a hőszigetelés, az árnyékolás, valamint a szellőztetési és hűtési megoldások kiépítése, valamint szükség van elérhető, jól ismert és valóban használható hűtött közösségi terekre is. És képzeljétek el, hogy én is voltam ilyen cipőben, ugyanis a Szemere utcában laktam az 5. kerületben, közvetlen a parlament környékén, és nem tudom milyen műemlék, védelmi, meg történelmi, nem tudom milyen homlokzat miatt nem lehetett klímát beszerelni a lakásba, mert hogy a kültéri egység rontja a nem tudom milyen összképet a látványnak. Hát én biztos vagyok benne, hogy a történelmi dolgok miatt, akik miatt épült mondjuk az az épület, ők így utólag engedélyt adnak. Szinte 100%-ig biztos vagyok benne, hogy a mennyországban, ahogy néznek le ránk, és látják, hogy az emberek 32 fokban alszanak a leghidegebb időszakban, a hajnali időszakban, és mondjuk 32 fok van a lakásban, ők biztos vakarják a fejüket a Mennyországban, mondjuk a Széchenyi István. Nyugodtan rakjatok föl klímát, most miattam, hogy nekem a történelmem miatt, hogy ne legyen klímátok, nem ér annyit az egész. És valamiért mégsem lehet felrakni oda a klímát, miközben például Amerikában bárhova bemész, mindenhol kellemesen hűvös van és hideg van, sőt, szinte már túl hideg van mindenhol, és erőszakkal nyomatják a klímát, hogy a lehető legkomfortosabb legyen igazából az embereknek. Itt Magyarországon valamiért egy panellakásra csak úgy nem lehet rárakni egy ilyen kültéri egységet, mert ugye nem tudom, milyen homlokzati összképet rontja meg ilyesmi. Hát nem tudom, szerintem ez inkább egy kicsit szomorú. De közben egy kicsit azért érthető, hiszen történelem, meg műemlék, meg ilyesmi, de hogyha mindig a múlttal foglalkozunk, akkor így szépen megfogalmazva, hogyha mindig hátrafele nézünk, és úgy szeretnénk előre haladni, akkor mi a hátsó felünkkel haladunk előre, és a kellemetlen meglepetések érhetnek minket. És ez nem csak erre igaz, hanem az életben igazából bármire is, úgyhogy szerintem ideje lenne már lassacskán a jövő felé nézni, és arra felé haladni, illetve a komfortunkat igazából a lehető legjobban kiépíteni és megélni. És hogyha most ez arról szól, hogy mondjuk egy ilyen 1800-as évek végén készült épületre ráraknak egy kültéri egységet, szerintem az égvilágon senkit nem fog zavarni, csak maximum azt, aki az irodában ül, és megírta azt a szabályt, hogy ne legyen már ott. De rajta kívül mind a másik 9.999.999 ember szívesen rakna oda klímát, hogy számára komfortosabb legyen az ott élés.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

áldott hétköznap délután 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, amennyi csak bele tud férni a napi 3 órányi műsoridőbe, ami természetesen ma sincsen másképp, úgyhogy nem is húzom tovább az időt, olvasom gyorsan a következő SMS-t, melyet nem olyan régen kaptam Majától, így szól a kívánság. Sziasztok, Maja vagyok, szeretnék kérni egy zenét a férjemnek, Tibinek, és üzenem neki, hogy nagyon, de nagyon szeretem őt, várom haza a munkából. Köszönöm szépen, hogyha beolvasod az SMS-t. Na hát akkor a kedves Majának, az élete szerelmének, szóval Tibinek fog szólni a most következő dal, Tönkretesz engem a fájdalom, Csík Laci és LL Junior duettje. Fogad, Tibi, sok-sok szeretettel!

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

Budi Csapi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Budi Kívánság Show az

0: hangunk. Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík. Rádió Dík, romákról, nem csak romáknak. A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Szityúvász Losasa. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Díken.
1: Szia Hajni!
2: Szia Armando! Na ismét tanulunk, miről fogunk tanulni a héten?
1: Hát most meg fogjuk tanulni a testrészeket.
2: Ó, ezeket fogom tudni hasznosítani a hétköznapokban, ez fontos?
1: Ez nagyon fontos, ugyanis rögtön az első dolog, amit tanulunk, az egy javító jellegű tanulás lesz, hiszen minden ember azt mondja a hajra, hogy belövöm a sírómat.
2: Így van.
1: Pedig a síró az a fej.
2: Akkor miért ezt használjuk, hogy belövöm a sírómat?
1: Nem tudom, pedig cigányul az a bál. Úgyhogy
2: tehát igazából... belövöm a bálomat?
1: Igen, igen, azt kéne mondani, de majd amikor a hajat tanuljuk, akkor ezt bővebben kifejtjük. Most a lényeg az, hogy a síró...
2: A lényeg, hogy a síró a fej, és a bál a haj.
1: Így van.
2: Jó.
1: Így van, tehát síró fej. Szityúvász Losasa.
2: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Rólunk neked. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Díkben.
3: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dík nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A Somogy megyei rendőrfőkapitányság csapata nyerte a regionális Roma rendőr futballtornát. A Tolna megyei Roma nemzetiségi önkormányzat által szervezett eseményen Baranya, Somogy és Tolna megye csapatai mérték össze tudásukat. A rendőrség és a roma közösségek együttműködését erősítő sportprogram a tervek szerint jövőre is folytatódik. A rendőrség 2011-ben létrehozott kisebbségi kapcsolattartó munkacsoportjai évek óta együttműködnek a roma nemzetiségi önkormányzatokkal, és a program részeként rendszeresen szerveznek kapcsolatépítő, kulturális és sportprogramokat. Október 3-án a Tolna megyei roma nemzetiségi önkormányzat szervezésében zajlott a sportesemény, amelyen Baranya, Somogy és Tolna megye csapatai mérkőztek meg egymással. A csapatok sportszerű mérkőzéseit követően a Somogy megyei rendőrfőkapitányság csapata bizonyult a legjobbnak, így ők vehették át a torna mérkőzéseknek járó elismeréseket. A rendezvény célja az együttműködés erősítése és a közösségépítés volt. A tervek szerint kezdeményezés jövőre is folytatódik, és 2027-ben újra pályára lépnek a roma és rendőr csapatok. A cigány közösségek és a rendőrség együttműködésének fontossága. A rendőrség és a cigány, vagyis roma közösségek együttműködése különösen fontos része annak, hogy egy településen biztonságosabb, együttműködőbb és egymás iránti tiszteletteljesebb közösség alakuljon ki. A jó kapcsolat nem csupán a bűnmegelőzésről szól, hanem a bizalom kialakításáról, a kölcsönös megismerésről és arról, hogy a rendőrök és a roma emberek egyaránt partnerként tekintsenek egymásra. A rendőrség egyik legfontosabb feladata a közbiztonság fenntartása és az állampolgárok védelme. Ehhez azonban szükség van a helyi közösségek együttműködésére is. Ha a rendőrség és a roma lakosság között bizalom alakul ki, az emberek könnyebben fordulnak a hatóságokhoz, ha problémát tapasztalnak, és nagyobb eséllyel vesznek részt a bűnmegelőzési programokban. Ugyanilyen fontos, hogy a rendőrök is jobban megismerjék azokat a közösségeket, amelyekkel munkájuk során kapcsolatba kerülnek. A kapcsolat egyik fontos területe a bűnmegelőzés. A rendőrség munkatársai roma közösségi rendezvényeken, iskolákban és helyi programokon is részt vehetnek, ahol közvetlenebb kapcsolatot alakítanak ki a lakossággal. Ilyenkor szó szerint eshet például a gyermekek és a fiatalok biztonságáról, az internet veszélyeiről, illetve az áldozattá válás elkerüléséről. A személyes találkozások azért fontosak, mert a rendőr így nem csupán egyenruhás hatósági személyként, hanem segítő és elérhető szakemberként jelenik meg. Különösen fontosak azok a programok, amelyek a roma fiatalokat a rendőri pálya felé orientálják. A rendőrségi pályaorientációs programok keretében a fiatalok megismerkedhetnek a rendőri hivatással, a rendőrképzés követelményeivel és azzal, hogy milyen feladatokat végeznek a rendőrök a mindennapokban. Az ilyen kezdeményezések hozzájárulnak ahhoz, hogy több roma fiatal gondoljon a rendőrségre olyan munkahelyként, ahol hosszú távú szakmai karriert építhet.
4: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Diploma hírei. Közlekedési hírek.
5: A Városligeti Fasorban a Dózsa-György út és a Bajza utca között egy hosszabb szakaszon csak a szervízúton lehet közlekedni. Útszűkületen kell áthajtani a Vágóhíd utcában a Soroksári út felé az Albert Flórián út után. A Bartók Béla úton befelé a Somogyi út után a közúti forgalmat a villamos sinekre terelték. Vasúti híd felújítása miatt le van zárva a Sárbogárdi út a Fehérvári útnál. A Sorsfürdő utcától csak és kizárólag a célforgalom hajthat be, a Hamzsabégi úton pedig a Fehérvári útnál és az Erőmű utcánál is a forgalom egy sávban haladhat váltakozva. Szintén vasúti híd felújítása miatt a Rákóczi híd Pesti hídfőjénél a Soroksári úti lehajtón csak egy-egy sávban lehet a Soroksári útra kikanyarodni. Le van zárva a fél útpálya az Esztergomi úton az Árpád híd alatt. A váltakozó irányú áthaladást jelző lámpa szabályozza. Útszűkületen kell áthajtani továbbá az Állatkerti körúton a Hősök tere felé a fürdő közelében. A Vakbottyán utcában pedig a Jósika utcánál a forgalom egy sávon haladhat váltakozva. A Gyulavezér úton a Rákóczi útnál is útszűkületen kell áthajtani, úgyhogy tényleg vezesse mindenki megfontoltan, türelmesen, óvatosan, meg hát azért egy kicsit vagányabban is, nem kell bénázni útközben. Mondom gyorsan, hogy milyen időre számíthatunk a mai nap folyamán, addig pedig természetesen, hogyha lát valaki valami rendkívülit közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630 30 30 100-as telefonszámra.
4: Időjárás.
5: A mai délutánunkon a délnyugat-nyugati országrész felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, kisebb eső, zápor előfordulhat, este, illetve a késő esti órákban pedig már több helyen lesz várható csapadék, eső, zápor helyenként pedig akár zivatar formájában is. A lényeg magyarul, hogy esti fog az eső. A déli szél napközben megélénkül, néhol pedig meg is erősödhet, de a mai nap folyamán még 24 fok körül várható a csúcs hőmérséklet, és szerintem az idei évre eddig tartott a jó idő, ugyanis holnaptól a maximumok legfeljebb 18 fokok lesznek most már így elnézve. Én most 30-áig látok előre, és ilyen 16-17-18 fokos maximumok lesznek sajnos, úgyhogy hivatalosan is eddig tartott a vénasszonyok nyara.
4: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.
6: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
4: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
5: 0630 30 30 100. Erre a telefonszámra várom az SMS-eket, illetve betelefonálásokat egyaránt, ugyanis én minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb kívánságot teljesítem, amennyi csak kitelik tőlem, úgyhogy olvasom is gyorsan a következő SMS-t, és nem húzom tovább az időt. Így szól. Szia, Berényi szervizbe szeretnék egy számot kérni a testvéreknek, legyenek szerencsések, Bódi Gusztitól az aranyesőt, köszönöm. Na hát akkor hújon az aranyeső a Berényi szervizre, illetve a testvéreknek, kivétel nélkül mindenkinek. El is indítom a dalt, addig pedig várom a további SMS-eket, illetve betelefonálásokat a 0630 30 30 100-as telefonszámra.

Bódi Csapi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió Díjban.

Ez itt továbbra is a Bódi Kívánság Show, szóval várom továbbra is a 0630303030-as telefonszámra az SMS-eket, illetve betelefonálásokat egyaránt, mert én minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb kívánságot teljesítem, még akkor is, hogyha az a hétköznap amúgy éppen egy ünnep napra esik. Rám akkor is lehet számítani, nem a szupermarket vagyok, meg a helyi kisbolt, hogy olyankor világvége van, mert mondjuk október 23 van. Én rám mindig lehet számítani, ha és amennyiben hétköznap van, úgyhogy ezt bebizonyítva olvasom is gyorsan Vivien SMS-ét, melyet nem is olyan régen kaptam, így szól. Szia Csabika, Vivi vagyok, és életem szerelmének szeretnék kérni Robikának egy zenét. Azt üzenem neki, hogy nagyon szeretem, és köszönöm, hogy van nekem. Gabitól a Hozzám tartozol című dalt szeretném kérni, mert az a mi közös kis dalunk. Hát akkor Robika és Vivien kérésére fog szólni a kis közös daluk Gabitól a Hozzám tartozol című slágere. Amíg szól ez a zene, addig pedig várom a további SMS-eket, illetve betelefonálásokat a 0630 30 30 100-as telefonszámra.

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Budi Kívánságshow a 100.3 rá.

0: Közlekedési hírek.
1: A Városligeti Fasorban a Dózsa-György út és a Bajza utca között egy hosszabb szakaszon csak a szervízúton lehet közlekedni. Útszűkületen kell áthajtani a Vágóhíd utcában a Soroksári út felé az Albert Flórián út után. A Bartók Béla úton befelé a Somogyi út után a közúti forgalmat a villamos sinekre terelték. Vasúti híd felújítása miatt le van zárva a Sárbogárdi út a Fehérvári útnál. A Sorsfürdő utcától csak és kizárólag a célforgalom hajthat be, a Hamzsabégi úton pedig a Fehérvári útnál és az Erőmű utcánál is a forgalom egy sávban haladhat váltakozva. Szintén vasúti híd felújítása miatt a Rákóczi híd Pesti hídfőjénél a Soroksári úti lehajtón csak egy-egy sávban lehet a Soroksári útra kikanyarodni. Le van zárva a fél útpálya az Esztergomi úton az Árpád híd alatt. A váltakozó irányú áthaladást jelzőlámpa szabályozza. Útszűkületen kell áthajtani továbbá az Állatkerti körúton a Hősök tere felé a fürdő közelében. A Vakbottyán utcában pedig a Jósika utcánál a forgalom egy sávon haladhat váltakozva. A Gyulavezér úton a Rákóczi útnál is útszűkületen kell áthajtani, úgyhogy tényleg vezesse mindenki megfontoltan, türelmesen, óvatosan, meg hát azért egy kicsit vagányabban is, nem kell bénázni útközben. Mondom gyorsan, hogy milyen időre számíthatunk a mai nap folyamán, addig pedig természetesen, hogyha lát valaki valami rendkívülit közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630-30-30-100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
1: A mai délutánunkon a délnyugat-nyugati országrész felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, kisebb eső, zápor előfordulhat, este, illetve a késő esti órákban pedig már több helyen lesz várható csapadék, eső, zápor helyenként pedig akár zivatar formájában is. A lényeg magyarul, hogy esti fog az eső. A déli szél napközben megélénkül, néhol pedig meg is erősödhet, de a mai nap folyamán még 24 fok körül várható a csúcs hőmérséklet, és szerintem az idei évre eddig tartott a jó idő, ugyanis holnaptól a maximumok legfeljebb 18 fokok lesznek most már így elnézve. Én most 30-áig látok előre, és ilyen 16-17-18 fokos maximumok lesznek sajnos, úgyhogy hivatalosan is eddig tartott a vénasszonyok nyara.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei.
1: Újabb bizonyítékok támasztják alá, hogy a túlzott magnézium szedés ártalmas lehet a szervezetre nézve, ráadásul a plusz bevitel nincs közvetlen összefüggésben az alvás minőség javulásával. Hát nagyon szeretem amúgy az ilyen cikkeket, illetve az ilyen kattintásvadászta dolgokat, tehát a túlzott magnézium szedés ártalmas lehet. Most kérdezem én igazából így mindenkitől, a víz rákot okoz? A víz betegséget okoz? A víz ártalmas az egészségre? Nem. Viszont a túlzott vízbevitel is halált okozhat. Például a 2010-es években volt egy hölgy, aki részt vett egy ilyen vízivó versenyen, hogy mondjuk mit tudom én, aki több vizet meg tud inni, az mondjuk nyer egy tévét. Most csak mondtam egy példát. Erre már nem emlékszem, hogy mi volt a fő nyeremény. Viszont arra igen, hogy ő egyhuzamban 6 liter vizet ivott meg, és a túlzott folyadékbeviteltől igazából ugye bevizesedett a teste, és ezáltal az agya is. És képzeljétek el, hogy annyira kitágult az agya, hogy sajnos meg is halt. Tehát a koponyájába azt a térfogatot annyira megnövelte az a sok bevitt folyadék, hogy meghalt szegény. Tehát ennyi erővel a túlzott magnézium szedés káros a szervezetre, ahogy a túlzott vízivás is, és hát az életben igazából ez mindennel így van, hogyha valamiből túl sok van, vagy túl sokat csinálunk, akkor az általában ártalmas, hiszen a rendeltetésszerű használat mondjuk egy magnézium szedésre az elő van írva, hogy mondjuk egy ennyi kilós embernek, mondjuk hogyha férfi és 40 éves és mondjuk 95 kiló, akkor ennyi milligram magnéziumot kell beszedjen. De hogyha bevesz 77 tonna magnéziumot, persze, hogy káros. Viszont az tény és valóban igaz, hogy most egy ilyen közösségi média trend miatt a magnéziumba próbálnak az emberek reményt találni, hogy hát, hogyha ettől majd jobban alszok, és hát az emberek sajnos azt hiszik, hogy ha beviszik a magnéziumot a szervezetükbe, attól sokkal jobban javul az alvás minősége, sőt, minél többet szednek be, annál jobban fognak aludni. Na hát most sajnos ennek pont az ellenkezője lesz, de hát amennyit szeretnének igazából jót tenni magukkal, igazából pontosan ugyanannyit ártanak is, hiszen hát az az igazság, hogy nem egészséges a túlzott magnézium bevitel, és ezt több bizonyíték is alátámasztja, illetve hogyha az ember jól szeretne aludni, akkor csak szimplán aludjon jól. Nem olyan nagy dolog szerintem egy alvás, tehát attól könnyebb dolog már nincs is az életben, mint hogy valaki aludjon. Na most általában ki nem alszik jól? Például az alkoholisták, például akik nagyon karrierközpontúak, és igazából nem is a feleségükkel, a férjükkel, a gyerekeikkel törődnek, hanem azzal, hogy minél több pénzt termeljen igazából a főnökének, mert ő már azon gondolkozik, hogy másnap az értekezlete így meg úgy lesz majd, és persze, hogy nem alszik úgy. Kik nem alszanak még jól, akik sajnos például mondjuk mély szegénységben élnek. Na most ezekre mind van megoldás. Tehát aki mondjuk az életminősége miatt nem alszik jól, akkor ő szedje össze magát. Rengeteg lehetőség van. Mindenféle legális dolog, jobbnál jobb dolgok, több, rengeteg pénzt lehet keresni futárkodással, mindenféle szakma elvégzésével. Aki nagyon karrierközpontú, ő inkább annyira ne foglalkozzon a munkahelyével, hanem kicsit foglalkozzon saját magával és a családjával, és már is jobban alszik. Aki meg mondjuk alkoholista, és mondjuk muszáj megigyon mondjuk nem tudom, 2 doboz sört miután hazaér, persze, hogy nem fog aludni, hiszen az alkohol is rontja igazából az alvás minőségét. Tehát a létező legjobb dolog, amit tehetünk magunkkal, és igazából bármilyen témáról beszélek, mindig ugyanide érünk vissza, magunkkal és a környezetünkben élőkkel foglalkozzunk, hogy nekik a lehető legjobb legyen. Ne a főnökünknek, ne a kollégának, ne a metróvezetőnek, hanem hogy nekünk legyen jó, és a környezetünkben élőknek, és már is javul az alvás minőség is.

0: Oldi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánság Show a 100.3.

0: Módi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

Várom továbbra is az SMS-eket, illetve betelefonálásokat egyaránt a 0630-30-30-100-as telefonszámra, hiszen minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a kéréseké és a kívánságoké a főszerep itt a 100.3 Rádió Dikken, úgyhogy írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig felhívhattok, és úgy is meg lehet nekem mondani, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét és milyen alkalomból szeretnétek küldeni. Én pedig teljesítek is addig egy újabb kívánságot, melyet Tibi K-től kaptam SMS formájában, így szól. Szia Csabi, Tibike vagyok, feleségemnek, Marcsinak, az életem szerelmének szeretnék küldeni egy zenét. Köszi szépen, szeretlek kicsi feleségem egy életen át. Na hát akkor, hogyha a Tibike annyira szereti a Marcsi drága, kedves kis élete szerelmét, a feleségét, akkor mindenféleképpen egy jó kis szerelmes dal fog szólni, ami természetesen most nem lehet más, mint Kökény Attilától, a Valentin.

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádiódik.

Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Budi Kívánság Show a 100.3

0: sucks it. Get out. A mi rádiónk, a mi hangunk, a mi hangunk.
1: Rádió D, Rádió D, Rádió D, Rádió D.
0: Rádió D, romákról, nem csak romáknak. A Rádió D-ben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió D-ben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió D-ben.
2: Életveszélyesé nyilvánították és azonnal kiürítették a kincsesbányai Kazinczy Ferenc tagiskolát. A diákok jövő héttől önkormányzati épületekben folytatják a tanévet, közölte közösségi oldalán Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter. A tárcavezető bejegyzése szerint az intézmény épülete több mint egy évtizede küzd szerkezeti problémákkal. A repedések évről évre súlyosbodtak, tavaly már aládúcolásra is szükség volt, nyáron pedig tovább romlott az állapot. Az iskola igazgatója statikai vizsgálatot kért, amelynek hétfői szakvéleménye alapján az épületet életveszélyessé nyilvánították, így ezt azonnal lezárták. A döntés 124 gyermeket és 25 iskolai dolgozót érint. Megállt a lakásárak emelkedése szeptemberben az ingatlan.com lakásárindexe szerint. Országos szinten stagnálás követte az augusztusi 0,4%-os havi drágulást, a fővárosban pedig az előző havi 0,7%-os csökkenés után további 0,2%-kal mérséklődtek az árak. Az országos éves emelkedés 2024. decembere óta nem volt ilyen alacsony, Budapest pedig 2024. februárja óta nem mutatott ilyen visszafogott áremelkedést. Megyeszékhelyeken az összesített medián négyzetméter ár 8,3%-kal 872.000 forintra nőtt. Békés Csabán 23%-os, Kaposváron és Szolnokon több mint 16%-os emelkedés történt. Szegeden ugyanakkor csak 1,1, Debrecenben 3,5%-kal nőttek az árak, Szombathelyen pedig 1,1%-kal csökkentek. Elismerte az ügyészség, hogy rejtett megfigyelést alkalmazott Sesták Miklóssal szemben. Sesták pártársa, a KDNP-s Latorcai Csaba azonnali vizsgálatot sürgetett az ügyben, mert szerinte a mentelmi jog sérthetetlensége miatt nem lehet csak úgy megfigyelni országgyűlési képviselőt. A központi nyomozó főügyészség ezt máshogyan látja. A 444-nek azt írták, hogy a jogszabályok alapján a rejtett megfigyelésre Sesták mentelmi jogának felfüggesztése előtt is lehetőségük volt. Két tárgyalási klasztert megnyitottak, miután benyújtották a kisebbségekről szóló törvényt az ukrán parlamentnek. Ukrajna külügyminisztere azt írta az X-en, hogy valóban engedett Magyarország a vétójából az ukrán bővítéssel kapcsolatos tárgyalási klaszterek megnyitásánál. Korábban a Financial Times írt arról, hogy megegyezés született a magyar és ukrán külügyminiszterek között. A magyar fél azt kérte Ukrajnától, hogy nyújtsák be a kisebbségi jogokról szóló törvényt az ukrán parlamentben, cserébe pedig a négy lehetséges tárgyalási klaszterből kettő megnyitásához hozzájárulnak.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió D hírei. Közlekedési hírek.
3: A Városligeti fasorban a Dózsa-György út és a Bajza utca között egy hosszabb szakaszon csak a szervízúton lehet közlekedni. Útszűkületen kell áthajtani a Vágóhíd utcában a Soroksári út felé az Albert Flórián út után. A Bartók Béla úton befelé a Somogyi út után a közúti forgalmat a villamos sinekre terelték. Vasúti híd felújítása miatt le van zárva a Sárbogárdi út a Fehérvári útnál. A Sorsfürdő utcától csak és kizárólag a célforgalom hajthat be, a Hamzsabégi úton pedig a Fehérvári útnál és az Erőmű utcánál is a forgalom egy sávban haladhat váltakozva. Szintén vasúti híd felújítása miatt a Rákóczi híd Pesti hídfőjénél a Soroksári úti lehajtón csak egy-egy sávban lehet a Soroksári útra kikanyarodni. Le van zárva a fél útpálya az Esztergomi úton az Árpád híd alatt. A váltakozó irányú áthaladást jelző lámpa szabályozza. útszűkületen kell áthajtani továbbá az Állatkerti körúton a Hősök tere felé a fürdő közelében. A Vakbottyán utcában pedig a Jósika utcánál a forgalom egy sávon haladhat váltakozva. A Gyulavezér úton a Rákóczi útnál is útszűkületen kell áthajtani, úgyhogy tényleg vezesse mindenki megfontoltan, türelmesen, óvatosan, meg hát azért egy kicsit vagányabban is, nem kell bénázni útközben. Mondom gyorsan, hogy milyen időre számíthatunk a mai nap folyamán, addig pedig természetesen, hogyha lát valaki valami rendkívülit közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630 30 30 100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
3: A mai délutánunkon a délnyugat-nyugati ország rész felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, kisebb eső, zápor előfordulhat, este, illetve a késő esti órákban pedig már több helyen lesz várható csapadék, eső, zápor helyenként pedig akár zivatar formájában is. A lényeg magyarul, hogy esti fog az eső. A délies szél napközben megélénkül, néhol pedig meg is erősödhet, de a mai nap folyamán még 24 fok körül várható a csúcshőmérséklet, és szerintem az idei évre eddig tartott a jó idő, ugyanis holnaptól a maximumok legfeljebb 18 fokok lesznek most már így elnézve. Én most 30-áig látok előre, és ilyen 16-17-18 fokos maximumok lesznek sajnos, úgyhogy hivatalosan is eddig tartott a vénasszonyok nyara.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben. Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
3: Még mindig várom az SMS-eket, illetve betelefonálásokat egyaránt a 0630 30 30 100-as telefonszámra, hiszen minden áldott hétköznap délután 3-tól 6-ig csak és kizárólag a tiétek vagyok, és a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, amennyit csak bele tud férni a napi bruttó 3 órányi műsoridőbe. Pontosan ezért olvasom is gyorsan a következő SMS-t, melyet nem olyan régen kaptam Gyurikától, így szól az üzenet. Szia Csavika, Gyuri vagyok, és szeretnék kérni magamnak, illetve a testvéreimnek egy jó kis dalt, titeket hallgatunk, útközben vagyunk haza a melóból. Köszönöm szépen, hogyha beolvasod az SMS-t. Na hát most gondoljátok már el, hogy milyen rendes családról lehet szó Gyurikáiknál, hogyha nem csak együtt buliznak, meg együtt megélik a jó dolgokat, hanem a munkában is együtt vannak, ez nekem nagyon jó érzés, imádom az ilyen kis minisztorikat így beolvasni, úgyhogy áldja meg őket a jóisten, és akkor sok szeretettel fog nekik szólni egy jó kis dal, mivel én úgy gondolom, hogy ők azért eléggé raj csávók, hogyha lehet így fogalmazni, mivel ők a munkában is emberek, nem pedig csak a szotyizásban és az óbígatásban az utcán, úgyhogy jöjjön Kunu Máriótól a rajosan Gyurinak és természetesen a testvéreinek.

0: Minden az, amikor beindul.
1: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
2: Hívd őt, vagy írj SMS.
1: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió Digben.

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Budi Kívánságshow a 100.3 Rádió Digben.

0: szakszi, gyere!
1: Nagyon sok szeretettel várom, és természetesen annál több szeretettel teljesítem is a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot minden hétköznap délután 3-tól 6-ig. Elvégre erről szól a Bódik kívánságsó, úgyhogy ne kéressétek magatokat, ne szégyelősködjetek, tárcsázzátok a 06303030-100-as telefonszámot, és írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig fel is hívhattok, és úgy is meg lehet nekem mondani, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét, és milyen alkalomból szeretnétek küldeni, ahogy Zsuzsi is tette, akinek olvasom is gyorsan az SMS-ét. Szia Csabika, Zsuzsi vagyok, és Timinek, a sógornőmnek szeretnék küldeni egy jó kis dalt, Shabadibi Jászmintól. Na hát akkor szóljon sok-sok szeretettel a Shabadibi, Mamukó Berci és Jászmin közös szerzeménye. Szerintem ez egy kiváló dal, én nagyon szeretem ezt meghallgatni, lejátszani, úgyhogy örülök neki tiszta szívemből, hogy ezt kértétek.

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Budi Kívánságshow a 100.3

0: Kondi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánság Show a 100.

0: Közlekedési hírek.
1: A Városligeti Fasorban a Dózsa-György út és a Bajza utca között egy hosszabb szakaszon csak a szervízúton lehet közlekedni. Útszűkületen kell áthajtani a Vágóhíd utcában a Soroksári út felé az Albert Flórián út után. A Bartók Béla úton befelé a Somogyi út után a közúti forgalmat a villamos sinekre terelték. Vasúti híd felújítása miatt le van zárva a Sárbogárdi út a Fehérvári útnál. A Sorsfürdő utcától csak is kizárólag a célforgalom hajthat be, a Hamzsabégi úton pedig a Fehérvári útnál és az Erőmű utcánál is a forgalom egy sávban haladhat váltakozva. Szintén vasúti híd felújítása miatt a Rákóczi híd pesti hídfőjénél a Soroksári úti lehajtón csak egy-egy sávban lehet a Soroksári útra kikanyarodni. Le van zárva a fél útpálya az Esztergomi úton az Árpád híd alatt. A váltakozó irányú áthaladást jelző lámpa szabályozza. Útszűkületen kell áthajtani továbbá az Állatkerti körúton a Hősök tere felé a fürdő közelében. A Vakbottyán utcában pedig a Jósika utcánál a forgalom egy sávon haladhat váltakozva. A Gyulavezér úton a Rákóczi útnál is útszűkületen kell áthajtani, úgyhogy tényleg vezesse mindenki megfontoltan, türelmesen, óvatosan, meg hát azért egy kicsit vagányabban is, nem kell bénázni útközben. Mondom gyorsan, hogy milyen időre számíthatunk a mai nap folyamán, addig pedig természetesen, hogyha lát valaki valami rendkívüli közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630-30-30-100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
1: A mai délutánunkon a délnyugat-nyugati országrész felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, kisebb eső, zápor előfordulhat, este, illetve a késő esti órákban pedig már több helyen lesz várható csapadék, eső, zápor helyenként pedig akár zivatar formájában is. A lényeg magyarul, hogy esti fog az eső. A déli szél napközben megélénkül, néhol pedig meg is erősödhet, de a mai nap folyamán még 24 fok körül várható a csúcs hőmérséklet, és szerintem az idei évre eddig tartott a jó idő, ugyanis holnaptól a maximumok legfeljebb 18 fokok lesznek most már így elnézve. Én most 30-áig látok előre, és ilyen 16-17-18 fokos maximumok lesznek sajnos, úgyhogy hivatalosan is eddig tartott a vénasszonyok nyara.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei.
1: Hiper, szuper, intelligens trafipaxokat telepítettek az M1-es autópályán. A modern eszközök viszont nem csupán az aktuális sebességet képesek mérni. A Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő ZRT a rendőrséggel együttműködve 10 darab új modern sebességmérő eszközt vásárolt, és állított üzembe az autópálya bővítése alatt álló szakaszain, számolt be erről a Total Car. A fejlesztés elsődleges célja a közlekedési biztonság javítása, valamint a tereléseknél dolgozó útépítők és autósok védelme. Hát én azért a legnagyobb szerénységgel állíthatom, hogy évente azért egy pár ezer kilométeresként én elgurulok az M1-es autópályán, és hát én nem is emlékszem rá, hogy láttam-e valaha kajakra ott dolgozó útépítőket, hanem általában úgy néz ki az egész, hogy van egy 40 kilométeres lezárt szakasz kajakra 40 kilométeren keresztül, és van egy-kettő munkagép, amik ott parkolnak és pihennek, meg mondjuk állott egy, nem tudom, egy Ford Focus, egy 1997-es, amiben ül egy úriember, aki felügyeli a gépet, hogy nehogy ellopják, vagy esetleg feltörjék, vagy bármit csináljanak vele. Én nem láttam ott ilyen szorgalmasan dolgozó embereket amúgy, nem tudom ti, hogy vagytok vele, de általában, hogyha az autópályán amúgy ilyen lezárás van, ott szinte 100%, hogy amúgy senki nem dolgozik. Illetve itt van ez a közlekedés biztonsági javítása fél mondat, amiben szintén bele lehet kötni, hiszen most gondoljátok el, hogy mondjuk tegyük fel, mondjuk egy zebráról beszélgetünk. Na most, hogyha a gyerek átszalad csak úgy a zebrán, és mondjuk az autós éppen nem üti el, mert mondjuk 50-nel közlekedett, és mondjuk időben meg tudott állni, az nagyon szép dolog, és nagyon jó, hogy nem halt meg a gyerek, viszont előrébb nem vagyunk vele, hiszen attól még a probléma, a forrása ugyanúgy fennáll, nem nézett körbe a gyerek, mert nincs normálisan megtanítva, megnevelve, esetleg nem látott más elrendentő példát, hanem úgy van vele, hogy hát én átszorodok az úton, és majd az autós úgy is megáll. Tehát nem, én is amikor gyerek voltam, nekem igazából azt tanították, hogy mondjuk, hogyha a zebrán szeretnék átmenni, inkább álljak ott 15 percet, vagy csak akkor menjek át, hogyha mind a kettő oldalról igazából nullára megállt az autó, és mondjuk a sofőrök mondjuk fölveszik velem a szemkontaktust. Na akkor menjek át, ha ezek mind nem adottak, inkább várjak ott 15 percet, mint hogy véletlenül is elüssön engem egy drogos, egy ittas vezető, vagy mondjuk egy mobilozó vezető, mert attól még, hogy nekem elsőbségi jogom van, és én hivatalosan élek a jogommal, előrébb nem vagyunk, mert csak a sírkőre lehet ráírni, hogy hát a szívünkben tovább élsz, de amúgy elsőbséged lett volna, de mindegy. Na most ezzel előrébb nem vagyunk, és ez csak egy példa a gyalogosok. De mondjuk például, hogyha én haladok egy főúton, és valaki kikanyarodik elém, és mondjuk figyelmetlen, vagy bevág elém, attól még, ha én megyek 200-zal, vagy csak 20-szal gurulok, sőt, tolom az autót igazából üresbe berakom, és csak tolom 4-jel az autót, attól ő még ugyanúgy kikanyarodott elém. Tehát a probléma forrása nem feltétlen mondjuk a sebesség túllépés, hanem hogy mondjuk az emberek, mint az életben, mint a vezetésben nem annyira alkalmasak sajnos a döntő többség általában. Hiszen ha logikailag belegondolunk, na most én megyek mondjuk 250-nel az autópályán, és mondjuk a kamion mögül így kivág elém egy autós, mondjuk 110-zel. Na most tök mindegy, hogy én mennyivel megyek, attól ő még nem vághat ki elém. Irreleváns, hogy 130-al megyek, vagy 250-nel. De még hogyha még ki is vághatna elém, sem szerintem annyira szép dolog mondjuk 110-zel kijönni a belső sávba, mint hogy mondjuk lefékezne 100-ra, mert mondjuk a kamion megy előtte 100-zal, megvárja, míg elmegyek, mert látja, hogy gyorsan jövök, és csak utána jön ki. Tehát, hogy szerintem összefüggésben van az, hogy az emberek döntő többsége nem olyan sikeres sajnos agyilag, és ez a vezetésben is meglátszik szerintem, hogyha a közlekedés biztonsága lényeg, inkább innen kéne szerintem megközelíteni az egészet.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódíjban.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

Elsősorban nagyon szépen szeretném megköszönni számotokra ezt a csodálatos napot. Egy nagyszerű műsort zárhatok most le, hiszen kiváló SMS-eket, illetve betelefonálásokat kaptam a mai nap folyamán is, és hogyha ti nem vagytok, akkor én igazából fölöslegesen ülök itt, hiszen a levegőbe beszélek, úgyhogy köszönöm nektek, hogy vagyunk egymásnak, viszont nekem mára tényleg el kell búcsúzzak, mert én csak minden hétköznap 3-tól 6-ig teljesítem a kívánságokat, viszont természetesen holnap nagyon sok szeretettel visszatérek, sőt, újult erővel teljesítem majd a további zenei kívánságokat. Addig is hatalmas puszit és ölelést küldök mindenkinek, és búcsúzásul itt hagyom nektek Gabit, Kis és Cinogrófót, valamint több Bobót is, úgyhogy senki nem panaszkodhat. Egy ilyen jó műsort ehhez méltóképpen zárok le, mármint a zenéket illetően, holnap pedig Tali, sziasztok, Dévlesza!

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánságshow a 100.3 rá.

0: Az elmúlt órákban a kéréseké és a kívánságoké volt a terep. Ez volt a Bódik Kívánság Show a Rádió D-ben. 100.3 Rádió D. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió D-ben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terep. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódik Kívánság Show. A 100.3 Rádió D-ben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szityúvász Losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió D-ken.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando! Na ismét tanulunk, miről fogunk tanulni a héten?
2: Hát most meg fogjuk tanulni a testrészeket.
3: Ó, ezeket fogom tudni hasznosítani a hétköznapokban, ez fontos?
2: Ez nagyon fontos, ugyanis rögtön az első dolog, amit tanulunk, az egy javító jellegű tanulás lesz, hiszen minden ember azt mondja a hajra, hogy belövöm a sírómat, pedig a síró az a fej.
3: Akkor miért ezt használjuk, hogy belövöm a sírómat?
2: Nem tudom, pedig cigányul az a bál.
3: Tehát belövöm a bálomat?
2: Igen, igen, azt kéne mondani, de majd amikor a hajat tanuljuk, akkor ezt bővebben kifejtjük. Most a lényeg az, hogy a síró...
3: A lényeg, hogy a síró a fej, és a bál a haj.
2: Így van.
3: Jó.
2: Így van. Tehát síró fej. Szityúvász Losasza.
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádió D. Rádió D. Rádió D. Rólunk neked. Hírek rólunk neked. A 100.3 Rádió D-ben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat. A Rádió D nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Az első olácigányokról szóló feljegyzések. A cigány népesség története évszázadokra nyúlik vissza, azonban eredetükről és korai vándorlásukról kevés olyan írásos forrás maradt fenn, amely közvetlenül tőlük származna. A róluk szóló legkorábbi információkat elsősorban más népek krónikáiból, egyházi feljegyzésekből, uralkodói oklevelekből és utazók beszámolóiból ismerjük. Ezek a dokumentumok különösen értékesek, mert segítségükkel nyomon követhető, hogyan jelentek meg a roma közösségek Európa különböző területein. A történészek és nyelvészek kutatásai alapján a romák ősei az indiai szubkontinens északnyugati részéről indultak el több hullámban. A roma nyelv számos szava és nyelvtani sajátossága az indiai nyelvekkel mutat rokonságot. Hosszú vándorlásuk során a közösségek Perzsia, Örményország és a bizanci birodalom területein is áthaladhattak, mielőtt Európába érkeztek. A vándorlás pontos időpontját és útvonalát azonban nem lehet teljes bizonyossággal rekonstruálni. Az egyik legkorábbi, gyakran említett európai forrás a bizánci birodalomhoz kapcsolódik. Egy 11. századi görög szövegben szerepel az Atiganói elnevezés, amelyet egyes kutatók a romák korai európai megnevezéseivel hoztak kapcsolatba. A kérdés azonban nem teljesen egyértelmű, a forrásban említett csoportos, pontos azonosítás vitatott, ezért óvatosan kell kezelni azt az állítást, hogy ez minden kétséget kizáróan a romák első európai említése lenne. Érdekes, hogy a középkori Európában a romák többféle néven jelentek meg az írásos forrásokban. Az angol gypsy, a spanyol gitano, a francia gitan elnevezések például ahhoz a régi elképzeléshez kapcsolódnak, amely szerint a közösség Egyiptomból származott. Ez azonban téves eredet magyarázás volt, sokak szerint. A mai történeti és nyelvészeti kutatások India felé mutatnak, miközben az egyiptomi eredetről szóló elképzelés az európai elnevezésekben még évszázadokon keresztül fennmaradt. A 15. század elején már több európai területről is találunk olyan feljegyzéseket, amelyek vándorló roma csoportokról számolnak be. Különösen érdekesek azok a történetek, amelyekben a csoportok vezetői zarándokokként vagy távoli országokból érkező utazókként mutatkoznak be. Egyes esetekben menleveleket, uralkodói vagy egyházi ajánlóleveleket kaptak, ezek lehetővé tették számukra, hogy biztonságosabban haladjanak egyik településről a másikra. A Közép-Európába érkező roma csoportokról is több korai adat maradt fent. A Magyar Királyság területén a 15. századtól kezdve találkozunk egyre több olyan forrással, amely cigány közösségeket említ. Az egyik legismertebb adat Zsigmond királyhoz kapcsolódik, 1423-ban a király menlevelet adott egy magát László Vajdának nevező csoport vezetőjének és követőinek. A dokumentum jelentős történelmi emlék, mert azt mutatja, hogy a korszak uralkodói már hivatalos okiratokban is foglalkoztak a vándorló cigány csoportokkal.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió D-roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Csumi Dáv Tume Szabinával a 100.3 Rádió Dikben.
5: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

0: Cuki!
1: Szapátyív tumenge!
2: 103 rádiódik!
3: 103 rádiódik, romákról nem csak romáknak a következő, de akinek fog szólni. Írjatok egy kommentet a TikTokra, és akkor lehet, hogy a következő dal pontosan neked lesz felajánlva. Várok rátok 6 órától este 8-ig.

0: Budapesten és környékén a mi hangunk szól. Rádió Dick. Rólunk, neked.
1: Vandó szeretné a bátyjának, a testvérének sok-sok szeretettel küldeni a következő dalt, mert most született meg a babája, úgyhogy sok-sok szeretettel küldöm a testvérednek, Vandós, és a kis babának is. Jó egészséget kívánok!

0: Kiódik.
1: Kerasz Ivója.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Anita Gáspár. Szeretném a családomnak küldeni a következő dalt, legyen egy Isten hívő dal. Sok-sok boldogságot és az Isten áldását kívánom nektek. Hát akkor tartsatok velem itt a Dick Rádión.

0: mi hangunk hallatszódik. 100.3 Rádiódi.
1: Jocsi itt van velem, aki azt írja, hogy szép napot kívánok neked Szabina Erdélyből. Millió puszit küldök az erdélyi lakosoknak is. Nagyon köszönöm, hogy sokan itt vagyunk. Belföldön, külföldön, a közelről. És hát nagyon-nagyon örülök tényleg, hogy sokan követtek. Hirdessétek egyébként ti is, a barátoknak és rokonoknak, hogy ez az a műsor, ahol lehet zenéket kérni, sőt, lehet nem is kell kérni, mert alapból kaptok. A következő dal akkor egyenesen Erdélybe fog menni.

0: Minden, ami rólunk szól, ez a Rádió Dick. A Rádió Dickben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dickben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: Kihallgatta szerda este a központi nyomozó főügyészség Magyar Pétert a 2024 nyarán történt belvárosi szórakozóhelyi incidens miatt. Magyar Péter vallomást tett, de nem ismerte el a terhére rót bűncselekményt. Az eljárás a 2024. június 21-én a budapesti Ötkert nevű klubban történtekre nyúlik vissza. Az ügyészség szerint egy vita után Magyar Péter elvette egy férfi telefonját, a készülék pedig a Dunaparton a folyóba kerülhetett. A korábbi kormánypártok lopással és garázdasággal vádolták a Tisza párt vezetőjét, míg Magyar Péter a kezdetektől provokációnak nevezte az esetet. Az országgyűlés a múlt héten határozatban függesztette fel Magyar Péter mentelmi jogát, ami megnyitotta az utat a kihallgatás előtt. Súlyos fulladás és belső sérülés veszély miatt visszahívták a Magnetic Black Stones elnevezésű mágneses társas játékot, közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság az MT-vel. A hatóság kéri, hogy aki a holland online forgalmazó a drogiszterei.nl internetes oldalán vásárolt a termékből, azt azonnal vegye el a gyermek elől és ne használják tovább. A játékban található kisméretű, a megengedett értéknél 14-15-ször erősebb mágnesek lenyelése esetén ugyanis a bélfalon keresztül egymást vonzva bélcsavarodást, bélelhalást vagy bélperforációt okozhatnak a mágnesek. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság kedden jelentette be, hogy Magyarország is tagja annak a 7 országnak, amely jelezte rendezési szándékát a 2036-os nyári olimpiára. A Magyar Olimpiai Bizottság megbízásából készült medián felmérésből az derül ki, hogy a megkérdezett válaszadók 31%-a teljes mértékben támogatja az olimpia rendezést, és 33%-uk is inkább pozitívan áll hozzá, mint ellenzi, írja a HVG. Egészen elsöprő volt az olimpiát igenlők százaléka annál a kérdésnél, amely azt firtatta, képes lehet-e az ország jól megrendezni a játékokat, ha teljesülnek bizonyos feltételek. Itt a válaszadók 70%-a szavazott igennel. Sikeres volt az első 3-as vese transplantációs műtét Magyarországon, jelentették be a Samuel Weiss Egyetemen tartott szerdai sajtótájékoztatón. Kovács János Balázs, a vese transplantációs program vezetője elmondta, az egy időben történt 6 műtétet szeptember 23-án végezték el, a beavatkozások sikeresek voltak. A 6 páciens közül 5-en már otthon vannak, egyikük még kórházban van, de ő is hamarosan hazamehet. Hozzátette, a párhuzamosan zajló műtéteket több hónap előkészítő munka előzte meg. A keresztdonációra olyan donorok és szervbefogadók között van lehetőség, akik egymásnak közvetlenül nem adhatnak szervet, viszont egy másik donorpárban megvalósulhat a szervadományozás.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Csumi Daft Pume Szabinával a 100.3 Rádió Dickben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

0: neked. Rádiódik.
1: Sziasztok, Brók Szabina néven elérhető vagyok a TikTokon, és hogyha live-ozni láttok, írhatok egy kommentet, és már is adásba fogtok kerülni ezáltal. Mint ahogyan most megtette egy felhasználó, én szeretnék kérni egy zenét a drága mennyasszonyomnak, Vikinek, sok-sok szeretettel, Dorian küldi a következő dalt. Ó, hát ez nagyon romantikus, és remélem, hogy nagyon hosszú, boldog életet fogtok egymással leélni. Hát szóljon akkor a következő dal nektek is.

0: dalok, amelyeket mindig szívesen hallgatunk. 100.3 Rádiódik.
1: Andi küldi a következő dalt a szerelmének, Martinnak, Turára, és üzeni neki, hogy nagyon-nagyon szereti, és nagyon várja már haza a munkából. Remélem, hogy épségben hazaérsz, és nagyon finom falatokkal fog várni téged a feleséged, te pedig ennek nagyon fogsz örülni. Szóval szép estét kívánok nektek, és előre is jó étvágyat a vacsihoz.

0: 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Csumi daftume puszi mindenkinek, mára lejárt a műsoridő, de jövök még, úgyhogy maradjatok itt a Dik Rádión.

0: Ez a Rádiódik.
1: Itt a 100.3 Rádiódik süsfelnap. Mindig napra kész. Hétköznaponta 9-től délig.
0: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádiódiken.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando! Na ismét tanulunk, miről fogunk tanulni a héten?
2: Hát most meg fogjuk tanulni a testrészeket.
3: Ezeket fogom tudni hasznosítani a hétköznapokban, ez fontos?
2: Ez nagyon fontos, ugyanis rögtön az első dolog, amit tanulunk, az egy javító jellegű tanulás lesz, hiszen minden ember azt mondja a hajra, hogy belövöm a sírómat.
3: Így van.
2: Pedig a síró az a fej.
3: Akkor miért ezt használjuk, hogy belövöm a sírómat?
2: Nem tudom, pedig cigányul az a bál. Úgyhogy
3: tehát igazából... belövöm a bálomat?
2: Igen, igen, azt kéne mondani, de majd amikor a hajat tanuljuk, akkor ezt bővebben kifejtjük. Most a lényeg az, hogy a síró...
3: A lényeg, hogy a síró a fej, és a bál a haj.
2: Így van.
3: Jó.
2: Így van, tehát síró fej. Szityuvaszlosasza.
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Rólunk, neked. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádiódikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Az első olácigányokról szóló feljegyzések. A cigány népesség története évszázadokra nyúlik vissza, azonban eredetükről és korai vándorlásukról kevés olyan írásos forrás maradt fenn, amely közvetlenül tőlük származna. A róluk szóló legkorábbi információkat elsősorban más népek krónikáiból, egyházi feljegyzésekből, uralkodói oklevelekből és utazók beszámolóiból ismerjük. Ezek a dokumentumok különösen értékesek, mert segítségükkel nyomon követhető, hogyan jelentek meg a roma közösségek Európa különböző területein. A történészek és nyelvészek kutatásai alapján a romák ősei az indiai szubkontinens északnyugati részéről indultak el több hullámban. A roma nyelv számos szava és nyelvtani sajátossága az indiai nyelvekkel mutat rokonságot. Hosszú vándorlásuk során a közösségek Perzsia, Örményország és a bizanci birodalom területein is áthaladhattak, mielőtt Európába érkeztek. A vándorlás pontos időpontját és útvonalát azonban nem lehet teljes bizonyossággal rekonstruálni. Az egyik legkorábbi, gyakran említett európai forrás a bizánci birodalomhoz kapcsolódik. Egy 11. századi görög szövegben szerepel az Attiganói elnevezés, amelyet egyes kutatók a romák korai európai megnevezéseivel hoztak kapcsolatba. A kérdés azonban nem teljesen egyértelmű, a forrásban említett csoportos, pontos azonosítás vitatott, ezért óvatosan kell kezelni azt az állítást, hogy ez minden kétséget kizáróan a romák első európai említése lenne. Érdekes, hogy a középkori Európában a romák többféle néven jelentek meg az írásos forrásokban. Az angol gypsy, a spanyol gitano, a francia gitan elnevezések például ahhoz a régi elképzeléshez kapcsolódnak, amely szerint a közösség Egyiptomból származott. Ez azonban téves eredet magyarázás volt, sokak szerint. A mai történeti és nyelvészeti kutatások India felé mutatnak, miközben az egyiptomi eredetről szóló elképzelés az európai elnevezésekben még évszázadokon keresztül fennmaradt. A 15. század elején már több európai területről is találunk olyan feljegyzéseket, amelyek vándorló roma csoportokról számolnak be. Különösen érdekesek azok a történetek, amelyekben a csoportok vezetői zarándokokként, vagy távoli országokból érkező utazókként mutatkoznak be. Egyes esetekben menleveleket, uralkodói vagy egyházi ajánlóleveleket kaptak, ezek lehetővé tették számukra, hogy biztonságosabban haladjanak egyik településről a másikra. A Közép-Európába érkező roma csoportokról is több korai adat maradt fent. A Magyar Királyság területén a 15. századtól kezdve találkozunk egyre több olyan forrással, amely cigány közösségeket említ. Az egyik legismertebb adat Zsigmond királyhoz kapcsolódik, 1423-ban a király menlevelet adott egy magát László Vajdának nevező csoport vezetőjének és követőinek. A dokumentum jelentős történelmi emlék, mert azt mutatja, hogy a korszak uralkodói már hivatalos okiratokban is foglalkoztak a vándorló cigány csoportokkal.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádiódik roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Roma Szalon a 100.3 Rádiódikben.
5: Gyertek fiúk, most a rádióban. Hey, reggelig szól nektek a diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik. Indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
5: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.
6: Nagy-nagy szeretettel köszöntelek titeket, kedves Rádió Dik hallgatók, csütörtök este 8 óra múlt pár perccel, ami nem jelent más, mint hogy ezen a héten is a regenerációt hallhatjátok. Én Baranyi Roland vagyok, és a mai adás alkalmával leginkább azoknak fogunk kedvezni, akik szeretik a zenét, ezen belül a jazz zenét, mivel a mai vendégem Nagy Noémi, a Nagy Noémi Quartet énekesnője, aki jazz énekesnő. Nagy szeretettel köszöntelek itt nálunk.
7: Én is köszöntök mindenkit sok szeretettel, és köszönöm, hogy itt lehetek.
6: Arra szeretnélek kérni, hogy mesélj nekünk a szakmai kezdeteidről. Mi volt neked az első élményed a zenével, az énekléssel? Gyerekkorodban milyen szerepet játszott a családodban a zene? Mit hallgattatok otthon? Így a gyerekkoroddal kapcsolatosan mi volt az első zenei élményed?
7: Fú, hát ugyebár én jazz közegben nőttem fel, ami azt jelenti gyakorlatilag, hogy édesapám mindig zongorázott otthon, mikor kicsi voltam már akkor is, mert ugye ő jazz zongorista, Nagy Iván, aki amúgy a Hot Jazzben, gramofóniában, valamint a Benko Dixielandben és az Árpi Showban is muzsikál, és még most van egy saját formációja, ami most alakult, Easy Jazz Formation, amiben én is részt veszek. Úgyhogy igazából én mindig hallottam, hogy ő zongorázik, amúgy ő klasszikussal kezdte, és nekem gyakorlatilag az apám oldaláról az egész család fám, gyakorlatilag mindenki zenész, szóval ez ilyen érdekes dolog, mert édesanyám részéről senki, viszont édesapám oldaláról neki a szülei, tehát az én nagyszüleim, ők mindketten az operába dolgoztak. Nagymamám ő első hegedűs volt, nagypapám pedig fagottozott. Úgyhogy mindig jártunk az operába, tehát gyakorlatilag kezdve klasszikus zenével, utána apám átment jazzbe, ez akkor még a nagyszüleimnek szerintem nagy szívfájdalmuk volt, mert ők tényleg csak klasszikust játszottak, és akkor apám ugye már, én amikor megszülettem, ő már csak jazzben volt, és akkor én is igazából azon nőttem fel, de mondom, volt klasszikus is, mert sokat jártunk az operába. És igazából minden honnan jött a zene, de nagyrészt jazz, és mindig úgy aludtam el esténként, hogy ő zongorázott, és ő mondhatni, hogy ő a régebbi jazzt képviseli, tehát ez az ilyen 20-as, 30-as évek. Hát ugye, amit a Hot Jazz Band is játszik, ilyen fényes szabolcs számok, hamvadó cigaretta vég, meg ilyesmi, szóval, hogy ilyen régebbi magyarok, meg akkor például azok a régebbi swing korszakbeli számok, amikre a swing táncosok tudnak számolni, ez ugye a Dixieland után van, a swing korszak, big band, szóval, hogy ő ezt a stílust képviseli, és akkor én ezen nőttem fel, nagyon sokszor volt az, hogyha ő nem zongorázott, akkor Louis Armstrongot hallgattam, és akkor arra aludtam el, pedig neki nem mondanám, hogy megnyugtató hangja van, sőt, inkább ilyen érces, ugye ilyen, hát nem is tudom, ilyen, mint hogyha szétdohányozta volna az egész életét, olyan hangja van, de gyakorlatilag én arra simán el tudtam aludni, úgyhogy abszolút jazz közegben, meg hát zene közegben nőttem fel, és hát szerintem meg is válaszoltam nagyon hosszan a kérdésedet. Igazából ezek után, hogy azon nőttem fel, hogy ő mindig zongorázott, én is elkezdtem zongorázni. Én klasszikus zongorával kezdtem szintén, mivel hát ugye ez a klasszikus vonal, ez ott volt, és ott maradt a mi családunkba, de én is elég gyorsan átmentem a jazzbe, úgyhogy ez lehet szintén szívfájdalom volt mindenkinek, legalábbis apámon kívül lehet, hogy a nagyszüleimnek szintén, és én is nagyon gyorsan megszerettem a jazzt, sajnos már nem jazz zongorázom, pedig az amúgy nagyon jó, tehát hogy mármint, hogy nagyon jó énekesként egy hangszer, mert avval sokkal jobban kitágul az egész harmónia körök minden, szóval, hogy ez nagyon nagy segítség egy énekesnek, hogyha van mellé hangszere, úgyhogy ezt mindig bánom, hogy nem zongorázok, mert kéne, de hát és apámtól is mindig megkapom, hogy miért nem. Szóval én klasszikussal kezdtem, aztán átmentem a jazzbe, és akkor én elkezdtem amúgy a Pocsai Krisztához járni jazzénekre, még a gimnázium alatt, amit amúgy nagyon szerettem, és azóta meg nekem ő barátom is, úgyhogy egy tök jó kapcsolat alakult ki közöttünk, meg én nagyon fel is nézek rá, mert azt gondolom, hogy ő gyakorlatilag az egyik legjobb jazzénekes itthon. és pont azt a stílust képviseli zeneileg, ami nekem a legközelebb áll hozzám. Szóval, ha azt mondtam, hogy Apu a 20-as, 30-as éveket képviseli, ami ugye mondjuk azt, hogy régi jazz, klasszikus vagy tradicionális jazz, ezt a két szót kerestem, csak előbb még nem jutott eszembe. Mm. Tehát ha Apu ezt képviseli, akkor én mondjuk azt mondom, hogy én a mainstream jazz képviselem, ez a 30-as, 40-es, 50-es évek, ez igazából mainstream jazznek mondanám, de hát most itt lehet gondolni stílusban, mit tudom én, Chet Bakerre, Miles Davisre, mondjuk ő már neki ugye van sokkal modernebb világa is, de mondjuk én most itt a korai Miles Davis stílusra gondolok. Úgyhogy a Krista után visszatérve, hogy én mit és hogy csináltam, a Krista után én elmentem az ELTE-re tanulni, mert azt gondoltam, hogy valamit a zene mellett kell csinálni, mert ugye apám mindig azt mondta, hogy zenész ne legyek, mert abban úgy élek meg. Igen, ez egy nehéz dolog így a zenész körökben, hogy ki hogy helyezkedik el. Nyilván rajta is mindig azt láttam, hogy ugye ő is tanár volt, amellett, hogy ugye muzsikált. Szóval igazából láttam azt a képet, hogy ő sincs meg úgy, hogy csak zenél. Tehát valamit kell mellette csinálni. Sajnos, a jazz azért ilyen, hogy vagy van muzsikálás, vagy nincs. És hát elmentem az ELTE-re a zenekultúra szakra, ami ilyen zenei rendezvényszervezés. És azt el is végeztem, ez egy BA volt. Gyakorlatilag azt gondoltam, hogy ebben el fog tudni helyezkedni, hogy majd én mondjuk szervezkedek, és akkor mellette muzsikálok. Nem sikerült benne elhelyezkedni, mert valahogy így a kultúrában nem nagyon van. Nem tudom, pedig még voltak kapcsolataim is, úgyhogy de így sem tudtam elhelyezkedni benne, úgyhogy ezért elvégeztem ezt a tanári mestert, énektanári mestert, és akkor most gyorsan áthaladtunk így az élet történetemen, és most épp itt vagyunk, és most éppen tanárnéni lettem, amit tényleg furcsa kimondani, de gyakorlatilag most kezdtem szeptemberben, és a második Rákóczi Ferenc gimnáziumban vagyok tanár, énektanár, és nem mondom, ez egy nehéz pálya, de majd ezt kifejtem, még később is gondolom, ide azért visszatérünk, hogy most mit csinálok, csak nagyon belementem mindenbe.
6: Igen, nagyon sok mindenbe tudnék belekérdezni, a te esetedben leginkább az érdekel, hogy zenész családokban, ugye mondtad, hogy több generációra visszamenőleg a zenei kultúra, stb., hogy mi szólt otthon nálatok, szintén több generációra visszamenőleg nagyon erős volt otthon a zenei közeg, vagy a zenei kultúra, és általában az ilyenfajta zenés családoknál, hát nem is mondom azt, hogy elvárás, de hogy mondjam, amikor még nem tudja mondjuk egy gyerek, hogy mi akar lenni, hogyha nagy lesz, már akkor számolnak vele, hogy zenész lesz a te esetedbe. Hogy volt ezt át, ők eldöntötték mondjuk a szülők meg a nagyszülők úgy a karrieredet, mielőtt te még gondolkoztál rajta, vagy így számoltak vele? Hát, mennyire voltak szigorúak hát a szüleid, hogyha a gyakorlásról volt?
7: Igen, szó. Apu szigorú volt, szóval voltak is vicces sztorik, mert ugye mondom, klasszikus zongorával kezdtem, és akkor még nem tudom, hogy én voltam elhivatott, vagy inkább apu, szerintem inkább apám volt leginkább, mert még kicsi voltam, mit tudom, én voltam második, harmadikos, akkor kezdtem, tehát amúgy annyira már nem kicsi, bár azért zenében az még pont jó szerintem, tehát meg hát sokkal később is el lehet kezdeni, de nyilván mindig azt mondják, hogy milyen hamarabb kezded, annál jobb. És azt hiszem, ilyen másodikos voltam, amikor kezdtem klasszikus zongorázni, és arra emlékszem, hogy amúgy nagyon tehetséges voltam hozzá, tehát hogy, de akkor is már az volt, hogy a fülem nagyon jó volt, tehát hogy apával ott voltak a konfliktusok, ott kezdődtek, hogy akkor ugye jártam zongoratanárhoz, zenesuliba jártam, és akkor otthon ilyen 2-3-4 órákat gyakoroltunk iskola után, és az úgy nézett ki, hogy ő ott ült mellettem, tehát neki az egy komoly munka volt, nem csak nekem, és ott ült mellettem, és kinyitottuk a kottát, nem tudom, Chopin, minden jött, Mendelssohn, minden volt, és akkor én igazából én nem tudtam kottát olvasni, vagyis hát tudtam, de nem annyira, pont annyira, hogy amikor apámat megkértem, hogy játsszál 4-szer, akkor utána már a fülembe belement, és valamennyire le tudtam blattolni. Tehát, hogy, és apám ezt egy ideig bírta tolerálni, de egy idő után már nem bírta azt, hogy nélküle nem tud, tehát, hogy nélküle, vagy akkor be kell tenni YouTube-on, szóval, hogy tehát, hogy volt egy ilyen lustaság része nekem, hogy annyira jó volt a fülem már akkor, mármint hát annyira nem, de hogy ahhoz képest jó volt, hogy klasszikussal kezdtem, hogy gyakorlatilag csak akkor játszottam le valamit, ha ő eljátszotta sokszor, és nyilván akkor már úgy nézett ki egy idő után nálunk a gyakorlás, hogy ő felment, bezárkózott fent a szobába, mert nem bírta, mondta, hogy ő nem segít, szépen olvassam ki a kottát, elvette a telefont, mindent elvett, hogy nehogy betegyem YouTube-ra, nekem azt ki kell olvasni. Fú, nehéz volt. vakaróztam, minden bajom volt, mondom, csak hagyj hallgassam meg. és hát ő már tényleg elmenekült onnan, hogy ne segítsen, hogy egyedül oldjam meg. És aztán végül is nem maradtam a klasszikusnál, mert elkezdett engem is a jazz improvizatív jellege érdekelni, meg úgy minden, meg hát tényleg azt hallottam mindig apától, úgyhogy akármennyire is mostanáig is nagyon szeretem a klasszikus zenét. A jazz az, ami a legközelebb áll hozzám, úgyhogy... És mi volt még a kérdés, mert most megint belementem valamiben nagyon.
6: Nem, élvezem, ahogy mondod. Milyen szívvel fogadta volna mondjuk apukát, hogyha ez a zenei szeretet megmarad, de mondjuk azt hangoztattad volna otthon, mondjuk, hogy te nem tudom, teniszvilágbajnok akarsz lenni, vagy egyáltalán nem érdekel ez a zenei dolog, így szakmailag, meg karrier szempontjából.
7: Igazából szerintem mindig szerette volna, hogy legyek zenész, de valószínűleg mindig úgy szerette volna, hogy legyen mellette valami, amit csinálok, uh-huh. amivel mondjuk tudok jól pénzt keresni. Uh-huh. De viszont szerintem már azt is látta rajtam, hogy már gyerekkoromban nagyon közel állt hozzám a zene, meg azt is, hogy nagyon zenei, tehát hogy voltak, nem tudom, olyan jelei az én viselkedésemnek, hogy művészlélek vagyok, tehát hogy nem érdekelt se a matek, se a fizika, se a kémia egyértelműen, tehát hogy az iskolában abszolút ezek a dolgok nem érdekeltek, bár nem voltam rossz tanuló soha, sőt, elég jó tanuló voltam, de mindig kilógtam a sorból, már a általános iskolába és a gimnáziumba is, mert hogy mindig ilyen művész lélek voltam, mindig a zene érdekelt, meg kellett mondjuk tanulni egy verset magyarra, irodalomra, akkor mindig az volt, hogy én otthon írtam rá egy dalt, vagy hát egy dallamot, hogy meg tudjam tanulni. Most ilyet ki csinál? Mármint valószínűleg sok zenész csinál ilyet, de hogy most az iskolában senki nem csinált ilyet, tehát gondolom elolvasták sokszor, és belement a fülükbe, vagy nem is tudom, hogy tanultak ők verset, de hogy szerintem nyilván apám is észrevette rajtam, hogy nagyon sok olyan jelenvonásom van, ami ahhoz arra irányul, hogy valószínűleg én is zenész leszek, vagy legalábbis nagyon nagy zenekedvelő, úgyhogy szerintem elvárás, így nem éreztem, hogy sose volt elvárás, de mindig úgy, tehát nyilván gyerekként most téged iratnak be, nem te döntesz arról, hogy most szóval, hogy de hát én nagyon hálás vagyok, hogy klasszikus zongorával kezdtem, mondom az, hogy a zongorát már nem folytatom, azt sajnálom, meg most ennek sok téma volt a zongoráról, és igazából oda kötünk ki, hogy amúgy jazz énekes vagyok, meg igazából mindig is az éneklés volt az, amit a legjobban szerettem, énekelgetni mindig énekeltem otthon, meg mindenhol, meg minden, úgyhogy én megtaláltam azt, amit én szeretnék, csak azt mondanám inkább, hogy azt sajnálom, hogy a zongorát nem folytattam, de ezt már sokszor mondtam, úgyhogy...
6: Arra lennék még kíváncsi, hogyha nem kifejezetten, de akár rólad is beszélhetünk, mivel nálad is releváns, hanem úgy általánosságban felvetődik az a kérdés, hogyha valaki szeretne egy zenei karriert, nyilvánvalóan a bármilyen művészeti ág függetlenül attól, hogy valaki mennyire tehetséges, mennyi időt tesz bele, nem annyira biztos vagy bizonytalanabb, mint a például valaki fogtechnikus, vagy cukrász, vagy hasonló. Tehát az, hogyha valakinek van egy második pályája, amiben beletesz időt és energiát, és mondjuk onnan is szerez egy végzettséget, az szerinted biztosabban érzi-e magát, hogyha kimegy a világba és elindul az életbe, azáltal, hogy van egy biztos pont az életében, és ezáltal szabadon tudja csinálni, amit szeret. Bármilyen művészeti dolgot. Vagy veszel sok időt abból, amit fordíthatna mondjuk arra, amit szeret. Hogy gondolod ezt? Hogyha hát valaki énekelni szeretne, vagy hangszeres zenész lenni, akkor lehet-e arra ideje, hogy más csinál? Vagy hogy látod ezt a kérdést?
7: Hát ez nehéz kérdés. Én szerintem nem arról van szó, hogy van-e ideje, vagy nincs, hanem inkább a lehetőségekről, szóval pont ezt mondta, tehát hogy én is, nekem is mindig, szerintem minden zenésznek senki nem úgy indul el a zenei pályafutásán, hogy na most, akkor én most fogorvos leszek, de mellette zsezénekes, mert tudom, hogy nem fog, érted? Tehát, hogy azt gondolom, hogy mindenki úgy áll hozzá, hogy mindenképpen csak abból élne meg, csak nyilván nekem például, mint apám, mondjuk én tudom, hogy apám mindig úgy volt ezzel, hogy ő eleve így gondolta, hogy ő szeretne valamit mellette csinálni, de látod, általában szerintem zenészek valami olyat csinálnak mellette, ami azért kapcsolódik a zenéhez. Tehát apám is, ő énektanár volt, meg zongora, tehát hogy nyilván azt csinálja mellette, amit kb. Amúgy csinálna, csak hát most tehát, hogy nyilván szerintem a nagy részt a zenészek olyan polgári foglalkozást vállalnak mellette, ami nyilván kapcsolódik a zenéhez, nekem is mindig ez volt a terv. Én azt gondolom, hogy nyilván az nagyon szomorú, hogy nem egyértelmű az, hogy zenészként mi megélhetünk ebből, akár klasszikus, akár jazz. Uh-huh. Tehát, hogy nyilván ez, tehát, hogy most ezt mondtam, hogy polgári foglalkozás, ez is az végül is. Tehát, hogy miért ne élhetnénk meg mi is ebből? De sajnos nyilván most eljutottunk egy olyan korszakának az életben, a világban, hogy nem nincs új lehetőség. A kultúra annyira sajnos nem megy, vagy nem is tudom, hogy annyira, tehát nyilván a jazz is egy olyan zene, ami úgy tűnik, hogy kezd így kicsit elhomályosulni sajnos, és hogy nyilván az ilyen elektronikus, meg populáris zenék, azok így kiváltják, és nyilván aki nem születik bele, mint én, vagy mint bárki más, aki beleszületik a zenei közegbe, azok már eleve, most hogy mondjam szépen, nem jó zenén nőnek fel, tudod, szóval, hogy szerintem inkább itt arra van szó, hogy kinek milyen lehetőség van. Tehát nyilván mindenki arra megy, hogy csak muzsikáljon, és ez lenne a legjobb, meg legszebb dolog, mert azt szeretjük, mint csinálni, de hogyha kell, akkor kell menni más csinálni, úgyhogy én azt mondanám, hogy én támogatom abszolút, hogyha zenészek megélnek abból, hogy csak zenélnek, ismerek amúgy zenészeket, többet is, akik megélnek belőle, de azt is látom, hogy ott azért nagyon sok hosszú munka, évek munkája van mögöttük, tehát mondjuk, mit tudom én, eszembe jut a Bényei Tamás, Hot Jazz Band, ő tudom, hogy ő megél abból, hogy csak muzsikál, de hát minden este muzsikál, nyilván nagyon szereti, de például megfogott egy olyan réteget ebben a régi magyar jazz zenével, vagyis ilyen sanzon, Dixieland, nem is tudom, hogy pontosan micsoda, régi magyar zenék, amiket más nem nagyon játszik, így, ahogy ők. Tehát, hogy akkor még ő elkezdte ezt a stílust, meg elkezdte ezeket a zenéket feldolgozni, és tehát, hogy valószínűleg itt az a kulcs, hogy akkor sikerül jól megélned ebből, hogyha valahogy megtalálsz valami olyan kis rést, ami még úgy nincs elcsépelve, vagy nem is tudom, mert közben meg én mondom, én, ahogy mondtam, én a mainstream jazz szeretem, és azt szeretem énekelni, és most nyilván mindenki, aki jazz énekel, mainstream jazz szeretne, vagy nem is szeretne, de hogy avval kezdi, tehát, hogy most mindenki szereti a Frank Sinatrát, meg mit tudom én, a Chet Bakert, szóval, hogy ez ilyen nehéz dolog, hogy akkor most keressünk egy olyan kis utat, kis kaput, ahol amit még valaki nem talált ki, most mondok valamit, mit tudom én, ugye népdalokat feldolgozni, és ezzel sem most ezt sokan csinálják, tehát ezt nem most én találom ki, csak hogy valami, ami miatt hát, ha közelebb tudjuk hozni az emberekhez, és hát, ha jobban el lehet adni, nem tudom, ezek ez, ez, ez

0: Igen, valamennyire nem hát releváns.
1: Azért is gondolom, hogy tehát a dallamos jazz, ami befogadható jazz, az szerintem az valamilyen szinten mindig érték maradt, tehát hogy megyünk majd tovább az életben, és szerintem az még 10-20-30 év múlva is, tehát nyilván ahogy látjuk, hogy most már a jazz nem úgy kívánt zene, mint ahogy régen volt mondjuk, meg nyilván már nem az a buli zene, tehát hogy gyakorlatilag attól még a dallamos jazz, ami befogadható, és ami boldog, és ami kedves, azt szerintem azt a közönség mindig szeretni fogja. Uh-huh. Ez pont az mondjuk, amit a Bényei játszik, vagy amit apujék játszanak, vagy akár mi is nyilván nálunk már, tehát mit tudom én, ha most Chet Bakerre gondolunk, nála azért elég sok, meg Davisre is, akkor elég sok szomorú balada eszünkbe jut, meg mollosabb, misztikusabb hangzások, és nyilván a régebbiben még abszolút nincs ilyen amúgy, tehát ott a tenek csak dúros, boldog hangzás van. Uh-huh. Én nagyon szeretem a balladát, szóval, hogy meghalnék, ha nem játszhatnék uh-huh. balladát, úgyhogy én szeretem a kicsit misztikusabb mainstream világot, de hogy azt gondolom, hogy ez a vonal is, meg amit édesapám kapcsán szóba hoztam, mindkét vonal az a vonal, ami szerintem mindig eladható lesz. Csak kérdés, hogy hát, hogy mennyire, tehát, hogy mindig szeretni fogják, csak nem tudják, hogy, tehát, hogy ha beszélgetsz emberekkel, akik nem nincsenek úgy jó zene közegben, mint mondjuk, hogy nem hallgatnak se jazz, se klasszikus zenét, akkor észreveszed, hogy gyakorlatilag nem tudják, hogy mi az, hogy jazz. Tehát, hogy azt mondom nekik, hogy jazz, és azt mondják, hogy hú, valami modern, vagy nem, egyszer hallottam egy jazz, és akkor rossz volt, és akkor megkérdezed, hogy de miért az mi volt, és akkor meg se tudják fogalmazni, mert a mai világban gyakorlatilag mindenre rámondják, hogy jazz, ami valami borult valami, nem is tudom, tehát hogy mit tudom én, meglöktem egy széket, és most ez jazz volt, érted? Most jó, most ez már most nyilván egy kicsit,
0: igen, értem,
1: kicsit cinikus volt, tehát nyilván nem erről van szó, csak hogy tehát van egy ilyen része, és hogy igazából akkor mindig elmondom ezeknek az embereknek, akik mondják, hogy nem tudják, hogy mi az a jazz, meg így rámondják simán, hogy én nem szeretem, és akkor megkérdezem, hogy is karácsonykor amúgy te mit hallgatsz? Aha. Ja, és akkor hát igen, Frank Sinatrát, meg Michael Bublét mondom, és akkor most hogy érted, hogy nem szereted a jazz? Mert mondom, az mi akkor szerinted, tudod? Tehát, hogy, és akkor, ja, hát igen, az más, az karácsonyi, hát most igen, de attól még az jazz. Uh-huh. Tehát, hogy gyakorlatilag az összes ember karácsonykor jazz hallgat.
0: Igen, és érdekes, hogy mivel azonosítják az átlagember mivel azonosítja a jazz zenét? Mondjuk ilyen biliárdszalon aláfestő zene, meg hát amikor valaki a H&M-be vásárol, és akkor ott megy valami nyugis dolog.
1: Hát igen, mondjuk ott pont inkább ilyen izék szoktak menni, ilyen
0: most már igen.
1: Van Kiss, Izalitex,
0: hát
1: Kelvin Harris, vagy nem
0: igen.
1: Tudom. Vár kis legyen. Igen.
0: Én visszakanyarodnék oda még egy gondolat erejéig, hogy ugye nagyon sokat meséltél a gyerekkorodról, igen. De körülbelül mennyi idős voltál, akkor szerintem minden művészettel foglalkozó fiatal életében van egy pont, ugye, amikor a között van, hogy iskolába jár, a szüleitől megörököl valamit, valamilyen művészetnek a szeretetét, stb. Gyakorol, de a gyakorlás az még unalmasabb, mint mondjuk mikor az ember felnőtt, van akinél akkor is ilyen erőltetett a gyakorlás, stb. Gyerekkorban valamennyire még inkább, de nálad mikor volt ez a pont? Emlékszel-e arra, amikor úgy gondoltad, hogy szeretsz gyakorolni, és komolyan gondoltad azt, hogy erre szeretnéd feltenni az életedet, a karrieredet, tehát, hogy ezt szeretnél lenni. Vagy nem volt egy ilyen pont, ez inkább egy így folyamatosan alakult?
1: Igen, így nem rémlik, hogy lett volna konkrétan egy ilyen pont. Mm. Hát mondom, mindig az volt bennem, hogy én jazz énekes szeretnék lenni, és nem csak a jazz énekes része volt így előttem, hanem inkább az így unblock, hogy színpadon szeretett. Nyilván a jazz az mindenképp, de hogy színpadon szeretnék lenni, hogy előadjak embereknek, hogy így mindig szerettem így ilyen szempontból központban lenni, és hát nyilván ez az egész a jazzzel járt nekem abszolút, de hogy, tehát, hogy az mindig megfogalmazódott bennem, hogy szeretnék színpadon lenni, és átadni olyan dolgokat, amiket mondjuk nem tudok átadni így beszélgetésben. Tehát, hogy a zene mindig az volt nekem, hogy mit tudom, hogyha rossz kedvem volt, vagy voltak dolgok, amiket így nem tudtam még kifejezni, akkor azt a zenébe kellett kifejezni, mondjuk, hogy számot írok. És akkor ez akkor teljesedett ki nálam mindig, hogyha megírtam a számot, hogy utána mondjuk előadtam egy koncerten, és akkor ott valahogy a színpadon éreztem azt, hogy most így úgy, mint hogy

0: minden teher, ami rajtam volt addig abban a témával kapcsolatban, az így most le tud jönni rólam, és át tudom, hát ha át tudom adni másoknak, hát nem a terhet nyilván, hanem az érzésvilágot, amiben vagyok, úgyhogy konkrét időpont így nem tudom.
1: Első sikerélményedre emlékszel színpadon, amikor azt érezted, hogy de jó, hogy megtapsolnak, hogy gratulálnak?
0: Első sikerélmény, hát ugye 40 édesapám, ő azért vitt muzsikálni már elég fiatalon, tehát igazából vele kezdtem el, így mondjuk duóba elvitt, vagy akár nem is tudom, mi lehetett a formáció, talán Olá Zoltán bőgőzött, és Cseh Balázs dobolt, és akkor valahogy így, és ő zongorázott, és akkor valahogy így kvártetbe mentünk például az IF-be, vagy volt ilyen vendéglátó sztori, szóval, hogy voltak ilyenek, és hát az nagyon nagy iskola volt nekem, mert hát nyilván én ezeket, tehát hogy ezeket a dolgokat, hogy mit tudom én, mikor szállsz be egy standardbe, hogy megvárod a szólót, ezeket én igazából a legjobb módon tanultam meg, mert én azt nem tanártól tanultam, hanem azt muzsikálás közben tanultam meg, és hát jazzt csak így tudsz a legjobban megtanulni, hogy elmész muzsikálni, és majd meghallod, hogy mi van, érted? És akkor meg ránéztem apámra, és láttam, hogy ő még zongorázik, tehát most még nem szállok vissza a témával. És akkor vártam, akkor jött egy dobszóló, akkor féltem, hogy most erre hogy fogok visszaszállni, pedig hát most Cseh Balázs nem dobol olyan eszeveszett szólókat, tehát azért vissza lehet szállni rá, mert abszolút úgy kísér, hogy érthető, hogy mit csinál, de mégis akkor nyilván még féltem, mit tudom én, hány éves lehettem, 16, tehát hogy amúgy meg már nem voltam fiatal, 15, de hát megtanultam, hogy figyelni kell, és hogy kell számolni, és mikor szállok vissza, és igazából szerintem ezek ilyen meghatározó élmények voltak nekem, ezek a muzsikálások apával, aztán emlékszem, hogy volt egy muzsikálás a Gyafival, a Gyárfás Istvánnal, nem is tudom, az is az IF-ben volt, az volt az első ilyen koncertem, ahol így megjelentem, mint Nagy Noémi, és akkor, hogy már más zenésszel, nem apám vitt, hanem egy más formációval mentem. És aztán azt hiszem, hogy pont 4 éve volt az első koncertem a kvártettemmel, ugyanígy az IF-ben, úgyhogy úgy tűnik, hogy minden út az IF-be vezet vissza, legalábbis így a jazz pályafutásoknak a kezdetét úgy látszik az IF azt támogatja, úgyhogy köszönjük szépen.
1: Van egy izgalmas témánk, amire elfelejtettem rákérdezni az elején, viszont erre csak majd a zeneszünet után, kedves hallgatók, a Nagy Noémi kvártettet hallhatjátok a zeneszünetben. Fogadjátok sok szeretettel, és ne menjetek messzire, mert nem sokára jövünk hozzátok vissza. Maradjatok velünk, és addig is hallgassátok a Nagy Noémi kvártettet.

0: Lőttem, én csak kerestem a felemet, de nem talált, yeah. Én csak megyek is, megyek is, megyek veled fogva, tolt a szemed, nem ér.
1: A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
2: Bemutatták a bicskei bántalmazások és a gyermekvédelem mulasztásainak vizsgálatát. Gyurkó Szilvia államtitkár elmondta, nem igaz, hogy a gyerekek nem kértek segítséget. Kértek, de érdemben a nevelők nem tudtak vagy akartak segíteni. Feltételezhető az is, hogy sokkal több áldozata volt az intézetnek, mint amennyiről hivatalos feljegyzés készült. Gyurkó Szilvia bejelentette, hogy a kormány 1 milliárd forintot különített el a gyermekvédelmi jóvátételi alap számára, amellyel felelősséget vállalnak az abban lévő gyermekekért. Ehhez minden gyermekvédelmi rendszerben lévő fiatal nyújthat be igényt, az alapnál nem csak kártérítésre, hanem például pszichológiai segítségre, egészségügyi ellátásra is. Az ukrán pénzszállítók elleni akció ügyében nem csak a terrorelhárítási központ volt főigazgatója Hajdú János és az Alkotmányvédelmi Hivatal egykori jogi főosztály vezetője Szatmári István a gyanúsított, hanem 3. kerületi rendőrjárőr is, akik valótlan tartalmú jelentést írtak az ukrán pénzszállítók éjszakai idegenrendészeti őrizetbe vételéről, és ezt a kihallgatásukon be is ismerték, értesült a Telex. A központi nyomozó főügyészség korábban csak annyit közölt, hogy 5 gyanúsított van, alap most a rendőrségi forrásokból azt is megtudta, ki a további 3. Mind az 5 gyanúsított szabadlábon védekezik, a járőrök pedig vissza is térhettek a kerületi kapitányságra dolgozni. Vádat emelt a Bács-Kiskun megyei főügyészség 10 ember, köztük egy adószakértő ellen, akik fiktív számlázási láncokon keresztül több mint 2 milliárd forintos vagyoni hátrányt okoztak a költségvetésnek. A hálózatot irányító szombathelyi férfi uniós importból származó szójadarával és csirkemellel kereskedve került el az áfa fizetést, amihez testvére az adószakértő és Stroman cég vezetők segítségét is igénybe vette. Az eljárás során az ügy egyik jelentős ceglédi vevőjére és fény derült, aki a nyomott áron vásárolt áruk mellett csaknem 260 millió forintot utalt át a saját céljaira a céges számlákról. A pénzügyminisztérium azt vizsgálja, szükség van-e változtatásokra a lakossági állampapírok adózásában, miután az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárást indított Magyarországgal szemben, a más uniós országok kötvényeivel szembeni adóelőny miatt. A külföldi kötvények hozamát főszabály szerint 15%-os személyi jövedelemadó, bizonyos esetekben pedig további 13%-os szociális hozzájárulási adó terhelheti. Ezzel szemben a 2019. júniusa után kibocsátott magyar lakossági állampapírok kamata mentes ezektől az adóktól. A portfólió megkeresésére a tárca azt közölte, hogy minden lehetséges megoldást vizsgálnak, és az áttekintés nem korlátozódik az adózásra.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
3: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
4: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dickóban.
1: Romákról, nem csak romáknak.
3: Rádió Dick.
5: Nagy-nagy szeretettel köszöntelek titeket ismét, kedves Rádió Dick hallgatók. Visszajöttünk, ígéretünk szíven a zeneszünetről. Még mindig Baranyi Rolandot és Nagy Noémit halljátok, amint a jazzzenéről beszélgetünk, és ez a beszélgetés, ami eddig duóban zajlott, most kiterjedt egy trióvá, mivel Jónás Géza is csatlakozott hozzánk vendégként, akiről tudni érdemes, hogy 2021-ben a Pege Aladár Jazz Nagybőgő verseny első helyezettje és külön díjasa lett, és ő fog ezekben a témákban segítségünkre lenni, ő fog velünk utána járni azoknak a kérdéseknek, ami motoszkál a fejünkben. Nagy szeretettel köszöntelek itt nálunk.
6: Köszönöm, hogy itt lehetek, Alan.
5: Beszéltünk arról, hogy szerintünk mi a mainstream jazz zene, kiket tekintünk mondjuk a jazz zenének a, hát hogy is mondjam, azoknak az alakoknak, akiket mindenki ismer, kik a tűzvivők ebben a műfajban. Te kit tekintesz egyébként az etalonnak, mint hogyha jazz zenére gondolsz?
6: Hát az én személyes véleményem, ha azt kérdezed, nekem a legnagyobb kedvenceim között van például Oscar Peterson, ha zongoristákat kell mondani, ha gitárosokat, akkor mondjuk Joe Pass, Grant Green, nagybőgősöknél a mondjuk a Ray Brown, vagy a Paul Chambers is vannak ilyen hatalmas meghatározó alakok, akik, ha kicsit jobban beleveted magad ebbe a zenébe, elkerülhetetlenek legyenek. Ezek az én személyes kedvenceim, mondjuk, ha sorolni kell egy párat.
5: Ugye a Noémitől kérdeztem nemrégiben azt, hogy egy jazzzenésznek, aki lehet azt mondani, hogy egy autonóm művész, és valamilyen műfajt ugye gyerekkorától ő szeret játszani, illetve nem műfajt, hanem a műfajon belül egy bizonyos irányzatot, ugye a jazzzenén belül, és nyilván eladhatónak kell lenni egy zenésznek, mert hogyha nincsen igény arra a zenei műfajra vagy irányzatra, amit ő képvisel, vagy otthon szeret játszani, akkor igazából nem tudja olyan sokszor magát megmutatni, hogyha nincsen kereslet pont arra, amit ő szeret. Szerinted egy autonóm művésznek mennyire szabad alkalmazkodni a közönségnek az elvárásaihoz, hogy mi az, ami éppen populáris, mi az, ami mainstream? Például, hogyha gondolkodsz valamilyen zenei projektben, akkor mennyire veszed bele azt, hogy mi az, ami mondjuk a mai trendek alapján tetszett az embereknek, és mennyire veszed bele azt, hogy te személy szerint mit szeretsz játszani?
6: Nagyon jó kérdés szerintem. Nagyon nehéz a mai világban azt megtalálni. Alapból nehéz megtalálni, hogy neked mi tetszik, mert ha arról beszélünk, hogy jazz zene, akkor most már annyi irányzata van, és annyira tág lett ez a fogalom, hogy az ember igazából bármit szeret, elektronikát, akusztikus zenét, improvizatív zenét, megírt zenét, vokális zenét, esetleg szóló zenét, tök mindegy, hogy mire gondolsz. Van olyan ágazata, amit jazznek hívnak, szóval nagyon nehéz megtalálni azt a részét, amit te szeretsz, és ezt úgy tudod előadni, hogy hiteles legyen hozzá. Az, amit mi játszunk, mondjuk én meg a Noémi, mi a legjobban a mainstream jazz szeretjük, ez pont az a zene, ami kb. Ugye a 40-es, 50-es években volt trendy, divatos. Szóval, ha én arról beszélek, hogy én hogy alkalmazkodok a legjobban a közönséghez, hát ha most ugye szívemre teszem a kezemet, akkor azt mondom, hogy sehogy. Mert a mai világ, meg az 50-es éveket nem lehet összetenni emberi igények és hangzás alapján.
7: Igen, de én azt gondolnám, hogy amit még mondtam ezelőtt is, hogy a dallamos jazz az mindig befogadható lesz a közönségnek szerintem, és mi gyakorlatilag dallamos jazz játszunk, ha nem is annyira, mint mondjuk a Hot Jazz Band, de mi is dallamos jazz játszunk, egy pár szomorú balladával kiegészítve, szóval szerintem mi azt a stílust játszunk, én azt gondolnám, ami a leginkább befogadható a nézők számára, és mindig fent fog maradni, kérdés, hogy mennyire.
6: Egyetértek, nyilván befogadható a zene, de most azt a részt nézzük a kérdésnek, hogy mennyire viszonyulunk mi a mai trendekhez képest, vagy az, hogy 2026-ot írunk, és mik a trendek a mai világban, ahhoz képest szerintem mi nem veszük fel a trendet, hanem a hagyományokat őrizzük azzal, amit mi képviselünk. Az egy dolog, szerintem minden az egész világgal kapcsolatosan, hogy szerintem a régebbi világban, vagy mondjuk a 50-60 évvel ezelőtt az embereknek szerintem jobb ízlésük volt mindenben, nem csak zenében, akár öltözködésben, nem tudom, ahogy beszéltek, ahogy megnyilvánultak, ez ilyen, a világ ilyen. Az, hogy nekünk ezt tetszik, és mi ezt szeretjük, ehhez vagyok hűek, ez jó dolog, de szerintem ez nem annyira trendi, mert ha nagyon trendiek lennénk, akkor csinálnánk olyan zenéket, mint a popstárok, a mai popstárok. És mi ezt szerintem nem akarjuk, hanem hitelesek akarunk maradni, és közben megőrizni a hagyományát annak, amit mi szeretjük.
5: Az vetődött fel bennem egyébként, hogy a jazzben mi a leginkább mainstream, hogyha gondolunk egy előadóra. Például én láttam nemrég egy ilyen felmérést, hogy a színészek közül ki a legszimpatikusabb úgy az összes embernek, tehát hogyha benne van egy filmbe, akkor leginkább azért eladható a film, mert a legkevesebben rámondják azt, hogy nem nézem meg, mert nem szimpatikus a színész, amúgy ő a Tom Hanks, szóval ő benne van egy filmben, ő neki van a legkevesebb utálója a Tom Hanksnek. Ki ilyen a jazz zenében, hogy mindenki szereti, a leginkább eladható, a leginkább bármilyenféle korcsoporttal, stílussal azonosítható, és ők is azonosulni tudnak vele. Szerintetek mi az, aki, hogyha mondjuk valaki meghívja, vagy valaki az ő zenéjét játsz, akkor nem tud annyira mellélőni, mert ő a legnagyobb közös nevező az embereknek.
6: Értem. Hát először válaszolok, utána nagyon-nagyon szívesen átadom a szót a drága páromnak. Szerintem, ha ezt mondjuk, hogy egy Tom Hankshez hasonló alakot kell találni, szerintem énekes kell keresnünk, mert ugye maga a vokális jazz szerintem jobban megszólítja a mindennapi közönségen, és ha mondjuk erre kéne egy példát mondani, akkor én azt mondanám, hogy Ella Fitzgerald szerintem a valahol egyik, ha legnagyobb jazz énekes, de most átadnám a szót a Noéminak, hogy bővebben meséljen erről a dologról.
7: Egyetértek, hát most nem tudtam pontosan most, hogy korszakban hol vagyunk, mármint, hogy most mostani időkről beszélünk, vagy olyanról beszélünk, aki már nem él, de mondjuk amúgy nekem például Diana-król jutott eszembe, aki ilyen szempontból Ella Fitzgeraldhoz képest végül is elég más, mert hogy stílusban nagyon hasonló, de éneklésben nagyon más, de viszont szerintem ugyanaz a közönség szeretni fogja őt is, ahogy Ellát is meghallgatják, ugyanúgy Diana-kralt is szeretni fogják, mert amúgy számokban gyakorlatilag nagyon hasonló számokat énekelnek ugyanabban a repertoárból, ugye a Great American Songbookban játszanak, vagyis hát Diana még mindig játszik, szóval, hogy és itt ki is emelném, hogy amúgy nekem amúgy ő nagyon személyes kedvencem, ahogy ő énekel, és ugye zongorázik is, szóval ez szerintem egy kuriózum, hogy ő tudja magát kísérni, és amúgy nagyon jól is zongorázik, és nagyon jó jelenség a színpadon, a szőke hajával, ahogy ő felül, és akkor zongorázik, és énekel, és pont azért jó, mert hogy visszafogott, ahogy énekel, és pont emiatt nagyon jó a feelingje, hogy kevésből is látszik, hogy nagyon nagyon nagy jazz, ahogy ő énekel, úgyhogy
6: igen. És ez esetleg, eszembe. Bocsánat, hogy szabadba vágok tényleg. Pardon. Ha esetleg kikerültem volna a kérdést, hogy a mai világban tudnék ilyet mondani, akkor igen, tudnék igazából, ha Magyarországon éltek, és ha szeretnétek egy jó kis befogadható jazzzenét, akkor én mindenképp ajánlom a Noémi koncertjeit, mert szerintem egy nagyon jó közös nevező az, amit ő szokott velünk játszani, ugye én vagyok a nagybőgős, és a párja is egybe, és ez szerintem egy nagyon jó aki nem feltétlenül tudja, hogy mi az a jazzzene, és hogy miről szól a jazzzene, szerintem, ha meg akar ismerkedni vele, akkor a Noémi és a Noémi koncertjei az egy szenzációs belépő lehet szerintem.
5: Fogunk erről beszélni, jól tudom, akkor október 22-én van a dátum, amikor lesz a következő
7: alkalom, hogy hallgatnak titeket.
5: Viszont kíváncsi vagyok, mit gondoltok, én hoztam nektek egy ilyen állítást, vagy egy ilyen tézist.
7: Na ki vele?
5: Hogy maga a jazzzene az egy ilyen nagyon szélsőséges dolog. Most valamihez kellene hasonlítanom. Igen. Egy kicsit ilyen vicces példával, mint például a pacalpörkölt. Tehát, hogy nincs olyan, hogy valaki úgy van a jazzzenével, hogy oké, meghallgatja, van egy-két zene, amit szeret, stb. Hanem a jazzzene az olyan, hogy valaki vagy a rajongója, vagy abszolút elhatárolódik tőle, tehát abszolút egy szélsőséges
6: pillanat. Igen.
5: Ti mit gondoltok erről?
6: Nos, ez a pacalpörköltös példa, ez nekem nagyon tetszett. Megmondom az őszintén azért, mert egyébként én, bocsánat, egy kicsit meg vagyok fázva, ezért vannak ezek a hangok, elnézést kérek mindenkitől. Szóval, hogy a pacalpörkölt egy nagyon érdekes dolog, mert például nekem édesapámat biztos nagyon sokan ismerik, Jónás Géza, cimbalom művész, hagyományos cigányzene egyik nagy képviselői az országban, és sokat beszélünk ugye zenéről, és amikor én mutatom neki ezt a többfajta stílus, jazznek több irányzatait, akkor van olyan, amikor azt mondja, hogy úristen, ez azonnal vett ki, mert ez egyszerűen ő nem bírja elviselni, de tényleg ilyen 10 másodperc alatt. Uh-huh. És valamikor meg lejön egy koncertre, és végig tud ülni 50 percet, 1 órát, és úgy megy haza, hogy azt mondja, na, ez nagyon jó volt. Szóval igazából a jazzzene azért fura, mert itt az emberi nyitottságnak van nagy kérdése. Szóval ha az ember beül egy koncertre úgy, hogy nyitott a szíve és a füle, és úgy áll neki, hogy nem ítélkezek, és nem a külső hatásokra figyelek, hogy mik a sztereotípiák és egyebek, hanem csak átadja magát, akkor döntheti el igazából, hogy ez tetszik neki, vagy nem. És nagyon fontos, hogy sokan azt mondják, hogy nem értik. Hát ezt nem is kell érteni. Hát ahhoz, hogy te értsed a zenét, ahhoz nagyon sok mindent hosszú éveket kell eltölteni minden olyan dologgal, amit a zenészek szoktak. Szóval ez nem való mindenkinek, hogy megértse. Sőt, a hallgatóknak az mondják, hogy érezzék a zenét. És ez ugyanaz, hogy például én nem szeretem a pacapörgőtet, mert félek tőle. Én ebben nem vagyok nyitott, érted róla?
8: Aha, értem.
6: Na most, ha te így vagy a jazzzel, hogy te nem szereted a jazzt, és nem vagy nyitott, nem fogod kipróbálni, akkor nem fogod szeretni. Uh-huh. Szóval ez az emberi nyitottságnak a kérdése. Uh-huh. Hogy valaki vevő-e arra, hogy leülök, és tiszta szívvel meghallgatom ezt a zenét, akkor utána előzeti,
8: hogy
6: tetszik.
8: Tehát akkor egyetértetek be abban, hogy szóval aki vagy egyáltalán nem szereti, vagy nagyon szereti, inkább ez a jellemző.
7: Nem tudom, én ezt így nem mondanám ki ennyire fekete-fehéren. Egyrészt szerintem a zene sem ennyire fekete-fehér, a jazz sem, és ráadásul pont amit mondtam még ezelőtt, azt mondtam ugye, hogy karácsonykor mindenki jazzt hallgat, tehát igazából bárki, aki elvileg nagyon utálja a jazzt, az is hallgat karácsonykor jazzt, mert Michael Bublé-t hallgat, és Frank Sinatra-t, és akkor éppen nagyon szereti. Ez az egyik. A másik, meg még oda térnék vissza, hogy mondtam ezt a dallamos jazzt, ezt a 20-as, 30-as, 40-es évek, akár amit mi játszunk, vagy akár még régebbre, és akkor megint felhozom mondjuk a Bényeit, amit ő játszik. Gyakorlatilag ezt a fajta stílus szerintem amúgy még az is szereti, aki azt mondaná, hogy nem szereti a jazzt, mert elhallgatja, mert dallamos, mert dúros, mert lendületes, és egyszerűen akár háttérzeneként, akár meghallgatva, tehát látom, hogy ezt mindig szeretik, és szerintem mindig szeretni fogják. Például mondjuk az avantgárd, meg a modern, meg a elvont jazz, az már más kérdés szerintem. Én őszinte leszek, én azt gondolom személy szerint, hogy nincs olyan ember, és most nem a Coltrane-ről beszélek, amikor már ő is kicsit elborult, hanem inkább most arról beszélek, amit még az első részében mondtam a beszélgetésünknek, még ugye a zene előtt, hogy meglöktem egy széket, és akkor most ez nagyon nagy jazz volt, és akkor ilyen ború dolgokat csinálok, és mit tudom én, ilyen állathangokat adok ki, és gyakorlatilag olyan zene lesz, hogy egy állat elhalálozott, azt muzsikáljuk el, és nem muzsikálunk igazából. Én nem tudom elhinni, hogy az amúgy valakinek tetszik. Tehát én azt gondolom, hogy ez csupán sznopság, és most sajnálom, hogy ezt kimondtam. Én maradok ennél az állításnál, és vállalom, ha bárki erről kérdez, vagy bárki másik gondolkodik róla, de azt gondolom, hogy az úgy igazán senkinek nem tetszhet, és senki nem tud elmélyülni annyira benne. Elmélyülni el tud, meg elet is tud vágni, de úgy nem tud benne elmélyülni, hogy azt mondja, hogy most olyan átéreztem, és most hazamegyek, és elmegyek randizni egy csajjal, vagy elmegyek a feleségemet, elviszem randizni, azt gondolom este, elmegyünk most nem is tudom, elmegyünk a Jédermanba, elnézést, és akkor tényleg van egy ilyen nagyon, nagyon modern hangzás, és akkor úgy jövünk haza, hogy hát ez egy nagyon romantikus este volt, ittunk egy kis rozét, és most nagyon szerelmesen hazamegyünk kézenfogva, és beszélgetünk a koncertről. És miről beszélgetünk?
8: Igen.
7: Hogy meghalt egy állat? Vagy most
6: kicsit tudni hozzáfűzni egy pár dolgot, mert hát hallhatja a közönség, hogy egy pár vagyunk, együtt muzsikálunk. Én mégis szerettem a borul jazz, ahogy a Noémi nevezi.
7: De szóval, most a free-ről beszélsz?
6: Akár. Érted? Szóval én...
7: De én már a free, még a free-t is.
6: Én ebben sokkal nyitottabb vagyok. Szóval mi egy pár vagyunk, egy zenét hallgatunk, egy az ízlésünk, de hogy a két ember se lehet ugyanolyan. És én ezért mondtam a nyitottságot, mert te énekelhetsz drágám pármit, ha bejön oda egy olyan csávó, aki gyűlöli a nőket, meg az énekeseket.
7: Kérdés, hogy egy pár maradunk az interjú végére?
6: Igen. Szerintem biztos.
8: Én megszakítanám ezt a témakört, mivel kifejezetten szeretném, hogyha egy pár maradnátok, és rátérnék arra a dologra, hogy hogyha műfajokat összevetünk, és ez leginkább a Noéminak szól ez a kérdés, műfajok és énekesek szempontjából, hogy általában, hogyha meghatározzák műfaji alapon is magukat, például meghatározza egy énekes, mondjuk pop énekes, akkor nála felmerül ez a kérdés, hogy tud-e mondjuk jazzt énekelni. És ez lehet mondani, hogy sokkal ritkább, mint hogyha egy jazz énekestől megkérdezik, hogy tudna valami popposabbat énekelni. Tehát a jazznek szerinted mélyebb alapjai vannak, és ezáltal sokkal könnyebben tud alkalmazkodni mondjuk popzené éneklése, stb. Mint fordítva?
7: Hát abszolút, én azt gondolom, hogy nyilván a jazz már csak amiatt is, hogy olyan összetett harmónia világa van, és annyira sokoldalú és sokszínű, hogy gyakorlatilag, hogyha jazzzel kezdünk, akkor utána most egy most megint nem tudom, hogy mondjam szebben, mert amúgy meg nagyon, nagyon sok popzene nagyon összetett, tehát most gondolok például Stevie-re, vagy Jacksonra, tehát hogy most nyilván nem általánosságban

0: kezdték, vagy jazzt is tudnak. Én azt mondanám inkább, hogy jazzzel kezdték, és azért tudnak ilyen jó popot énekelni, vagy tudtak. Úgyhogy szerintem a jazz egy nagyon jó alap. Én magamban, most pont vicces, most múltkor éreztem a löketet, hogy én is elkezdjek kicsit nyitni a, hát nem pop, inkább ilyen lofi, kicsit ilyen hip-hopos, R&B-s feelinghez, vagy felé. De ettől függetlenül tényleg mindig a mainstream jazz fogom a legközelebb érezni magamhoz, úgyhogy szóval a jazz az egy jó alap mindenre, de leginkább szerintem arra is, hogy abból merítkezzünk, és mondjuk utána menjünk át a popba. Úgyhogy azt gondolom, hogy nagyon sokan, nagyon nagy sztárok ezzel kezdtek, és itt most lehet gondolni sok sztárra, ott van Stevie, ott van Benson, úgyhogy éljen a jazz, éljen a fiatalság, vigyük tovább a jazzt.
1: Eszembe jutott még egy dolog veletek kapcsolatban, amit szintén lehet közös nevezőnek mondani, hogy mind a ketten foglalkoztok fiatalabb zenészekkel tanítás céljából. Én arra lennék kíváncsi, hogy ez azon kívül, hogy nyilván mind a kettőtöknek megvan a szakmai alapja, ami ahhoz kell, hogy ha kérdések merülnek fel, akkor megfelelően tudjátok edukálni a gyerekeket, viszont maga a tanítási folyamat, tehát az, amit ti tudtok, azt megfelelő szinten átadjátok ezeknek a fiatal tehetségeknek, akikkel foglalkoztok. Ez mennyire jelent számotokra egy, lehet mondani azt, hogy kihívást, egy plusz feladatot, mennyire kellett alkalmazkodni nektek ez a helyzethez, mennyire volt nehéz, mire beleszoktatok ebbe a szerepbe, hogy most nem a tudásotokat úgymond kamatoztatjátok, vagy előadtok, hanem megpróbáljátok átadni másoknak.
2: Na, hát én most, ha az én részemről beszélek, én 2 éve tanítok a Schneidberger Központba, és nekem ez ilyen nagyon, nagyon hirtelen jött, és nem is gondoltam volna, hogy valaha én foglalkozni fogok gyerekekkel, mert igazából én nem készültem sose tanítani, és nem ez volt úgy a fő célom, ez csak így jött az életbe, aminek végül is nagyon hálás vagyok, mert egyébként nagyon élvezem, és jól érzem magamat. És szerintem egy nagyon fontos dolog az, hogyha valakinek megvan a kellő tapasztalata hozzá, és természetesen a tudása is, az hogy tudja átadni azoknak, akiknek mondjuk egy mentorra van szükségük, vagy nem feltétlenül egy ilyen hivatalos iskolai rendszerre, mert mondjuk én, ahogy én tanítok, ez a Noémnál teljesen más, de ahogy én tanítok a központban, az egy teljesen másfajta tanítás, és a gyerekeknek egy másfajta tanulás, mint egy zeneiskolában. És szerintem ez nekem, ez nagyon testhez álló feladat. Mert sokkal nyersebben, és sokkal őszintében meg tudom mondani az én ötleteimet, és az én tapasztalatomat könnyebben áthatom azoknak, akik azt érzem, hogy kíváncsiak rá, és ez így, ez egy teljesen más dolog. De végül is ezt mondtam, hogy ez nagyon testhez álló hozzám, mert így röviden ilyen kis kurzusokban sokat tudnak fejlődni, aki igazán akar.
0: Hát ami még közösebb nevező, gondolom, az, hogy én voltam a táborban, a központban most nyáron, ugye, mint animátor, elhívtak. És
1: tényleg
0: akkor,
1: erről még akartunk
0: igen,
1: is beszélni.
0: És akkor én ott parentáltam a gyerekeket, keltettem őket reggel, hogy menjenek Géza bácsihoz órára. Amúgy nagyon szerettem, és nagyon élveztem, mert nagyon jó közeg, nagyon jó, hogy zenészek és szeretnek zenélni, és akarnak tanulni, és tisztelik a tanárokat, és nagyon szeretek ott mindenkit, és tényleg nagyon hálás lettem volna, ha én is eljutok amúgy ennyi idősen, mint ők ide tanulni, mert hogy gyakorlatilag, ha ilyen fiatal lennék, és mondjuk a Gézától, meg a Zsoltitól tudnék tanulni, akkor én se itt tartanék. Tehát ezt mondtam is nekik, hogy ez egy nagyon nagy kiváltság, és annyira jó a közeg, és annyira jó, hogy ők tudnak menni muzsikálni, és így tudnak csak jazz megtanulni, és vagy hát nem csak, mert nyilván máshogy is meg lehet, de hogy ahogy mondtam még előzőleg, a legjobban úgy tanulsz meg jazz énekelni, vagy bármi mást jazz játszani, hogy muzsikálsz, és akkor megtapasztalod, hogy
3: működik egy zenekar dinamikája. Mert az egész erről szól, hogy figyelünk a másikra. De ami kicsit

0: Más, hogy ugye én most, ahogy mondtam, a második Rákóczi Ferenc gimnáziumban tanítok. Hát azért azt nem mondanám, hogy zenekedvelő gyerekeknek, szóval itt azért átmegyünk egy teljesen másik irányba, mert ilyen szempontból a Gézának olyan szempontból könnyű dolga van, hogy olyanokat tanít, akiket legalábbis nem, hogy érdekel a zene, de szeretik is, és szeretnék csinálni. Na most én olyanokat tanítok a gimnáziumban, ez nem egy zenei gimnázium, tehát semmi köze nincs a zenéhez. És ugye most kezdtem, tehát az alapok sincsenek meg, mert előttem lévő tanár nem tudom, mit tanított, de most ez teljesen lényegtelen. De én most kezdem őket, kicsit próbálnám a szellemiségüket kicsit megnyerni. Igazából az van, hogy én azt gondolom, hogy gyakorlatilag a régi fajta énektanítás így gimnáziumban, meg így általánosan az énekoktatás az elromlott, tehát hogy szerintem ezt kicsit meg kéne reformálni, mert hogy az nem működik már, hogy szomizálunk az órán, olyan diákokat legalábbis szomizálunk, olyan diákokkal, akiknek semmilyen tudásuk nincs ebben a témában, és igazából nem is lesznek zenészek, sőt, tehát hogy én azt gondolom, és az a célom most itt a gimnáziumban, hogy megszerettessem velük a zenét, hogy közösen énekeljünk, hogy legyen egy átfogó képünk a zenei korszakokról, hogy meg tudjuk különböztetni mondjuk a jazz és a pop zenét, vagy akár a klasszikuson belül a különféle korszakokat, barokk, klasszikus, romantika, századforduló, úgyhogy én azt gondolom, hogy itt nincsenek nagyon nagy célok, de olyan szempontból úgy vannak, hogy igazából a zene arról szól, hogy közös öröm zenélés, úgyhogy azt remélem, hogy közelebb hozom őket a jó zenéhez, és megszerettetem velük ezt az egészet, és hát ugye, ahogy egy nagyon komoly sávon mondta, azaz Géza mondta nemrég, hogy a zene az főleg gyerekkorban nagyon személyiségformáló, és az önkifejezést is fejleszti, úgyhogy én ezt abszolút így gondolom én is, és látom is a gyerekeken, hogy ez mennyire működik, úgyhogy ezt gondolom.
1: Nekem eszembe jutott még egy gondolat, amiről érdemes lenne beszélni. Ugye rengeteg témában kiátszható ez a lap, mint kérdés, hogy mit tartotok fontosabbnak, nyilván művészeti témában, gondolom, hogy körülbelül mit fogtok válaszolni, de mondjuk itt jazzzenei témában a szorgalomnak, meg a tehetségnek az egyensúlya, vagy az egymáshoz való viszonyulása nagyon érdekel, hogy mit gondoltok erről. Találkoztatok-e akár mint olyan formában, hogy tanítatok valakit, vagy baráti körötökben, vagy kollégális viszonyban olyan emberrel, aki nagyon tehetséges volt, de nem volt szorgalmas, akár a saját családotokban ismertek-e olyat, aki tehetséges volt, de nem volt szorgalmas, vagy aki nagyon szorgalmas volt, de nem volt annyira tehetséges, inkább mi a jellemző szerintetek, melyik a fontosabb, és milyen viszonyban van ez a két dolog egymással?
0: Hát én azt gondolom, hogy az, tehát az, hogy valaki tehetséges, az önmagában nyilván nem elég ahhoz, hogy jó zenész legyen. Nyilván ez egy nehéz kérdés, tehát mert hogy amúgy igazából nyilván az, hogyha valaki tehetséges, például a jazzben, az nagyon nagy plusz. Tehát az, hogyha nagyon szorgalmas valaki a jazzben, és otthon nagyon sokat gyakorol, de mondjuk nem muzsikál, és nem érez rá mondjuk a feelingre, a soundra, az egésznek a lényegére, hogy ahogy mondtam, hogy megy egy zenekarnak a dinamikája, és figyelünk egymásra, és megvárom, hogy mondjuk a Géza mennyit bőgőzik, és nem szállok be előbb, még amíg szólózni szeretne, nem szállok előbb be a témával, tehát hogy ezeket tanulni nem lehet csak ráérezni, vagy hát lehet tanulni, de legjobb ráérezni, és ha ráérzel, akkor megvan az a plusz, amit meg lehet megtanulni. Viszont nyilván ehhez kell az, hogy gyakorolj, mert ez nem elég ahhoz, hogy jó zenész legyél, tehát meg ez nyilván ez nagyon gyorsan elhomályosul, tehát hogy van egy szint, amíg eljutsz, és nyilván én is érzem magamon, hogy mondjuk van egy szint, amíg most eljutottam, és akkor nyilván ahhoz, hogy tovább menjek, ahhoz nekem is gyakorolni kell, tehát hogy nincs megállás, de hát nyilván a Géza egész álló nap gitározik, úgyhogy van egy jó példám.
2: Kíváncsi vagyok, hogy te mi volt a sejtésed ebben kapcsolatosan?
1: Nem tudom, mert általában bármilyen témában teszem fel ezt a kérdést, mindig az általános válasz, hogy a szorgalom fontosabb, mint a tehetség.
2: Értem.
1: Ezt, hogyha sporttémában teszem fel, például te is otthon vagy a sporttémában, emlékszem még arra, amikor persze. A Ronaldinho a Barcelonából az AC Milánba igazolt,
2: igen.
1: Pedig nála tehetségesebb focista nem volt, de elfogyott az erőlét, és nem is vitte sok mindenre. Na most nem tudom, sportban nyilvánvalóan ez egy sokkal fontosabb dolog, vagy művészetben én úgy gondoltam, hogy talán annyira nem fontos, de te mondjuk milyen arányba, hogyha 100%-os arányba el kellene osztanod ezt, hány százalékot adna a tehetségnek meg a szorgalomnak?
2: Igazából rájöttem, én most ezt nagyon meg fogom tudni neked magyarázni. De tényleg. Vegyük alapul azt, hogy van egy gyermek Brazíliában. Hatalmas tehetség, ugyebár. Meg van itthon egy cigány gyerek, gitáros.
1: Aha.
2: És akkor mind a kettőben megvan az, hogy az egyik lehet a Barcelona sztárjátékosa, a másik lehet a világ legjobb jazz gitárosa. Megvan bennük a potenciál. De innentől kezdve, hogy ez megvan bennük, innentől kezdődik el egy út, ami nagyon hosszú. És az út az azt jelenti, hogy nekik megvan-e az a szorgalom hozzá, hogy ezt elérjék. Általában sajnos nagyon sokaknál van az, hogy a szorgalom miatt egy borzalmas tehetséges ember nem ér el sem eddig. Mert azt hiszik, hogy a tehetség az egy olyan dolog, hogy azzal el tudsz te jutni oda, ahova elképzelnek téged. Mert ugye, ha valaki tehetséges, arról beszélnek is általában. Ez a gyerek fejébe száll, elhiszi, hogy jobb, mint bárki, elhiszi, hogy előrébb van 13 évesen, mint egy 30 éves ember, aki 15 évet beleáldozott már az életéből az iránt, ami szeret. Szóval a brazil gyerek, a focista gyerek nem fogja elérni azt, hogy a Barcelonába focizzon, mert ő azt hiszi, hogy jobb, mint a nem tudom ki.
1: Igen, valamelyik sztárjáték.
2: De nem akarok egy olyan nagy sztárjátékos mondani, igen, érted? Hanem azt hiszi, hogy ennél sokkal jobb. Nem tudom. Höjlund.
1: Igen.
2: Annál sokkal jobb, mert tehetségesebb. Nyilván tehetségesebb, és 15 évesen mondjuk jobb cseleket tud, meg százszor jobb a tempója, meg mindennél a pályán. Csak az a baj, hogy a Höjlund rúg 20 gólt a szezonba.
1: Igen.
2: 5 évig át. Most akkor te kit igazolsz le, Roli?
1: Igen. Ezen is gondolkoztam, mondjuk ezt is ki lehet vetíteni mondjuk a zenére, ugye rengeteg olyan, akár még a térről is, rengeteg olyan focista fiút ismerünk, akire mondjuk lehet, hogy azt mondták, hogyha ő egy csapatba kerülne, és a többi, akkor ez is ez lenne, mert annyira tehetséges és annyira jó. Viszont valahogy mégse került be egy csapatba.
2: Igen.
1: Tehát ez a jazz zenébe is van, hogyha valakire azt mondjuk, hogy nagyon tehetséges, te a legnagyobb színpadokon, a legnagyobb zenészekkel, hogyha a legjobb dobossal, énekessel, gitáros, tegyük fel, hogy valaki zongorista, odaültetnénk téged, akkor te megállnád a helyedet, aztán mondjuk kiderül, hogy nem. Tehát így is van. Tehát mit szoktak erre mondani? A puding próbálja az evés. Van, amikor az evésnél igen, valaki belefullad ebbe?
2: Hát szerintem egyébként nagyon sokan igen. Szóval, hogy mondom, ez nagyon nagy, a tehetség az egy veszélyes dolog is ilyen szempontból, mert
1: túl nagy önbizalmat ad?
2: Egyrészt, és nagyon-nagyon fontos azt is megemlíteni, hogy nagyon nem mindegy, hogy milyen háttérből jön az illető. Például nézd meg a Szoboszlait. Annak az apja észen volt nagyon. És ő milyen jó helyre ment, érted? Szóval, hogy el tudta a célját érni, mert az apja nagyon, biztos egy nagyon okos, és tudja, hogy mik a lépcsők ahhoz, hogy valakinek beteljesüljön az, amiről álmodott. És hogyha mondjuk valakinek nem ilyen a szülője, az apukája vagy az anyukája, hogy nem ilyen tudatos és nem ilyen lépcsősen vezet fel valamit, akkor lehet, hogy a gyerek a másik lépcsőn már neki vége. Mert addig érted a tehetség, és utána kezdődik a munka, és aki nem fekteti bele a kellő munkát ez a dologhoz, az sajnos az el fog esni egyszer.
1: Igen, egyébként egyetértek veled, látom, hogy a Noémi már fejeket vág, mert így a foci témával kicsit zavarba jött, igazából ez csak egy metafora volt a zenére, de hogyha visszatérünk a zenéhez, én kíváncsi lennék, meg egyébként szóba is akartam hozni ezt a témát, hogy hogyan kezelitek az izgalmat, és hogyha már beszéltem mondjuk arról, hogy mi van, hogyha valaki nagy jazzzenészek közé bekerül, mondjuk, hogyha a kedvenc külföldi jazzzenészetekkel játszhatnátok, és ez a lehetőség mondjuk meg lenne holnap vagy holnap után, akkor tudnátok annyira jól kezelni az izgalmat, hogy hogy ugyanolyan jól teljesítsetek, mint egy másik közegben. Egyébként hogyan álltok ezzel a lámpalázzal, az izgalommal, mi az élményetek ezzel kapcsolatban? Volt már olyan helyzet, amikor úgy izgultatok, mondjuk, hogy lefagytatok?
0: Szerintem nyilván ez különböző válasz lesz, mert a Gézával.
2: Egyébként, bocsánat, hogy szabadba vágunk, de egyébként van egy friss sztorim ezzel kapcsolatban, és majd ezt nem fogom mondani, mondjad csak, hogy ezt még te se tudod, és meg fogsz lepülni.
0: Oké, szóval nekem az jutott eszembe, mert nyilván már nincs egyáltalán nekem lámpalázom, sőt, tehát nagyon magabiztosan tudok mozogni a színpadon, sőt, néha túlságosan is, mert hogy bármit elmondok, mit tudom, én beszélek, konferálok, és akkor mögöttem a Géza azt mondja halkan, hogy most már inkább muzsikáljunk, most már elég a konferálásból, és akkor én ezt simán elmondom a nézőknek, hogy hát igen, most a Géza azt mondta, hogy most már ne konferáljak, és akkor erre azt mondja nekem a hátam mögött, hogy ezt nem kellett volna mondani erre, én azt mondom, hogy most azt mondta, hogy ezt nem mondjam, úgyhogy én abszolút nagyon magabiztosan mozgok a színpadon, és ebben semmi problémám nincs, abszolút nincs lámpalázom, de nyilván ez a sok muzsikálás miatt van, tehát hogy minél többet muzsikálsz, annál biztosabban érzed magad a színpadon, de például, jó, mondjuk ez már egy 3 éve volt, de kimentünk Párizsba a Gézával, és ő muzsikált kint, és elmentünk egy jam sessionre, és ő beállt, és nyilván teljesen magabiztos volt, mert ő már sokat muzsikált külföldön, meg neki azért van egy plusz X éve, tehát hogy én azért hátrébb vagyok ilyen szempontból sokkal, és gyakorlatilag én felmentem egyet énekelni ott a színpadra, és tehát nem sikerült túl jól, tehát eléggé zavarba voltam, valahogy a hangnemet se találtam meg, ami nem van rám, mert hogy ilyen problémám sosincs. De ott volt. És hogy miért volt, azt nem tudom. Valószínűleg azért, mert egy teljesen más ország volt, egy másik közeg, és nagyon jól muzsikált ott mindenki, és egyszerűen nem volt az a megszokott környezet, még úgy is, hogy mondjuk itthon elmegyek egy random helyre, ahol még sosem muzsikáltam, ott is megvan az az érzés, mert nyilván mögöttem van a zenekarom, vagy akár édesapám, vagy bárki, tök mindegy, hogy kivel muzsikálok, nyilván ez se igaz amúgy, de a lényeg az, hogy itthon nyilván otthonosan mozgok bárhol, de ott külföldön ez nem így volt, úgyhogy ezt majd próbálgatni kell. Mi volt ez a jó sztori?
2: Ja, nekem az a sztorim, hogy egyébként Roli, képzeld el, hogy aki hallgat most minket és ismer engem, mint ahogy te is, az tudja, hogy én általában egy ilyen laza, nyugodt csávó vagyok, aki...
1: A sotrában ezen kioszható.
2: Igen, hogy ilyen...
0: Pulzus nulla, igen.
2: Oké, köszönjük a jelzőket, de hogy igen, és hogy én tényleg számtalan helyen voltam már nagyon-nagyon jó zenészekkel, és nekem sosem volt az, hogy azt éreztem, hogy jaj, most mi lesz, vagy én izgulás, soha nem volt. De! Ez valamelyik héten voltam, egy hete pont, hétvégén, hogy a Gregory Hutchinson dobos, ő a világ egyik legjobb dobosa, aki ma él és virul. Olyan legendákkal játszott, akik nekem az álmaim, hogy egyszer majd lássam őket. És a csávó ott volt a jazzklubban előttünk. És mi tartottuk a jamet. Ő meg előttünk volt a koncertteremben. És most ezt nem tudom mondani, hogy megismertem, egy párszor már így beszélgettünk, egy-két szót, oda mentem hozzá ilyen nagy tisztelettel, hogy csináljunk egy képet, meg ilyenek. Lehet, hogy megismert, de hogy köszönt nekem ő is. És akkor mindig beszéltünk egy pár szót, csináltunk egy képet, nagyon kedves volt, és utána hát kivettem a bőgőmet a backstage-ből, felvittem a színpadra, gondoltam, megpengettem, hogy rendben van minden, a csávó ott állt lent, velem szembe, és nézett engem. Na most az, hogy lámpaláz, vagy hogy ilyen dolog, amiket tényleg nagyon-nagyon ritkán jött ki belőlem, minden előjött. Szóval kegyetlen remektem, hogy nem mertem megpengetni a bőgőt a csávó előtt.
1: Nehogy azt gondolja, hogy rosszul pengeted meg.
2: Ja, és össze-vissza bőgőztem, biztos, érted? Szóval, hogy ez nagyon fura, hogy hát ha olyan, mert ezt is kérdezted, hogy ha esetleg ott lenne az, akivel a legkomolyabb lenne, hát akkor nagyon nagy gázba lenni.
1: De ez valahol a tiszteletnek a jele is szerintem.
2: Biztosan, csak érted, hogy akkor mennyi idő kellhet ahhoz, hogy hozzászok. Te egy rangú társnak vegyed, érted?
0: De például 2 éve ugyanígy jamet tartottam én, és lejött egy, hát én nem is tudom most ilyen nevén nevezni, hogy kik voltak ők, de lejött egy gitáros és egy dobos, amerikaiak voltak.
2: Stingnek a zenekar.
0: Hát Igen, ezt elmondtam volna, csak hogy, no, hogy nem tudtam a nevüket. Szóval nem tudtam a nevüket, és beálltak dobolni, és akkor ugye utána beállt dobolni a csávó, és utána meg beállt gitározni a másik úriember, és akkor kiderült, hogy a Stingnek a dobosa, meg a gitárosa, meg a Lady Gagának is, meg tehát, hogy elég komoly, és gyakorlatilag nagyon jól muzsikáltak, és utána Gézát halálba dicsérték, és ott nem volt ilyen problémát, pedig a csávon úgy dobolt, hogy...
2: Nagyon jól dobolt a csávon, de nem a Greg volt, érted? Szóval, hogy ez más, most Roli érted, hogy most van egy, nem tudom.
1: Neked ez másfajta idol, mint műfaj.
2: Hát most olyan, mintha mondjuk egy színésznek odajön egy nagyon-nagyon nagy színész, te is tudod, hogy Oscar díjas, meg minden, de nincs meg a feje.
1: Igen.
2: És akkor odajön az Al Pacino, érted? Most nem lehet ugyanazt, érted, hogy...
1: Ez egy másfajta rajongás.
2: Más, érted? Teljes más.
1: Akkor lehet mondani, hogy vegyes a választatok erre a kérdésre, magára az izgalomba hát mértékétől.
2: Ha hétköznapi izgalmakat nézünk, az, hogy elmegy az ember muzsikálni, akár itthon, akár külföldön olyan zenészekkel, ez is számít, hogy most a barátaid, ismerőseid, akkor nincs lámpaláz, meg nincs izgalom. Szóval általában nekünk nincs ez, mert sokat muzsikálunk össze-vissza mindenkivel, úgyhogy nincs. De lehetne olyan szituáció is az életben, amikor igen.
1: Hát még nagyon sokáig beszélgetnék veletek, mert lenne miről, viszont sajnos le kell zárjuk az adást, viszont anélkül nem zárhatjuk le, hogy elmondanátok a kedves hallgatóknak, hogy mikor találkozhatnak veletek legközelebb.
0: Ugye, amit mondtál, október 22, arra nagyon sok szeretettel várunk mindenkit. Ez a Budapest Jazz Clubban lesz 8 órától a zenekarommal. Ugye zongorázni Farkas Zsolti fog, nagybőgözni Jónás Géza és dobolni Jónás Fülöp. Így alakul ki az én zenekarom, tehát ez a formáció. Ez a Nagy Noémi Kvartett, és 8-tól leszünk, nagyon várunk mindenkit, mainstream számokat fogunk játszani, ugye az örökzöldek közül választunk, valamint sajátokat, amik szintén standardszerűek, úgyhogy én nagyon várom, nekem ez a kedvenc bulim, amikor a Budapest Jazz Clubban játszunk, jó a technika, jó a közönség, nagyon otthonosan érzem magam, úgyhogy én nagyon szeretem, és nagyon várom már, úgyhogy most ez jutott eszembe, a Dunakorzóban meg tudnak minket találni, bárhol, bármikor, vagy hát nem bárhol, hanem minden második csütörtökön, azaz most jövő csütörtökön, pont egy hét múlva, Jam Sessionon is vagyunk. Géza?
2: Én csak egyet emelnék ki, ha így most, mivel ezt kérted, Voli, úgyhogy mondok egyet én is. Én szombaton, október 10-én játszok a Zene Akadémián, a Schneidberger tábornak lesz ilyen 15. jubileumi nagy koncertje, diákok, tanárok, vendégek, szóval ez egy nagyon izgalmas és nagyon jó koncert lesz szombaton, úgyhogy én azt ajánlanám a kedves hallgatóságnak.
1: Hát én ott leszek mind a kettőn, és nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást, és egy legközelebbi alkalommal ismét aktualitása lesz, akkor ismét sok szeretettel várlak titeket.
2: Mi köszönjük, Roland, köszönjük.
0: Köszönjük szépen.
1: Kedves hallgatóknak pedig azt üzenjük, hogy mivel érintettünk személyes témán kívül még sok minden mást, írjatok nekünk SMS-t a 06303030-as telefonszámra, október 10 és október 22-e a dátumok, mikor Jónás Gézát és Nagy Noémit, vagy Jónás Gézát és vagy Nagy Noémit hallhatjátok. Ez volt már a Regeneráció, szóval küldjetek SMS 0630

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott.
1: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 rádiódikem.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando! Na ismét tanulunk, miről fogunk tanulni a héten?
2: Hát most meg fogjuk tanulni a testrészeket.
3: Ó, ezeket fogom tudni hasznosítani a hétköznapokban, ez fontos?
2: Ez nagyon fontos, ugyanis rögtön az első dolog, amit tanulunk, az egy javító jellegű tanulás lesz, hiszen minden ember azt mondja a hajra, hogy belövöm a sírómat.
3: Így van.
2: Pedig a síró az a fej.
3: Akkor miért ezt használjuk, hogy belövöm a sírómat?
2: Nem tudom, pedig cigányul az a bál. Úgyhogy
3: tehát igazából... belövöm a bálomat?
2: Igen, igen, azt kéne mondani, de majd amikor a hajat tanuljuk, akkor ezt bővebben kifejtjük. Most a lényeg az, hogy a síró...
3: A lényeg, hogy a síró a fej, és a bál a haj.
2: Így van.
3: Jó.
2: Így van, tehát síró fej. Szityuvász losasza.
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Rólunk, neked. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádiódikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallja. A Somogy megyei rendőrfőkapitányság csapata nyerte a regionális Roma rendőr futballtornát. A Tolna megyei Roma nemzetiségi önkormányzat által szervezett eseményen Baranya, Somogy és Tolna megye csapatai mérték össze tudásukat. A rendőrség és a roma közösségek együttműködését erősítő sportprogram a tervek szerint jövőre is folytatódik. A rendőrség 2011-ben létrehozott kisebbségi kapcsolattartó munkacsoportjai évek óta együttműködnek a roma nemzetiségi önkormányzatokkal, és a program részeként rendszeresen szerveznek kapcsolatépítő, kulturális és sportprogramokat. Október 3-án a Tolna megyei roma nemzetiségi önkormányzat szervezésében zajlott a sportesemény, amelyen Baranya, Somogy és Tolna megye csapatai mérkőztek meg egymással. A csapatok sportszerű mérkőzéseit követően a Somogy megyei rendőrfőkapitányság csapata bizonyult a legjobbnak, így ők vehették át a torna mérkőzéseknek járó elismeréseket. A rendezvény célja az együttműködés erősítése és a közösség építés volt. A tervek szerint kezdeményezés jövőre is folytatódik, és 2027-ben újra pályára lépnek a roma és rendőr csapatok. A cigány közösségek és a rendőrség együttműködésének fontossága. A rendőrség és a cigány, vagyis roma közösségek együttműködése különösen fontos része annak, hogy egy településen biztonságosabb, együttműködőbb és egymás iránti tiszteletteljesebb közösség alakuljon ki. A jó kapcsolat nem csupán a bűnmegelőzésről szól, hanem a bizalom kialakításáról, a kölcsönös megismerésről és arról, hogy a rendőrök és a roma emberek egyaránt partnerként tekintsenek egymásra. A rendőrség egyik legfontosabb feladata a közbiztonság fenntartása és az állampolgárok védelme. Ehhez azonban szükség van a helyi közösségek együttműködésére is. Ha a rendőrség és a roma lakosság között bizalom alakul ki, az emberek könnyebben fordulnak a hatóságokhoz, ha problémát tapasztalnak, és nagyobb eséllyel vesznek részt a bűnmegelőzési programokban. Ugyanilyen fontos, hogy a rendőrök is jobban megismerjék azokat a közösségeket, amelyekkel munkájuk során kapcsolatba kerülnek. A kapcsolat egyik fontos területe a bűnmegelőzés. A rendőrség munkatársai roma közösségi rendezvényeken, iskolákban és helyi programokon is részt vehetnek, ahol közvetlenebb kapcsolatot alakítanak ki a lakossággal. Ilyenkor szó szerint eshet például a gyermekek és a fiatalok biztonságáról, az internet veszélyeiről, illetve az áldozattá válás elkerüléséről. A személyes találkozások azért fontosak, mert a rendőr így nem csupán egyenruhás hatósági személyként, hanem segítő és elérhető szakemberként jelenik meg. Különösen fontosak azok a programok, amelyek a roma fiatalokat a rendőri pálya felé orientálják. A rendőrségi pályaorientációs programok keretében a fiatalok megismerkedhetnek a rendőri hivatással, a rendőrképzés követelményeivel és azzal, hogy milyen feladatokat végeznek a rendőrök a mindennapokban. Az ilyen kezdeményezések hozzájárulnak ahhoz, hogy több roma fiatal gondoljon a rendőrségre olyan munkahelyként, ahol hosszú távú szakmai karriert építhet.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádiódik roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
1: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
5: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
1: Rádiódik.

0: Rádió Di. Roma művészet, roma kultúra. Akkor Roma Szalon. A Rádió Di kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
1: Üdvözlöm a kedves rádióhallgatókat! Önök a Rádió Dik FM 100,3 MHz-es frekvencián a Roma Szalon című kulturális műsorunkat hallják. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András. Mai vendégem Banyák József, zongorista, zeneszerző és tanár. Nem először jársz már itt nálunk, úgyhogy elsősorban most nem is a művészi kiteljesedésedről, illetve a szakmai életedről szeretnénk beszélgetni, hanem az új lemezedről, amelynek a címe Vendéglátó. Mi a története a Bohóc dalnak, vagy a Valaki kell nekem is?
2: A Bohóc dalnak az a története, ez egy 1942-ben bemutatott Szerelmi Láz című fekete-fehér magyar romantikus vígjátékból származik, ebben Dajka Margit énekelt ezt a dalt, és ez amióta én meghallgattam, nem is tudom, évekkel ezelőtt ezt a dalt, de azóta ez egyik kedvenc dalom lett, mert az szövege van, és van zenéje, szerintem kegyetlen, és kár, hogy már nem írnak ilyen dalokat. Én nem tudom.
1: Ne is mond.
2: Kéne. Olyan szövege van, ugye, hogy az egyik ember gazdag, az övé minden kincs, van palotája, aranyszobája, de boldogsága nincs. A másik ember boldog, az övé minden dal, viszont a végén meg az jön ki, ő viszont éjjel hal. Az lesz a szövege majd. Szóval nagyon nagy szöveg, és óriási szöveg, és óriási zene. És ezt ugye szerettem volna mindenféleképp főzongorázni a lemezre.

0: valaki kell nekem is. Ennek mi a története?
1: Igen, valaki kell nekem is. Valami mindegyikről elmondhatom, ezek a kedvenc dalai. Ez egy régi magyar dal, ami egyébként érdekes, mert én nem is az eredeti dalról ismertem meg legelőször, hanem a Váradi Roma Cafétól. Én a Váradi Roma Café lemezen hallottam még évekkel ezelőtt, és már elsőre, fú, gondolom, milyen jó. Hát, hogy ők játsszák, az is nagyon, ugye persze, nem szeretem őket. És de az egész szöveg, a dallama, szóval, ezt a dalt azóta nagyon szeretem. Szeretem játszani is.
0: És rendszeresen játszom.
1: És rendszeresen ezt játszom, igen, igen.

0: a februári szerelem?
1: Hát a februári szerelem meg ugye szerettem volna lemezre játszani mindenféleképp egy ifjabb Járóka Sándor dalt. Ugye ifjabb Járóka Sándor nekem egyik zenei példaképem, ugye nem kell róla mit mondani, zseni. Szóval zeneileg olyan lélek, ami az ő játékában volt, nem igazán tudok sok embert mondani. És egy óriási zenei példakép. És hát ami zenéket megírt, ugye, hát többet is írt, és azok közül szerettem volna egyet választani a lemezre, és akkor így esett választás a februári szerelemre.

0: engem nem lehet elfelejteni, ha jól emlékszem, Zalatnai Sarolta énekelte.
1: Igen, ez nagyon régi dal már, ez is.
0: Nekem legalábbis vele van a fülemben.
1: Igen, most az eredeti kitő van, ez egyébként jó kérdés, mert sok-sok előadó jelenik köztük, ugye Zalatnai Sarolta is, és nagyon jó kis dal. És ez úgy képzeld, de úgy került fel a lemez, hogy eredetileg ez nem lett volna a lemezen. Mármint, hogy én először, ebből egyébként több dal van, most már így belemegyünk, több dal van, amit én először én nem tettem a lemezre.
0: Aha.
1: És képzeld el, hogy a kedves barátom, aki segít ugye a Spotify-os elérhetőségben majd, a Horváth Gáspár, ő több dalra is azt mondta, hogy ez miért nem megy rá? Mert ugye átküldtem neki a felvételeket. És én először nem találtam úgy, hogy rajta kéne, hogy legyen, hogy mondjam. Nem válogattam be. És aztán bekerült, ez egy vidámabb hangvételű dal egyébként.

0: egy album, egy CD esetében mindig nagyon fontos, hogy milyen sorrendben vannak ezek
1: igen,
0: a dalok.
1: Igen.
0: Na most az a helyzet, hogyha az ember Spotify-t hallgat, akkor általában, vagy bármilyen zene megosztót,
1: igen,
0: akkor általában egy-egy dalt meghallgat egy albumról, vagy inkább csak egyet, mert beválogatja esetleg az algoritmus, és akkor utána megyünk is tovább.
1: Igen.
0: De ritkán ül le az ember, hogy akkor most végighallgat egy teljes albumot, főleg a zene megosztókon.
1: Igen.
0: De azért nyilván nálad azért fontos volt, hogy milyen sorrendben van.
2: Fontos volt, igen, meg jól mondod ezt az egész albumot végighallgatni dolgot, mert pont ezért nem akartam ilyen, mert fővettem 3 órás anyagot kb. Vagy 4, nem tudom, de egész nap ugye nagyon sok dalt fővettem, és szerettem volna ilyen 40-50 perc közé besűríteni a lemez, úgyhogy ne legyen ilyen nagyon hosszú, és a sorrendet úgy alakítottam össze, hogy a legelső dal, ami ugye van a lemezen, a Kicsi gyere velem rózsát szedni, és együtt játszom a Levél apukához című dallal, ez két okból is ez lett az első dal a lemezen. Az egyik az, hogy benne van a Levél apukájához című dal, uh-huh, az a második dal, és valójában ezzel is zárom majd a lemezt, csak ugye zenekari formációba is énekkel. Uh-huh. Jól tudom, ez egy jó keretet ad neki.
0: Ez nagyon jó.
2: És a másik az, hogy ez ilyen kis dallamos, kis egyszerű hangvételű játékmódra sikerült, és ez szerintem ilyen jó bevezető a lemeznek.
0: Tehát az ember már az elején akkor
2: az elején ilyen kicsit hangulatba kerül, még úgymond nem az a úgy fogalmazzak, ilyen bevezetésre szerintem így alkalmas ez a dal így első dalnak, és próbáltam utána úgy tenni a dalokat, hogy azért hangnemek szerint is, ha van egy dúros, akkor jön egy mólos hangnem, stb. Akkor a ugye van különböző hangulatú dalok rajta, például a szomorú, vagyis a meseautó, ez egy kis valceres, ilyen kis könnyedebben fogyasztható dal lett, a szomorú vasárnap az kicsit sötétebb, ugye ez muszáj, azért szerintem ezt a dalt már így játszani, így szeretem, és amit mondtál, engem nem lehet elfelejteni, ez ilyen kis vidámabbra sikerült, úgyhogy próbáltam úgy, hogy különböző hangulatok legyenek.
0: Tehát, hogy mindenféle oldaladat egy picit bemutatja.
2: Úgy mond, igen, mert ugye azért a vendéglátózás is arról szól, hogy különböző zenéket játszunk, különböző stílusban, különböző tempóban.
0: Ha egy számot kellene valakinek ajánlani, akkor melyiket ajánlanád legszívesebben? Melyik az a dal, amelyik legjobban magába sűríti a te eszenciádat, személyiségedet?
2: Hát ő...

0: hogy magába sűríti a szemtom, de amit ajánlanék, hogyha egy dal, egyet kell választani, hogy tessék, most mondok, amit játszátok le a rádión, ez egy dal, akkor lehet a Bohóz dal lenne.
1: Akit érdekel, akkor a CD a zene megosztókon megtalálhatja. Lesz esetleg belőle lemez bemutató, album bemutató, koncert?
0: Igen, ez nagyon jó kérdés. Egyébként nem nagyon gondolkoztam ezen, hogy a lemez készítése közben meg úgy, stb., hogy azon voltam, hogy létrejöjjön valójában most már, és örülök, hogy ez pont a 40. születésnapomra valósult meg. De hogyha lesz, most nem tudok konkrétot mondani, de hogyha lesz lehetőség, akkor minden bizonya is, akkor szólni fogok.
1: Milyen utóéletet szánsz az albumnak, a CD-nek?
0: Ez egyik oka az is volt ugye a lemez készítésnek, hogy meg nincs lemezem. És hogy legyen valami, ami ugye az enyém, úgymond. És hogyha most jó nagy szavakat mondok, de ha már nem leszek, meg stb., vagy hogyha már hogy azért meg lehessen hallgatni valahol, vagy stb. Meg jellemző az, tudod, sokszor volt, hogy játszottam koncerten, itt-ottam ott, múltkor például épp említettem Magyar Zeneházát, ugye ott például hát mindenki kb. Akik ott ültek, így jöttek oda hozzám, hogy vennének lemezt, meg szeretnék otthon hallgatni, nagyon jó élmény volt nekik, és szeretnék otthon meghallgatni a zenét, de ez még nem a mostani koncerten volt, hanem még az alezelőző, amikor még ugye nem volt még lemezem, meg semmi, és akkor nem tudtam mit mondani, és már ez többször előfordult velem, hogy ugye a Four Seasons-be is külföldi vendégek, hogy Spotify, hallgatnánk, nagyon tetszett, és nem tudtam nekik mit mondani, hanem, és amikor mondtam, hogy hát nincs, akkor ilyen kicsit ilyen furcsán néztek, hogy miért nincs még. Meg hát nem értették, hogy hát miért nincs lemez egy zenésznek, vagy stb. És ez valójában jogosan mondták, mert szerintem egy zenésznek kell, hogy legyen ő lemeze. És amit mondtál, hogy utóélet, szeretném, hogyha ez egy jó színfolt lenne ebbe a műfajba. Ebbe a bálzenei műfajba, meg a szólózongora lemezek között ez egy ilyen színfolt legyen.
1: Nem csak egy egyszerű színfoltról beszélgetünk, szerintem, ne haragudj, hanem egy igazán hiánypótló CD-ről, hiszen az ember nem nagyon hall ilyet. Tehát ez egy nagyon speciális előadásmód. Sajnos most már Magyarországon is azt kell, hogy mondjam, hogy ez egy különleges előadásmód, amit te képviselsz.
0: Na, köszönöm.
1: Azért mondom, hogy sajnos, igen, hiszen maga értem. Műfaj kevésbé népszerű manapság.
0: Igen.
1: De nagyon-nagyon-nagyon pozitív és nagyon jó, hogy akkor aki érdeklődik a műfaj iránt, tehát a vendéglátó iránt, az hallgathatja ezen a CD-n keresztül is, hogy milyen volt régen, amikor az ember beült egy kávéházba, és hallhatott egy jó vendéglátói zenészt. Kicsit
0: hát,
1: olyan
0: köszönöm.
1: Volt, mint amikor nyilván egy jó prímást hallgat az ember.
0: Igen, köszönöm. Tehát, hogy... én valójában én a cigányzenén nőttem föl. Persze. És valójában mindig azt a zenét szerettem volna játszani zongorán. Ez valójában mindig célom volt, hogy apuékat hallgattam cigányzenekarral, és milyen jó lenne ez zongorán nekem eljárni.
1: Ne is mondd. Nekem is nagy szívfájdalmam, megmondom őszintén. De a zongora az nem illik bele a cigányzenekben.
0: De igen, mégse. Igen. Viszont a magyar slágerek meg igen.
1: Igen, pontosan.
0: És valójában ez a magyar slágerekbe ezt vissza lehet hozni. Uh-huh. Ezt a hangulatot. Uh-huh. Ezt a cigányzenés hangulatot. Beletenni zongorával, mert ugye a magyar slágerek meg adottak, mert ugye a magyar zene, cigány zene az valójában egy. Tehát úgy mondjam, hangulatra, nekem az igazi magyar zene, az igazi cigány zene, ugye cigányzenészek játsszák a magyar zenét az étterembe.
1: Így van.
0: Szóval, és ezek a magyar dalok is ugye most egy cigány által vannak előadva a zongorán. Ezt is lehetne fogalmazni. És úgy gondolom egyébként, hogy már menjünk ebbe a cigánságba. Szerintem a cigánság, és ezt Szarcsi Lakatos Béla bácsi mondta, és sose felejtem el, hogy örülni kell a cigánságnak, és tudod, mi Józsi? És mondom, miért? Azt mondja, hát az nekünk az benne van a zenébe is. Akarva akaratlanul. És az ott van. Szóval az identitásunkat nem tudjuk külön választani attól a zenétől, amit játszunk.

0: Na jó, de most elsősorban mi most a magyar cigányoknak arról a részéről beszélgetünk, igen, akik muzsikus cigányok. Tehát igen, ez valójában, igen, ez egy érdekes kérdés egyébként, hogy ez mennyire jelentős a cigányságon belül. Egyébként nagy kutatók is gyakran említik, hogy tulajdonképpen a zenész cigányok, a muzsikus cigányok, igen, azok valójában a krémjét képezik, az elit osztályát képezik általában a cigányoknak. És ők valóban amiféle, amilyen tradíciót magukba hordoznak, amit nyilván nem az utóbbi évtizedekben, hanem inkább az utóbbi évszázadokban alakítottak ki, igen, az valami annyira speciális dolog, ami csak rájuk jellemző. És hát nyilván ezt szerették a külföldiek régen is, manapság is. Ettől lett híres a cigányzene. Ez egy magyar sajátosság.
1: Hungarikum.
0: Hát ez így van. Ez így tehát van. A Gulyás és a Puskás mellett a cigányzene.
1: Így van.
0: Még akkor is, ha zongorán van előadva.
1: Így van.
0: És akkor meg főleg, hogyha egy olyan magyar slágert ad elő valaki, mint a Meseautó, vagy ugye bár a Szomorú Vasárnap.
1: Igen, szerintem ez a két műfaj szorosan egybefügg, a kávéházi cigányzene és a magyar bárzongorázás.
0: Ez egyébként gyakran együtt járt kéz a kézbe régen, hiszen amíg mondjuk az egyik étteremben cigányzenészek voltak az egyik teremben,
1: igen,
0: a másik teremben bárzongoristák voltak.
1: Így van.
0: Apuéknál is ez így volt a Hotel Olimpiában például, ha visszaemlékszem, de akár a 90-es évekre, 80-as évekre.
1: Igen, igen. Igen.
0: Ugye, tehát az nagyon jellemző volt, hogy aki cigányzenét akart hallani, magyar cigányzenét, az akkor a magyaros részben van, de aki pedig inkább a zongorát kedvelte jobban, akkor az a másik teremben.
1: Így van, így van. És ugye, de igen, az esküvőkön is volt ilyen, hogy játszott egy cigányzenekar, akkor mondjuk utána volt egy rész, amikor jött egy jó bárzongorista, vagy talán még énekelt is jól, akkor énekzongorával még szórakoztatta az embereket. Vagy például most is, hogyha le akarnánk menni ugye egy jó helyre, már nem nagyon. Szóval nagyon ritka, hogy lemenjek. Most lesz például a születésnapom, és ugye október 1-én, amikor jelenik a lemez, és ugye nagyon gondolkoztam, hogy le kéne menni hallgatni jó cigányzenét. Még egy-két helyre tudok menni. És ennyi.
0: Igen.
1: És ennyi. Igen.
0: Én vadászom ezeket a helyeket, meg kell mondanom őszintén, mert Andriskámat, aki most már ugye már 2 éves,
1: igen,
0: szeretném elvinni ezekre a helyekre, hogy elviszel, megtapasztalja.
1: Meg amíg
0: minél
1: lehet.
0: Többet. Pontosan.
1: Meg amíg lehet. Hát ki tudja, hogy meddig lehet.
0: Ne is mondd. Úgyhogy én nagyon aggódom, hogy fog felnőni.
1: Azt elhiszem. Igen. Igen.
0: Egy picit térjünk rá még mindig a CD-nek, az albumnak az utóéletére. Hiszen az egy dolog, hogy egy zenész, egy muzsikus felvesz valamit. Ez valahogy a szakmájából adódik, talán ez a legkönnyebb része, de utána jön az, hogy mi a helyzet például a marketinggel, ami nagyon fontos manapság.
1: Hú, hát ne is mondd,
0: segít neked ebben valaki, esetleg a mesterséges intelligencia, vagy valami tanácsadó?
1: Nem, az igazság, hogy őszintén megmondom, ez a lemez nem ilyen célból jön létre. Szóval ez jobban ilyen, de igazad van.
0: Egy CD pontosan ebből a célból jön létre.
1: De igazad van, szóval ezen a téren nekem kéne erősödnöm, sőt, nagyon kéne erősödni marketing téren. Szóval én egyelőre most örülök, hogy bárki hozzáférhet majd, ugye online a lemez, ez bárki hallgathatja, és remélem, hogy jók lesznek. Most én a visszajelzésekre vagyok nagyon kíváncsi. Főleg ugye közvetlen ismerősöktől, zenészektől, mert ezt még nem jól hallotta senki. Uh-huh. Szóval, de ez a marketing kérdés jó kérdés.
0: De valójában, amit most létrehoztál, ez, hát őszinte leszek, tehát ez elsősorban nem a szakmának szól, hanem a nagy közönségnek. Sőt, nem is biztos, hogy csak magyar közönséget kell ilyenkor megcélozni,
1: igen,
0: hanem tényleg a világon bárki elérhető. A világon bárki meghallgathatja a közösségi,
1: igen,
0: oldalakon, a megosztó oldalakon.
1: Igen.
0: Tehát ezért is kérdezem, hogy milyen terved van arra, hogy megszólítsd a külföldi közönséget is, hiszen nekem az a tapasztalatom sajnos, hogyha az ember nem tesz mögé valamiféle marketinget, akkor hiába van fönt akár egy ilyen nagy megosztón is, valahogy nincs meg az a fajta hallgatottsága, amit remél tőle az ember.
1: Igen, tudod? Tudom, miről beszélsz, van nagyon sok jó barátom közeli ismer, akikkel játszok együtt, hogy például csinálnak TikTokon videókat, és akkor napinap töltenek fel videókat, és ez nagyon megy. Szóval most valahogy ilyen világ van, igen. És már többször mondták, hogy ezt el kéne kezdeni, hogy zongorázzak ilyen kis videókat, följe híres dalokat, meg stb. Igen, lehet, hogy fog ilyen lenni. Szóval lehet, hogy...
0: tehát, hogy azért mi már ebben nőttünk fel, én azt kell, hogy mondjam. Igen. Tehát, hogy igen. Mi az a generáció vagyunk, akik simán használjuk ezeket.
1: Igen.
0: Habár
1: igen.
0: Még azért érezzük a régi világnak a tradícióját.
1: Igen, igaz, én ilyen retro beállítottságú vagyok. Uh-huh. Én zenében, sok a... mindenben, de igazad van. Szóval erre oda kéne figyelnem. Erre a marketing, meg stb. Dologra. De én annak már örülni fogok egyébként, nagyon, hogyha ebből a lemezből származik fellépés. Uh-huh. Én Álisnek egyébként azt elmondhatom, hogy én nekem ugye nincs menedzser, vagy nincs, aki intézi a koncerteket, stb. De viszont az egyik koncertből, vagy az egyik muzsikálásból mindig jött egy másik. És akkor mindig itt játszottam, akkor utána szóltak amott, hogyha elmentem mondjuk egy versenyre játszani, akkor utána elkezdtem muzsikálni itt, ott, amott, és mindig adódott. Azért ez is mondtam, hogy Isten nélkül ez nem lehetne, és én és hiszem azt, hogy nekem ő segít, és idáig is mindig játszottam, és volt lehetőségem itt-ott előadni.
0: De aki most szeretné meghallgatni a legújabb lemezedet, az megtalálja a zenemegosztókon, méghozzá Vendéglátó címmel.
1: Igen, igen.
0: Köszönöm szépen Banyák Józsefnek, hogy itt voltál velem.
2: Önök a Rádió Dék FM 100,3 MHz-es frekvencián a Roma Szalon című kulturális műsorunkat hallották, és benne a mai szerkesztő műsorvezetőt, dr. Suki András. A viszonthallásra.
3: Művészet, kultúra, hagyomány.
4: Ez a Roma Szalon.
3: A 100.3 Rádió Dékben.
5: Szapá, csiftumenge!
4: 100.3 Rádió Dék.

0: A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódíkben.
1: Sikeresen lezajlottak a teljes terheléses és a vonatbefolyásoló rendszer vizsgálatai a több mint 4 éve újuló Budapest-Belgrád vasútvonalon. A szükséges dokumentumok beszerzése után, ha minden a tervek szerint halad, akár már október második felében elindulhat a belföldi személyszállítás. A biztonságos 160 km/h sebesség eléréséhez a kivitelezőnek még el kell végeznie a végső vágány szabályozási munkálatokat is. Decemberben pedig a teljes sebesség kihasználás mellett a nemzetközi személyi forgalom elindítását is tervezik. November 30-áig még 32 000 olyan plug-in hibrid jármű zöld rendszámát kell lecserélni, amely már nem jogosult rá, derül ki a Digitális Magyarország ügynökség közleményéből. Emlékeztetnek, 2024. szeptember 1-től már csak a tisztán elektromos és a nulla emissziós környezetvédelmi osztályba sorolt járművek kaphatnak világos zöld rendszámot. Fontos tudni, hogy karakterazonos rendszámcsere esetén a korábbi rendszámhoz kapcsolódó szerződéses jogviszonyokat, például a kötelező gépjármű felelősségbiztosítást, kaszkót vagy egyes parkolási és behajtási jogosultságokat nem szükséges a rendszám változása miatt módosítani. A nyilvánosságra hozott titkosítás alól feloldott dokumentumok szerint az Orbán kormány több mint 13 milliárd forintot költött a magánmeddőségi centrumok államosítására. A KULD néven futó projekt keretében a legnagyobb összeget, mintegy 7 milliárd forintot a Káli intézet cégeiért és ingatlanaiért fizették ki. A Róbert Károly magánkórházért 2,75 milliárdot, a Forgács intézetért 2,6 milliárdot, a Sterilitás Kft.-ért pedig 762 milliót adta. Az államosítási folyamat végére a magánklinikák jelentős része állami fenntartásba került, míg a megmaradt intézmények működése ellehetetlenült. A hulladékgazdálkodás teljes felülvizsgálatát szorgalmazza Gajdos László élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László szerint Magyarország lemaradása jelentős a körforgásos gazdaságban, és nem pusztán egy szerződés vagy intézmény szorul változtatásra, hanem minden, ami nem működik elég jól. Több hulladék udvarra, hatékonyabb hulladékkezelésre, korszerűbb technológiákra, hasznosítható anyagú termékekre lenne szükség, a lakossági szelektív gyűjtést pedig egyszerűsíteni kell. A környezetvédelmi problémák jelentős része megoldásra váró mérnöki feladat, amit a tudás és az innováció oldhat meg, tette hozzá. Új megoldással pótolnák a vizet a Velencei tóban. A kormány egyik fő terve a pátkai és zámai víztározók rendbetétele, ami a korábbi 29 milliárd forintos bővítéssel szemben előzetesen körülbelül 3 milliárd forintba kerülhet. A karsztvízzel történő pótlást ugyanakkor elvetik, mert az csak mintegy 1 cm-rel emelni a tó vízszintjét, miközben ivóvizet igényelne. Vizsgálják a partvédművek és a nádgazdálkodás felülvizsgálatát, valamint a halgazdálkodás átalakítását is.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Digitális benszülöttek. A világ első globális nemzedéke. Ők Z-től az alfáig. Tele vannak kérdéssel, és aki kinyomozza a választ, Baranyi Roland.
3: Legfőképpen a zenei trendekről fogunk beszélni, többek között szerintem legnagyobb részben a rap zenéről, és nagy szerencsémre, akikkel ezeket a témaköröket körbe tudom járni, az Horváth András Gömbi és Bódi Krisztián Pufis, két szerintem nagyon tehetséges ember. Nagy szeretettel köszöntelek titeket.
4: Sziasztok. Üdvözöllek.
3: Hát ez egy nehéz dolog, amikor két emberrel beszélgetek mindig, mert mind a kettőtöket nagyon szeretnélek kérdezni, de Gömbi, te ülsz hozzám közelebb, nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy hogyan kezdődött ez az egész, melyik az első élményed a zenével, kiskorodban volt-e kitől a családban ikletet kapnod zenéből, hogyan történt nálad az első ilyen élmény?
4: Hát elsősorban köszöntök minden hallgatót, titeket is, téged is. Igen, én elmondhatom, hogy igazából az egész családom már szerintem évtizedek óta, a generációk is úgy nőttek fel, hogy zenében, tehát beleszülettünk a zenébe. Nem volt nagyon nagy variáció, mert mindenki zenélt otthon, úgyhogy hangszerelés, ének, tánc, szerintem így történetet. Ez nem tudom pontosan meghatározni, hogy mikor, mert ebbe születtem bele.
3: Ez csak úgy folyamatosan történik.
4: Persze.
3: És az a zenei műfaj, amit gyerekkorodban hallhattál otthon, az hasonlatos ahhoz a zenei műfajhoz, amit jelenleg képviselsz, vagy ez változott azóta maga a műfaj?
4: Ez rengeteget változott. A gyerekkorom óta többször is változott. A gyerekkoromban ugye azért én most már a 35. X-et letudtam, tehát én 90-es vagyok, ott azért még más stílusok uralkodtak, főleg a folklór, ugye, az igazi, régi, hagyományozott cigány zenék, azokon nőttem föl, később ez ugye változott, azért tinédzserként elmentem iskola, ugye már ott már rap zene, meg ugye mindenféle pop zene. A mai állapotomban nem, egyáltalán nem folklór vagyok, hanem én már teljesen más vagyok, én már teljesen elfordultam ettől.
3: Volt egy olyan pont a gyerekkorodban, amikor nem csak egy ilyen tradicionális zenésznek mondod magad a családod révén, ugye, hogy abban nőttél fel, hanem volt egy olyan pont az életedben, amikor kifejezetten eldöntötted, hogy te ezzel szeretnél foglalkozni, mint hivatás, mint életcél? Volt egy ilyen pont, amikor te így ennek neki mentél?
4: Igen, ez többször is előfordult. Igazából, amikor valóban többször elhatároztam azt, hogy el fogok indulni ezen az úton, nagyon sokszor visszakoztam, nem volt elég bátorságom, nem volt elég merszem, illetve voltak magánéleti problémáim, amik miatt nem csináltam zenét, vagy nem kötöttem mindig a zenéhez, de nem készítettem önmagamnak, vagy másoknak zenét. Ez megváltozott, ez év januárjában változott meg, ahol kijöttünk egy nagyon nagy formációval, ugye a Kollabbal, illetve a Beattel, a Fekete Vonatos Beattel, és ott megfogadtam, hogy én most már vagyok annyira öreg, hogy szeretném ezt csinálni.
3: Aha. Több fázis volt ebben az egészben.
4: Sokkal több fázis.
3: Amire nagyon eszembe jutott most, ugye említetted a floorcolor zenét, említettük a rap zenét, és megkérdeztem tőled egyébként az adás előtt, hogy pontosan te milyen zenei műfajban határoznád meg magad pontosan, és nagyon érdekes választottál nekem. Egy olyan dolgot, amiről igazából nem egy olyan bevett szokásos zenei műfaj megnevezés, de nagyon izgalmas volt, és utána rá is jöttem, hogy igazából mire gondolsz. Meséld már lesz nekünk.
4: Az én stílusom igazából azt mondom, hogy zenész vagyok, énekes vagyok. Szoktam énekelni, de maga a zenéimben ez egy kicsit furfangos, mert én spoken word-öt csinálok. Az igazából az ének és a rap között van, az inkább ilyen szavalás, de, de viszont a következő zenéimben is majd hallgatni, hogyha akik fogják hallgatni, meg fogják hallani, hogy én azért keverem, én szeretem bele a spanyol gitárt, a portugál fado zenét, a ska zenét, illetve a hip-hopot, R&B-t, 2000-es évek, 90-es évek, de ez mindig változó, amilyen éppen a lelki világom, de hozzám azok állnak közel, tehát igazából ő kevert, nagyon kevert. Meghatározni pontosan úgy, hogy egy dolog, az biztos, hogy nem, az nem én vagyok.
3: Meg egyébként nem is szeretik most már így, volt egy csomó olyan vendégem, akit így bemutattam, hogy mondjuk repzenész, vagy más műfajban, nem tudom, jazz énekes, vagy pop énekes, és nem szerették ezt a megnevezést, ugye? Igen. Mert szerintem nagyon sokat, most a floorcore zenére visszatérve, bocsánat, nyelvbotlás, mit gondolsz egyébként? Én úgy látom, hogy a rap zenébe is például rengeteg olyan elem van, nekem mondjuk most pont a, nem tudom, a Pogány induló jutott eszembe, ahol egy csomó cigányzenei alapot beletesz ugye magába a rap műfajba. Mit gondoltok, először téged kérdezlek ezekről a fúziókról, neked mennyire tetszik ez, mikor így összeolvad két műfaj?
4: Én szerintem ez egy gyönyörű dolog. Marcika, Pogány induló viszont nagyon-nagyon ügyes, és nagyon Párnográsztot nem szabad ugye kihagynunk.
3: Igen, igen.
4: Párnográszt, én nekem ők a kedvenceim, én nagyon szeretem őket, és én azt mondom, hogy ez egy gyönyörű szép dolog, amikor így két stílus összeáll, és történik belőle egy olyan, amit hallanak ugye az emberek, mikor rákeresnek, hogy Pogány induló feat. az, én azt mondom neked, hogy ez egy jó dolog, meg ez egy szép dolog. Én magam a zenémben gondoltam rá, hogy használni fogom, de ez még ez az idő még nem érkezett el. Uh-huh. De uh-huh. én is szeretnék hasonló jellegű zenéket gyártani. Még nincs meg a fejemben sem a kompozíció, sem az, hogy kivel vagy, hogy hogyan, csak már bennem is felmerült maga a gondolat, hogy ez egy jó dolog, mert mégsem hagyhatom el azt, aki vagyok, mert én ugye cigány vagyok.
3: Igen, a gyökerekhez visszatérni.
4: Így van. Tehát azt is föl szeretném majd idővel emelni, ahogy lesz esélyem, majd jövök.
3: Pufi, szerintem te még egy ilyen részletesebb másfajta véleményt is tudsz adni erről a témáról, ugye te rengeteget ülsz a vágópult előtt is.
5: Igen, igen.
3: Te hogyan gondolsz ezekre a zenei műfaj összeolvadásokra?
5: Szerintem ez a legjobb dolog így a világban az, hogy nem akarok senkit megsérteni ezzel, hogy egy magyar és egy roma összeült és megcsináltak egy olyan dalt, ami tényleg jó és jó hallgatni. Én is nagyon szeretem a Pogány Indulót, meg a Párnagrasztot is, mert rajtuk nőttünk fel, így a családban mindig ezeket hallgattuk, ugye a régieket. Úgyhogy röviden ennyien csipázom őket.
3: Hogyha a te zenei utadat az elejéről kezdjük el nézni, igazából én nem is tudtam, de én már nagyon régóta hallottam rólad, ugye amikor itt találkoztunk, akkor ugye bemutatkoztál, és nem tudtam pontosan, hogy akiről hallottam, hogy Pufis, az pont, mert azt hittem, hogy több mindenkit írnak, így azt mondom, nevettünk is egyet ezen. Én megmondom őszintén, hogy először a Veszélyes Elemek című együttes vagy repzenei halagzat kapcsán.
5: Igen, amit feltette a Kálóban a Hot Sisting Challenger.
3: Igen, onnan jutott eszembe ugye a neved. Neked mi volt az első élményed a zenével kapcsolatosan? Milyen műfaj az, amit először megszerettél?
5: Fontos tudni, hogy én a 8 kerületben nőttem föl, ahol ugye a Veszélyes Elemek vannak és lesznek is. Hát nekem úgy tetszett meg a repzene, hogy őket hallgattam mindig. Ugye nem voltunk az utcán, kicsik voltunk, csavarogtunk így a régi baráti körrel is. Ott nyomták, forgatták a videóklipet ott az utca sarkon, kamerával, telefonnal, mindegy mivel. És tök jó volt, és ezért tetszett meg, hogy jó volt szabad szólás. Nincs az, hogy meg vagy határozva az, hogy neked mit kell csinálni. Azt hiszem, ez egy szabad stílus, amit bármilyen formában meg tudsz valósítani.
3: Egyébként szerintem a 8. kerületben, a 8. kerületből már túlzóan sok zenész indult egyébként, igen, és utal rá. Itt gondolok akár tradicionális cigányzenőt művelő floor-clore zenészekre, akár gondolok kávéházi cigányzenészekre, rapperekre, szóval rengetegen hivatkoznak a gyökereikre, úgyhogy a 8. kerületből indultak. Szerintetek ez a műfaji összeolvadás, nekem ez jön a számra, nem tudom, biztos van ennek egy szakmai megnevezése, mikor ugye két zenei műfajt vegyítenek, ez amikor elkezdtetek zenékről hallani, zenei műfajok iránt érdeklődni, szerintetek ez régóta létezik egyébként ez a dolog? Akkoriban is mondjuk te már hallottál ilyeneket, hogy több mindent vegyítenek egymással, vagy szerinted ez így egy mostani találmány?
5: Fú, biztos, hogy volt régen is egy ilyen kollaboráció, mindenképp volt az 100%, csak ugye nem hallottam róla.
4: Igen, de azért ismerünk, azért voltak azért régebben, biztos nagyon sok összeállás volt azért.
5: Persze, most nézzük a külföldieket, egy Mária Kerry-t érted, egy Pasztarámszat azért.
3: Igen, igen.
5: Az is egy azért olyan műfal, ami itthon a Pogány ugye és a Párnagraszt.
3: Egyébként, hogyha te produceri munkát végzel, neked van kifejezetten olyan kedvenc műfajod, amit szeretsz támogatni, tehát abban, akikkel szeretsz együtt dolgozni műfajilag?
5: Minden műfajt szeretek, hogyha jó. Ha kellemes a fülemnek, és tényleg azt érzem, hogy jó, akkor simán lehet az rock, pop, bármi.
3: Aha. Tehát inkább nem a műfaj határoz meg, hanem a minőség lesz.
5: Így van, igen, igen. Fontos az, hogy most nagyon sok olyan előadó van, aki előadónak érzi magát, de mégsem az. Nem adja át azt, amit igazából szeretne átadni, nem tudja úgy megvalósítani.
3: Igen, szeretnék egyébként beszélni arról, hogy ugye van a, nem tudom, hogy kifejezetten a te találmányod, de a Street Music Production.
5: Igen, igen.
3: Vagy igen, ez a te találmányod. Viszont elfelejtettük ugye megemlíteni azt, hogy nem csak két hülyetlenszerű embert hívtam be ide a stúdióba, hanem ti nagyon jó barátok vagytok egyébként.
5: Igen.
3: A megismerkedéseteknek a történetére én nagyon kíváncsi vagyok. Mióta ismeritek egymást, és mióta működtök együtt?
5: Nagyon régóta ismerjük egymást, a 8 kerületben mi már nagyon sokszor találkoztunk, régen is nyomtott az utcán zenét, énekel, csavargott. És úgy igazából a barátságunk az nemrég kezdődött el, ugye a kollabor zenével. Igen, igen, a kollabor zenével. Mindig így köszönő viszonyban
4: hát ennek voltunk. Is van egy története, mert ugye összeálltunk egy zenére, nagyon sokan, heten voltunk, ez a kollab, ugye? Azért lett kollab, mert hogy mindenki oszta a sajátját, saját stílus. És ezt így összeráztuk, egy zene erejéig sikerült, és mi így ebből a formációból megmaradtunk ketten.
3: Aha, aha. Azt lehet tudni, hogy milyen zenei műfajok voltak ott a kollabban, kik szerepeltek ebben, milyen volt a közös munka. Én nagyon szeretnék erről részletesebben hallani tőletek, kifogatni, amelyik őtök szeretné mondjuk kezdje.
4: Igazából ő több rapper volt, öt rapper volt, és volt a Horváth Dani, ő az édesöcsém amúgy, aki igazából nem énekes, de bejött, ő is közreműködött. Mi énekeltünk, és akkor a többiek rappeltek, de ugye rappen belül is azért teljesen más flow, teljesen más melodit visznek ugye az emberek. Az is egyfajta, most hiába rap, de mégsem ugyanaz a rap. Azért.
5: Mert szerintem ettől lett jó, hogy önmagukat.
4: Ettől lett jó, így van, én is így érzem.
3: Aha. Mennyire nehéz munka, mert gondolkodtam rajta, hogy biztos attól, hogy több helyről jövő zenei kultúra jelenik meg egy zenébe, azért az mégiscsak a végén egyetlen, egy, nem tudom, 3-4-5 akárhány perces zenévé áll össze. Mennyire nehéz ezeket a, hogy mondjam, stílusokat összehozni szerintetek? Vagy ez nálatok így egyből működött, hogy nem kellett senkit mondjuk egy kicsit jobbra-balra irányítgatni, hogy ebből egy egységes zene legyen?
5: Meg volt ez a közös vibe.
3: Aha,
5: az
3: aha,
5: a közös onnan, igen. Érzés, érzés meg volt azonnal, hogy meghallottuk az alapot, ugye meg volt az adott téma, azt úgy nyilván megbeszéltük, azért, hogy mi legyen, de egyből jött, szóval nem volt semmi.
4: Ez azért hozzá kell fűzzem, hogy lényegtelen, hogy ma már nincsen kollab, de ott mindenki nagyon-nagyon jó volt. Ott mindenki, tehát ott nem volt rossz fülű. Tehát ahogy összeálltunk, és próbáltuk megszervezni meg, hogy legyen, mindenki tudta igazából a dolgát, és mindenki olyat adott, ami a másiknak pont jó volt. Tehát kiegészítettük egymást, ez egy jó formáció
3: igen,
4: volt.
3: Meséltél nekem Pufis a Street Music Productionről, ami ugye mondtad, hogy a te találmányod, és szerintem ez egy hiánypótló dolog, maga ez a találmány, és hogy ezzel foglalkozol. Te a mai zenei világban sok ilyen kezdeményezést látsz. Ez az első kérdés, és hogyha meg kéne fogalmaznod, hogy milyen célral kezdtél bele abban, hogy ezt csinálod, akkor mit mondanál ez kifejezetten? Fiatal zenészeket támogatsz ezzel, akiket még nem ismernek, vagy ez több projekt van a fejedben?
5: Több projekt van, de első helyre azt helyezném, hogy segíteni szeretnénk feltörekvő zenészeknek, elsősorban videóklippet készíteni nekik, zenét, hogy ne a rossz irány fele menjenek inkább, hanem jöjjenek és zenéjenek, csinálják, amit szeretnek. Mert sokan ugye nem tudják megtenni azt, amit kellene, hogy pénzt fizetni érte. Most már manapság azért mai nap egy stúdiót kezdődik, hogy nem piti összegbe kerül, és ezért...
4: A videó is nagyon...
5: Igen, a videóklip is nagyon drága. Úgyhogy ez teljesen ingyen is bérmentve csináljuk.
3: Általában véve egyébként rengeteg feltörekvő zenészt látni, szerintem a legnagyobb lehetőség a mostani zenei iparban. Én úgy látom, hogy az online tér egyébként.
5: Igen.
3: Hogyha ti közös munkában gondolkodtok, akkor mekkora, milyen platformokra szoktatok nagy hangsúlyt fektetni?
5: TikTokra. TikTok, ez megy a legjobban, a TikTok.
3: Aha, a TikTok.
5: TikTok, Facebook, Instagramot én nem használok, nem tudom miért, majd hát egyszer elkezdem. Igen, a zenék azok YouTube, Spotify, iTunes, minden ilyen zenei platformra föl szoktak kerülni.
3: Ugye említettétek, hogy van nektek egy közel milliós megtekintésű zenétek.
4: Így van.
3: Ez az a zeneszám, amiről az előbb meséltetek?
4: Igen, ez a Mindenút, ez Collabfit Beat. Közreműködött Horváth Dani. Igen, ezt ő február 1-én raktuk ki, illetve január 30-án este, és nagyon-nagyon felkapták. 116 ezer videó készült csak a TikTokon. Erre, hogy azok a csábító szemek.
5: 1 millió pluszos megtekintés.
4: Így van, 1 millió pluszos volt. Tehát azt nagyon felkapták, ezáltal nagyon sokan megismertek minket. Én nagyon szeretem azt a számot, de örültem volna, hogyha kijöttünk volna még egy pár ilyennel.
5: Igen, mert volt tervben amúgy 2-3 zen, ami tényleg nagyon ütős lett volna.
4: Igen, ott nem szabadott volna szerintem szétmenni.
3: Majd bele fogok kérdezni részletesebben, és amennyit szeretnétek, majd mondtok róla, viszont

0: valamelyik magazinba a címlapon, hogy szétszakadt ez és ez a zenekar, fiatal zenészekből, stb. Ennél és ennél az oknál fogva. És én sokat gondolkoztam azon, hogyha vannak zenészek, akik igazából akkor érik el a zenei áttörést, mikor egybecsapódnak, pont egy nagyon jó élményben vannak benne, pont felfelé mennek, akkor hogy történhet az meg, hogy így szétszakadnak? Nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy szerintetek mitől működne jól, ugye rengeteg, most inkább ilyen magyar popzenekarok jutottak eszembe, akiket tudunk mondani példának, hogy nem tudom, a 70-es években kezdték, és még most 25-ben is koncerteznek majd nyáron, meg mit tudom én, hogy eddig egybe maradnak. Szerintetek mi hiányzik ezekből a fiatal csapatokból, hogy egybe maradjanak?
1: Szerintem az alázat, a lelkesedés mindenképp.
2: Így van.
1: Az, hogy tényleg olyan brigádja jön az, aki tényleg barátoknak nézik egymást, testvéreknek, nem pedig egy ilyen érdek.
2: Nem dolgot. Az üzlet. Én is úgy gondolom, hogy az alázat az, ami az emberből hiányzik, a mai emberből, nagyon sokból, sajnos, sajnálatos módon. És én ezt annak is tudhatom, igazából én ezt úgy gondolom, hogy ez a világ nagyon-nagyon felgyorsult. Jönnek, mennek kapcsolatok, színek, számok, minden. Hamar elmúlik minden. Gyorsan is jönnek a dolgok. És az emberek igazából a kapcsolatokat is ugyanígy kezelik. Nagyon sokan. És ez nagyon-nagyon rossz dolog, mert már nincsenek meg azok a mély kapcsolatok. Úgy, mint a régiek, ahogy te is előbb mondtad, ugye, hogy 2025 van, de 1932-ben kezdték. Hát most, igen, ez azért van, mert ott ők, nekik még nem volt ez a világ. Nem volt ez a felgyorsult, ez a rossz világ, hanem ők összeálltak, és ők zenéltek, és nekik valóban ez volt a legfontosabb, hogy összekovácsolódtok, mert a zene az gyógyít, annak gyógyítania kell a zenének. És most, akik pedig még megmaradtak, én úgy gondolom, hogy azok nagyon-nagyon szeretik egymást. Kell, hogy szeretet éljen a két ember között. Nem szabad, hogy csak az érdeket nézik. Fontos persze a pénz. Én ezt tudom, a biztonság. Uh-huh. De az nem mehet a kapcsolatoknak a rovására, én ezt így gondolom.
1: Igen.
2: Uh-huh. És ez lehet az, ami fel tud borítani egy ilyen formációt, vagy egy ilyen együttest, vagy bármilyen kapcsolatot. Uh-huh. Az mindig az.
0: Nekem van egyébként egy ilyen zenekar a fejem előtt, akit még mindig nem fogok megnevezni, de az jutott eszembe róluk, hogy legelőször mind a nem tudom 5-6-8 személyről először hallottam talán akkor közülük többre, és hogy mondjam, szerintem lehet itt arról is szó, hogyha valaki mondjuk az ismerettel, a teljes ismeretlenségből indul, mint zenei előadó, aztán együtt feltörnek, akkor lehet, hogy kijön az, hogy a személyiségük megváltozik a sikerélménytől.
1: Ti igen,
0: vettetek észre előadókon ilyet?
1: Igen.
2: Én is nagyon szeretem őket, és nagyon sokat hallgattam őket. Én azt gondolom, hogy mindegyik nagyon-nagyon nagy ász, hatalmas ász, mindegyik
1: az
2: tagja.
1: Biztos.
2: Mindegyik nagyon ügyes. De az, hogy mi lehet mögötte, hogy a belső dolgok, esetleg a konfliktusok, azt úgyse fogja ember látni. Uh-huh. Vagy
1: igen,
2: hallani.
1: Nem tudjuk meg, hogy mi
2: mert
1: volt.
2: Mindenki a sajátja szerint éli meg ugye a dolgokat, a pillanatokat, a veszekedéseket, az örömöt, mindent, ugye. Tehát nem tudja azt visszaadni, ami valóban történhetett ott. Én sajnálom amúgy. Uh-huh. Én sajnálom őket, én szerettem őket.
0: Igen, nagyon érdekes dolog ez, mert rengeteg zenekarnál megfigyelhető ez, hogy van egy közönsége egy zenekarnak, és de most egyébként itt tényleg rengeteg eszembe jut, és a közönség az várná a koncertet, várná az új dalt, stb. Tehát az igény az ott rugdossa az ajtót nekik, aztán ők pedig magukra zárják mégis, mert valaki egyszer azt mondta, és visszahallotta, és valamilyen történet van.
2: Pontosan.
0: Azért, hogy ez mennyire durva, hogy amire mások vágynak, meg hosszú éveket töltenek azzal, hogy valahogy kiépítsék azt az utat, hogy meglegyen az igény, nekik az ott van, aztán hogy mondjam, egy kicsit ilyen gyerekes dolognak látom ezt.
2: Így
0: én
2: van.
0: Úgy megmondom az őszintét.
2: Igen. Én azt gondolom, hogy ha valóban

0: Valóban úgy állnak egymáshoz az emberek, mármint hogyha vannak ketten, hárman, négyen, öten, akárhányan, hogy igazából olyan nincs, hogy front, van frontember biztos, de olyan nincs, hogy van egy, aki megmondja, mi hogy legyen, hanem azt érzi az a közösség. Az a csapat az érzi, hogy na, szerintem ki se kell mondani, mert érzi, hogy ki az, aki erre alkalmas, mindenkinek meg kell, hogy legyen. Én vagyok a kéz, te vagy a láb, te vagy a fej, te vagy a nyak. Így kell, hogy összeálljon, egy testként kell, hogy mozogjon mindenki. Akkor lehet szerintem egészséges egy ilyen dolog.
1: Igen, szerintem nem menne úgy jó, ha most itt lenni, itt vagyunk hárman, és akkor csinálnánk ezenét, és akkor megmondjuk egymásnak, hogy hú, te ezt ne írd bele, mert ez nem jó, így érted? Elsőnek szerintem úgy a korrekt, hogy megcsináljuk, mindenki megírja saját magának, ahogy tudja, ugye? És hogyha nem tetszik neked vagy neked, akkor igen. Akkor figyelj, ez nem jó. És ő is azt mondja, hogy igen, hó, akkor...
0: Így van, önazonosan elmondani.
1: Igen,
2: csak hogy tudod, ki milyen néven veszi, mert hogyha nem tudom, lehet, hogy van, tudod, öt ember, és annak azt mondod, hogy ezt nézd már meg, mert valahogy nem illeszkedik bele a izébe, meg én tudom, hogy tenni sokkal tudsz jobbat, vagy tudod, valahogy így elmondja, hogy és van, aki meg úgy veszi, hogy hát igen, akkor izé tudod, és akkor így elkezd venni ez a dolog.
0: Nagyon sok mindenkinél láttam ezt, meg sok mindenkivel kapcsolatban tapasztaltam ezt. Én azokat azonnal elfelejtem. Én meg sem próbálom, mert én úgy gondolom, hogy ha valaki első percre nem érzi a másikat, nem is fogja. Mert a lélek az kell, hogy érezzen. Aki egymásra tud hangolódni, ezt úgyis első percben tudod. Ez olyan, mint az első szerelem. Egyből
1: tudod. Nálunk is így volt, azonnal.
0: Igen, aha. Szerelmesek lettünk.
1: Azonnal jött a zene, egyből jött a közös működés. Igen.
2: És nagyon jó. Menő kifejezés azt, nem tudom, ismeritek-e, én ezt most hallottam, hogy red flag. Igen. Tudjátok, hogy ez is ez a red flag nálatok, hogyha valamilyen zenei produkcióba kezdenétek valakivel, mi lenne a red flag, amit hogyha mondanak, képviselne, stb., akkor körülbelül azt tudnátok mondani, hogy hát ebbe inkább annyira nem megyek bele. Mi az, ami szerintetek egy ilyen elsőre látható pusztító dolog, mondjuk van-e bármi olyan élményetek, amire rögtön azt mondtátok, hogy ebbe inkább nem megyek bele, mert nem látok ebbe sok jót, vannak olyan előjelek?
0: Igen, nekem volt felkérésem, most nem szeretném megnevezni. Volt felkérésem, amire én elsőnek azt mondtam, hogy nyitott vagyok, viszont a szöveg az nem én voltam. Én nem tudok azonosulni trágár, obszcén szöveggel, tehát én a lírai vagyok, a romantikus, nem tudtam vele azonosulni, próbáltam ezt így mondani, hogy szerintem ez így nem jó, láttam, hogy ragaszkodik hozzá, így tártalanná vált minden. Ezzel nem lehet szerintem. Én nem tudok 35 évesen trágárkodni, mert ezt én úgy gondolom, hogy nem csak azért, mert gyerekek is hallják, pont ez az. Mindenkinek adom a zenémet, az kortól függetlenül. És ha egy gyerek hallja, nem hiszem, hogy ez nem hiszem, hogy épít. Nem biztos, hogy ez egy jó dolog, ha csúnyán beszélek. Úgyis szerintem hallja, hogyha csúnyán beszélnek körülötte, vagy bárhol. Én nem szeretném, mert ez megmarad. Ez megmarad. A zene az megmarad. Azt mindig lehet hallgatni, az mindig megmarad.
2: Hogyha már szóba hoztad az azonosulást, én szóba akartam hozni azt a témát, hogy mitől hiteles egy zenei előadás. Ugye a Pufisról jutott eszembe, hogy például a veszélyes emlemek, akiket te már ugye gyerekkorod óta ismersz, hallgattál, rajtuk nőttél föl, egyébként részben én is. Sok mindent lehet a közvélekedésben róluk hallani, ugye a veszélyes elemekről, de még aki nem szereti őket, azok is alátámasztják azt, hogy ők rendkívül hitelesek. Tényleg valóban olyan élethelyzetből jönnek, úgy élnek, amit megreppelnek, meg énekelnek. Mitől hiteles szerintetek egy zenei előadó? Énekelhet-e, reppelhet-e szerintetek olyanról egy zenei előadó, amit a saját életéből nem tud meríteni? Én, hogyha tegyük fel, egy szifibe vagyunk, és azt mondom, hogy én reppernek megyek holnaptól, és én megreppelem mondjuk a, nem tudom, egy olyan fajta közösségből való jövetelt, vagy hogy mi történt velem gyerekkoromban, ami nem történt meg, akkor szerintetek az lehet-e hiteles, vagy mi múlik a hitelessége a dolgok?
0: Abban a másodpercben szerintem hitelennél váltál, ahogy álomvilágról beszélsz, vagy egy elképzelt dologról. Mm. Én úgy gondolom, hogy mindannyiunknak a saját életéből, főleg ebben a világban tudunk miből meríteni. Sajnos vannak rossz tapasztalatok, vannak jók. Ezt mind zenébe lehet önteni. Attól hiteles valaki, ha valóban a belső, ha legbelülre belenéz a saját lelkébe, és onnan meríti ki a dolgokat. A saját tapasztalat attól lesz az.
1: Ha önmagát adja, lehet olyat is szerintem, hogy egy olyan dalszöveget írsz meg, ami nem te vagy, meg lehet, viszont az klip formájában is meg lehet jól csinálni, az, hogy úgymond eladható legyen ez az egész. Úgyhogy szerintem lehet olyat is, csak akkor nyilván akkor olyan klipet is kell hozzá csinálni, ami tényleg nézhető is.
0: De az, hogy önazonos legyen valaki, számomra ez nagyon-nagyon fontos.
1: Igen,
0: talán számomra ez a legfontosabb. Nem szeretem azt, hogyha valaki odáll színpadra, nem mondok senkit, de valaki odáll, igazából megvette neki anya, apa mindig mindent, azt se tudja, mi az, hogy jóformán, hogy utca, vagy az, hogy nem, hogy gettó, hanem azt nem tudja, hogy mi az, hogy focizni lent cigány gyerekekkel, vagy bármi, és akkor elkezdi mondani, hogy ő milyen nagy ember, ő az éjszakában volt, ezt nem szeretem. Maradjunk meg azok az alázatos emberek, akik vagyunk. Nekem nagyon sok problémám volt az életemben, és nagyon sok mindenen keresztül vagyok, de én nem szoktam ezt mondani, mert úgy gondolom, hogy ebből lehet másképp meríteni, lehet jóvá formálni ezeket a dolgokat zenén keresztül. De én azt mondom, hogy az önazonosság az valóban a legfontosabb.
2: Eszembe jutott egy történet, és én ezt most meg fogom osztani, lehet, hogy van olyan ember, aki ezt hallgatja, mert valamelyik szereplőt ismeri, és fájni fog neki. Nekem eszembe jutott a hitelességről egy történet az egyik TV2-s tehetségkutatóban, amikor megjelent a Jabber nevű előadó, akkor volt egy párbaja, és nekem az esküszöm beleégett így a fejembe, hogy volt egy párbaja, egy rap párbaja, egy 16 éves fiúval, és mind a ketten ugyanazt a kb. Ugyanazt a feelinget hozták, hogy mennyire könyörtelen, kemény, csávó, stb. Mekkora király. Tehát ezt a gangster rap féle vonalat hozták, és állt ott egy, nem tudom, gimnázium elsős fiú, meg állt ott egy olyan fazon, aki nem vagyok annyira félős, de átmennék a másik oldalra, hogyha jönne velem szembe.
0: Igen.
2: És akkor ez olyan érdekesnek tartottam, hogy mind a kettő ugyanarról rappel, és hogy lehet az, és ott ki is esett egyébként a Jabber, akkor még nem volt annyira ismert, ugye abba a tehetségkutatóba lehetett megismerni, de nagyon érdekes volt, hogy itt valaki rapper arról, ami tényleg látott, hogy ő az, amiről rappel, és valaki csak így, nem tudom, hallott már sok ilyen szöveget, és akkor ő is összerakta, és akkor ezt kiejtette a másikat. Szerintem ez szörnyű volt például.
0: Igen, én azt gondolom, hogy vannak olyanok, akik igen, próbálnak lemajmolni, utánozni másokat, de van egy bizonyos százalék szerintem, akik csak úgy élik meg, és az nem mindegy. Aki úgy éli meg, mintha ő egy komoly gangster lenne,
1: próbálja megélni.
0: Igen, de lehet, hogy úgy élte ő meg éppen akkor, tehát ez egy olyan dolog, hogy nem tudsz igazságot tenni, hogy te most vagy ítéletet hozni, hogy te vagy a gangster, vagy nem vagy gangster, mert ő lehet, hogy úgy élte meg. Mert nem tudunk, például egy sebet is, hogyha megvágod az ujjat, és nekem is ugyanott vágod meg, lehet, hogy nekem jobban fáj, mint neked. Mert mások vagyunk. De nem hiszem, hogy mondjuk egy... Ha már így felosztod a Jabbert, ő azért egy elég gettó srác. Innen is csípem, és puszillak innen is, de szerintem ő azért hiteles, hogyha ilyenekről beszél. Hát az látszik is róla. Egyem a szívét.
2: Valahogy nem tudtam volna elképzelni, mikor bejött, hogy operát fog énekelni.
0: Valahogy nem.
3: Digitális benszülöttek. A világ első globális nemzedéke. Ők Z-től az alfáig. Tele vannak kérdéssel, és aki kinyomozza a választ, Baranyi Roland. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Rádió Di.
1: Henas tu menge.
0: Romákról nem csak romáknak.
2: Tűnök a tömegből a stílel. Mindegy, hogy laza vagy elegáns, mind a kettő stimmel.

0: 100 font 3 rádiódik. A rádió romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Makagyuszi alsókertjében Völgyi Zsuzsi ludai végre árnyékot vetnek. 100 font 3 rádiódik. Süss fel nap. Minden hétköznap 9-től délig. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádiódikben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallja. A Somogy megyei rendőrfőkapitányság csapata nyerte a regionális Roma rendőr futballtornát. A Tolna megyei Roma nemzetiségi önkormányzat által szervezett eseményen Baranya, Somogy és Tolna megye csapatai mérték össze tudásukat. A rendőrség és a roma közösségek együttműködését erősítő sportprogram a tervek szerint jövőre is folytatódik. A rendőrség 2011-ben létrehozott kisebbségi kapcsolattartó munkacsoportjai évek óta együttműködnek a roma nemzetiségi önkormányzatokkal, és a program részeként rendszeresen szerveznek kapcsolatépítő, kulturális és sportprogramokat. Október 3-án a Tolna megyei roma nemzetiségi önkormányzat szervezésében zajlott a sportesemény, amelyen Baranya, Somogy és Tolna megye csapatai mérkőztek meg egymással. A csapatok sportszerű mérkőzéseit követően a Somogy megyei rendőrfőkapitányság csapata bizonyult a legjobbnak, így ők vehették át a torna mérkőzéseknek járó elismeréseket. A rendezvény célja az együttműködés erősítése és a közösségépítés volt. A tervek szerint kezdeményezés jövőre is folytatódik, és 2027-ben újra pályára lépnek a roma és rendőr csapatok. A cigány közösségek és a rendőrség együttműködésének fontossága. A rendőrség és a cigány, vagyis roma közösségek együttműködése különösen fontos része annak, hogy egy településen biztonságosabb, együttműködőbb és egymás iránti tiszteletteljesebb közösség alakuljon ki. A jó kapcsolat nem csupán a bűnmegelőzésről szól, hanem a bizalom kialakításáról, a kölcsönös megismerésről és arról, hogy a rendőrök és a roma emberek egyaránt partnerként tekintsenek egymásra. A rendőrség egyik legfontosabb feladata a közbiztonság fenntartása és az állampolgárok védelme. Ehhez azonban szükség van a helyi közösségek együttműködésére is. Ha a rendőrség és a roma lakosság között bizalom alakul ki, az emberek könnyebben fordulnak a hatóságokhoz, ha problémát tapasztalnak, és nagyobb eséllyel vesznek részt a bűnmegelőzési programokban. Ugyanilyen fontos, hogy a rendőrök is jobban megismerjék azokat a közösségeket, amelyekkel munkájuk során kapcsolatba kerülnek. A kapcsolat egyik fontos területe a bűnmegelőzés. A rendőrség munkatársai roma közösségi rendezvényeken, iskolákban és helyi programokon is részt vehetnek, ahol közvetlenebb kapcsolatot alakítanak ki a lakossággal. Ilyenkor szó szerint eshet például a gyermekek és a fiatalok biztonságáról, az internet veszélyeiről, illetve az áldozattá válás elkerüléséről. A személyes találkozások azért fontosak, mert a rendőr így nem csupán egyenruhás hatósági személyként, hanem segítő és elérhető szakemberként jelenik meg. Különösen fontosak azok a programok, amelyek a roma fiatalokat a rendőri pálya felé orientálják. A rendőrségi pályaorientációs programok keretében a fiatalok megismerkedhetnek a rendőri hivatással, a rendőrképzés követelményeivel és azzal, hogy milyen feladatokat végeznek a rendőrök a mindennapokban. Az ilyen kezdeményezések hozzájárulnak ahhoz, hogy több roma fiatal gondoljon a rendőrségre olyan munkahelyként, ahol hosszú távú szakmai karriert építhet.
0: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
2: Kettek pilót most a rádióban. Egy reggel is szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Trájó, magyarul élet. Életutak, hit, kereszténység. Rádió Dik.
3: 100.3 Rádió Dik, romákról, nem csak romáknak. Én Sztolk Armandó vagyok, ez pedig a Trajó, magyarul élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán Havas Lajos az én vendégem. Köszöntelek téged itt a vonalban.
4: Jó reggelt kívánok minden hallgatónak.
3: Nos, már kétszer voltál a vendégem itt a műsorban, és a mai nap folyamán most telefonos interjút adsz nekünk. Nagyon szépen köszönjük neked.
4: Köszönöm én is a megtiszteltetést.
3: Nos, különböző témákat kezdtünk már elboncolgatni, ugye az élet utadat, ahogy meséled az Istennel való kapcsolatodban, és felmerültek nagy kérdések is az embernek a gondolatmenetébe, amiket nem tudtunk igazság szerint teljes terjedelmében kiboncolgatni, hiszen van egy műsor keretünk, és ezért sokszor le kellett zárnunk. De például egy ilyen volt a bemerítkezésnek a témája, hogy mi is pontosan a bemerítkezés, mit jelent ez?
4: Hát maga a bemerítkezés ugye az újjászületésről szól, az újjászületésnek egy fázisa. Ugye az ige említi, hogy a megtérés és a keresztelkedésnek a fontosságát, és ugye ez arról szól, vissza kell menni a kezdetekhez, hogy az ember három alkotó részből áll, szellem, lélek, testből, és a bűn miatt ugye eleve az ember úgy születik, hogy a szelleme az egy halott állapotban van, és a szellemünk az egy olyan funkciót tölt be, ami a mennyel kommunikál, és a mennyel veszi fel a kapcsolatot, úgymond, ha lehet így közérthető módon elmondani. És maga a keresztség, ugye az egyrészt azonosulás azzal az óembernek az eltemettetésével, tehát ezt ugye így tanuljuk, de arról is szól legfőképpen, hogy a szellemünk, amely addig halott állapotban volt, az feltámad a Krisztus keresztsége által, és egy úgymond egy olyan modem kerül be az embernek a szellemébe, a szellemi nusszába, amely kapcsolódik a mennyel. Tehát ez az állapot, ami kommunikál a mennyel. Tehát ez az állapot, amely megérti, meg tudja hallani az Istennek a beszédét. Ha az embernek a szelleme nem születik újjá, akkor nem fogja tudni akár az Istennek a beszédétből kivenni azt az üzenetet, azt a lényeget, csak a betűt fogja látni. Ezért van az, hogy nagyon sok tudós ember próbálta már megérteni a Bibliát, de csak a betűt látta benne, és egy összefüggéstelen történeteknek a halmazát tudta kivenni. És az ige meg beszél arról, hogy az Isten meg előtérbe helyezi a senkiket, a semmiket, azért, hogy megszégyenítse a valakiket. De miért? Mert akik hitáltal átveszik, és a szellemnek az újjászületése által, annak Isten fényt kapcsol a sötétben, és látni fogják az igének, az Isten beszédének az üzenetét. Ezért nagyon fontos a keresztségnek egyrészt ez az egyik fázisa, a másik fázisa, hogy maga, amikor a szellem újjászületik bennünk, akkor az elvezet egyrészt bennünket minden igazságra, ez azt is jelenti, hogy a szellem rávilágít az életünkben olyan dolgokra, amiből változnunk kell.
3: Amen. Amen, amen, amen. Tehát ez a bemerítkezésnek a folyamata. Ez a víz által való keresztség. És mi az, amikor a Szentlélek által van egy keresztség, van különbség a kettő között? Mert mind a kettőt úgy használjuk, hogy keresztség.
4: Hát természetesen, hát ugye egyrészt, hát ez erről beszéltem, hogy van ugye a víz által való keresztség, az ugye annak a szimbóluma, hogy az ember eltemeti a régi életét, és ott hagyja a víz alatt. A Szent Szellemmel való keresztség az pedig az, amikor maga a szellemünk újjászületik és feltámad, és a szellem által vezetett emberekké válunk. Nyilván itt ugye beszélhetünk a Szent Szellemnek az ajándékairól, ugye ami a karizmatikus egyházban jellemzően megjelenik, és találkozunk ezzel akár a hitnek, ugye maga a szelleme, a nyelvek elszólásnak, vagy a nyelvek magyarázásának, a profétálásnak, az erőnek a szellemei, vagy az erőnek az ajándékai. Tehát sok ilyen ajándéka van a Szent Szellemnek, amelyet ő az ő kegyelméből osztogat az egyházban lévő embereknek a számára. De lény az a, tehát hogy egy mondatban összefoglaljam, a Szent Szellemnek egy olyan karizmája jelenik meg az életünkben, amely lényegesen megváltoztatja az embernek a természetét, és a lényegének a lényegét, az identitását rakja helyre tulajdonképpen. És ez egy nagyon jó téma, amit felhoztál, mert égetően szükség van a mai kor emberének, hogy az érzelmi intelligenciája az kifejlődjön, mert ez az a terület, amelyen keresztül a kapcsolatok működnek és helyre tudnak állni, ugyanis a világ ma teljesen másként gondolkodik. Ugye az embernek van két olyan fő területe az életének, amiből összeáll a kognitív képessége, a szerzett ismerete, magyarul az IQ, és van az érzelmi intelligenciája. És azt látjuk ebben a világban, hogy a kognitív képességekre nagyobb hangsúlyt fektetnek a világban is, és azt látjuk, hogy sok esetben az egyházban is, de az érzelmi intelligencia kifejlítésére már annál kevesebbet. És tudományos kutatás kimutatja, hogy az embernek a fő részét, a kognitív képességét és az érzelmi intelligencia 20-80% arányban helyezkedik el, és ebből 80% az érzelmi intelligenciát fedi le. És mégis ezzel ellentétben a szerzett ismeretre helyezik a hangsúlyt. Tehát erről nagyon hosszasan lehet beszélni, és fontos téma egyébként.
3: Érte téged támadás azzal kapcsolatosan, hogy te keresztényként, karizmatikus keresztényként világi dalokat is készítesz, és aztán meg bele szeretnénk menni abba is, hogy mi is a dalírás, mi inspirál, hogy írsz keresztény szövegeket, stb. De ugye nem csak keresztény szövegekkel foglalkozol, keresztény dalokkal, hanem a múlt héten említetted, hogy Burai Krisztiánnal dolgoztok együtt, és volt már olyan, hogy keresztények mondták neked, hogy nem szabad világi dalokat készíteni esetleg?
4: Természetesen kaptam ez miatt már hideget, meleget is. Én, hát most ez egy olyan dolog, hogy mindenki abból tud meríteni és véleményt nyilvánítani, amilyen ismeretre, vagy amilyen mélységre eljutott az Úrral való közösségben. És én nem hibáztatom ezeket az embereket azért, hogyha ők így gondolkodnak, de azt látni kell, hogy van egy szakma, tehát nekünk ez Magyarországon ez egyfajta népbetegség, tehát hogy ezt rosszul látják, hogy a zenészeket úgymond nem minden esetben veszik ember számba, tudod, úgy vannak vele, hogy megkérdezik, hogy mivel foglalkozol, hát is akkor mondom, hogy zenész vagyok. Jó, de mi a foglalkozásod, tudod, és ez picit úgy olyan viccesnek tűnik, hogy igazából ezt egy ilyen hobbinak veszik, és az egyházban is úgy vannak ezzel, most nem mindenütt, azért ez nem sztereotíp kijelentés, csak hogy vannak ilyen szituációk, hogy azt gondolják, hogyha megtérünk mi zenészek, akkor a világban sem lehet, mert hogy az egy ördögtől való dolog, de hát ez nem így van, hát ott keresünk mi nekünk az a terület, ahol profitálni tudunk, megkeresünk, és ezt lehet egészséges módon kezelni, ergo, hogyha meg viszont nem tudja valaki kezelni, akkor valóban én is azt mondom, hogy akkor át kell gondolni ezt a történetet, hogy az ember maga a zenei tudását azt hogyan kamatoztassa akár a világban, akár az egyházban.
3: Innen fogjuk folytatni a beszélgetésünket, kedves hallgatóink. Most elmegyünk, meghallgatunk egy Fiderika dalt, aztán folytatjuk a beszélgetést, és természetesen továbbra is Havas Lajos vendégem. Tartsatok velünk!
0: Ez a Trájó, a 100.3 Rádió Dik egyházi műsora.
3: 100.3 Rádió Dik romákról, nem csak romáknak. Én Sztolka Armandó vagyok, ez pedig a Trájó, magyarul élet című műsorunk, melyben emberek az élet történetüket mesélik el. Na de nem akárhogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Havas Lajos az én vendégem, illetve itt van velünk a vonalban, köszöntelek téged.
4: Üdvözlök, és üdvözlöm a hallgatókat is. Jó reggelt!
3: Hát szép jó reggelt kívánunk neked. Szombat reggel van, és... nagyon érdekes témába kezdtünk bele, egyébként köszönöm, hogy ilyen korán felkeltél miattam, de abba mentünk bele, hogy milyen a dalírás, milyen a munkád, és hogy keresztényként lehet-e neked egyáltalán ilyen munkád, hogy vádoltak-e már keresztények, és azt mondtad, hogy sajnos igen, és lehet, hogy tényleg vannak emberek, akiknek ez megbotránkoztató esetleg, vagy elítélenek ez miatt, hogy miért foglalkozol világi zenékkel, vagy világi zenészekkel. Nyugalom, engem is sok atrocitás ért ezzel kapcsolatosan, hiszen én is egy tévécsatornánál, meg egy rádiónál dolgozom, és nekem is mondták, hogy ne csináljak ilyen világi műsorokat, meg világi emberekkel vagyok körülvéve, stb. Te hogyan tudtál védekezni ez ellen, vagy mit szoktál mondani ilyenkor? Vagy mit üzennél most esetleg az ön hallgatóknak, akik ugyanígy látják, és rossznak ítélik meg azt, hogy te világi dalokat producerelsz, vagy tehát, hogy meghangszereled, szövegeket írsz, és világi előadóknak dalt készítesz?
4: Én azt gondolom, hogy nem nincsen szükség arra, hogy védekezzem, vagy védekezzünk mi zenészek, mert maga az életünknek kell egy evangelizációnak lenni, hogy az emberek lássák az életünkben, hogy hiteles személyek vagyunk a világban. Ugye Jézusnak a főpapívájában belefoglaltatott, hogy azt kérte az atyától, hogy Uram, nem azt kérem, hogy vedd őket ki a világból, hanem hogy tartsd meg őket. Tehát Istennek a tervében van, és az ő szeretetének a teljességében, hogy bennünket megtartson bármilyen területen is tevékenykedünk a világban. Sajnos én is sok üzenetet kapok zenészektől, keresztényektől, hogy mi a véleményem, segítsek már nekik ebben, mert sajnos sok esetben vádlás alá helyezik magukat a zenészek, keresztény zenészek, mert kapják az ívet a világból, és én azt szoktam mondani, hogy ebből élünk, ahogy már az előző részben is elmondtam, hogy ez a szakmánk, és az Isten ezeket a talentumokat helyezte az életünkben, és ezt használni kell, és azt gondolom, hogyha az ember bölcs, akár a világban is tudja ezeket használni úgy, hogy közben az életével és az egész lényével tudja az evangéliumot közvetíteni. Természetesen, hogyha az ember elmegy az éjszakába zenélni, ott találkozik egy csomóféle hatással, és azt mérlegelnie kell, hogy ő ellene tud állni, meg tudja-e tartóztatni magát azoktól az ingerektől, amivel találkozik, és ezt ugye az embernek kell, hogy legyen egy belső igénye, és ezért nagyon fontos, hogy visszatérjünk a Szent Szellemmel való közösségre, maga a keresztségnek és a megtérésnek a fontosságára, mert amikor Jézus Krisztust az életünknek az urává tesszük, ő neki teret adunk, hogy munkálkodjon az életünkben a Szent Szellemmel együtt, akkor a szellemünk újjászületése által egy belső igény jön létre bennünk a jóra való hajlamra, hogy ne a bűn legyen a mérőzsinór az életünkben, hanem az Istennek az igéje. És amikor elmegyünk muzsikálni, akkor ezek a dolgok vannak előtérben, nem pedig az, hogy hogyan isszuk magunkat le a földig, vagy csinálunk egyéb dolgokat, hanem az, hogy elvégzem a munkámat, bemuzsikálom a részemet, amiért megkapom a fizetésemet, és utána hazamegyek. Tehát, hogy nem szabad ehhez ítélkező és vallásos módon állni, mert ez nagyon meg tudja bélyegezni az egyénnek az életét.
3: Ugye most a muzsikálásról beszéltünk, de közben neked a fő tevékenységed az stúdiózás, szövegírás, meghangszereled esetleg a dalokat, tehát ez igazi produceri munkát végzel. Persze az más, amikor valaki elmegy, muzsikál, és fellépőként, előadóként produkálja magát. Ugye ott már egy kész dalt előad lényegében. Neked a feladatod az egészen nehéz, illetve ha Istentől kaptál egy ajándékot rá, akkor nem biztos, hogy nehéz, csak a külső szemlélőnek. De viszont ott neked dallamokat kell kitalálnod, szövegeket kell írnod, és mi inspirál téged, hogy szoktál elkészíteni egy dalt?
4: Hát ez ugye van ugye mind a két esetben közös szál és különálló szálak. Amikor ugye keresztény dalokat, gospel dalokat írok, ugye itt ugye a szöveg értelmezés, a szöveg mondani valója ugye leválik a nem keresztény mondani való

0: hogy mi az üzenet, aminek át kell, hogy folyjon rajtam keresztül. A világi zenével kapcsolatosan ott meg ugye általában szituációkat képzel el az ember, akár ugye szerelemmel kapcsolatosan, szakítással kapcsolatosan, vagy egy jó élménnyel kapcsolatosan, és az ember elkezdi leírni a gondolatait. Ugye már a mai modern technika nagyon nagy segítségre van a számunkra, akár a mesterséges intelligencia által, vagy bármi által. Ugye de ugye mind a két műfajban, ugye a hangok, meg a harmóniai világ, és az a fajta készlet, az ugyanúgy alkalmas a használatára.
1: És lehetséges az is, hogy ilyenkor oda megy hozzád egy előadó, és elmondja, hogy körülbelül miről szóljon a dal, elmond egy történetet, és akkor te azt meg tudod fogalmazni?
0: Ez pontosan így van. Én általában, sőt, mindig úgy vagyok vele, hogy mielőtt írok valakinek egy dalt, hát megkerestek egy projekttel kapcsolatban, és mielőtt megírnám a dalt, én mindig találkozok magával az előadóval, hogy megismerjem őt, és a személyiségére kezdjek el írni, megformálni egy dalt és egy történetet. Tehát, hogy ez így működik. De volt már olyan is, hogy olyan kérés volt, hogy olyan eset is van, amikor kész szöveget kapok, ez nekem mindig egy könnyebb eset, mert kapok egy szöveget, és gyakorlatilag pár perc alatt meg tudom írni rá a dalt. Ugye maga az a zenei rutin már ott van az emberben, meg egy ilyen talentum ajándék, hogy az egy gyorsabban pörgő dolog, de nem is ez a lényeg, hogy volt már olyan eset, hogy kaptam olyan dalt, ez még régebben volt, ami tényleg tele volt fröcsökve obszén szövegekkel, és azt mondta, hogy én ezt nem tudom vállalni, és visszadobtam.
1: Aha, tehát akkor úgy dobálózzanak rád, hogy azért van olyan, volt már olyan, amit visszadobtál, mert hogy nem tudtál vele azonosulni keresztény emberként, és akkor nem a te kezed által ment ki az a dal.
0: Igen, de egyébként ez már változott, tehát ez a része is változott. Uh-huh. Nálam hozzáteszem, hogy azért a Krisztiánnal is ugye elég sok dalon dolgozunk, és azért ott is megjelennek a dalban, a szövegben.
1: Mondjuk el a kedves hallgatóknak, bocsánat, hogy itt a Burai Krisztiánról van szó.
0: Így van. A Burai Krisztián, meg ugye most a frissében a Király Viktor és a Király Lindának az anyagán dolgozunk, és tehát ott is vannak a szövegben, hogy megjelennek, ha nem is irányzottan, de azért ilyen kétértelműen az szavak, ami azért hát ilyen erősebb szavak, de ezek nem obszén szavak, de az embernek, nekem, mint producerelőnek, vagy hangszerelőnek, ugye elvonatkoztatok ettől a dologtól, nyilván nem azonosulok ezzel a dologgal. Nekem az a legfontosabb ebben az egész helyzetben, hogy minden egyes szituációt, minden egyes helyzetet arra használjak, hogy az embereket megnyerjem az Isten számára. Mert azzal tudom megnyerni, és ezt meg kell érteni, hogy ma már az embereknek az inger küszöbe teljesen máshol van, és nem biztos, hogy az embereket egy az egyben face to face az igével, a betűvel tudod meggyőzni, hanem a saját magad személyiségével, mert mindig azt fogod tudni adni magadból, ami benned van. Hát, hogyha az Úrral tele vagy, ha tele vagy az ő szeretetével, az ő elfogadásával, hát nézzük meg, Armando, hogy az igében Jézus Krisztus, hogyha a lelki szemeink elé helyezzük egy főtéren, akkor melyik csoportba találod meg? A farizeusok között, vagy a bűnösök között?
1: Hát a farizeusok között, a bűnösök között. Ugye a farizeusoknak is sokszor beolvasott, de ő a bűnösök.

0: bűnösök közé ment szolgálni.
1: Így van, de miért? Azért, mert azonosult a bűnnel? Nem. Hanem azért, hogy a bűnös embereknek tudjon egy jobb perspektívát mutatni. Most gondoljuk bele, és ezt így kell látnunk, hogy azok a bűnös emberek abban az állapotban voltak, hogy senki nem szólította meg őket, senki nem érintette meg őket, senki nem érzett velük. És megjelenik egy ember, aki tökéletes, és azt mondja, hogy itt vagyok, és én ide ülök hozzátok, mert én jól érzem magam köztetek. De nem vállalok közösséget a bűnnel, de mégis én magam az Istennek a szeretetét hordozom, mert nem az egészségeseknek van szüksége az evangéliumra, hanem a betegeknek.
0: Így van, ezt pont nagyon jó, hogy ezt felhoztad, mert pont feltetted a kérdést, hogy Jézus a farizeusokkal vagy a bűnösökkel voltál, és akkor pont, hogy ezek a farizeusok megtámadták Jézust, mert a bűnösökkel és a vámszedőkkel volt egy asztalnál, vagy velük lógott Jézus, velük volt egy társaságban, és akkor mondta neki, vagyis hát a tanítványai, és akkor mondták Jézusnak, hogy hát mit keres ez a bűnösökkel, és Jézus pedig azt mondta, hogy nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek, úgyhogy innen fogjuk folytatni a beszélgetésünket. Kedves hallgatóink, most meghallgatunk Balogh Misitől egy dalt, a Szent Szellem Jöjj című dicsőítő dalt, azt követően pedig folytatjuk a beszélgetést, és természetesen Havas Lajos lesz a vendégem, maradjatok itt.
2: Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
0: 100.3 Rádió Dík, romákról nem csak romáknak, én Sztojka Armandó vagyok, ez pedig a Trajó Magyarul Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk, és a mai nap folyamán Havas Lajos az én vendégem, továbbra is köszöntelek téged.
1: Üdvözlöm a hallgatókat!
0: Nos, az előbb belementünk abba, hogy milyen a dalírás, és hogy ezt keresztényként hogy éled meg. Na de nem csak világi dalokat készítesz, hanem rengeteg gospel dal, rengeteg keresztény dicsőítő dal kijött már a kezed közül, úgymond. Illetve te is énekelsz keresztény dicsőítő dalokat, rengeteget meg lehet találni az interneten. Hogy írod ezeket a keresztény dalokat?
1: Hát ahogy az előző részben is beszélgettünk róla, ez egyrészt a Szent Szellemmel való közösség által, és hát nyilván az élethelyzetek is sokat segítenek abban, hogy az embernek a szíve és azokat a mélységeket meg tudja élni, és nyilván ez abszolút a Szent Szellemnek a vezetése által működik, mert azt szeretném minden esetben megosztani az emberekkel, amit az Isten elvégzett bennem. Tehát nem tudok hiteles lenni csak akkor, hogyha arra az Istennek a kenete, az Istennek a jelenléte megtámogatja azt a dalt, mert hogyha az nincs ott, akkor csak egy szép zene fog szólni, de az is magát a pszichét, a lelket fogja megérinteni, de Istennek a beszéde, ahogy mondja, annak az a célja, hogy elhasson a csontoknak, a velőknek, a megoszlásáig, az embernek a lényének a legmélyét meg tudja ragadni. Így röviden.
0: Amen. Ilyen keresztény dalokkal kapcsolatosan is volt már olyan, hogy jött egy előadó, és ilyen szövegkörnyezetet mondott el neked csak, és akkor te neked kellett megírni a dalt?
1: Hát ugye itt most ugye rengeteg dalról beszélünk, és sokféle szituációról. Biztos, hogy volt ilyen. Amire így frissen emlékszem, hogy olyan volt már, hogy kaptam szövegfoszlányokat, és azokat kellett rendszerezni, meg hozzáírni, meg picit elvenni, picit hozzárakni, tehát ilyen volt persze minden esetben.
0: Más egy keresztény dalt megírni, mint egy világit? Vagy más neked dolgozni rajta?
1: Hát persze. Amikor egy világi dalon dolgozom, ugye zenésznek az a legnagyobb öröme és legnagyobb kiváltság nekünk, hogy azzal foglalkozhatunk, amit szeretünk, és ez most attól független, hogy világi zenét csinálunk, vagy keresztény zenét, van egy közös pont benne, ez pedig a zene, hogy látunk fölépülni, meg hallunk fölépülni egy dalt a legalapoktól a kész verzióig, és ennek a folyamatában benne lenni, ez nagyon nagy öröm, és inspiráló, és az embert tényleg egy olyan lelki hangulat, érzelmi hangulatba teszi, hogy ettől több lesz maga az ember. De nyilván, amikor gospel zenét írunk, akkor kapunk abból a jelenlépből, abból a szeretetből egy szeletet, és az elválassza a szellemit a profán dolgoktól, és hát nyilván az Istennek a jelenléte annyival sokkal minőségibb, és az nyilván a zenében is megjelenik, hogy nem tudjuk összehasonlítani a világi zenével.
0: De akkordokban, harmóniában ugyanaz igazából.
1: Részámomra nincsen különbség a között, akár gospel zene, akár világi zene, hogy minőségi zenét kell csinálni. Tehát akár a világi zenéről, akár a keresztény zenéről beszélünk, én mindig próbálom a maximumot belerakni zeneileg, hangzásilag, hangszerelésileg, szöveg mondani valóban belerakni, tehát ebben a részben is egy közös pont az, hogy minőségi zenét csináljuk. És hát nyilván ez az akkordokban is megjelenik.
0: Igen, na ez nagyon jó, hogy felhoztad, hogy minőségi zenét képviseljünk, ugyanis a másik ilyen dolog az egyházakban, hogy nagyon koncertszerű a dicsőítés, szólózik benne a gitáros, dobszóló van benne, szólamokban énekelnek az előadók, az énekesek, és akkor ez már koncertszerű, ez már nem dicsőítés. Neked mi a véleményed erről?
1: Tehát két fázisa van az én gondolatomban ezzel kapcsolatosan a keresztény dicsőítésnek. El kell választani azt, hogy van keresztény koncert, és van keresztény dicsőítés, ugye, amit a közösségben, a gyülekezetben hallunk. Én azt gondolom, és egyetértek Bojki Laci barátommal, hogy ma már a keresztény dicsőítés az a gyülekezeteknek a marketing húzó részévé vált, és átment egy olyan átalakuláson. Ez látnunk kell egyébként, hogy honnan indult ki maga a keresztény dicsőítés, és milyen minőségi átalakuláson ment át. És ebben ezt te is jól látod, hogy ma már van egy, hogy a keresztény dicsőítésben inkább azt látjuk meg, hogy, de most tisztelet a kivételekhez, nem, nyilván ugye a kivétel erősíti a szabályt, de hogy azért azt látjuk, hogy ma már a hangzásra nagyobb hangsúly van fektetve, mint maga az erőnek a demonstrálásának.
0: Ezt kifejtjük jobban egy kicsit a következő szegmensben, illetve a következő órában várlak benneteket, majd Havas Lajos lesz továbbra is a vendégem. Most meghallgatunk Maleg Andreától és Jäger Bonditól egy dal, Kegyelmet oly nagy. Azt követően még egy pár dicsőítő dal fog szólni itt ebben az órában, és nagyon szépen köszönöm, hogy velünk tartottatok, és tartsatok velünk a következő órában is, továbbra is Havas Lajos lesz a vendégem.
2: Trájó, magyarul élet. Életutak, hit, kereszténység. Rádió Dik. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Ez a Rádió Dick. A Rádió Dickben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dickben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: Tiltott versenykorlátozó megállapodás miatt vizsgál menzacégeket a gazdasági versenyhivatal, tudta meg a HVG. A lap emlékeztetett rá, hogy az elmúlt években a sajtóban több alkalommal is felmerült, hogy túlárazott szolgáltatást nyújtanak egyes közétkeztetési cégek, a döntéshozókat pedig korrupciós pénzekkel veszik rá a közbeszerzések befolyásolására. A piaci szereplők szerint az is gondot okoz, hogy néhány tőkeerősebb cég alacsony árakkal próbálja ellehetetleníteni a kisebb vállalatokat, ezzel pedig azt érik el, hogy kisebb lesz a konkurencia. Jogszabályt kell módosítani a nevelőszülői alkalmassági vizsgálatok megváltoztatásához, ugyanakkor a belső szabályozókban már tudtak gyorsítani a folyamatokon és észszerűsíteni a feladatokon, mondta a Szociális és Családügyi Minisztérium gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkára szerdán egy a témában szervezett budapesti konferencián. Gyurkó Szilvia közölte, a pszichológiai alkalmassági vizsgálatok módszertanát is revízió alá veszi az általa vezetett államtitkárság. Gyurkó Szilvia megjegyezte azt is, szakítani kell azzal a gyakorlattal, hogy odahelyezik a gyermekeket, ahol hely van, ehelyett a szükségleteit kellene figyelembe venni. Bocsánatot kért Panyi Miklós az aradi vértanúkra emlékező posztja miatt, amelyhez mesterséges intelligenciával készült grafikát használt. A megosztott képen az aradi vértanúk tablóján több hibás név is szerepelt, köztük Pötterbing Ödön, Ormányi Károly és Grevici Károly. Panyi Miklós időközben törölte a hibás képet tartalmazó bejegyzést, amely azonban több mint egy napig elérhető volt a közösségi oldalán. A Magyar Narancs cikke szerint Nagy István volt agrárminiszter is ugyanazt a mesterséges intelligenciával készített grafikát osztotta meg október 6-án, mint Panyi Miklós. Nagy István ugyanakkor jelezte, hogy a kép emi tartalom és a közzétételt követően több mint 19 órával még kedden este lecserélte a grafikát. Nyomozás indult az augusztus 20-ai rendezvénysorozat miatt, a BRFK a közbeszerzéssel kapcsolatban nyomoz. A 24.hu azt írja, a nyomozás versenyt korlátozó megállapodás közbeszerzési és koncessziós eljárásban büntettének gyanúja miatt indult. A feljelentést a Mi Hazánk tette, Torockai László szerint ugyanis Zelcsényi Miklós, a Tisza párt rendezvény szervezője, már a közbeszerzés kiírása előtt egyeztetett a rendezvényről a későbbi nyertes Hard Rock Kft-vel. A párt emellett hűtlen kezelés és hivatali visszaélés gyanúját is felvetette. Radnai Márk, a Tisza párt alelnöke és kormánybiztos azt állítja, hogy sem az augusztus 20-i állami rendezvények közbeszerzésében, sem azok megszervezésében nem vett részt.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
2: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick. Korábbi adásunk ismétlése következik. Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval. Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak.
3: 100.3 Rádió Dick, romákról nem csak romáknak. Én Sztolka Armandó vagyok, ez pedig a Trajó Magyarul Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk, ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Havas Lajos az én vendégem, köszöntelek téged.
4: Üdvözlöm a rádió hallgatókat!
3: Az előző órában ott fejeztük be a beszélgetést, hogy szóba jött a minőségi dicsőítés és a koncertszerű dicsőítésnek a témája. Most akkor egy dicsőítésnek gagyinak kell lenni azért, hogy ne legyen koncertszerű? Vagy egy dicsőítés akkor legyen egy szál gitárral, vagy egy szál zongorával, ne legyen nagy zenekarral, ne terceljünk, ne énekeljünk szép szólamokat. Azért, mert dicsőítésről van szó, akkor ne legyen minőségi a zene? Vagy most ez hogy van?
4: Én azt gondolom, hogy maga Isten, a minőségnek az Istene, Tehát amit látunk, hogy a teremtésben meglátjuk, uram, meglátjuk, hogy elkezdte teremteni a világot, és mindenre azt mondta, hogy az jó. Tehát, hogy jó minőség. Tehát én nem gondolom azt, hogy a dicsőítésnek, a dicsőítő zenének, annak nem kell jó minőségűnek lennie. Csak itt az a fontos, hogy maga a motivációja az hova halad. Hogy a prioritásban az foglalja a helyet, hogy nagyon jó zene legyen, vagy az foglalja el az első helyet, hogy embereket elérjen, mert ez a szívben fogalmazódik meg, és ez nem zárja ki azt, hogy egy dicsőítő zene minőségi zene legyen. De azt látjuk, hogy nézzük meg, akkor egy picit menjünk bele a bibliai történelembe, a zenének a kialakulásában. Ugye ott volt a kezdetek kezdetén oda gyorsan akartam mondani, a gregorián zene.
3: Igen.
4: Aminek volt egyfajta egyszerűsége, ugye tehát a kétszólamúság, aztán megjelent, ugye elkezdett fejlődni a zene, és ott tartottunk már, ugye, a régi időkben, hogy Johann Sebastian Bach, a korunknak az egyik legnagyobb komponistája, zeneszerzője, egyébként egyházi szolgáló is volt, a Tamás templomnak volt a úgy modern szóval élve a dicséretvezetője, és hát, hogyha azért megnézzük, meghallgatjuk Johann Sebastiannak a Hámol miséjét, hát egy olyan csodálatos zeneművet láthatunk, és ez úgy működött akkor is, hogy azt mondták, hogy hát Johann, két hét múlva te fogod vezetni a dicséretet a templomba, légy szíves, írjál már egy darabot két trombitára, meg egy orgonára. És hát ezek olyan mesterművek voltak, hogy hát ez tényleg, aki ismeri Johann Sebastian Bach műveit, egyetemi főiskolai tananyag, meg a konzervatóriumban hallható, és ez egy fantasztikus, gyönyörű, szép dalok. Aztán jött a reformáció, megjelent a katolikus egyházban az orgonának a szerepe. Egyébként nagyon érdekes, hogy maga az orgona az egy indiai kultikus, tehát az Indiából származik, és a régen ezt egy ilyen okkult hangszernek tartották, de aztán bekerült a katolikus egyháznak a területébe, és aztán ez kanonizálódott. Ugye nem tudott megújulni, tehát ott vagyunk 2024-ben, hogy még mindig egy szál orgona van, és így megy a dicsőítés, és ugye megjelentek már, hát azért az nagyon nagy dolog volt, Armando, képzeld el, hogy elindult a karizmatikus mozgalom, és a templomi orgonából egyszer csak megjelent, pláne Magyarországon, a dob, meg a gitár. Hát az nagyon nagy indulatokat okozott a hívőkben, hogy mi az, hogy dobszól. Hát eleve a magyar világi emberek úgy voltak a világi zenével kapcsolatban, hogy a dob az hangos, meg csörömpölés van, zavaró, meg stb. Akkor most gondoljuk, hogy az egyházban hogyan fogadták ezt, ennek a megjelenését. Most nyilván ez kint Amerikában, a fekete közösségekben ez teljesen másképp működött, ahol a kultúrával együtt ugye színesedett, meg növekedett ez a dolog. És, de hogy ne nagyon menjek bele időben, hogy maradjon másra is idő, a lényeg, hogy ma már ott tartunk, hogy 3-4 harmóniával végig tud benne egy egész dicséret, egy dal. És
3: igen,
4: abból a minőségből, amit mondjuk Johann Sebastian Bach képviselt, az a tényleg nagyfokú zenei minőség, ha már minőségről beszélünk. Most oda jutottunk 2024-be, hogy egy dal 3-4 harmóniáról szól. De hogy most itt nem a 3-4 harmónia akarom rátenni a pecsétet, hogy most ez rossz lenne, csak hogy maga az inger kevesebb lett, és inkább arra fektetődött a hangsúly, hogy a zenének a szépsége az ne a harmónia, és ne a mondani való, hanem sok esetben a zenei effektek és a hangzás vigye el.
3: Így van. Sajnos a zenei igényünk az nagyon megváltozott azóta, de ez az egész zenei piacra igaz.
4: Így van.
3: És hát volt olyan is, hogy amikor az elektromos gitár jött be, ugye most a dobról beszéltünk, de az elektromos gitárnak meg a formája miatt, ugye nem úgy jön, mint a sima gitár, hanem hogy két szarva van neki, a formája olyan. Tudod, uh-huh. És akkor azzal kapcsolatosan is az egyháznak volt ilyen belekötése, hogy hát az egy sátánista hangszer, mert ott van a két szarv, és akkor az a sátánnak a hangszere, akkor nem szabad elektromos gitárt, meg basszus gitárt használni a gyülekezetbe. Meg ilyesmi. Én viszont ennek ezzel kapcsolatosan annak a híve vagyok, hogy pont hogy azért legyen minőségi egy dicsőítő dal, mert a dicsőítés az Istennek szól. Hát akkor legyen már jobb egy dicsőítő dal, mint egy világi dal. Legyen már jobban meghangszerelve, legyen már szebben elénekelve. Hát az Istennek szól.
4: Így van. Van egy mondás is, hogy azért adta Isten a zenét, hogy szavak nélkül is tudjunk imádkozni.
3: Ez teljes mértékben így van. Amen. Amen. Innen fogjuk folytatni a beszélgetésünket, kedves hallgatóink. Most meghallgatunk egy keresztény dicsőítő dalt, méghozzá a Máté Szalkai Hídgyülekezet fog nekünk énekelni, fogadjátok nagy szeretettel, azt követően pedig folytatom a beszélgetést Havas Lajossal. Maradjatok velünk.
0: Ez a Trájó, a 100.3 Rádió Dik egyházi műsora.
3: 100.3 Rádió Dik, romákról, nem csak romáknak. Én Stolk Armandó vagyok, ez pedig a Trajó, magyarul élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Havas Lajos az én vendégem. Köszöntelek téged!
4: Üdvözöllek és üdvözlöm a hallgatókat!
3: Most ott hagytuk abba a beszélgetést, ugye egy csomót beszéltünk most már dalokról, zeneírásról, keresztényként milyen dalt írni, és a következő dal, képzeld, amit meg fogunk hallgatni, dicsőítő dalt, az egy olyan dal, amit te énekelsz, ez a te dalod, és úgy tudom, hogy Szikra díjat is nyert. Már tudod így, hogy melyik dalról van szó?
4: Ez a Szereteted Nagy.
3: Így van, ez a Szereteted Nagy című dal. Tudsz mesélni nekünk róla, hogyan született ez a dal, mi a története, és hogy nyert Szikra díjat?
4: Egy éjszakai vilasztásra készülődve, ugye a gyülekezetben válogattam ki a dalokat, és készülődtem, és elindult bennem egy dallam. Egy zongora menet, és annyira megfogott, hogy azonnal letettem a kottákat, és odamentem a zongorához, és így kigurult belőlem ez a dallam a harmóniával, és ott abban a pillanatban megírtam ezt a harmónia vázát és a dallamot is. És érdekes, hogy ebben is, hogy a Szent Szellem, amikor belét helyez valamit, akkor az egyből kifolyik az emberből, kijön. Ott tényleg olyan, mint az élő víznek a folyamai, hogy az kifolyik belőled. És akkor nagyon tetszett a dal, szerencsés voltam, mert a gyülekezetben volt egy külön szobát kaptam, ahol bevihettem a stúdiómat, és akkor másnap be is mentem, vagy majd talán aznap este, nem emlékszem pontosan, de a lényeg, hogy elég rövid időn belül fel is vettem a dalt, és annyira tetszett, hogy és annyira megfogott, éreztem a mélységét a dalnak, hogy azt gondoltam, hogy ide egy nagyon-nagyon komoly mondani való és szöveg fog kelleni. És fölhívtam Bojki András barátomat, ugye azt tudni kell, hogy én 2009 óta a Bojki Brothersnek a tagja vagyok, és Bojki Andrással több szerzeményünk van, tehát egy jól megszokott páros vagyunk, és az Andrist fölhívtam, hogy itt lenne ez a dal, és lenne kedve írni hozzá szöveget. Ő meghallgatta, őt is ugyanúgy megragadta és megfogta, és rövid időn belül kigurult belőle ez a szöveg, és akkor jelent meg a Magyarországon a Szikra díj, egy keresztény zenei díj, amelyet Bojki Gyuri barátomék indítottak el Magyarországon, ami mára már elég láthatóan és népszerűen kinőtte magát, és elindult ez a fajta, ez egy verseny keresztény előadók között, ami arról szól, hogy keresztény előadók ezzel a platformon keresztül is megmutathatják a dalaikat, tudnak a dalaikkal evangélizálni, hogy megismerjék. De a lényeg, hogy még nem is nagyon voltam kész a hangszereléssel, és azt mondtuk az Andrásra, hogy küldjük be ezt a dalt. Tényleg még úgy küldtem be az éneket is, hogy még nem is editáltam, nem is tudtam rajta úgy nagyon tökéletesen dolgozni. Beküldtük, és emlékszem, hogy ott voltunk a díjátadón. Ja, és ugye kírt kaptunk róla egy e-mailt, hogy bekerült ugye különböző, a Szikra díjon belül különböző kategóriák vannak. Legjobb dicsőítődal, legjobb élőben előadott a legjobb szöveg, stb. És mi a legjobb dicsőítő dal kategóriába helyeztük be ezt a dalt. És akkor kaptunk hírt, hogy a legjobb három vagy négy közé bekerült a dal. Elmentünk a díjátadóra, ugye akkor még nem tudtuk, hogy mi a helyzet, és hát ott ültük, hallgattuk a zenéket, hát olyan minőségi zene volt már akkor, amiket beküldtek, hogy így magamban gondoltam, hogy akkor most miért is jöttünk most. És az volt egyébként a nagyon érdekesség a dologban, hogy én nem ismertem, de egy külföldi híres dicsőítő volt meghívva vendégként, és ő adta át a legjobb dicsőítő dalnak a díját. És akkor kimondták, hogy a szereteted nagy, hát akkor öröm volt, így bennem tényleg, de legfőképp az, hogy egy olyan ember adta át, aki nem értette a szövegét a dalnak, de átjárta az erő, amit maga a dal sugárzott. És ez később kiderült, hogy amikor ezt a zsűriben meghallották, ez annyira egyértelműen eldöntötte annak a kategóriának a sorsát, meg a dalnak a sorsát, hogy ez, és ez mutatja is, hogy rengeteg gyülekezetbe feltették ugye a játszási listára, hogy nagyon sok helyen játsszák ezt a dal, dicsőség legyen az Úrnak.
3: Nálunk is az első dalok közt volt, amit letöltöttünk, amikor elindult ez a keresztény óra, akkor az elsők között volt, amit játszottunk, és szinte minden hétvégén játsszuk.
4: Dicsőség az Úrnak. Tehát a dal maga elérte a célját, amire kiküldetett, én meg egy engedelmes szolgaként megzenésítettem, ha lehet így mondani. Tehát ez a rövid története a dalnak.
3: Gyorsan még meséld el nekünk, hogy mit is jelent egész pontosan, hogy egy virrasztásra készültem, mert így kezdted a történetet. Ez mit jelent egészen pontosan, hogy a gyülekezetben mentem egy virrasztásra? Tehát ez ilyenkor nem az, hogy valaki meghalt és azt virrasszuk, hanem nem. Miről van ez szó itt?
4: Ez arról szól, hogy az éjszakát, és ugye amit az ember a pihenéssel és az alvással tölt, azt oda szánja arra, hogy azt az időt a dicsőítéssel, az imádkozással tölti el az Úrral. Tehát egyfajta áldozat az Isten felé. És fantasztikus, fantasztikus élmény ez, amikor az éjszakában nyúlóan dicsérjük az Urat, és imádkozunk. Ezt mindenkinek ajánlom és buzdítom rá, hogy legalább az életébe egyszer menjen el egy ilyenre, hogy ezt megtapasztalja ennek az erejét. Mert amikor magunkból adunk, tehát az, hogy azért az egy nagyon nagy áldozat, hogy amikor tudnál aludni, elfárad a test, de te azt mondod, hogy átadod ezt az időt Istennek, és vele töltöd azt az időt, azt Isten méltányolja.
3: Kedves hallgatóink, most pedig akkor szóljon az a dal, amiről már oly sokat beszéltünk, Havas Lajos megzenésítésével és az ő előadásában Bojke András szövegével, a Szereteted Nagy, fogadjátok nagy szeretettel.
0: Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
3: 100.3 Rádió Dík, romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok, ez pedig a Trajó Magyarul Élet című műsorunk, melyben emberek az élet történetüket mesélik el, de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Havas Lajos az én vendégem, köszöntelek téged.
4: Üdvözlöm a hallgatókat, jó reggelt!
3: A következő dalban Rontó Kittivel fogsz énekelni, illetve a Finucci Bros is közrejátszik ebben a dalban. Magasztallak, Uram, ez a dalnak a címe. Ez is a te nevedhez fűződik?
4: Ez a dal, ez Balogh Rolandhoz fűződik, ő írta ezt a csodálatos dalt. Én meg abban a megtiszteltetésben vehettem, hogy felkértek, hogy ebben, nem csak ebben a dalban, hanem egy közös projektben részt vehettem velük, ugyanis itt egy konkrét lemezt készítettünk, egy gospel lemezt. Ugye ennek van egy előtörténete is, hogy mi ugye a Finucci testvérekkel ugye világi berkek

0: ez az amerikai lemezszerződés, és New Yorkban fölvettünk egy jazz lemezt, és aztán pedig itt Magyarországon a Roliékkal, és a Roliék kaptak más felekezetekből meghívást, dicsőítés koncerttel kapcsolatosan, és a Roli ugye tudta, hogy én ezekben a merkekben is mozgok, és elkezdtünk ezen a területen is együtt játszani, mai napig játszunk és megyünk, koncertezünk, és egy nagyon kedves barátom, Rük Zsolt, aki már ma már nincs velünk, az Úrnál van, ő kért meg bennünket, hogy ő szeretne megtámogatni egy gospel lemezt, amit mi játszunk föl a mi saját kompozíciónkkal, saját dalainkkal, leginkább a Filucci testvérek dalaival, és ennek a lemeznek az egyik ilyen szelete a Kittivel elkészült duettdal.
1: Milyen volt Kittivel a közös munka?
0: Hát én nagyon szeretek dolgozni a Kittivel, mert egy fantasztikus, jó énekes. Ugye a Kittinek a családját már régóta ismerem, az édesapját is, játszottam is az apukájával, ráadásul a mi családunkból úgymond nősültek be, vagy mentek férhez abba a családba, tehát ilyen, van egy ilyen közös szál is ebben a történetben.
1: Ilyen sógorság.
0: Hát igen, ha lehet mondani. Egyébként meg visszatérve a Kittire, egy fantasztikus énekesnek tartom, és ez mindig nagyon nagy öröm számomra, amikor ilyen szintű énekesekkel, profi énekesekkel énekelhetek egy dalban.
1: Hogyan készül egy ilyen dal? Tehát ugyanúgy bementek, stúdióztok, nevetés, örömtelien megy a stúdiózás?
0: Aki minket ismer, akár engem, akár a Roliékat, mi egy ilyen életvidám, dilizős emberek vagyunk. Tehát ahol mi megjelenünk, ott fölkavarjuk az állóvizet. Mi nagyon szeretünk dilizni, folynak a könnyeink a nevetéstől, és nagyon örülök, amikor már tudom, hogy a Roliékkal megyek játszani, akkor már tudom, hogy az a nap az egy tényleg egy nevetős boldogsággal teli nap lesz. Ezért is nagyon szeretek mind a mellett velük játszani, hogy világszínvonalú zenészek egytől egyig. És azért itt ez a műfaj, az élő zene és a zenekari zene stúdió szinten is azért sokkal figyelősebb, sokkal nehezebb, koncentrálósabb, mint egy olyan stúdió munka, amikor én egyedül rakok össze, mert ott itt ugye az élő zenés stúdió felvételben úgy működik az egész, hogy bemegyünk a stúdióba, bemikrofonozások, beáll mindenki a helyére is, és háromra elkezdünk együtt muzsikálni. Tehát ott arra nagyon figyelni kell, hogy ott ne ronts. Tehát hogyha te elrontod, akkor azt nem tudod minden esetben javítani, hanem akkor újraindul az egész dal.
1: Ja, mert nem külön sávokban rögzítitek, hanem egyszerre élőszerűen?
0: Igen, mert ennek megvan a maga feelingje, hogy együtt mozgunk. Ráadásul sok esetben ezek a dalok nem konkrét tempójú dalok, vannak megállások, vannak olyan levegővételek, szünetek, amik meghatározzák a dalnak az atmoszféráját, és azt nem tudod ritmushoz kötni, úgymond ütem takjelhez kötni, hanem itt együtt kell lélegeznünk. És ennek van egy varázsa, és ezt nem tudod elvenni az élő zenéből. Hát most, hogyha belegondolunk a régi zenék, vagy felvételekben Ray Charles, vagy az ő hasonló korosztályuk, most annyi ember van, hogy eszembe jut hirtelenség, vagy Jackson, tehát hogy ott bement a zenekar, és egy-két hát elkezdett mindenki muzsikálni. Tehát ott nagyon komoly profizmusra volt szükség, és ma is, a mai zenében, akár pont egyébként a jazz műfajában, ott nincs az, hogy

0: külön bemegy az ongorista, vagy a bőgés. Persze vannak olyan dalok, aminek van konkrét tempója, és meg lehet oldani, de egy balladában, akkor van egy seprőzés, egy légiessége, azt egyszerre veszik föl, és az nagyon fontos, és van ennek egy varázsa, amitől az a műfaj elhatárolódik a többi műfajtól.
1: Amen, amen. Hát akkor ez egy nagyon csodálatos, élőszerűen felvett dal lesz, amit most meg fogunk hallgatni. Kedves hallgatóink, most akkor szóljon Rontó Kitti, Havas Lajos, Magasztallak Uram, fogadjátok őket nagy-nagy szeretettel.
2: Trájó, magyarul élet, életutak, hit, keresztészség, Rádió Dik.
1: 100.3 Rádió Dik, romákról nem csak romáknak, én Sztolka Armandó vagyok, ez pedig a Trajó, magyarul élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Havas Lajos az én vendégem, köszöntelek téged.
0: Üdvözlöm a hallgatókat, sziasztok!
1: Nos, meghallgattuk a Magasztallak Uram és a Szereteted Nagy című dalt. Csodálatos dalok voltak. Az Úr áldja meg a szolgálatodat, az éneklésedet és minden munkádat. Nagyon-nagyon szépen köszönöm neked, hogy megosztottad velünk ezeket a történeteket. Ugye szépen felvezettük, hogy mi a dicsőítés, mi a véleményed a zenéről, világi zenéről, keresztény zenéről, és aztán meg is hallgathattunk kettő dalt, amihez van közöd, amit te énekelsz. És tényleg érződik belőle az, hogy Istennek énekeled tiszta szívből, és hogy egy tiszta lelkű dicsőítésvezető vagy.
0: A dicsőség legyen az Úrnak, az ő érdeme, amit elvégzett bennem, és remélem, hogy ez így is marad, és feljebb fog tudni emelni az Úr ebben a dologban, hogy minél szélesebb módon, szélesebb rétegeket el tudjunk érni a dicsőítéssel, magával az evangéliummal, mert azt gondolom, hogy ez az, ami változást idéz elő az emberekben.
1: Nagyon-nagyon szépen köszönöm neked azt, hogy immárom harmadszor itt voltál velünk a Trajó című műsorban, hiszen tényleg gyakran szoktuk játszani a te dalaidat itt a Rádió Dikken, és nagyon nagy megtiszteltetés az, hogy rendelkezésünkre álltál, és hogy végre a hallgatóknak is be tudtuk mutatni azt a Havas Lajost, akinek mindig énekelve hallgattuk a hangját eddig, és megismerhettük a te élettörténetedet, a pályádat, és tényleg nagyon nagy megtiszteltetés az, hogy itt voltál, mert egy nagyon nagy elöljáró vagy a dicsőítésben is, és különösen büszkék vagyunk arra, hogy egy roma származású ember vagy, és ahogy te szoktad fogalmazni, egy cigány gyerek vagy, de az Úrnak a cigány gyereke vagy, és hogy így ilyen keresztény dalokat énekelsz, és hirdeted Isten igéjét. Nagyon szépen köszönjük neked. A TikTokon mikor szoktál élőben dicsőíteni? Mikor hallgathatunk téged, mikor lehet veled beszélgetni, találkozni veled a TikTok platformon?
0: A TikTok platformon hétfő, szerda és pénteken szoktam bejelentkezni 6 órától, délután 6 órától este 8-ig, és szeretném én is megköszönni, és megtisztelő az, hogy gondoltatok rám, gondoltál rám. Nagyon hálás vagyok Istennek azért, hogy van Magyarországon egy olyan rádió, ami ilyen értékeket közvetít. Nagyon hálás vagyok a személyedért, azért, amit Isten elvégzett, és továbbra is elvégez az életedben, a családodban is. Isten gazdag áldását kívánom az életetekre, az életetek minden egyes területére, hogy prosperáljatok, hogy növekedjetek. Nagyon nagy öröm számomra, de ezt el is mondtam neked, hogy tényleg egy olyan szakmai embernek tartalak, akár zeneileg, akár itt a rádiózásban, hogy mindig örömteli a számomra, amikor együtt beszélgetünk, mert olyan témákat tudsz felvetni és kérdezni, ami azt gondolom, hogy fontos, és beszélnünk kell erről. Úgyhogy én köszönöm.
1: Köszönjük az Úrnak, ámen. Köszönöm, dicsőség Istennek. Kedves hallgatóink, ti pedig ne feledjétek, jövő héten ugyanitt, ugyanekkor. Trájó, sziasztok!
0: Sziasztok!
2: Trájó, magyarul élet. Életutak, hit, kereszténység. Rádió Dik. Korábbi adásunk ismétlését hallott.

Kérdésed van? Vagy kérésed? A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.

0: Budapesten és környékén a mi hangunk szól. Rádió Dick. Rólunk, neked. Itt a 100.3 Rádió Dick süsfelnap. Mindig napra kész. Hétköznaponta 9-től délig. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádió Dickben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dick nemzetiségi híreit Patai Annától hallja. A Somogy megyei rendőrfőkapitányság csapata nyerte a regionális roma rendőr futballtornát. A Tolna megyei roma nemzetiségi önkormányzat által szervezett eseményen Baranya, Somogy és Tolna megye csapatai mérték össze tudásukat. A rendőrség és a roma közösségek együttműködését erősítő sportprogram a tervek szerint jövőre is folytatódik. A rendőrség 2011-ben létrehozott kisebbségi kapcsolattartó munkacsoportjai évek óta együttműködnek a roma nemzetiségi önkormányzatokkal, és a program részeként rendszeresen szerveznek kapcsolatépítő, kulturális és sportprogramokat. Október 3-án a Tolna megyei roma nemzetiségi önkormányzat szervezésében zajlott a sportesemény, amelyen Baranya, Somogy és Tolna megye csapatai mérkőztek meg egymással. A csapatok sportszerű mérkőzéseit követően a Somogy megyei rendőrfőkapitányság csapata bizonyult a legjobbnak, így ők vehették át a torna mérkőzéseknek járó elismeréseket. A rendezvény célja az együttműködés erősítése és a közösségépítés volt. A tervek szerint kezdeményezés jövőre is folytatódik, és 2027-ben újra pályára lépnek a roma és rendőr csapatok. A cigány közösségek és a rendőrség együttműködésének fontossága. A rendőrség és a cigány, vagyis roma közösségek együttműködése különösen fontos része annak, hogy egy településen biztonságosabb, együttműködőbb és egymás iránti tiszteletteljesebb közösség alakuljon ki. A jó kapcsolat nem csupán a bűnmegelőzésről szól, hanem a bizalom kialakításáról, a kölcsönös megismerésről és arról, hogy a rendőrök és a roma emberek egyaránt partnerként tekintsenek egymásra. A rendőrség egyik legfontosabb feladata a közbiztonság fenntartása és az állampolgárok védelme. Ehhez azonban szükség van a helyi közösségek együttműködésére is. Ha a rendőrség és a roma lakosság között bizalom alakul ki, az emberek könnyebben fordulnak a hatóságokhoz, ha problémát tapasztalnak, és nagyobb eséllyel vesznek részt a bűnmegelőzési programokban. Ugyanilyen fontos, hogy a rendőrök is jobban megismerjék azokat a közösségeket, amelyekkel munkájuk során kapcsolatba kerülnek. A kapcsolat egyik fontos területe a bűnmegelőzés. A rendőrség munkatársai roma közösségi rendezvényeken, iskolákban és helyi programokon is részt vehetnek, ahol közvetlenebb kapcsolatot alakítanak ki a lakosságkal. Ilyenkor szó szerint eshet például a gyermekek és a fiatalok biztonságáról, az internet veszélyeiről, illetve az áldozattá válás elkerüléséről. A személyes találkozások azért fontosak, mert a rendőr így nem csupán egyenruhás hatósági személy,